0: és energetikai problémáit kutatta.
1: Igen, azt hiszem, hogy 2004 táján ment ő nyugdíjba, több ideje lett ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, addig energetikával, tüzeléstechnikával foglalkozott, fantasztikus jó eredményei voltak, és felelősséget érzett a biztonságos energia ellátás iránt.
2: Kanadai látkép.
0: Akasztói régészeti lelet.
2: Nemzeti összetartozás napja.

0: Szent Háromság ünnepe kapcsán Veres András megyés püspök mondja el gondolatait.
1: Minden Szent Háromság ünnep, azt gondolom, hogy a hívőknek is és a ige hirdető papnak is feladja a leckét. Magam is utaltam rá, hogy bizony a Szent Háromság az egy titok. Egyszerűen hatodik Pál pápa azt mondta, hogy olyan titok, aminek az ember értelme végére sem tud járni. Tehát nehéz bármit mondani, viszont mégiscsak kell, hiszen az ünnep kapcsán erről kell elmélkednünk. Istennek egy olyan benső titkát tárja elénk a kinyilatkoztatás, amikor Jézus Istenről, mint Szent Háromságról beszél, amely egy életre szóló feladat minnyájunk számára. Nem lehet igazában megérteni, csak bizonyos hasonlatokkal vagy képekkel tudunk megközelítést adni ehhez a titokhoz. Magam is ezt tettem a prédikációban, utalva arra, hogy Szent Ágoston egy tengerparti látomásában azt hallotta, hogy hamarabb kifogja az a gyermek egy kagylóval merni a tengervizét a kis magától ásott gödörbe, mint Ágoston meg fogja érteni a Szent Háromság titkát. Nem tudjuk megérteni, de miután a kinyilatkoztatásban valamennyit tudunk róla, arról érdemes beszélnünk. Mindenek előtt az, hogy Isten a szeretet. A szeretet pedig olyan, hogy legalább két személy kell hozzá, de valójában a szeretet is akkor tökéletes, mondjuk a házastársi szeretet, ha ez egy harmadik személyben, a gyermekben, a gyermekekben valósul meg, tehát azzal lesz a közösség igazán isteni, hogy a Szent Háromságnak ezt a titkát megjelenítik a kapcsolatukban. És minden közösségnek a Szent Háromság kell, hogy a alapja legyen, hiszen ha Isten a szeretet és Isten háromságos személy, akkor minden közösség, ha a szeretetre épít, annál inkább hasonlóvá válik Istenhez, a Szent Háromságos közösséghez. Ugyanakkor arra is utalnunk érdemes, szükséges, hogy amikor a Szent Háromságról beszélünk, akkor mindnyájunknak egyénileg is meg kell fontolnunk azt, hogy az Atyának vagyunk a gyermekei, teremtettség révén, a Fiúnak testvérei, hiszen azért jött közénk, hogy egy legyen közülünk a bűnt kivéve, magára vette emberi természetünket. A Szentlélek temploma vagyunk, tehát a szentségek által bennünk lakozik, tehát egyénenként is feladatunk az, hogy egyre inkább a Szent Háromság titkát a magunk életében megéljük. Tehát mind a közösség, mind az egyéni élet a Szent Háromságra épít, a Szent Háromságos egy Istennek a megjelenítése. Éppen ezért minden hívő embernek kötelessége erről gyakran elmélkedni, mert akkor válunk igazán Isten gyermekeivé, hogyha ezt a titkot az életünkben meg tudjuk mutatni, mind közösségben, mind egyén életünkben.
2: Tehát a Szent Háromság titka a közösség, a béke és a szeretet titka.
1: Egyértelmű, hiszen a Szent Háromságos Isten ezeket az ajándékokat adja az ember számára, minden ember számára, tehát amikor benne élünk, akkor ezeknek az ajándékoknak a hordozóivá válunk.
2: 14. Leó pápa kitartóan búzdít az imádságra a világ békéért. A Szentatya felhívásához az egyházmegye is kapcsolódott. Rózsafüzért imádkoztak a békéért, majd szentmisét mutattak be a székesegyházban.
1: Megint hirtelen érkezett, mint az előző, az áprilisi fölhívás is, hogy a Szent Atya hívja a világon szerte érő katolikusokat, hogy imádkozzunk együtt a békéért. Így sok idő nem volt a megszervezésre, de miután hála Istennek minden nap a rózsafűzért hívek elimádkozzák a székesegyházban, így nem volt nehéz gyorsan megszervezni azt, hogy akkor a rózsafűzér most a Szent Atyával való ima közösséget is szolgálja, hogy vele együtt imádkozzuk el a rózsafűzért a világ békéért, hiszen látjuk, hogy nincs béke, és hát mindenféle béketeremtő felszólítások vagy meghívások, közvetítések sajnos eredménytelenek maradnak minden bizonnyal, mert az emberi szívben van egy olyan fajta ellenállás vagy önzőség, amely ezt a békét nem tudja megszülni, és hát maga Isten lenne a béke, tehát ha Istennel közösségben, békében lennénk, akkor lenne meg az emberek között is a béke, tehát ez most hiányzik, ezért szükséges, hogy imádkozzunk kitartóan, mert ha az ember engedi, Isten emberi gyengeséget le tudja győzni, és erőssé tudja tenni a béke mellett való kitartásban, csak hát ahhoz kell, hogy az emberek is kitárják a szívüket ennek befogadására.
2: Június 17-én a hivatásokért imádkoznak a Nagyboldogasszony Székesegyházban. A Szent Misét Püspök Atya mutatja be.
1: Igen, én bízom benne, hogy egyre többen hírt kapnak erről az eseményről. Valóban most már jóval több, mint egy éve, minden hónap 17-én a Szűzanya vérelkönnyezésének évfordulóján, napi vagy havi évfordulóján gyűlünk össze. Mindig valamelyik paptestvér, akik a születési sorrendben következnek egymás után, ők prédikálnak, én misézek. Jó kis közösség már kezd kialakulni, akik rendszeresen minden hónapban itt vannak, hogy együtt imádkozzunk. Én hiszem, hogy utána Jézus azt mondta, zörgessetek és ajtót nyitnak, ez a sok ima végül is meghallgatást fog találni.
2: 85 éve idén, hogy 12. Pius pápa kinevezte Apor Vilmos plébánost a Győri Egyházmegye 73. főpásztorává. Szentmisében emlékeztek meg a vértanú halált püspökről.
1: Igen, hála Istennek, minden hónap első hétfőjén ez az ima közösség megvalósul, hiszen a szentté avatásáért imádkoznak, rendszeresen összegyűlnek, és újra az apoliskola növendékei is csatlakoznak ehhez az imádsághoz. Idén, vagy most is így történt ez a hétfőn, nem voltam itthon, de úgy hallottam, hogy most is szép számban összejöttek imádkozók, bízunk benne, hogy amilyen áldást ennek a szentéletű püspöknek a jelenléte az egyházmegyében akkor is eredményezett, most is a jövőben is javunkra válik, közben jár értünk, imádkozunk új hivatásokért is, és egyáltalán az ő szentéavatásáért.
2: A püspöki konferencia héten tartotta a nyári rendes ülését. Elég sok mindenről döntöttek. Például a látogatásra érkeznek ősszel a Vatikánba.
1: Igen, ez a meghívás megérkezett már, hála Istennek, tavaly, úgyhogy a jelentéseket most el is készítettük immár, hogy amikor novemberben megyünk a Szentatyához, akkor már az illetékes dikasztériumokban, civil nyelven szóval minisztériumokban ezeket a jelentéseinket megismerhessék, hiszen egyrészt megyünk a Szentatyához, ad limina, tehát elmegyünk a küszöbéig, aki nyilván meghív bennünket, hogy be is lépjünk azon a küszöben, tehát megyünk a Szentatyához, de a vele való találkozáson túl minden dikasztériumban is adott ügyeinket megbeszéljük, tőlük mindig kapunk egyfajta buzdítást is, hogy mindenki ne csak szakszerűen, hanem megfelelő lelkülettel is végezze azt a szolgálatot, amit az egyházmegyében tenni kell. Egy nagyon intenzív néhány nap szokott lenni, mi kis konferencia vagyunk, tehát mi együtt tudunk mozogni, de ahol jóval több, mondjuk akár száznál is több püspök van, bizony ők csoportokban szoktak érkezni az adliminára, de mi együtt ezt meg tudjuk valósítani. Minden nap lesz egy szent mise is. Egyik alkalommal éppen a Szentatyával együtt lesz, hiszen az egyház elhunyt püspökeiért, papjaiért mutat be szent misét, és arra meghívtak bennünket is.
2: A testület 2027-re meghirdette a hivatás évét. Esemény sorozatra kerül majd sor.
1: Úgy gondolom, hogy egyházunk gazdag olyan szentéletű papokkal, akik úgy élték meg előttünk a papságukat, hogy arra ma is érdemes fölnézni, és éppensége két vértanú papnak is, a püspöknek a szolgálati helyén össze fogunk jönni, hiszen Brenner János vértanú papnak a szolgálati helyén lesz a megnyitása ennek az évnek, de majd május 21-én itt Győrött is, Boldogapor Vilmos sírjánál lesz egy országos papi találkozó, de közben aztán nagyon sokféle fiatalokat a hivatásban, életcéljaik elérésében segítő elmékedések, előadások, összejövetelek lesznek. Én bízom benne, hogy sokan meg fogják hallani a hívásunkat, hiszen bármilyen életállapotban is él valaki, ez jó, ha szolgálatként tudja, hivatásként tudja megélni azt, amit tesz, ezzel tud leginkább embertársai javára cselekedni, és ebben is segíteni akarjuk a fiatalokat.
2: Beres András, győri megyéspüspökkel beszélgettünk.

0: A Katolikus Caritas programjairól Zagyva Richárd országos igazgató számol be.
1: Hétvégén nagyszabású találkozóra került sor Bodajkon.
2: Igen, évről évre megrendezzük a Caritas országos zarándoklatát, de az idei év egy picit különleges is, hiszen 95 évvel ezelőtt indult így országosan, rendszer szintűen el a Caritas. Nyilván a kommunista államhatalom megszüntetése miatt a rendszerváltást követően újra kellett alakítani, és 1991-ben pontosan 35 évvel ezelőtt, június elején indította újra a Magyar Katolikus Püspöki Kar a Katolikus Caritas országos szervezetét, és aztán sorba alakultak meg az egyházmegyei Caritasok, és ennek az apropóján is történt meg most ez az arándoklat. Bodajkon, a segítő szűzanya kegyhelyen, és egy csodálatos találkozó volt, hiszen az ország minden szegletéből, Nyíregyházától Szombathelyig, rengeteg 14 egyházmegyéből, rengeteg Caritas csoportból, az szociális intézményeinkből munkatársak is érkeztek, és az a 800 Caritas önkéntes munkatárs együtt ünnepelt, de ez nem csak egy ünnep volt, hanem már a jövőbe is tekintettük, hiszen voltak előadások, programok, a helyi székesfehérvári Caritasnak a Szent Kristóf háza például bemutatkozott ott helyben a termékeikkel, a fogyatékkal élők miket készítettek, készültek egy kis programmal, voltak szakmai előadások, volt kerekasztal beszélgetések, például a püspök atyával és Caritas vezetőkkel, keresztutat is vezetünk ott a helyi kálvárián. Egy ilyen nagyon színes program volt, ami egyszerre volt zarándoklat, és egyszerre volt a Caritas közösség találkozója.
1: Ugyanakkor az elmúlt napokban lezárult a Tésenyi Kamasztanoda programja is. Milyen eredménnyel?
2: Igen, hát az élet ugye nem áll meg, a Caritason belül folyamatosan zajlanak a programok, és vannak olyan évközi vagy időszakos programok, amik valamelyik időszakig tartanak, és ilyen volt például a Kamasztanoda projekt is, ami lezárult. Nagyon fontos, hogy a Caritas felzárkóztató programot végez több helyen, 22 településen van például jelenlétpont, és némelyiken tanoda is üzemel, és a Tésenyben egy kamasztanoda üzemelt egy program keretében. Ez nagyon fontosnak tartjuk, hogy meg tudjuk erősíteni a felzárkóztató tevékenységünket, az állandó jelenlétünket ilyen programokkal, és nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy ezt ott be tudtuk indítani. És a többi településen is ezt tervezzük, hogy a tanoda jellegű szolgáltatásokat megerősítjük ilyen intézményes formában is.
1: A program hozzájárult a korai iskola elhagyás kockázatának csökkentéséhez is.
2: Igen, a felzárkóztató programunkban eleve célkitűzés az, hogy olyan indikátorokat érjünk el, amelyek hatással vannak a helyi lakosságra. Például az, hogy kevesebb legyen az iskola elhagyás, például az, hogy többen tudjanak tovább tanulni, az, hogy többen tudjanak munkát vállalni. Ezek fontos ilyen iránymutató adatok, de ez volt ennek a kamaszonoda programnak is a célkitűzése, és azt gondoljuk, hogy nagyon jól haladtunk ezúton.
1: Tehát ez azt is jelenti, hogy a fiatalok jó szívvel fogadták a komplex mentori támogatást?
2: Igen, de ez hozzátartozik az, hogy egy állandó jelenlét van a településeken, és ez a mentori támogatás a lényege a Caritasnak. Az a szociális munka, amit végeznek a munkatársaink, az gyakorlatilag egy mentorálás minden területen, és a kamasztanoda esetében is így van ez, hogy napi kapcsolatot tartanak a kollégáink a fiatalokkal, milyenek az álmaik, mit szeretnének megvalósítani, elérni az életben, a tanulmányaik hogyan alakulnak, és ez egy nagyon fontos folyamatos kapcsolat, együttműködés, és ehhez mindenképpen kellenek a fiatalok, hogy akik akarnak tenni, előrébb szeretnének jutni az életbe, egy ilyen mentorálás segítségével meg tudják ezt tenni.
1: Mire helyezték a hangsúlyt?
2: Nagyon érdekes volt a rendezvény, hiszen az országos zarándoklatainkhoz így 5 évent, amikor ilyen ünnepi jubileum van, akkor már így hagyomány, hogy gyalogos zarándokat is csatlakozik. Előző nap pénteken Várpalotáról indult egy zarándokcsapat, amelyben egyházmegyei Caritas igazgatók, munkatársak is részt vettek. Ők a szombati napon kibővülve még egy további csoporttal, kb. 50-en érkeztek meg gyalog Bodajkra, és a többi 800 résztvevő pedig autóbuszokkal és más járművekkel érkezett Kecsejre, és ott találkoztunk délelőtt 10 óra környékén, hogy utána egy nagyon nagy ünnepi szentmise keretében együtt adjunk hálát az elmúlt 95 és az új állapot Karitas 35 évéért. És a szentmisét követően pedig előadások, programok, párhuzamosan zajló programok történtek meg, mind lelki, mind szakmai programok zajlottak.
1: A Karitas miként készül a nyári tábori programokra?
2: Katolikus Karitas életében ugye az állandó programok mellett mindig vannak ilyen időszakos segélyprogramok, vagy kampányjellegű programok is, és a Vár a nyár program is egy ilyen, hogy nyár során június elejétől egészen augusztus végéig mind a Karitas önkéntes csoportjai, az egyházmegyei Karitas központok, mi az országos központ és intézményeink felzárkózható programjaink, mind-mind szervezünk gyermektáborokat, napközi is, és bentlakásos táborokat. A célcsoportok is nagyon sok esetben különbözők, hátrányos helyzetű gyermekek, fogyatékkal élők, a plébániai csoportok látókörében élő nehéz sorsú rászoruló gyermekek. Ezeknek az összességét, ezeknek a táboroknak az összességét hívjuk Vár a nyár elnevezésű programnak, kifejezve azt, hogy valami élménydús kultúrában, értékekben, hitéletben is gazdag programokat kínálunk ezeknek a gyermekeknek, hogy egyszer legyen élmény, és egyszer legyen fejlesztés a számukra, és több mint 4000 gyermek táborasztatását szervezi a Karitas hálózat, amiben például egy nagyon fontos része a Katolikus Karitas országos központjának a saját Balatonakai tábora, de nem kizárólag ez az egyetlen táborhely, azonban itt fogjuk majd elindítani június közepén, megnyitni ezt a programsorozatot, és nagyon nagy szervezés zajlik, hiszen az utolsó simításokat végezzük, fontos, hogy minden összeálljon, elindult egy gyűjtési időszak is, hogy megfelelő eszközökkel, megfelelő programokkal tudjuk valóban segíteni ezt az élményt és ezt a fejlesztést a gyermekek számára, úgyhogy aki tud, örömmel fogadjuk, hogy csatlakozik ehhez a programhoz, hogy minél több és jobb lehetősége legyen a gyermek.
1: Az elmúlt években milyen korú gyermekek táboroztak?
2: Ez is egy kicsit változó. A leggyakoribb a 8 és 14 év közötti gyermekek táboroztatása. A legtöbb táborhelyen ezt a korosztályt fogadjuk, azonban egyes felzárkóztató programunk keretében egyes településeken ettől eltérő korosztályt is táboroztatunk, például nagyobbakat is.
1: Idén is érkeznek határon túlról gyermekek?
2: Igen, ez egy nagyon fontos része, vagy szempontja ennek a táboroztatási programnak, hogy alapvetően a hazai, a Magyarországon velünk kapcsolatban lévő gyermekeket, illetve azoknak a családoknak a gyermekeit tudjuk táboroztatással segíteni, akikkel egyébként is kapcsolatban vagyunk, és egyébként is azon dolgozunk, hogy változzon az élethelyzetük, és ezen kívül azonban fontos elemnek tartjuk azt is, hogy a határon túli hátrányos helyzetű gyermekeket is tudjunk fogadni, és szimbolikusan majd az első hét, itt június közepén, például kárpátaljai gyerek táboroztatással zajlik majd.
1: Zagyvari Hárdot, a Katolikus Karitas országos igazgatóját hallották.

0: Tisztelgés Reményi Károly akadémikus klímaváltozással kapcsolatos munkássága előtt Szarka László Csaba geofizikus mérnök, az MTA rendes tagja nyilatkozik.
1: Reményi Károly 2026-ban ebben az évben hunyt el. Gépész és villamosmérnök végzettsége volt és akadémikus. A 2000-es évek második felétől a globális felmelegedés energetikai problémáit kutatta.
2: Igen, azt hiszem, hogy 2004 táján ment ő nyugdíjba, több ideje lett ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, addig energetikával, tüzeléstechnikával foglalkozott, fantasztikus jó eredményei voltak, innovációi, és felelősséget érzett a biztonságos energia ellátás iránt, és ilyen indítatásból kezdte egyre jobban zavarni őt az, hogy a klímapolitika a biztonságos energia ellátást tönkreteszi ezzel az erőltetett dekarbonizációval, széntelenítéssel. És utána számolt egy-két alap dolognak.
1: 2024-ben összegyűjtötte a klímaváltozással kapcsolatos megállapításait. Ezek között nagyon érdekesek szerepelnek. Például a klímaváltozás evidencia, a széndioxid nem szennyező anyag, a konszenzus nem tudományos érvelés.
2: Igen, és még van másik 10 pont. Számomra készítette el ezt az anyagot, mert én kértem őt arra, hogy küldje meg azokat az alapcikkeit a professzorok Batthyány köre számára, amelyeket ő a legfontosabbnak tart. Akkor elküldött 8-10-et akkor, és összeszedte 13 pontban az ezzel kapcsolatos életművét. Tehát körülbelül 2 évtizednyi munkáról van szó. Ezek a pontok kivétel nélkül egybeesnek azzal, amit én is ezekről gondolok. Részben őtőle tanultam, részben más független forrásokból. Azt, hogy ezt most hány pontban összegezzük, az csak a kommunikációs technikának a kérdése. Az ő megközelítése műszaki jellegű, az én megközelítésem földtudományi jellegű, tehát igen jól kiegészíti egymást az, amit ő ebben a 13 pontban megfogalmazott, és amit én gondolok erről a kérdésekről.
1: Arról is szó van például, hogy a hőmérséklet úgynevezett intenzív paraméter. És még hozzáteszem, hogy a globális hőmérsékletnek nevezett érték fizikailag nem értelmezhető.
2: Igen, mert a globális hőmérséklet egyes mérőállomásokon mért hőmérsékleteknek, vagy hőmérséklet változásoknak az átlaga. Globális átlaghőmérséklet tényleg ez nem értelmezhető. Azért, tehát a hőmérséklet az egy, valóban ez a korrekt neve, hogy intenzív mennyiség. Tehát egy hőmérsékletet, tehát van egy víz, és van egy, mondjuk egy másik anyag, itt van ez a könyv, ennek a fölötte megmérjük a hőmérsékletet, megmérjük a vízhőmérsékletet, megmérjük a papírlapoknak a hőmérsékletét, az semmit nem mond önmagában, azt a energiát kellene megmérni, ami a C-szer, M-szer, delta T-ből származik, tehát a C a fajhő, az M a tömeg, az egyik a víz esetében is, és a másik esetében is. És a víznek az anyagok közül a létező legnagyobb fajhője van, tehát ezeket az energiamennyiségeket össze lehet adni, és átlagolni lehet, hogy mennyi az átlagos energia, de ha azt mondjuk, hogy a delta T1-et és a delta T2-t azt átlagoljuk, összeadjuk és átlagoljuk, annak az égvilágon semmi értelme nincs, mert elrejtettük annak a hatását, amit az egyenlőtlen mennyiség tömegek és a teljesen eltérő fajhők okoznak. Tehát körülbelül ezt akarta ő kifejezni.
1: Ezzel már azt is kifejezte, hogy a klímaváltozása is kaotikus jelenség, nem prognosztizálható.
2: Hát mégis használjuk azért a globális hőmérsékleti változási görbét, de csak azért használjuk, mert ezt használja mindenki, tehát, de ebben, hogyha mégis alapul vesszük, vagy felhasználjuk a következtetéseinkben, akkor tudni kell arról, hogy elvileg ez egy helytelen dolog, de ad valami információt. De ilyenek miatt van azért, például, hogy az északi félgömbön az óceáni területek fölött kisebb a jelenlegi felmelegedéskor a hőmérséklet változás, a felmelegedés mértéke, a szárazföldi területeken pedig nagyobb. Pontosan azért, mert a víznek a fajhője az nagyobb, és ugyanaz az energia mennyiség kisebb hőmérsékletváltozást jelent a tengerek fölött, mint a szárazföld fölött. Végül is ki lehet sok mindent hámozni ezekből az idősorokból, amelyek fizikailag inkorrektek, de mégis, hát ez van, ezt kell szeretni.
1: Kérem, összegzésként értékelje Reményi Károly munkásságát.
2: Reményi Károly talán az első volt azok közül, akik idejében szóltak. Ő 1934-es születésű volt, 70 éves kora körül kezdette ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, akkor, amikor a nemzetközi klímapolitika uralkodóvá kezdett válni. 2007-ben kapták meg a béke Nobel-díjat, az IPCC, a kormányközi éghajlatváltozási testület, és az amerikai alelnök az Al Gore nevezetű, és ő neki az az érdeme, hogy idejében szólt. Volt még más is, Magyarországon is, de ő a saját mérnöki számításaival bizonyította be azt, hogy a legalapvetőbb állítások is rosszak az IPCC-nél. Hát ez Nobel békedíj volt, nem tudom, hogy ezt az előbb kiemeltem-e, amit tudományos Nobel-díjnak próbálnak utólag beállítani, de hát ugye tudjuk, hogy Nobel békedíjat komolytalan dolgokra adják. Reményi Károly a Magyar Tudományos Akadémia tagjaként abban az időben, amikor nagyon fontos volt szólni, amikor a Nobel-díjat megkapták a kormányközi éghajlatváltozási testületnek a vezetői és amerikai alelnök, akkor ő volt az, aki a Magyar Tudományos Akadémián szót emelt a hamisságuk ellen, és 18 év alatt a Magyar Tudomány című folyóiratban 18 tanulmányt jelentetett meg. Ez egy óriási érdem, utolérhetetlen.
1: Szarka László Csaba akadémikussal, geofizikus mérnökkel beszélgettünk.

0: A trianoni döntés kapcsán emlékezünk a múltra, Szarka Lászlóval, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársával.
1: Mi vezette rá az antant hatalmakat, hogy ilyen szigorúan sújtsák Magyarországot?
2: 50 hónapja tart a háború, és az antant minél gyorsabban bekívánja fejezni a háborút, és ezért döntött amellett, hogy Németország egyetlen nagyhatalmi szövetségese az osztrák-magyar monarchia feldarabolásával következhet be. Az osztrákok végül is súlyosabb vereségeket szenvednek, Ausztria, a Lajtán túli területek, 5 millió német válik ki a mai Ausztriából, Csehországban, Sziléziában, Magyarországon 2 millió német, stb. Tehát azt mondhatjuk, hogy a büntető béke mellett megjelenik az a gondolat, hogy itt egy olyan nemzetállami szerkezetű Közép-Európát kell kialakítani, ami hasonlít a nyugat-európai, skandináviai, dél-európai nemzetállamokhoz, és ezért egy végtelenül igazságtalan békét kényszerít rá Európára, mert az új nemzetállamokat erős nemzetállamokként képzeli el. Tehát Csehországhoz hozzáadják Szlovákiát, Ruszinszkót, Kárpátalját, Nagy-Románia háromszor akkora lesz, mint az eredeti román királyság, Jugoszláviához, a szerbekhez ugye hozzáadnak mindent, ami délszláv a Balkánon, abban a reményben, hogy ezek a nemzetállamok ilyen hatalmasra nőve, stratégiai folyam és vasúthatárokkal ellátva képesek lesznek magukat megvédeni. Hát ez nem bizonyult reális feltevésnek, mert ugye úgy is szokták mondani, hogy az első világháború követő békeszerződések, a Versailles békerendszer, az tulajdonképpen egy fegyverszüneti egyezmény volt, a második világháború folytatta tulajdonképpen az első világháború.
1: Tehát valójában az Aponyi Albert vezette békedelegáció számára reménytelen volt a helyzet.
2: A helyzet ugye a német békével, a Versailles békével kezdődően reménytelen, hiszen Németországot és a vesztes államokat nem hívják meg a békekonferenciára. A békekonferencián elkészülnek a békeszerződés tervezetek, és a vesztes államokat csak aláírni hívják meg. És közben az országot, Németországnak az elveszítésre ítélt területeit, és persze Magyarország területeit is megszállják a szomszéd nemzetállamok. Tehát ebben a helyzetben a békedelegációk, a német békedelegáció, a bolgár, az osztrák békedelegációknak és Aponyéknak is a helyzete teljességgel reménytelen. Amit kérhettek, apró módosítások, egyébként fontos módosítások, arra vonatkozóan például, hogy a hadifoglyok, az oroszországi hadifoglyok hazatérését minél gyorsabban biztosítsák, és a Népszövetségen belül a kisebbségi sorsba került 3-3,5 millió magyar, a Népszövetségi Kisebbségvédelmi Szerződésrendszer hatája alá kerüljön.
1: Tehát ez mind azt mutatja, hogy a békeszerződés az hatalmas súlyokat görgetett Magyarországra, mint gazdaságilag, mint társadalmilag, egyénileg, közösségileg.
2: A trianoni békeszerződés ebben az értelemben valóban azt a magyar nemzetállami víziót, hogy a Kárpát-medence egy magyar nemzetállammal alakuljon, ezt menthetetlenül felszámolta. Szomszéd nemzetek önrendelkezési joga és a magyar nemzet önrendelkezési jogát nem tudták egyensúlyba hozni. A vesztes monarchiának a két domináns nemzetét, az osztrákokat és a magyarokat mérhetetlenül nagy veszteségek érték sújtották, és innentől kezdve a feladat az elmúlt 100 évben is, meg a következő 100 évben is az lesz, hogy ezt a teret, a közép-európai teret, ezek a nemzetállamok egymás közötti megbékélése és egymás közötti együttműködése határozza meg, nehogy véletlenül újabb háborúknak a helyszínévé váljon a Balkán vagy a Dunavidéke.
1: Annyit tennék még hozzá, hogy a kisantant is megalakult tulajdonképpen hazánkkal szemben.
2: Így van. Tehát miután Magyarország a békeszerződés aláírását követő percekben is jelezte, hogy ez a béke elfogadhatatlan, tehát a revízió jegyében és erre a békeszerződés elvben a 19. cikke lehetőséget is adott, hogy azok a pontok, amelyek igazságtalannak bizonyultak, azokkal szemben Magyarország törvényes alapon, békés alapon a nagyhatalmak támogatását megszerezve fel tudjon lépni. A szomszéd országok látva azt, hogy Magyarország nem fogadta el a békeszerződést, aláírta, törvényerőre emelte, de politikailag nem fogadta el, ezért a szomszéd három ország, amely önmagában külön-külön is erősebb volt katonailag, mint Magyarország, szövetkeztek. És ez egy csapdahelyzet, egy klasszikus csapdahelyzet egy régióban, amikor a győztesek és a vesztesek nem a megbékélés útjára lépnek, hanem kölcsönösen a kialakult státuszkónak a felrúgását tervezik, megfélozzák. Magyarország elleni háborúkra készül ez a három kis antant ország, Magyarország pedig keresi a nagyhatalmi szövetségest, előbb Olaszországban, később pedig Németországban meg is találja.
1: Ön is utalt az imént rá, hogy Trianon történelmi feldolgozása nem csak a múlt értékelése, hanem ez a jelen feladata és a jövő feladata is egyben.
2: A történész természetesen csak a múlttal foglalkozik, megállapítja, hogy mi az, ami rosszul történt a Horthy korszakban, a Kádár korszakban, amikor kis lehetett mondani azt a Rákosi korszakban, meg különösen, hogy az erdélyi magyarságnak milyen problémái vannak. Tehát a múlt hatalmas mennyiségű információt halmozott föl, tanulságokat is, de mi aggódva figyeljük, hogy ezekkel a történelmi tanulságokkal hogyan gazdálkodik a ma embere. Itt arról van szó, hogy a történelmi folyamatokat lehetőség szerint ne csak etnocentrikusan, ne csak saját magunkból kiindulva, hanem a térség hosszabb távú folyamatait, a nemzetévá alakulásnak a folyamatait, az államok, a nemzetállamok kialakulásának a folyamatait ugyanúgy szem előtt tartsuk, mint a magyar tragédiát.
1: Szarka László történésszel, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársával beszélgettünk.

0: Bozsgai Nóra összeállítása következik.
1: Kanada szemszögéből is nézünk rá a geopolitikai erőviszonyokra. Távoli ország, de izgalmas téma, hiszen Európát és ezért benne minket is érint. Vendégeim a Magyar Külügyi Intézet munkatársai, Birappa Ramachandra vezetőkutató, történész, geopolitikai elemző, akinek szakterülete a globális folyamatok előrejelzése, magyarán, hogy előre megmondja, amit mások még nem is látnak. Valamint Lévai Dániel kutató, Amerika szakértő. Akkor most hol tart a világépítésben az Egyesült Államok? Akkor most great again, vagy hanyatlik? Dani, te vagy az Amerika szakértő, úgyhogy először téged kérdezlek.
2: Donald Trump arra kapta a mandátumát, hogy tegye újjá az Egyesült Államokat, tehát egy olyan választói felhatalmazást kapott 2024-ben, ami egyértelműen azt mondta, hogy az Egyesült Államok hanyatlik, és ezt a folyamatot meg kell fordítani. A kérdés az, hogy jó utat választottak-e ez a visszafordításhoz, hiszen jól láthatóan ez jelentős konfliktust alakított ki a transzatlanti világban. Más gondol Európa erről a megújulásról, és hát az Egyesült Államok közvetlen szomszédja is, Mexikó és Kanada is máshogy látja ezt a megújulási kísérletet.
1: Rama, több elemzést írtál, és többször is azt a kifejezést használtad, hogy az Egyesült Államok hanyatlik.
3: Igen, újra szeretné Trump elnökör építeni Amerikának a hatalom, mert úgy gondolja, hogy nyugat dominálta, akkor semmi baj nem volt. Most akkor a Kína szemben, most nem biztos, mennyire vagyunk erős. Az a hipotézis a Trump elnöknek, hogy addig, hogy nem próbálunk önálló lenni hatalmi struktúrában, akkor nem tudjuk a viszonyokat mérni Kínával szemben. Most egy új szereplő van a nemzetközi rendszerben, Kína 1990-es évektől rendszeresen fejlődik, és most katonailag is kihívó lett Amerikának. Csak annyi a probléma, hogy Amerikának két oldal volt. Egyik oldal az a belső gazdaság, ami nagyon dinamikus és szabad. Találnak a dolgokat, építenek, és akkor az egy forgás. De volt egy külső rész Amerikának, az a világnak a bizalom építése. Volt egy ekoszisztéma, az a bizalom volt egymásban, a rendszerekben, az pénzügyi stabilitást adott nekünk, 30 éve keresztül csökkent infláció volt, és mindenfajta stabilitást adott.
1: Ez azt is jelenti, hogy például az egész világ amerikai dollárban kereskedett, fektetett be, stb. És ez is változik már.
3: Így van. Akkor az dollár maga stabilitást jelentette, és most, amikor lehúzunk mindent, mert akarunk újraépíteni, akkor azt is lehúzza az elnök úr, és akkor mit termel ma az első termék, legnagyobb dinamikusan fejlődő termék Amerika, ami termel, az a bizonytalanság. Ez instabilitás mindenhol, ugye nézünk a dollár piac, vagy a pénzügyi piacokat, vagy a tűzsdét is. Minden péntek a Trump elnök úr lehúzza a tűzsdét, és akkor hét újra kezdődik. Ez jelenti, állandó ingadoznak mindent, és ilyen környezetben a gazdaság nem tud növekedni, és ez egy probléma, és Amerikának a külgazdaság nagyon fontos. És véletlenül nem alakul úgy, ahogy akarunk, akkor Amerika nagyon kisebb lesz, mint az előtt most. Amerika mindenhol van. Ha Amerika akar lenni, akkor az nagyon középméretű hatalom lesz, és nem az a nagy hatalom, amit mi ismertünk.
1: Ez megdöbbentő, amit Rama mond. Dani, hogyan lehetséges ez, hogy pont az ellenkezőjét érte Donald Trump? Hol számoltál el magát?
2: Én úgy látom, hogy 4 év kevés lesz arra, hogy megfordítsa ezt a hanyatlási folyamatot, azonban lerakja azokat az új alapokat, amely az új amerikai áttervezés bázisát fogja jelenteni. AI technológia, mesterséges intelligencia támogatása, fegyverrendszerek modernizálása, új értékláncok kialakítása, szorosabbra fűzi egyébként azokat a kritikus nyersanyag, ritka földfém, értékesítési láncokat, amelyeket jelenleg Kína szinte közel monopolisztikusan ural. Tehát most megkezdődik szerintem egy olyan új átszervezés, amely ugye 21. századi nagyhatalmi versenyre akarja tényleg egy potens nagyhatalommá tenni az Egyesült Államokat. Mert azt látta az amerikai elit, aki jelenleg kormányozza az Egyesült Államokat, hogy a hidegháború utáni világrend az már nem kedvező az Egyesült Államoknak, hanem igazából egyre nagyobb tehertétel ró magára az Egyesült Államokra, és a különböző nagyhatalmi kötelezettségvállásai, lásd európai védelem, közel-kelet, távol-kelet, ezt már nem tudja egyszerre ellátni, tehát racionalizálnia kell. Át kell engednie bizonyos területeket, ezért is mondja azt, hogy Európának a megújulását azt úgy képzelik el, hogy Európa nagyobb szerepet vállal abban, hogy a saját védelmét és környezetét ugye el tudja látni. Újra felfegyverkezést szeretne látni Európába, hogy ne kelljen az amerikaiaknak biztonsági garanciát nyújtania.
3: Addig se garantálták az amerikaiak, csak az a morális hozzáállás volt, hogy igen, mi védjük. Ugye az egy hipotézis volt, hogy ha támadnak a szovjetek, akkor mi védjük Európát, de lényegében ő se költött annyi pénzt, a saját védelemre költötte, mindenhol világszerte bázisokat épített, mert az amerikai hatalmat akarta fenntartani mindenki fölött. Ez nem jótékonyság.
2: Ez megnyilvánult azért a fegyvereladásokban is, tehát az európai országok egy jelentős része, mondjuk Görögország, igen, Németország, Spanyolország amerikai fegyverrendszereket vásárolt. Tehát azért az amerikai haditechnológiát azt nagy örömmel fogadták.
3: És amikor 45 után, a háború után építettek egy új

0: dominanciát. Most ezt a csomagoló papírt leváltják, és nyíltan megvallják azt, hogy az Egyesült Államok a nyugat vezető ereje, és ahhoz alkalmazkodni kell. Igen. És ezzel ugye felborítja azt a konszenzuális együttműködést, ami megtörtént a nyugaton belül 1945 óta.
1: Itt az a transatlanti kapcsolat, ez előtt, 45 előtt egyfajta civilizációs keretben működött. Nyugatiak vagyunk, és akkor egy civilizációt osztjuk, és akkor egy nép vagyunk valóban, amerikai kit, európai kot, egy kultúra keret volt. A háború miatt és ideológiai viszonyok változtak, kommunizmus, stb. Akkor mondták, egy új keretet hozunk létre, intézményesített keretet, ahol minden fajta kapcsolatok azon keresztül mennek, az a multilateralizmus. És most azt mondja Trump, amint a Daniel magyarázott, hogy ez nekünk nem jó, mert nem profitálhatunk belőle, valami új kellene, mert Kína nem a kereten belül működik, az ő hatalom az a kereten kívül helyezkedik, akkor nekünk is kellene hasonlítani, mint a Kínának a stratégián, nekünk is olyat kell csinálni. Amerika egyedül tud dönteni saját magáról, nem a nyugati kereten belül, mert az akkor túl civilizált folyamat, és akkor nincsen az expanziónak a lehetősége. És akkor most egy új keretbe megyünk, az ilyen birodalmi imperialista keret, ahol a szabályt csak Trump elnök határozza meg. És ez sok mindenki zavar, és főleg Kanadának, mert 9000 kilométer határ van neki, ami simán az amerikai katonák átsétálhatnak oda, és egy napról más napra nagy bajba kerülhat Kanada.
2: Pozgai Nóra interjúját hallották.

0: Június 7-ig láthatók a Magyar Nemzeti Múzeumban azok a leletek, amiket a közelmúltban Akasztó határában feltárt, honfoglaláskori harcos sírokban találtak. Türk Attila régész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar őstörténeti és honfoglaláskori régészeti tanszékének vezetője mondja el a részleteket.
1: Óriási szenzációs leletekről van szó. Isten igazából, ha egy dolgot kell kiemelni, akkor azt az összefogást szeretném felhívni a figyelmet, és arra a komplex összetett vizsgálatrendszerre, amivel a kollégák nekiálltak ennek a három sírnak a feldolgozásának. Tehát itt elsősorban természettudományos vizsgálatok, tehát a radiokarbon, étkezési szokásokra utaló jegyek, antropológia betegségekre utaló jegyek, vagy a genetika. Ugye itt már nem is a sziklacsontból, ugye, amiből szokták a Parc Petrózából csinálni a genetikai vizsgálatokat, hanem pár, hát nem tudom, egy fél éve kiderült ugye a genetikusoknál, hogy a hallócsontokból sokkal jobb minőségű DNS-t lehet kinyerni, tehát ma jobban megmarad DNS-t, és például ez volt az első olyan szituáció, amikor már megmerték jó feltételezés szintjén, de jó eséllyel, például szemszint, hajszint, bőrárnyalat, ilyesmivel kapcsolatos rekonstrukciókat is bemutattak számunkra az archeogenetikus kollégák. Nagyon izgalmas, hogy rendkívül sok kalandozáskori pénz került elő ezekben a sírokban, gyakorlatilag összesen 80 nyugat-európai pénz került elő, és hát összesen volt 240 korában, tehát nagyon sok érdekes hamisítvány van benne, tehát például a honfoglaláskor...
2: Hamisítvány?
1: Így van, igen, nem eredeti pénzek, illetve hát úgy, hogy az észak-itáliaiak hamisították, ugye, amikor a magyarok mentek az adóért, vagy egyáltalán. Erre volt egyébként írott forrás korábban, de ez nagyon érdekes volt, hogy most ezt sikerült megfog. Nem lehet rendesen elolvasni a feliratokat, stb. Tehát egy ilyen jóval kisebb az ezüst tartalma, tehát hogy ugye tulajdonképpen átverték ugye, a magyarokat ezzel. És ez például annyira izgalmas új eredmény, hogy a korábbi 240 pénzt, a kalandozó pénzt, észak-itáliát ennek a fényében át kell nézni újra. Ugye az egy nagyon érdekes dolog, hogy miért hamisítják.
2: És ez kiderül?
1: Nem. Sajnos erről olyan sok adat nem maradt fönn, de ennyi nyilvánvaló, azt gondoljuk, hogy például az, hogy az ezüst tartalma kisebb, az az, hogy megúszták az adófizetést, tehát kisebb ezüst tartalmú pénzt adtak.
2: Már akkor is ez működött.
1: Így van, pontosan, igen. Mert nyilván a honfoglalók nem ilyen kémiai vizsgálatokkal vették át ezeket, hanem ezeket a pénzeket nem néztek annyira ugye, utána ezeknek a dolgoknak, úgyhogy. De ez nekünk meg izgalmas
2: felvetéseket. Mi alapján dől el a kutatás módszertana?
1: A módszertan?
2: Vagy az mindig változik, és újabb lehetőségek kerülnek napvilágra.
1: Én azt gondolom, hogy a lehetőségek, igen, ahogy ön mondja, természettudományos kollégák, akikkel dolgozunk, ugye egy nagyon-nagyon fontos azt kiemelni, ugye, hogy van egy archeogenomikai laboratórium, ami isteni

0: Igazából az archeogenetikai vizsgálatok mellett minden csontból kinyerhető információval kapcsolatos vizsgálatot koordinál már. A hagyományos antropológiától elkezdve a lovaknál is nagyon jó megtartású volt, és a lovaknak a szőrének a színére is elég megbízhatónak tűnő javaslatot tettek a kollégák. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez az, ami mozgatja, mert mindig mondják, hogy hát akkor nézzük már meg még ezt, azt, amazt. Vannak ilyen újabb vizsgálatok, melyik izotóp vizsgálattal lehet az étkezést például rekonstruálni, hogy akkor alapvetően szénhidrátot evett, hát az, ugye az általában inkább a letelepült népekre jellemző, a fehérje bevitel ugye inkább a nomádokra. Én azt gondolom, hogy ezeknek a szélesítése ez még jóval több információt árul el számunkra.
1: Türk Attila régész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar őstörténeti és honfoglaláskori régészeti tanszékének vezetője nyilatkozott.

0: Új bemutatóra készül az Udvari Kamara Színház. Páncél Kristóf zongora művész nyilatkozik.
1: Egy film dalokból összeállított bemutatóra készülünk június 13-án Orbán Bori énekesnő színésznővel. Kelecsényi László író filmtörténész álmodta meg ezt az estet. Hát Budapesten most mutatjuk be, már Kecskeméten játszottuk a Művészeti Akadémia szervezésében, de most mutatkozik be ez az est Budapesten. Már volt korábban is ilyen filmzenei koncertünk Kerecsényi művész úr szervezésében, de akkor a világháború előtti filmzenékre koncentráltunk, és ezt most Kerecsényi úr kibővítette, két részes estet hoztunk létre. Az első részben a második világháború előtti magyar filmek zenéjéből válogatunk, és a második részben pedig a világháború utáni filmzenéket veszünk górcső alá. Nagyon érdekes ez az est az előadók, tehát mi számunkra is, mert nagyon érdekes, hogy reflektál az adott korra a filmzene a világháború előtti filmművészetben és a világháború utáni filmművészetben. Nagyon érdekes párhuzamok és ellentétek figyelhetők meg a filmzenék között, természetesen a filmekben is, és az élet sok más területén, de számunkra ez egy nagyon új élmény volt, ahogy ezek a dalok egymásra és a korra is reflektálnak.
2: Tehát ez azt jelenti, hogy a dalok a magyar film aranykorát idézik fel?
1: Igen, igen. A kérdés, hogy mettől meddig tartott a magyar film aranykora, ugye szoktuk mondani, hogy a világháború előtti magyar filmgyártás, filmművészet, ez világszínvonalú volt, és ez természetesen így is van. Én azt gondolom, hogy a világ élvonalába tartozott akkor a magyar filmművészet. Ugye a világháború után egészen más történelmi környezetbe került nyilván Magyarország is, és a művészet, és ezen belül a filmművészet is, de én azt gondolom, hogy sok mindent meg tudott őrizni más előjelekkel, természetesen, de sok mindent meg tudott őrizni abból a felgyülemlett tudásból és tehetségből és művészeti megfogalmazásból, ami kialakult így a világháború előtt magyar filmművészetben. Úgyhogy mondhatjuk, igen, hogy ez mindegyik évtized az a magyar filmművészet aranykorát mutatja meg és jelenti.
2: Az est mennyiben lesz gondolatébresztő?
1: Nagyon szeretnénk, hogy gondolatébresztő legyen. Mostanában ugye nagy divat visszatekinteni elmúlt korokra, ugye nosztalgiázni, ez a retro divat ugye nagyon elterjedt és népszerű. Meg lehet ezt világítani több oldalról, hogy miért van így. Az biztos, hogy a zenei élet, és ugye ebből a filmzenei élet is, ha szabad így fogalmazom, igényesebb volt az elmúlt évtizedekben, mint akár a mai világban, és én azt gondolom, hogy ezek nem egyszerűen az alkalmazott művészet tárgykörébe tartozó muzsikák, ezek a filmzenék, hanem önállóan is megállják a helyüket, tehát önálló művészeti alkotásként is megállják a helyüket, és nem csupán kiegészítik a filmekben felmutatott gondolatokat, vagy felvetett kérdéseket, hanem önmagukban is gondolatokat ébresztenek a közönségben, és elgondolkodtatnak olyan témákról, mint most ránéztem a listára, hogy milyen című dalok, meg milyen filmekből válogatunk. De nem csupán erről van szó, az Egyszer fenn, egyszer lenn című dalon akadt most meg a szemem. Tehát a sorskérdések, az emberi sorskérdések területén is én azt gondolom, hogy mindenképpen elgondolkodtató, és nem csupán visszarepítik a közönséget egy korábbi korba, hanem a jelenkorra is reflektál és elgondolkodtat.
0: A héten történt véget ért.
2: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
0: és Nagy György András.

0: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Ezen a hétvégén a pedagógusokat ünnepli az ország. Ennek a hivatásnak mindig június első vasárnapján van a hivatalos napja. Hazánkban 1952-ben tartották meg először, és azóta az UNESCO is felvette az esemény naptárába. Ilyenkor szokták kitüntetni a szakma legjobbjait, átvehetik az Eötvös József, a Szentgyörgyi Albert, az Apáczai Csere János, a Brunswick Teréz vagy a Németh László díjat. Az óvodások, iskolások virágot és ajándékot adnak szeretett óvónéniüknek, tanáraiknak. De talán az a legnagyobb elismerés, ha a tanítvány viszi valamire. Pedagógus nem létezik diák nélkül. Erre mutatunk friss példát műsorunkban. Vendégem a stúdióban Erdősné dr. Németh Ágnes, a májusban az Európai Leány Informatikai Diákolimpián sikeresen szerepelt magyar csapat vezetője, az ELTE informatikai kar egyetemi docense és a Neumann Társaság tehetséggondozási igazgatója. Kezicsókolom!
1: Jó napot kívánok!
0: Köszönöm szépen, hogy eljött, és a versenyzők közül pedig Szabó M. Katalina, szombathelyi Bolyai ELTE gyakorló általános iskola és gimnázium tanulója, aki aranyérmet nyert. Szia!
2: Jó napot!
0: És a 11-es Szekeres Linda, a 17. kerületi Balassi Bálint gimnázium diákja, aki bronzérmet szerzett Budapestről. Szervusz, köszönöm szépen, hogy te is itt vagy velünk.
1: Jó napot kívánok!
0: Tehát mind a négy magyar induló érmet szerzett Olaszországban, Európából és a nagyvilágból összesen 68 ország 251 informatikában jeleskedő diáklánya szerepelt ezen a versenyen. Mit érdemes tudni erről a versenyről, erről a megmérettetésről, tanárnő?
1: Ez az Európai Lány Informatikai Diákolimpia 2019-ben a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián dugtuk össze a fejünket csapatvezetőként, hogy jó lenne a matematikai lány diákolimpia mintájára informatikából is külön versenyt szervezni a lányoknak. Miért is kell külön verseny? Azért, mert az iparban is, és az egyetemeken is, a STEM szakmákban, vagyis az informatikában is nagyon-nagyon alul reprezentáltak a lányok, és hiszek abban, hogy fele-fele arány lenne az ideális, mind az egyetemeken, mind az iparban abban, hogy elég színes legyen, és elég sokféle nézőpont megjelenhessen egy munka kapcsán. 2021-ben a COVID kellős közepén Svájc megrendezte ezt a versenyt először, online volt az első kiadásunk.
0: Stílszerűen.
1: Igen, és utána Törökország, Svédország, Hollandia és Németország után az idén Olaszországban került megrendezésre ez a verseny, ahol, mint hallottuk, 68 országból. Nincs is 68 európai ország.
0: Igen, ezt is néztem, hogy jön ez ki, de ugye...
1: Ez úgy jön ki, hogy...
0: Csatlakoztak máshonnan is.
1: Hogy igazából ez egy világverseny. Tehát az európai országok azok meghívottak, és alapértelmezetten meghívottak erre a versenyre, de az Amerikai Egyesült Államoktól Szingapúrig, Japántól, Ausztráliáig, Új-Zélandtól, Kanadáig minden országból vendégként részt vesznek ezen a versenyen.
0: És akkor, hogyha ők nyertek, akkor Európa bajnokok lettek? Vagy?
1: Igen, mondhatjuk így, és az európaiak határozzák meg az érem határokat, és utána a vendégek azok csak besorolódnak az érem határok közé.
0: Ahogy tanárnő mondta, ebben a világban, ebben a szakmában alul reprezentáltak, tehát sokkal kevesebben vannak ezek szerint a lányok, mint a fiúk. Akkor ti hogy és mint kerültetek közel ehhez a világhoz? Katalin?
2: Szóval én igazából először úgy kezdtem, hogy online akartam videójátékot fejleszteni, és akkor így elkezdtem programozni, és aztán rájöttem, hogy én ezt amúgy nagyon élvezem, és amikor 9. iskolát váltottam, akkor megtudtam, hogy lehet belőle versenyezni is, és akkor így azonnal belevágtam.
0: És hány éves korodban kezdtél egyáltalán ezzel a világgal megismerkedni? Mert ugye ma már az van, hogy már, nem tudom, óvodáskorban is a kezükbe veszik a gyerekek ezeket az eszközöket, tehát már úgy nőnek fel, hogy teljesen természetes számukra. Te is ez a korosztály vagy, aki már így kezdte?
2: Nekem a szüleim úgy gondolják, hogy 14 éves korig nem szabad a gyerekeknek okostelefont adni, ez alól én sem voltam kivétel, és laptopom is csak azért lett 10 éves koromban, mert a Covid miatt digitális oktatásból kellett tanulnom.
0: Azt a mindenit. Linda, nálad hogy alakult ez a barátság ezzel a világgal?
3: Én már általános iskola óta nagyon érdekelt a matematika, és imádtam versenyezni, minden egyes versenyen részt vettem, amin lehetett. A programozás kicsit később jött szóba, elkezdtem gondolkodni, hogy a matematika területén pontosan mi érdekelhet, és ez a matek átment infóba, és igazából elkezdtem programozni, és innen rájöttem, hogy ez az én területem, és itt is fogok maradni.
0: Tanárnő, most így pedagógusként mit szól ehhez, hogyha már így felvetődött ez a kérdés, hogy milyen korban érdemes megismertetni a számítógéppel, az informatikával a gyerekeket, hogy a fejlődésük azért az egészséges, normális legyen, hogy pontosan majd még a sokkal későbbi évtizedekben is a világban úgy éljék, mint egy rendes, normális gyerek, fiatal felnőtt az életüket.
1: Hát én egy kisgyereknek biztos nem adnék a kezébe okostelefont és okos eszközt.
0: Informatikusként mondja ezt.
1: Informatikusként mondom ezt. Az eszközhasználatot azért a programozástól mindenképpen különböztessük meg. Tehát az, hogy használok egy eszközt, és értem, hogy mi történik ott, az két különböző dolog. Viszont egy kisgyereknek nagyon nagy szüksége van arra, hogy mozogjon, hogy kialakuljanak az agyában is azok a kapcsolódások, amik a mozgással kapcsolatosak, illetve a teste is fejlődjön. Ezt az okostelefonok kevésbé teszik lehetővé. Egy kisgyerek számára azt gondolom, hogy az a képsor, amit, vagy az applikáció, ami ott van a képernyőn, az nem túl hatékonyan fejleszti.
0: Tehát akkor mit javasol, hogy a szülők mikor és hogy vezessék be ebbe a világba a gyerekeiket?
1: Szépen lassan és csak ellenőrzött körülmények között. Hogy hány évesen, ez szerintem azért a szülőn is múlik, hogy hány évesen, óvodásként még semmiképpen,
0: de ugye sokszor látjuk már, hogy odaadják a telefont az óvodás gyerekeknek.
1: A legjobb gyerek megőrző az, hogy odaadja az anyuka a telefont a babakocsiban a tologatott gyereknek, mert a színes képek lekötik valamennyire az agyát.
0: Ugye szokták mondani, hogy minél hamarabb ismerkedik, meg azt is szokták indokként mondani, akkor annál inkább ez számára készség szinten beépül a gondolkodásába, akkor ön ezt akkor nem...
1: Nem gondolom, hogy így van.
0: Nem ismeri el, értem. És akkor mondjuk már általános iskolában már azért ugye a tanmenetekben előfordulnak már ilyen
1: amikor
0: tartalmak.
1: Tudjuk azt, hogy mit csinálunk azzal a telefonnal, és vagy mit csinálunk azzal az okos eszközzel, és célja van annak, hogy ott rajzoljon, vagy valami Kahoot quizt, vagy valami játékot játszon, ami fejleszti, ott már helye van ennek, de ott is limitált mennyiségben. Tehát nem ez a napi 8 órát fogja a telefont, és játszol rajta a gyerek.
0: Hát hiszem, hogy most a kulcs szó, amit kimondott, az, hogy a célja van. Tehát,
1: igen.
0: Ha ennek értelme van, meg tudjuk mondani, hogy te most ezt és ezt csinálod, vagy ezt használod rajta.
1: Igen, pontosan.
0: Ugye Katalin, mondtad, hogy 14 éves korodban kaptál ugye ezek szerint okostelefont, laptopot már egy kicsit korábban már kezdtél használni, és nem érezted úgy, hogy azok a társaid, akik nem tudom már kisiskolás vagy akár óvodás korukban is a kezükbe fogták, akkor esetleg előnyben voltak? Mert ugye szokták azt mondani, hogy jaj, szegény, hát akkor ezeken a platformokon zajlik az élet, akkor kimarad belőle. Nálad ez hogy zajlott ezt? Mert szerintem ez a 14 éves kor, ez talán akár már különlegesség is lehet.
2: Én egyáltalán nem érzem úgy, hogy bármiről lemaradtam volna, és nem igazán érdekel, hogy ők akkor mit csináltak a telefonjaikon.
0: Linda?
3: Én szerintem nem az az eset vagyok most, mint Kati, én hamarabb kaptam okostelefont. Szerintem sok jó oldala is van, és rossz is.
0: Tehát csak megragadt ez a terület téged is.
3: Igen, igen.
0: Mindenképpen ezzel együtt is. Na akkor beszéljünk magáról, erről a leány informatikai diákolimpiáról. Mi a feladat? Hát hogy kell ezt elképzelni? Hogy lehet összehasonlítani informatikai tudásokat, pláne ebben a korban? Ugye ez hány és hány éves kor közöttiekre vonatkozik?
1: Ez legidősebb versenyző az 20 éves lehet, és az a szabály, hogy az előző tanévben még középiskolásnak kell lennie. Tehát általában nyáron zajlanak ezek az informatikai diákolimpiák, az a szabály, hogy nem lehet egyetemista az előző tanévben, tehát elsősorban középiskolás gyerekekről beszélünk. Az idén nem tudom, hogy hány éves volt itt a legfiatalabb versenyző, tavaly a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián 13 éves volt a legfiatalabb versenyző, és középiskolások voltak. Nagyrészt 16-18 éves gyerekek versenyeznek egymással. Maga a verseny, versenyprogramozás nem túl izgalmas az, ahogyan megkapják a gyerekek az adatokat, és ahogyan vissza kell adni az adatokat. Tehát egy konzolos alkalmazást kell írni, hol egy fekete képernyőn jönnek tesztadatok, és egy fekete képernyőn visszajönnek a tesztadatok. De ezek mögött a megjelenítéssel már valós problémák lehetnek, és valós alkalmazásokban használjuk ezeket az algoritmusokat, elsősorban algoritmusokat és adatszerkezeteket, amiket használnak itt mögötte. Linda, mondasz egy példát erre?
3: Igen, például vegyük a tömegközlekedési úthálózatot, és az egyes megállók legyenek a csomópontok, a köztük levő utak legyenek az évek, és mindegyik útnak legyen egy hosszúsága. És a feladat legyen az, hogy A pontba el akarunk jutni B pontba, és a lehető legrövidebb úton szeretnénk elmenni természetesen.
0: Hát ez a mindennapi embernek a...
1: Hát ez a igen, nem?
0: Ez az élet.
3: Ez egy teljesen hétköznapi probléma, és nekünk ezt kell minél hatékonyabban megoldani. De ugye nem mindegy, hogy egy telefonapplikációban egy másodpercet, vagy egy órát várunk ennek a eredményére, ezért nekünk, programozóknak ezt különböző adatszerkezetekkel és algoritmusokkal minél effektívebben kell megoldanunk, minél kevesebb memória használattal és minél kevesebb idő alatt.
0: Azt mondta, hogy nekünk programozók, nagyon jó, hallottam. De te budapesti vagy, 17. kerületben élsz, ugye?
3: Igen,
0: te akkor azt jelenti, hogy a Pesti út környékén ott van a csomópont, onnan kell, hogy bejussál mondjuk egy metróhoz. Az adott, nem? Tehát ezen mit lehet még fejleszteni? Hiszen jár a busz, az a busz téged elvisz a metróhoz, vagy az Ősvezértérre, vagy a Kőbánya Kispestre, és akkor onnan mondjuk bejutsz a belvárosba. Hogy lehet ezen még fejleszteni például? Most így elképzelte, nem biztos, de nagyjából...
1: Hát most a szállodától hogy jutottunk ide a rádióba? Hogy? Legalább 8 alternatívát felajánlott az applikáció.
3: Ugyebár rengetegféle út létezik, és nem mindegy, hogy mennyi idő alatt jutunk el, és a különböző a környezetben
0: különböző járművek vannak.
1: Különböző útvonalak vannak. Akár kimehetne Linda a Szentendrére, és visszajöhetne egy hívvel is, hogyha arról van szó. Tehát a fölajánlott lehetőségek közül kell megtalálnunk a leghatékonyabbat.
0: Tehát akkor ez volt például, ez egy feladat volt ezen a versenyen?
3: Ez viszont egy könnyű feladatnak számít igazából a versenyen. Rengetegféle nehezítés van ebben a feladatban. Például két különböző út létezik, az egyik egy folyóút, amin csak hajóval közlekedhetünk, ami mondjuk drágább. Tehát rengetegféle nehezítés lehetséges az ilyesmi feladatokban.
0: És szereted, kedveled az ilyen feladatokat ezek szerint? Tehát tanárnő nem hívta fel különösebben az érdeklődésemet, fekete képernyőn, adatok jönnek, és akkor egyszer csak el kell ott azzal kezdeni valamit.
1: Igen, de nagyon intézni, izgalmas az algoritmus, ami mögötte.
0: Na, ez azt akarom tudni, hogy mi ebben az izgalom.
3: Igen, kívülről úgy tűnik, hogy ez nagyon unalmas meg minden, de emellett emögött hatalmas logika van, ami nagyon érdekes szerintem, hogyha igazán megértjük, és nagyon izgalmas gondolkodni, felfedezni részleteket, és magad rájönni olyan trükkökre, amivel hatékonyabban megoldunk problémákat. Tehát igazából ez a gondolkodás mögötte, ez a, hogy ó, rájöttem, ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog.
0: Van ilyen emléked, ez a heuréka, hogy felfedeztem? Mondj az életedből, hogy mikor okozott boldogságot neked az informatika?
1: Amikor 100 pontot kiír az értékelő.
3: az a legjobb érzés, amikor van egy ötletem, nem vagyok benne biztos, de leírom, lekódolom, beküldöm, és 100 pont, azaz maximális pontszámra megoldottam, tehát, hogy beigazolódott az elméletem, igen, jól gondoltam, az a legjobb érzés ezen a területen.
0: Katalin, te Szombathelyen élsz, ugye, ezt elhangzott.
2: Igen.
0: És ott is például egy ilyen közlekedési applikáció, vagy ennek a fejlesztése, ott is nagyon sokat segíthet az emberek életében? Mert gondoljunk, hogy akkor ott azért annyi közlekedési eszköz például, mint Budapesten nincs, tehát annyira talán nem bonyolultak például a közlekedés, hogyha már ez a példa feljött.
2: Szerintem ott is nagyon sokat segít, mert azért elég sok buszútvonal van, amik sokkal ritkábban járnak, mint Budapesten, és így azt tehát nem
0: össze kell hangolni a vonattal például.
2: Igen, igen, igen.
0: És akkor neked ez szokott egyébként a fejedben lejátszódni, hogy na, akkor most hogy menjek, és te, mint informatikus, ebből tudsz valami gyakorlati hasznot is találni az életedben? Például a közlekedésnél, hogy akkor most melyik buszt hánykor, hol érem el, melyik megállónál, akkor az a vonathoz hogy, utána merre felé megyek tovább?
2: Hát ez nekem személyesen annyira nem szokott így előjönni, mert nagyjából ugyanazt csinálom minden nap, és így ugyanazzal a busszal tudok menni haza.
0: Na akkor nézzük, hogy mondtad, hogy téged a számítógépes játékfejlesztés, ugye ez volt, ezzel igen. Kezdted. Milyen játékot fejlesztettél? Hiszen, hát hogyha megnézzük ezeket a számítógépes játékok, hát ezek minden tudnak, csili-vili, szólnak, zenélnek, színesek, ugrabugrálnak, lehet egynek, többnek, egymás ellen, mindenféle variáció van. Tehát itt még hogy lehet tovább gondolkodni?
2: Hát én igazából nekem volt rengeteg ilyen megkezdett projektem, ezeket nem igazán volt türelmem befejezni, de így tapasztalatnak jók voltak.
4: De a mögötte levő algoritmusok viszont sokkal izgalmasak, mint az, hogy éppen pirosan vagy zölden villog valami a képernyőn.
0: Tanárnő is szokott egyébként számítógépes játékokat használni? Játszik ön is képernyőn? A telefon most a kezében van.
2: Igen.
0: Most nyilván most a műsorunkhoz fontos adatokat nézi, de egyébként vannak letöltve játékok.
4: Persze,
0: is a telefonon?
4: Természetesen.
0: Mit játszik? Mi érdekli egy informatikust? Egy informatikus milyen játékkal tud játszani, ami még számára is kihívás lehet? Akkor most tanárnő legyen kedves. Milyen fajta?
4: Kihívás.
0: Lövöldözik vagy?
4: Jaj, nem lövöldözős, azt én nem
0: keresi?
4: Játszok az első körben, elsősorban a fiúknak a játéka szokott lenni, hogy lövöldözős játékot
0: állatokat
4: játszanak.
0: Tart, gyümölcsöket nevel.
4: Nem. Csak logikai játékokat szoktam játszani a telefonomon.
0: Igen, nektek is van kedvenc játékotok a telefonotokon, mi az, ami így amikor a vonaton mész, vagy a buszon is éppen nem akarod a tájat nézni, akkor Kati, te mit játszol?
2: Nekem is ilyen logikai játékok vannak a telefonomon.
0: De mi az, hogy logikai játék? Tehát ott mi a lényeg? Honnan, hova kell eljutni?
2: Tehát például, amivel én elég sokat szoktam játszani, az olyan, hogy van egy ilyen 10x10-es vagy 15x15-ös négyzetrács, és akkor minden sornak, meg oszlopnak az oldalára oda van írva, hogy milyen színből, milyen hosszú blokkokat kell kiszínezni, milyen sorrendben, és akkor ezt így valahogy ki kell logikázni, hogy hol lesz üres, és hol lesz beszínezve, és milyen színűre. És akkor így kijön egy kép a végén.
0: Aha, szóval akkor ez a farmjáték, meg lövöldözés, meg ilyesmi, az téged sem.
2: Nem.
0: Linda, neked mi van a telefonodon?
3: A múltban rengeteget játszottam ilyen farmas játékokkal, meg szerintem lövöldözős játékokkal is, de így, amikor egyre idősebb lettem, engem is inkább ezek a logikai játékok kezdtek el érdekelni, és megadtam az ilyen szavas játékok, amikor ki kell találni a szót, meg ilyesmik is meglepően érdekelnek, ami nem feltétlenül programozáshoz kapcsolódik, de szerintem ez is logikai. Tehát inkább ezek a fejlesztő játékok tetszenek, amik fejlesztik az embert.
0: Szóval akkor ti annyira benne vagytok ebben, hogy minden egyes lépéssel, minden egyes gombnyomása is még az arra gondoltok, hogy na ez minket fejleszt, ugye? Tehát ez
4: Aj,
0: is benne
4: de
0: van.
4: Hogy is. Hát most nem gondolkodik ezen az ember, hanem csak élvezi azt, hogy a problémát meg tudja oldani.
0: Kedves hallgatóink, a műsorunkban pedagógus nap alkalmából egy pedagógusi sikerről is, ha úgy mondhatjuk, beszélgetünk, hiszen a Leány Európai Informatika Diákolimpián sikerrel részt vett csapat tagjai és előfelkészítőjük a vendégünk a stúdióban, és egy kis zene után majd azzal folytatjuk, hogy a lányok hogy kerültek ki, konkrétan ők az olimpiára, mi volt az ő kiválasztásának az alapja.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést így pedagógus nap hétvégéjén. Vendégem a stúdióban Erdősné dr. Németh Ágnes, a májusban az Európai Leány Informatikai Diákolimpián sikeresen szerepelt magyar csapat vezetője, az ELTE informatikai kar egyetemi docense és a Neumann Társaság tehetséggondozási igazgatója, a versenyzők közül pedig a 10. évfolyamos Szabó M. Katalina, szombathelyi Bolyai ELTE gyakorló általános iskola és gimnázium tanulója, aki aranyérmet nyert, és a 11-es Szekeres Linda, a 17. kerületi Balassi Bálint gimnázium diákja, aki bronzérmet szerzett, a csapat tagja volt még Horváth Dóra Győrből, és Varga Vivien Szegedről. Hogy alakult ki ez a csapat, tanárnő?
1: A csapat kialakulása az egy hosszú versenysorozatnak a végeredménye. A Zsakó László nemzetközi programozási versenynek a három fordulója után van egy válogató versenyünk, és a válogató versenyen legjobban szereplő négy lány került be a csapatba. A Zsakó verseny az egy iskolai fordulóval kezdődik valamikor az ősz folyamán. A második fordulóba bejutott diáklányokat hívtuk meg a válogató versenyre. Nem emlékszem pontosan a számra, ilyen 40 körüli diáklányt hívtunk be a válogató versenyünkre, és ők voltak a legjobb négy.
0: Közülük, tehát akkor a legjobb 10% mondjuk, hogyha 40... Körülön.
1: Hát, hogyha az egész népességet nézzük, és az összes középiskolást, hát aki részt vehetett volna a versenyen, akkor nagyon kiválasztottak. Ők képviselhették Magyarországot ezen a versenyen.
0: És ugye nagyon széles a választék, hiszen ugye Budapestről, Győrből, Szombathelyről, Szegedről, tehát mindenhonnan sikerült elhozni egy-egy versenyzőt. Az iskolában hogy alakult ki a ti jelentkezésetek? A tanárotok szólt, hogy akkor van ez a lehetőség, vagy ti hallottatok róla és kaptatok kedvet? Hogy volt ez, Linda?
2: A tanáraimtól is hallottam, hogy lehet jelentkezni, meg egy informatikai szakkörből is hallottam, hogy lehet jelentkezni, és ugye a válogatóba nem lehet jelentkezni, oda vagy meghívnak, vagy nem, és akkor a versenyen, a versenyeken való eredményeim alapján lettem behívva.
0: Kati, neked hogy alakult a pályád ezen a világban, ebben a világban?
3: Hát én ugye amikor 9. iskolát váltottam, akkor egy osztálytársamtól hallottam, és akkor az informatika tanárommal is beszéltem erről, és akkor így tőle tudom.
0: Ti csodabogarak vagytok ugye a környezetetekben, vagy mások is vannak hasonlóan tehetségesek, akik lányként ez iránt, a világ iránt érdeklődnek? Ti hogy érzitek?
2: Nem mondanám magamat csodabogárnak, mert most egyre jobban ebbe a környezetbe kerülök be, ahol egyre több olyan emberre ismerkedem meg, akit ugyanaz érdekli, mint én, és ugyanebben a világban vagyunk, és egyre jobban azt veszem észre, hogy mennyi nagyon okos ember vesz körül minket. De az iskolámban biztosan nem találkozom olyannal, akit ugyanúgy ez érdekli. És tudnék vele beszélgetni erről.
0: Kati, téged hogy tart számon a környezeted?
3: Hát igazából én is csak ugyanazt tudom mondani, mint Linda, hogy ismerek viszonylag elég sok lányversenyprogramozót Magyarországon, de az iskolámban én vagyok az egyetlen.
0: De Linda, mondtad az előbb, hogy szakkörbe is jársz, vagy jártál, ugye? Hogy egy szakkörön keresztül kaptál hírt erről a lehetőségről, hogy ott, abban a szakkörben például voltak-e még lányok rajtad kívül? Ez érdekelne.
2: Igen, többen is voltunk lányok. A Kati is erre a szakkörre jár.
0: Hogy Szombathelyről és Budapestről lehet egy szakkörre járni?
2: Ez egy online szakkör.
0: Ja,
2: ez az AlgoPro szakkör, ami rengetegféle órát tart programozásról, AI-tól kezdve, különböző programnyelveken, és ez az a hely, ahol beszélgetni tudunk olyan tanulókkal, akiket ugyanaz érdekel, mint minket.
0: És tanárnő, hogy látja őket? Különlegesek ők már így a saját évfolyamokon belül?
1: Hát a legjobb párgyerekről beszélünk, tehát igazából nagyon örülök neki, hogy vidékről és sok helyről jöttek össze. Azon dolgozom, hogy akárhol is született egy gyerek, akár fiú, akár lány, meg legyenek azok a lehetőségei, hogy kibontakoztathassa a tehetségét, és találkozhasson más olyan gyerekekkel, akiknek ugyanaz az elkötelezettsége, és ugyanaz a hitvallása, és ugyanaz érdekli. És ez azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek összegyűlhessenek, és egymással is beszélhessenek. Pont ez a nemzetközi versenynek is a célja, hogy a különböző országokból azok a kiemelkedő tehetséges diákok összegyűlhessenek, megismerkedhessenek egymással, és utána hosszú-hosszú kapcsolati hálón keresztül együtt dolgozhassanak. Csapatvezetőként is ez a legnagyobb előnye az ilyen nemzetközi diákolimpiáknak, hogy kialakulhatnak olyan kooperációk, amik kell, ugyanazokat a problémákat tudjuk megoldani. Például az idei, éppen a héten zajló felkészítő táborunkban izraeli és szlovák versenyzőket is vendégül láttunk, és így még szorosabb lett a kapcsolat. Nem csak a lányok, hanem a fiúk között is, tehát az egész közösség között szorosabb lett a kapcsolat.
0: Ön pedagógusként, ugye, ha már így pedagógus napon beszélünk, mit keres bennük? Mi az, ami megragadja? Mikor gondolja azt, hogy na, akkor belőle lehet valami?
1: Tehát azt az érzést, amikor egy gyerek megért valamit, és csillan a szeme, hogy én ezt megértettem, és most már az enyém ez a megoldás, vagy ez a gondolat, az szerintem tanárként egy hihetetlen jó érzés, és azért csinálja az ember.
0: És hogy kell velük foglalkozni? Tehát nagyon sokszor hallani azt, hogy a bármilyen területről, sportról, tudományból, akármiről beszélünk, hogy elkallódnak tehetségek. Tehát hogy kell megőrizni őket, megragadni őket a pályán, és valóban sikeressé tenni őket, vagy legalábbis ezt a lehetőséget megadni pedagógusként? Mi a módszer?
1: Ennek szerintem sok aspektusa van, hogy mikor tud egy gyerek kibontakozni. Egyszer kell a saját tehetsége, de legalább olyan fontos a saját elkötelezettsége. Tehát, hogy képes legyen és hajlandó legyen azt a munkát beletenni egy felkészülésbe, ami szükséges ahhoz, hogy sikeres legyen, és itt van az elkalódásnak az első pontja, hogy...
0: Látott ilyen példákat elkalódó?
1: Igen, sajnálom, de vannak olyan fiatalok, akik nem hajlandóak beletenni azt a munkát, amit kell. A másik pedig, hogy kell, hogy legyen valami, mondhatjuk akár szerelemnek is, vagy együttműködésnek a tanár és a diák között, ami megragadja a fiatalt, és inspirációt ad ahhoz, hogy ezt a munkát beletehesse. Tehát a három tényező, a saját tehetség, a tanár személyisége és a tanárral való együttműködés, illetve a munkára való készség, elkötelezettség, ez minden tehetségmodellben ott van, és mind a három szükséges ahhoz, hogy valakiből kibontakoztathassuk a tehetséget. Természetesen meg kell találnunk azt, hogy kivel tudunk együtt dolgozni, és ki az, aki ebben a területben tehetséges.
0: Lányok, nektek vannak olyan tanáraitok, most nyugodtan soroljátok, hogyha van ilyen pedagógus napról van szó, aki elindított titeket, vagy aki felfigyelt rátok, aki meglátta bennetek a tehetséget, akire úgy gondoltok, hogy mesteretek? Kati?
3: Hát szerintem nekem az egyik ilyen az így az informatika tanárom, és a másik pedig a...
0: Hogy hívják őt?
3: Dobre Norbert.
0: Igen.
3: És a másik pedig a matek specializáció tanárom, Zsíros Péter tanár úr.
0: És akkor ők hogy álltak hozzád, vagy tehát milyen viszonyba kerültél velük? Tehát hogy foglalkoztak veled, mint tehetséggel? Tehát mi az, ami miatt úgy érzed, hogy ők különlegesen hozzájárultak ahhoz, hogy te most itt üljél például ebben a székben, vagy hogy eljussál Olaszországba, és aranyérmet nyerjél ezen a informatikai diákolimpián?
3: Hát, hogy így segítettek megmondani, hogy milyen versenyekre tudok menni, és milyen lehetőségeim vannak, illetve olyan feladatokat is kaptam, amiktől így tényleg úgy érzem, hogy fejlődtem.
0: Linda, kit említenél?
2: A informatika tanáromat, Pintér Imrénét, és az informatika szakkörökről, amikről beszéltem, ott a rengeteg egyetemistát, aki segít nekünk a felkészülésben, és a Nikházi Lászlót például, meg Ágit is ide sorolnám.
0: Ági, ön?
1: Igen.
0: Ja, per Ági. Ezt eddig nem vettem észre, hogy tegeződnek. És akkor Ági tanárnő, én azért azt mondom, hogy tanárnő, szóval, hogy említette, hogy azért elég sok lemondás van, vagy arra van szükség, hogy voltak tehetségek, akik nem voltak hajlandóak, vagy nem akarták beletenni azt a munkát. Mi az a munka? Tehát például mi az, amikor úgy döntesz, hogy nem mész el a barátnőiddel fagyizni, hanem inkább azt a feladatot folytatod?
2: Nekem szerintem sok ilyen példa volt az életemben. Én például ebben az évben nagyon elkötelezett voltam ez az olimpiával kapcsolatban, hogy nekem ez az idei célom, én ide beszeretnék kerülni, és én igazából egész évben erre készültem, hogy ez összejöjjön, és rengeteg programot mondtam le, hogy most inkább nem, nekem most erre kell fókuszálnom, tehát tényleg bele kell tenni azt az erőt és szorgalmat, hogy eredményt érjünk el.
0: És ezt hogy kell elképzelni? Tehát akkor otthon ülsz, vagy kinn a parkban, egy laptoppal, könyvvel, hogy zajlik ez a munka konkrétan, amikor Linda készül az olimpiára, akkor mit látunk?
2: Én igazából szerintem az este a legjobb időszak a készüléshez. Sajnos hajnali kettőig is nagyon szeretek ellenni. Ülök az asztalomnál, laptop, és olvasok algoritmusokról, én gyakorlok feladatokat, és még közben beindítok egy kis zenét, hogy az is legyen, és akkor ilyen egy jó kis környezetben. Igazából teljes, szerintem én élvezem ezt.
0: Tehát ez boldogságot okoz neked.
2: Tehát ez boldogságot okoz.
0: Kati is bólogat, akkor te is így érzed. Nála ez hogy zajlik? Te is hallgat zenét közben?
3: Igen, én is szoktam zenét hallgatni, és hát nekem szerintem annyira olyan nagyon sok lemondás nincsen, mert én így magamtól is azt csinálnám, hogy hazamegyek, és akkor kinyitom a laptopot, és oldom a feladatokat, mert szeretek feladatokat oldani, és nem csinálnám, hogyha nem élvezném.
0: Hát az egészen biztos, erre nem lehet valakit kényszeríteni, hogy hajnali kettőig ezzel boldogan, örömmel foglalkozom, és egyébként azért, ugye elhangzott, hogy nagyon fontos a mozgás, ugye azért a világ más részeinek megismerése, mivel foglalkoztok még? Például mozgás, nálatok mit jelent a mozgás? Ebben a felkészülésben például benne van a programban? Most a tanárnőhöz fordulok csapkongva.
1: Igen.
0: Tehát van időnként az, hogy nagy gyerekek, menjetek ki, fussatok egy kört?
1: Ó, természetesen. Vagy menjünk el lézerharcolni, vagy frisbizzünk egyet, vagy valami, másszunk egyet, vagy bármilyen dolgot csináljunk.
0: Sportoltok is amúgy?
2: Szerintem nagyon fontos a mozgás, és én idáig 10 éven keresztül kézilabdáztam, tehát nekem a sport az nagyon nagy részét töltötte ki az életemnek. Mára már sajnos túlságosan elvette az időt a programozás, és kevesebb időm maradt erre, de még most is akár kimegyek biciklizni, vagy néha futni, tehát a mozgás az mindig az életem része.
0: Kati, te és a mozgás milyen viszonyban vagytok?
3: Én amikor kisebb voltam, akkor egész napokat töltöttünk a legjobb barátnőmmel azzal, hogy csak úgy biciklizünk körbe, és beszélgetünk. Azóta már kevesebbet sportolok, leginkább annyit, hogy eljárok tornaórára, meg reggel néha futok a buszhoz, mert muszáj.
0: Na, akkor ez egy fontos része mindenképp a dolognak. Kedves hallgatóink, műsorunkban az Európai Leány Informatikai Diákolimpián sikeresen szerepelt csapat tagjaival beszélgetünk, és felkészítőjével, és egy kis zene után majd azzal folytatjuk, hogy mi a különbség a leányok és a fiúk tudása között.

0: kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést pedagógus napon. Vendégem a stúdióban Erdősné dr. Németh Ágnes, a májusban az Európai Leány Informatikai Diákolimpián sikeresen szerepelt magyar csapat vezetője, és Szabó M. Katalin Szombathelyről, valamint Szekeres Linda Budapestről két versenyző, egyikük aranyérmet, másik bronzérmet szerzett, és ugye ott hagytuk abba, hogy azt fogom majd kérdezni tanárnőtől, hogy tehát, hogy mi a különbség a leányok és a fiúk informatikai tudása, gondolkodása között.
1: Semmi. És ezt akkor így gyorsan mondtam, csak akkor már nem fért bele a műsorba, mert elvettük a hangot. Tehát a lányok
0: hát mégiscsak ez egy speciálisan leányok számára kiírt verseny. Tehát valami oka van, hogy
1: egyszer az alulreprezentáltság az, ami oka, illetve a társadalmi megítélése a lányoknak, hogy otthonról nem biztos, hogy azt hallják, hogy kislányom, menjél el mérnöknek, informatikusnak, matematikusnak, és így tovább.
0: Ti mit hallottatok otthonról? Bocsánat, hogy a tanárnő szavába vágok. Mondták azt, egy leánykám, tedd le azt a laptopot, inkább mosogassál.
2: Nekem azt mondták, hogy legyek, ami akarok lenni, csak ne űrhajós.
0: Miért pont nem űrhajós? Hát végén még ott fogsz kikötni egyébként, ha így folytatod.
2: Hát mert az űrhajós az túl veszélyes. És igazából ennyi.
0: Igen.
3: Szerintem bennem is megvolt ez a tudat, hogy hát ez ilyen fiúsabb dolog, meg ilyesmi. Persze erre nincsenek, de bennem is egyszerűen ez volt, nem tudom honnan szedtem. És mindig, hogyha bárkinek is elmondtam, hogy engem az informatika érdekel, a matek, akkor mindenki meglepült, hogy tényleg ez nagyon ritkán hall lányokat ezen a területen, de ez szerintem nincsen gond, hogyha mi ezzel foglalkozunk, igazából képviseljük a lányokat, minden többen vagyunk annál jobb.
0: És akkor például ezen a szakkörön, ami ugye online zajlik, de az informatikával jó barátságban lévő fiatalok ott vannak, ti akkor

0: kell, de még mindig sajnos a társadalmi elvárások azok, hogy a lányok kicsit más csináljanak, mint a fiúk. Remélem, és azt gondolom, hogy a 2000, tehát az elmúlt 20 évben talán egy kicsit változott.
1: Hát ön például ugye az ELTE informatikai kar egyetemi docense. Tehát azért eljutott egy elég komoly pozícióba nőként. Ez az ön esetében, vagy az ön pályája, ez ilyen különlegesség volt? Nem volt sok...
0: Igen, egészen
1: nő,
0: biztosan különlegesség volt.
1: Társa.
0: Minden helyzetben meg kell küzdeni azzal, hogy nőként elismerjenek és ott legyek. Erre most egy aktuális példát tudok mondani. Üzbegisztánban voltam februárban, ahol a Nemzetközi Informatikai Diákolimpiának a Nemzetközi Bizottságának tagjaként vettem részt. Ez az a bizottság, amelyik a szervezési feladatokat csinálja a Nemzetközi Informatikai Diákolimpiára. 5 választott tagja van az egész világról, és 5 rendező ország tagja van az egész világról. Tehát ez egy 10 fős delegáció volt, ahol én vagyok az egyetlen nőtag, engem a 90 országból levő közösség választott meg az ő saját képviseletükre. Üzbegisztán, szovjet utódállam, akárhogy is nézzük, mentünk egy miniszteri megbeszélésre, egy komoly miniszteri megbeszélésre, hogy hogyan zajlik a következő évben a már hogy most nyáron az olimpia, és mindenki rajtam kívül a teremben férfi volt. És amikor mentünk be a tárgyaló terembe, akkor a titkárnő megállított, hogy én ne menjek be a tárgyaló terembe egy nemzetközi csapat tagjaként és egy nemzetközi delegáció tagjaként.
1: De fogadjunk, hogy nem lehetett önt megállítani.
0: Ja, hát ez természetes volt, és nyilvánvalóan Üzbegisztánban ez egy iszlám állam, nem vettem föl kivágott ruhát, és hát nem voltam hivalkodóan öltözve, de nem is voltam hajlandó fölvenni. A nemzetközi protokollnak megfelelően nem is voltam hajlandó fölvenni a teljes burkát.
1: Hát de gondolom azért tudományos körökben ezt nem is nagyon várták volna el, vagy ön úgy érzi, hogy ha esetleg
0: talán
1: ez...
0: Talán a teljeset nem, de...
1: De egy de hajat jó lett volna,
0: egy ilyen nemzetközi megbeszélésen azt gondolom, hogy én nem nőként veszek részt, hanem a delegáció tagjaként. Tiszteletben tartom azt, hogy mondjuk egy... templomba hogyan megyünk be, de egy nemzetközi delegáció tagjaként nem feltétlenül kell pontosan azokat az előírásokat betartani, ami a helyi közösségben esetlegesen megvannak, viszont egy nemzetközi protokollt illik betartani.
1: A lányoknak úgymond könnyű helyzetük van, hiszen ők már ebbe a világba születtek bele, hogy az informatika minden sarkon ott van, és minden lépésnél használni kell, de ön azért egy másik korosztály. Ön hogy került közel az informatikával? Pláne, hogyha elmondja, hogy azért még ilyen nehéz is volt nőként, lányként, asszonyként.
0: Hát végig nem túl könnyű nőként érvényesülni. Mindenhol meg kell mutatni azt, hogy én is legalább olyan szinten vagyok gondolkodásban, probléma megoldásban és egyebekben. Én matematika-fizika tanári szakra jelentkeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemre. Ott volt egy lehetőségem arra, hogy fölvegyem harmadik tanárszakként az informatikát. Aztán, amikor végeztem, nagyon megijedtem, hogy nekem informatikát kéne még ezzel a tudással tanítanom, úgyhogy gyorsan elvégeztem egy programtervező matematikusi szakot is, és amíg fölnőttek a gyerekeim, addig otthonról dolgoztam informatikusként, programozóként, aztán amikor fölsősök lettek, akkor a Batthyány Lajos gimnáziumba mentem tanítani, azért, hogy ott egy kicsit foglalkozhassak tehetséggondozással, ott az informatika területet választottam, és nem a matematikát, mert két nagy nevű matematika tanár volt a gimibe, akik elvitték az

0: egész matematika tehetséggondozást, viszont informatikából láttam egy kis helyet. Végigjártam a gyerekekkel az informatikai felkészítőket, és egy kisiskolából, vidékről akkor még annyira nem volt nyilvánvaló, hogy valaki bekerülhet egy nemzetközi informatikai diákolimpiai csapatba. Aztán 2020-ban én rendeztem meg a közép-európai informatikai diákolimpiát, ahol 14 ország képviselői versenyeztek, és közben lépkedtem föl ezen a hierarchikus lépcsőn, és most valójában itt a tehetség, ez a versenyprogramozási tehetséggondozásnak a működésében minden szinten részt veszek a középiskolások számára.
1: Ugye itt elhangzott, hogy matematika és informatika. A hétköznapi ember azért képes és hajlamos összekötni ezt a kettőt, hogy majd, hogy nem ugyanaz, de hogyha így külön választjuk, nyilván, hogy külön tanár is kell az informatikához, hogy az, hogy informatika, akkor ez így ez egy könnyebb hívó szó, hogy na, akkor azért az mégsem az egy olyan unalmas matematika, hogy na, akkor erre könnyebb mondjuk a fiatalokat megtalálni és elhívni?
0: Nem gondolom.
1: Nem?
0: Nem. Tehát igazából a matematikai gondolkodás is, az informatikai gondolkodás is a probléma megoldó gondolkodást jelenti. Tehát problémákat oldunk meg, hogy az most matematikai vagy informatikai, igazából egy kicsit más csak, más az irány, de az alapok azok nem mások.
1: Tehát izgalmasabban hangzik az, hogy informatika, nem? Lányok, ne, számotokra?
2: Én egyetértek teljes mértékben. Nekem nem hangzik izgalmasabbnak.
1: Akkor nem, akkor én tévedtem így.
0: Nem könnyebb matekból eredményt elérni, vagy nem könnyebb informatikából eredményt elérni. Már ezen az informatikai diákolimpiai szinten a legtehetségesebb gyerekekről beszélünk.
1: Itt ülnek például a legtehetségesebb gyerekek. Mi a célotok? Hova szeretnétek eljutni? Ugye annyit tudunk, hogy Kati űrhajós nem lehet. De még a végén az lesz. Akkor téged kérdezlek.
2: Hát így rövid távon leginkább az lenne a célom, hogy 12-esként kijussak a Nemzetközi Informatikai Diákolimpiára, és hosszabb távon meg, nem tudom, igazából annyira nem gondolkoztam előre, esetleg szívesen foglalkoznék operációs rendszerfejlesztéssel.
1: Linda bólogat.
3: Én igazából nem az operációs rendszerekre bólogattam, engem inkább a mesterséges intelligencia világa érdekel, és szerintem a jövőben ezzel is szeretnék foglalkozni.
1: Tanárnő, milyen jövőt lát a lányok előtt? Hova juthatnak el, mit gondol?
0: Akárhova.
1: Akárhova. Csillagos égig is.
0: Igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatóink, vendégem volt a stúdióban Erdősné dr. Németh Ágnes, az Európai Leány Informatikai Diákolimpián sikeresen szerepelt magyar csapat vezetője, és a versenyzők közül Szabó M. Katalin és Szekeres Linda. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt az egy órát, így pedagógus napon beszélgethettünk egy pedagógusi sikerről. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
1: Kedves hallgatóink, most Werner Eszter és Urbán Péter nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik, viszont hallásra!

Elhangzott az iránytű. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon. Új műsorral legközelebb szombaton délelőtt jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Tigovics Ernő. A mai összeállításban először az otthon ízeit hallják, és ebben a házi gyúrt tészták világába kalauzolja el önöket Süye Károlyné. Azt követően a Remény hírnökeiben a kortárs lelki gyakorlat vezetők közösségéről beszélgetünk az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium diákjaival. Mindehez tartalmas időtöltést kívánok!
1: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
4: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. Talán még sokunk kedves gyermekkori emléke között felelhető az a kép, amikor a nagymama a nyújtófán éppen frissen gyúrt tésztát nyújt ki, amiből aztán kis kocka, cérnametélt és lepencs tészta lesz, amit még frissen vagy napokig tartó gondos szárítás után elfogyaszt majd az év során a család a különböző levesek betétjeként. Az íze pedig összehasonlíthatatlan a bolti tésztákéval. Gyúrás, nyújtás, vágás és persze gondos szárítás. A házi tészta készítése azonban csak először tűnik macerásnak, de ha egyszer valaki kipróbálja és megismeri a házi tészta ízét, biztos, hogy gyakran fog az asztalára kerülni. Az ókortól ismert tészta történetét nehéz lenne néhány szóban összefoglalni. Annyi biztos, hogy már az első receptek között is akadnak tésztás ételek, és az ókortól napjainkig nem is lankadt a népszerűségük. Ismerik Ázsiától Európáig világszerte. A tésztáról először szinte manapság mindenkinek Olaszország jut eszébe, pedig az egész világon elterjedt a gasztronómiában. Minden országnak megvan a saját verziója, mint például a mi csigatésztánk. Hogyan és mikor érdemes házi gyúrtésztát készíteni, Süye Károlyné Klárika nénitől ma többek között erre kapunk választ.
5: Ez általában tavaszi elfoglaltság szokott lenni a házi asszonyoknak, főleg a régiekben, mikor már kizöldült a mező, a határ, az udvar, a kert, akkor ugye már szabadjára engedik a tyúkokat, és a zöld füvet fogyasztó tyúkoknak a tojásai sokkal sárgábbak, zsírosabbak, és hát ugye ebből érdemes tésztát gyúrni, házi tésztát, mert ha üzletbe vásárolt tojást vagy sápadt tojásból, a tészta se lesz olyan, és tulajdonképpen maga a látványa is örömet szerez a házi asszonynak. Elmondanám, hogy én nagyon szeretek tésztát gyúrni, és egész kicsi korom óta állítólag nem értem föl az asztalt, és sámliról nyújtottam a tésztát, mert édesanyám mindig saját maga készítette tésztát, hát még mondjuk az én gyerekkoromban nem is nagyon lehetett üzletbe venni szárított tésztát, és mindig frissen készült, majd csak akkor kezdtünk már tésztát megszárítani, amikor volt a tésztanyújtógép, és akkor ugye egyszerre több mennyiséget lehetett egy nap alatt elkészíteni. Nekem egy ideig nagymamám csinálta a tésztát, aztán ő jobban ráért, mint édesanyám. Utána már én készítettem édesanyámnak, amikor ő már gyengült és nem bírta, vagy amikor szuhakálóba hazamentem, akkor biztos, hogy egy-két nap be volt iktatva a tészta készítése. Aztán gyerekeimnek is szoktam csinálni, és magamnak is egész évre valót, és hát most éppen néztem a dobozokat, hogy már nagyon kiürültek, hogy május elején hozzá kell kezdeni, legalábbis addig még pár napot rászánni, amíg nem jön a hetedik unokám, mert június elején születik a hetedik unokám a kislányomnál, a harmadik kislány, és hát neki is jó lesz, hogyha hirtelen kell valamit főzni, és jobban szeretik a gyerekek is a házi tésztából készülteket.
4: És tényleg más az íze, mint a boltinak, sokkal hát karakteresebb íze van a házi tésztának.
5: És még nem csak az, hogy a házi tésztának más íze van, ezzel mindig gondolkodtam, hogy ugyanazzal az összetétellel készített tészta más íze van a csigának, a cérnametéltnek, a kiskockának, a nagykockának, tehát mindegyiknek mégis egy leheletnyivel másabb íze van biztos, pedig ugyanabból a tésztából készül. bár már mostanában valaki nekem azt mondta, hogy miért fáradsz a tészta gyúrással, amikor már annyiféle tésztát lehet vásárolni. Hát ez igaz, hogy tényleg mindenféle tészta van már, de azért az nem közelíti meg azt a házi tésztát. Egyedül csigatésztát azt szoktam, mert arra mondjuk sajnálom az időt, annyit meg egyedül unalmas is. Ha úgy, mint régen kalákába csinálnánk, akkor persze másabb lenne az. Tehát akkor a hozzávalókat én mindig 1 kilóval szoktam begyúrni, tehát hiába csinálok aznap többet is, akkor is kilónként, de úgy, hogy 1 kiló B55-ös liszthez én 1,5 kiló rétes lisztet is teszek. Eleinte csak 1/4 literes bögrével raktam, aztán rájöttem, hogy jobb, ha majd, hát ha 2-vel teszek, az ugye majdnem 1/2 kiló. Tehát most már 1/2 kilót rakok hozzá, és a tojás nagyságától függ, hogy 10 vagy 12 tojást ütök fel. Mert a kisebb tojásból 12-t, ha jó nagy házi tojást kap az ember, akkor elég a 10, mert aztán lágy lesz a tészta. Én a tojásokat mindig egy nagyobb bögrébe vagy kis fazékba egyenként ütöm fel, mert ezt már többször is hangsúlyoztam, hogy érdemes, főleg így tavasszal, mert hajlamosak a tyúkok, főleg háznál, hogy eltojnak, és esetleg már kezdik megülni, kotlanak is esetleg, akkor nehogy valami rossz tojás kerüljön mondjuk a 8. tojásnak bele, mert az nagyon kellemetlen. Tehát egy kis bögrébe vagy tányérba egyenként felütjük. Persze előtte megmossuk ugye a tojásokat, hogy ne kerüljön szennyeződés a kezünkről se közben a tésztagyúrásnál. És akkor én ezt jól el szoktam verni, hogy szintén ilyen egy állagú legyen, és akkor a lisztet, ezt is mindig átszitálom, tárba szitálom, és a közepébe öntöm ezt a felvett tojást, és először mindig csak a jobb kezemmel, a jobbkezes vagyok, aki balkezes, az nyilván, egy kézzel próbálom összeállítani, és csak akkor kezdem már két kézzel gyúrni, mikor már szinte teljesen összeállt. Na most, hogyha még mindig van a tál aljába egy kis morzsalék valami, amit nem tudok már hozzágyúrni, na akkor szoktam egy kevés vizet önteni abba az edénybe, amiben a tojásokat felvertem, úgymond kimosom vele, és akkor azt a kis vizet még beleöntöm. Annyi vizet elbír ez a tészta, és még a tálba úgy nagyjából simára gyúrom, utána átteszem a nyújtótáblára, és ott gyúrom még egy darabig, utána egy tállal letakarom, és hát olyan 10-15 percenként alaposan átgyúrom, egy legalább 4-5-ször, de van még, hogy többször is, és akkor hagyom jóvá, amikor már olyan, mikor megsimogatom, mintha egy sejemanyagot simogatnék, vagy egy finom bársonyt, mert annyira kellemessé válik, és rugalmas lesz ez a tészta. Akkor én 16 részre szoktam vágni. Na most azt jelzem, hogy már géppel nyújtom a tésztát, nem nyújtófával. És 16 darabra vágom, és felszerelem az asztalra ugye a nyújtógépet, és először mindig a nyújtófával egy kicsit ellapítom, hogy jól beleférjen, ne gyűrje a tésztát, hát hogy haladjon is a tésztanyújtás. Úgy szoktam, hogy ugye 16 felé vágom, ezt már említettem, és akkor általában 5, az utoljára megjut 6. Egymás után elnyújtom az 1-es fokozaton, aztán a 3-oson, és így tovább. És ha cérnametértet akarok, akkor pedig nekem 9-es fokozatú a gépem, de van, akinek csak 7, tehát ahhoz kell viszonyítani a vastagságát a tésztának, legvékonyabbra a cérnametértet nyújtjuk, legvastagabbra a lebbencset, vagy még vastagabbra szoktam a spagettit, mert azt is időnként szoktam csinálni, spagettit. Most, ha elnyújtottuk, akkor elő kell készíteni egy nagy asztalt, vagy ágyat letakarjuk takaróval, illetve hát én a régi fehér lepedőimet használom erre a célra. De érdemes, ha az ágyon szárítjuk, vagy kanapén, hogy tegyünk alá egy plédet, mert nedves a tészta, és könnyen átnedvesedik, hogy ez ne történjen meg hamarabb is szárad, ha van alatta egy pléd, és arra tegyük rá a lepedőt, vagy abroszt, és akkor szépen egymás mellé rakjuk a tésztákat. A cérnametértnél, amikor már 5-ös fokozatig elnyújtottam, akkor mindig ketté vágom, mert az nagyon hosszú lesz, és akkor nem boldog, főleg, ha egyedül csinálja az ember, akkor nem úgy boldogul vele, esetleg elszakad, lecsúszik, szóval én akkor ketté szoktam vágni, de csak amit nagyon vékonyra nyújtok, mert amit nem kell annyira vékonyra, azt nem szoktam úgy, és akkor szépen egymás mellé végigrakom a terítőre, és hagyom száradni a tésztát, de közben azért figyelem, hogy ne száradjon túlzottan meg, időnként egyszer megforgatom, mert csak szikkadtabb már a felső része, mert az se jó, hogyha nagyon túlszárad, az se, ha nedves, amikor vágjuk a gépen, mert már legtöbben géppel vágjuk azt is, nekem is van, vagy két, vagy háromféle metélt vágóm, akkor van kiskockavágó, szélesebb metélt vágó, meg maga a gépen is van kétféle fokozat, tehát nagyon el kell találni azt, hogy mennyire száradjon meg az a tészta. Ha véletlenül meg jobban megszáradna, és azt látjuk, hogy repeteznek a tésztacsíkok szélei, azt vágjuk le nyugodtan egy fél centi szélesre, abból még késsel össze tudunk vágni egy ilyen kis rékockákat, ami szintén valamilyen levesbe, vagy pirított levesbe föl lehet használni, tehát nem kell eldobni. Ezt főleg akkor kell már megcsinálni, a cérnametélt vágó a legérzékenyebb, mert az aztán nem viszi be, hogyha cakkos a tészta széle, tehát érdemes levágni, és hát olyan szélesekre vágjuk. A vágásnál úgy szoktam, hogy van egy olyan tálcám, amilyen hosszúságúra én akarom vágni a tésztát, és akkor mindig azt oda teszem, és akkor tuti, hogy egyforma nagyságú lesz a cérnametért. Hát ez olyan körülbelül 20 centis nagyság, hogy, mert csak törik a száradás közben is, hogy ne legyen túl apró se, meg túlzottan hosszú, mert akkor meg össze kell törni, mielőtt főzzük a lezegészet.

0: Ma már szívesen fogyasztunk különböző olasz tészta ételeket is, Klári néni is említette, hogy szokott készíteni spagetti tésztát is. Ez is hasonló alaptésztából készül, mint a már említett magyar tésztáké?
1: Annak más a liszt arány összetétele, mert ott egy az egybe van a B55-ös liszt és a rétes liszt. Az fontos, mert nem fog annyira szétfőni, hogy keményebbnek kell, hogy legyen. Nagyon jó bevált, és hát összehasonlíthatatlan az íze az üzlet bevásárolt meg ezt a... Viszont szoktam, nem mondom, hogy túlzottan sűrűn, de készítettem már zöld színű tésztát, akkor parajpürét kevertem bele. Ilyenkor már van tavasszal, magunk is elkészíthetjük, vagy pedig mirelitből, csak akkor ugye föl kell olvasztani. És piros tésztát is készítettem már, azt meg paradicsompürével. Most erre nagyon oda kell figyelni, hogy akkor annyival kevesebb tojást teszünk bele, nem teszünk vizet, mert ezek mind a kettő már egy valamennyi vizet engednek. Tehát, hogy nehogy azért legyen lágy a tésztánk, mert túlzottan sok
2: ez. Nedves anyagot adtunk hozzá.
1: Igen, így van. Amikor elkészültek ezek a tészták, tehát előre gondoljuk át, hogy mit akarunk belőle vágni, milyen tésztát, mert már ez a nyújtásnál is ugye meghatározó. Ha pedig véletlenül nagyon megszáradna az a tészta, mert már ilyen is előfordul, még a leggyakorlottabb háziasszonyokkal, akkor meghagyjuk, hagy száradjon meg, jó lesz összetört lebbencsnek, és akkor nem fogunk ott rajta problémázni, hogy nem tudom összevágni, nem olyan szép, stb. Én azt időnként megszoktam, hát ha előfordul ilyen, de azért mennyire lehet. Hát milyen tésztákat tudunk ebből csinálni? Most, mert utána, amikor fölvágjuk, ismét szárítani kell. Legjobb tésztát akkor csinálni, amikor nincs otthon senki. És akkor minden ágyat föl lehet használni, minden asztalt föl lehet használni hozzá, az egész lakás tele van tésztával. Meg nem, én azért szoktam akkor rászállni 2-3 napot, mert utána egy takarítással vége van, mert akármennyire vigyázunk, csak időnként lehullik belőle, és fel kell porszívózni, le kell törölgetni, tehát ugyanúgy. Na, milyen tésztákat lehet akkor ezekből a gyúrtésztákból csinálni? Hát úgy hívjuk, hogy száraz tészta, levesbe valók. Cérnamettélt, csigatészta, de hát a csigatésztát azt ugye említettem, hogy kalákába csinálni, vagy hát egy kisebb mennyiséget egy-egy ebédhez éppen el lehet készíteni. A csigatésztát van olyan hely, ahol Ludgégének is használják. A cérnamettéltet használják úgy is, hogy laska, bár nem ez a laska tészta, mert a laska tészta az szaggatott tészta, tehát ez nem ilyen finomra vágott. Akkor van a kiskocka, a szabógallér, vagy srékocka, akkor a jó kemény gyúrtésztából reszelt tésztát is lehet készíteni, amit frissen is lehet használni, megszárítva is. Például anyósom sokszor csinált reszelt tésztát, meg is szárította, és azt a reszelt tésztát raktuk legszívesebben a paradicsomlevesbe. De időnként még ha gyorsan készítette, és nem volt cérnamettért, vagy valami, akkor egy húslevesbe is megfelel. Akkor ebből készül az eperlevél tészta, ehhez is van külön vágó. Akkor a kifőzött tésztákhoz, amire ugye sokféle mindent lehet rakni, először is mi széles metéltet szoktunk, hát annak is van nekem egy keskenyebb vágója, meg ami a gépen van a szélesebb vágó, mind a kettőt szeretem, akkor ebből készül a spagetti, a nagy kocka, a laska tészta, az viszont frissen, amikor elnyújtjuk, azt szaggatjuk ehhez, ez túrósan, vagy valami rakott tésztához is nagyon jó, vagy ha vastagabbra vágjuk, akkor akár egy kakaspörkölthöz, vagy bármilyen szaftos húsételhez megfelelő, és ebből készül a nyakkendő tészta is, amit széles metéltre, tehát széles, mint a kockára vágjuk, először is nem is kockára, egy szélesebb csíkot vágunk belőle, és a dereje metszővel olyan 2 centinként elvágjuk, vagy 1,5 centinként, és középen egy csipesszel összehúzzuk, ebből lesz a nyakkendő tészta. Most a jó kemény tésztából készül még a tarhonya, hát azt én még soha nem készítettem, de anyósomat láttam, hogy készíti, de nem tudom, hogy hová lett az a szita, amin átnyomta, mert ehhez egy ilyen erős fém szita volt, amin átmasszírozta ezt a tésztát, és hát ugye egyszerre több kilót is megcsináltak télire, hogy legyen. Akkor ebből készül a vastagabbra nyújtott bor, a lebbencs tészta, de ebből szoktuk a gyufaszálmetértet is, ami főleg Baja környékén a halászléhez használják, de akár rétest is készíthetünk a gyufaszáltészta, tehát összekeverjük túróval, mint a stíriai metéltet, úgy is készíthetjük, de tehát ehhez is többféle, és hát ezek a gyúrt tészták frissen felhasználva is nagyon kiváló, sokféle ételhez, leveshez használhatjuk. Én általában, amikor tésztát gyúrok, nem is általában, azt mondanám inkább, hogy mindig, akkor készítek friss tésztalevest, akkor biztos, hogy van kifőzött friss tészta, mert azért ugyanabból a tésztából készül, de mégis finomabb a nagyon friss tészta, de hát arra kevésszer van az embernek ideje, hogy elnyújtson egy ebédhez való tésztát, ezért szoktam száraz tésztát használni. Na most a frissen készült tésztából van a kötözött galuska, akkor pödör tészta, ezen most találkoztam először, de még nem próbáltam ki, de legközelebb kifogom. A csipetke, hogyha olyan levest készítünk, na hát ezt mondjuk bármikor meggyúrhatunk egy-két tojással, egy kevéske tésztát, és akkor ellapítjuk a kezünkkel, mikor már jó kidolgoztuk, és akkor lecsipkedjük. A csusza tészta, ami szintén csipkedéssel készül, csak ugye az már el van nyújtva, és nem túl vékony, akkor ezekből készíthetjük a különböző ízesítésű derejéket, akkor a táskaleveseket, amiben különböző tölteléket rakunk, hát most találkoztam, majd lehet, hogy erre is sor kerül, egy olyan, hogy koldus táskaleves például, de most a főtt maradék sonkával is készíthetünk ilyen leveseket. És hát azt említettem már, hogy készítettem már zöld meg piros tésztát, de gyúrtam már teljes kiörlésű lisztből is, sőt, tönköly lisztből is, csak a teljes kiörlésűből készült, teljes kiörlésű lisztből készült tészta az nagyon sötét lesz egyrészt, másrészt hamarabb molyosodik, ugye abban benne vannak a gabonának a héja, és nem tárolható olyan sokáig, mint a másik tésztát. Ugye ezek a száraz tészták egy névnél is tovább elállnak, de azért vigyázni kell, hogy nehogy megmolyosodjanak, mert ahogy a liszt megmolyosodik, úgy a tészta is előfordul, hogy ki kell önteni. Most a legutóbbi nagy takarításkor a kis kocka tésztát kellett ki, hogy kiöntsek, mert megmolyosodott.
2: Hogyan kell tárolnunk, hogy ezeket mind megelőzhessük, hogy tényleg sokáig eltarthatóak
1: legyenek? Hát kétféle tárolási módját szoktam én, vagy tényleg nagyon tiszta papírra kibélelt dobozokba tárolom, amire ráírom szintén az, hogy milyen tészta van, ilyen tapadós címkére, hogy mi a tészta neve, és mikor készült. Mert ugye lehet a polcon régebbi is, és hát sajnos ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig a frissebbet használjuk, és a régi megmarad. Legalábbis én hajlamos vagyok erre, lehet, hogy más tudatosabban csinálja. És hát azelőtt pedig lepedő vászonból vart zsákokba tárolták, főleg hát ezek az apró kockák, a lebbencset, hát így vitték ki a pásztor emberek is a kunyhóba magukkal, hogy fölakasztották azt a zsákot, és hát lehet, hogy talán ez a zsák a legjobb. Nylon zacskóban nem célszerű tárolni, legalábbis. Már csak akkor tegyünk, ha egy nagyon kevés van, és azért egy nagy félméteres zsákot, vagy 30 centis zsákot ne lógassunk ott fel. És hát szellős helyen kell. Én nekem is a spájzban az ablakhoz közel van, a polcon, ami zsákban van, azt fölakasztom, a másikat pedig hát egymáson vannak a dobozok. Dobozba sem rossz, de tényleg nagyon figyelni kell arra, hogy jó, tiszta doboz legyen. És hát főleg ne frissen vásárolt cipős dobozba rakjuk, mert főleg ne kínai dobozba, mert abban meg nagyon illatos lenne a tésztánk is. Tehát azért meg kell válogatni, hogy milyen dobozokat. Érdemes a boltból olyan dobozt kérni az üzletekbe, amiben eredetileg is tészta volt. Tehát azok mondjuk elég nagyok, de hát attól függ, hogy mennyit. Még azt nem mondtam el, hogy a metéltésztát azt nagyon óvatosan szárítom, mert nem rakom egymásra is, hanem eleve alárakom a kezemet, amikor hajtom a gépet, az egyik kezemet alárakom, bal kezemet, és akkor úgy rakom tálcára sorba, és akkor én óvatosan leöntöm a terítőre azt, hogy csak egy sor legyen rajta. És amikor, persze, amikor szárítjuk a tésztát, is meg kell forgatni időnként, hogy jól átszáradjon, és akkor, amikor megforgatom, és úgy egy szakaszonként szoktam, hát mondjuk a kis kockát, azt lehet kavargatva, vagy a nagyobb kockát, de ezeket, ami ilyen metéltre vágjuk, akár széles metélt legyen az, vagy vékony metélt, cérna metélt, azt mindig csak egy sorral szoktam.
2: Azokkal óvatosabban kell bennünk.
1: A kiskocka készítés nálunk sok kiskocka fogy, mert nagyon szeretjük a bablevest, és a fehér bablevesbe ehhez mindig kiskockát főzünk ki, ez már ős régi szokása a mi családunkba, és édesanyám valahol csináltatott egy ilyen gépet, ami vág kiskockát is, csak egyet kell állítani rajta, akkor meg széles metéltet, és hát ez a kiskocka a leghalatósabb, mert ott csak el kell vágni olyan szélesre, és akkor az egész hosszú tésztát lehet így hajtani, mintha darálnám az egészet, és akkor jön ki az a gyönyörű tészta. Nagyon tudok örülni, mikor ott sárgulik az a rengeteg szép tészta, hogy megfogom az a sejmessége, akkor amikor kavargatom is, olyan, nem is tudom mihez hasonlítani azt az érzést. Tehát biztos, hogy benne van az embernek a szíve, lelke, a keze munkája, és egészen más.
0: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a gyúrt tésztákról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
3: A Remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
4: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Műsorunkban a Parázs közösségről beszélgetünk, mely az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban működik, és jelenleg 9 diák a tagja. Küldetésük, hogy kortárs lelki gyakorlat vezetők legyenek az iskolájukban. Ebben a tanévben a lelki gyakorlat témája az út, az útonjárás, segítségek és akadályok a Jézushoz vezető úton volt. Vendégeink Vajda Csongor és Lévai Máté 11. A osztályos, Cakó Luca és Szabó Blanka 10. K osztályos diákok. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő, Sinkovics Andrea.
3: A Remény hírnökei. Értékünk az ember.
5: Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Ki és miért csatlakozott ehhez a közösséghez?
6: Azért csatlakoztam, mert szeretném, hogy a fiatalok, illetve a velem egyidősek, illetve idősebbek is akár közelebb kerülhessenek Istenhez, magának ahhoz, hogy segítsem a kapcsolatot létrehozni Istennel és a hittel.
7: Én nagyon egy közösségi személy vagyok, és nagyon szeretek egy csapatban dolgozni, és azért is csatlakoztam, mert ezzel egyáltalán gyakorlom a hitemet is, és ugyanúgy nagyon szeretek gyerekekkel dolgozni és foglalkozni, és ez nekem egy teljesen egy lelki felüdülés, ez az egész csapat és a foglalkozások.
8: Én azért csatlakoztam, mert szerettem volna valami különlegeset adni a fiataloknak, és átadni nekik azt az érzést, amit én esetleg egy-egy lelki gyakorlaton megéltem.
9: Én nagyon szeretek fiatalokkal dolgozni, és szeretném átadni azt a tudást, amit én kapok azáltal a tanároktól.
5: Noémi tanárnő, illetve Zoltán tanár úr említették, hogy titeket elvittek egy lelki gyakorlatra, Mátra-Verebély-Szentkútra. Ez a tanévnek, a 2025-26-os tanévnek az elején volt. Mit tanultatok ezen a lelki gyakorlaton? Én nagyon szeretem Mátra-Verebély-Szentkútat, hogy rátok a környezet, a lelkület hogyan hatott, illetve hogy mivel foglalkoztatok?
6: Igen, szerintem nagyon jó ötlet volt, hogy Szent Kútra mentünk, mert egy olyan környezetben, egy olyan környéken voltunk, ahol alapból a hit is fontos, és szerintem jó tudás, gyakorlatokat szerezhettem azzal, hogy részt vettek a tanárok, és egymás részén nem sokat tanulhattunk.
5: Miről szólt ez a lelki gyakorlat?
6: Igazából arról, hogy a lelki napokon, lelki gyakorlatokon hogy foglalkozunk mi is a gyerekekkel, illetve hogy tehetjük érdekessé azt, amit mi úgy gondolunk, hogy szükséges arra, hogy egy jó kapcsolatot hozzunk létre Istennel.
7: Hát a tanév elején én nagyon jó emlékek fűznek a Szentkúti lelki gyakorlathoz. Igazából igen, ez arra volt, hogy az itteni iskolában lévő lelki gyakorlatokon felkészítsenek minket, hogy továbbadjuk a tudásunkat a fiatalabb nemzedéknek esetleg, és nagyon jól éreztem magam ezen a lelki gyakorlaton. Nagyon szép helyen is voltunk, és tudtam vele azonosulni és elmélyülni teljesen a hitemben.
8: Én is nagyon pozitívan gondolok vissza, mindenképpen egy erős hitet tapasztaltam meg, szerintem közösségépítési szempontból is nagyon jó volt, mert egymást is jobban megismertük, és mindenképpen felkészültebben tudtunk menni a lelki gyakorlatra.
9: Én is nagyon pozitívan értékelem, egymást is jobban megismertük, egy nagyon meghitt helyen voltunk, egy csendes, nyugodt helyen, ahol senki nem zavart minket, és megtanultuk, hogy mi is hogy tudjuk ezt továbbadni a kisebbeknek.
5: Ebben a tanévben mind az adventi lelki gyakorlaton, mind pedig a nagybőjti lelki gyakorlaton ti már akkor aktívan bekapcsolódtatok az iskolatársaitoknak a lelki gyakorlatába. Mik voltak a szempontok, ugye jól emlékszem, adventben 8-osoknak, nagybőjben pedig 9-eseknek tartottatok. Mik voltak a szempontok, ami alapján titeket felkészítettek, illetve készültetek erre a lelki gyakorlatra? Kezdhetjük ugye a kisebbekkel, a 8-osokkal, hogy ott mi volt az egésznek a tematikája, mi volt, amire a fókuszt helyeztétek?
6: Hát nyilván szerintem az elsődleges fontos dolog az volt, hogy fent tudjuk tartani az érdeklődésüket, hisz nyilván ők kisebbek és nehezebbek is voltak egy kicsivel, de szerintem ezt nagyon jól meg tudtuk csinálni, tehát nyilván fontos volt az, hogy a komoly üzenetet, ami ugye az adventnek is ugye a célja, azt át tudtuk adni, de úgy, hogy még érdekesen és oda tudjanak figyelni erre, nyilván ez volt a legfontosabb, hogy az érdeklődésüket fenntartsuk, és hogy megkapják ők is ezt az üzenetet, ami szerintünk nagyon fontos volt.
7: Úgy épült fel a 8-osoknál ez az egész tematika, a lelki gyakorlat, hogy nyilván, mivel fiatalabbak, próbáltuk kicsit azért játékosabbra venni ezt az egészet, hogy ugye ők is jól érzik magukat, de azért mégis komolyan. Szóval az elejét 3 darab mesével indítottuk, azt még a lelki gyakorlat előtt felolvastuk nekik, és megkérdeztük, mire emlékeznek, és az kicsit egy jobban elmélyülés volt. Visszakérdeztük, mire emlékeznek, mi ebből a tanulság. Utána hát bevezettünk a közepe felé játékokat, hogy ez egy kicsit, hogy ne aludjanak el, meg ne unatkozzanak, és a vége felé meg volt közös ima, meg voltak azért páros feladatok így a hittel kapcsolatban, így jobban elmélyülve. De nagyon jól érezték magukat, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk tőlük.
5: Miről szóltak ezek a mesék? Vagy legalábbis a tanúsága mi volt?
7: Az egyik mese az Józsefről és Máriáról szólt, csak kicsit így modernebb változatba, kicsit az AI-osan megcsinálva, képekkel, megfelolvasva.
8: A második mesében leginkább az apró örömökre fektettük a hangsúlyt, ugyanis egy kisfiúról szólt, akinek nem sikerült minden úgy, ahogy tervezte, viszont egy-egy apró mosoly vagy egy kis segítség nagyon sokat tudott adni a napjának, és abban is tapasztaltuk, hogy az Isten ilyen kis rejtett jelekben is velünk van.
9: A harmadik történet az egy testvérpárról szólt, és el szerettek volna jutni az iskolába. És mindenféle akadályba ütköztek, és próbálták ezt túllépni, túllendülni ezen, és mindenféleképpen eljutni, és itt is látjuk Isten segítségét angyalokon keresztül.
5: És hogy képzeljük el ezeket a lelki gyakorlatokat? Hányan mentetek be az osztályba? Hogy volt a úgymond feladat-munkafelosztás?
6: Hát igazából úgy átlagosan ugye 3-assával voltunk elosztva, vagy 2-essével ugye, és nyilván az volt, hogy felosztottuk, mindhármunkra jutott ugyanannyi rész, hogy valamelyikünk például olvasott, nyilván az elején bemutatkoztunk, és akkor valamelyikünk olvasott, utána a másik átvette, és a harmadik pedig bemutatta, vagy segített nekik megérteni a történeteket.
5: Tehát akkor ez volt a 8-osoknál, esetleg melyikőtök mesélne arról, hogy itt a 8-osoknál a gyerekek ezt hogy fogadták, kaptatok-e utólag visszajelzéseket, tetszett nekik, várnak vissza benneteket?
7: Hát a lelki gyakorlat és a lelki nap végén megkérdezték, hogy hogy érezték magukat így összesítve az egészet, és azt mondták, nagyon pozitívan álltak hozzá az egészhez, hogy hát sokkal jobb volt velünk egy lelki gyakorlatot eltölteni, sokkal jobban érezték magukat, mint ha tegyük fel, jött kicsit az számukra unalmas volt, ha jött volna csak prédikálni valaki, vagy valamit mesélt volna, hívtak volna esetleg egy papot, és mondta, hogy sokkal jobban tudtak azonosulni velünk, mint például az idősebbekkel. És nagyon jól érezték magukat. Mi azt láttuk, hogy kicsit így játékosabbra vettük, és így így tényleg nagyon jól nem unatkoztak, de mégis komolyabbra, így jól érezték magukat.
5: És akkor a másik évfolyam, ahol ti közreműködtetek a lelki gyakorlatban, pedig a kilencedikesek voltak, azért ők, hát ha nem is sokkal, de azért már csak nagyobbak. Ott mi volt a tematika?
8: Hát a tematikát azt meghagytuk ugyanarra, ami a nyolcadikosoknál volt, mivel nem nagy a korkülönbség, viszont számomra kicsit elveszhető volt a kilencedikeseknél, mert sokkal jobban láttam rajtuk, hogy együtt szeretnének velünk működni, és már ők is jobban átérezték, kicsit komolyabb, felnőttesebb témákról is tudtunk velük beszélgetni.
5: Ezek például milyen témák voltak?
8: Nagyon megjelent nálunk, hogy az úton mik azok a tulajdonságok, amik letéríthetnek vagy rajta tarthatnak, és sokkal mélyebb gondolatokat, például a családcentrikusság is sokkal jobban megjelent, vagy akár a pozitív jövőkép.
5: Akkor ez inkább már velük egy ilyen beszélgetősebb jellegű volt?
8: Igen, inkább ők is próbáltak becsatlakozni, és nem csak az volt, hogy mi próbáljuk őket rávezetni, hanem maguktól is sokkal aktívabbak voltak.
9: Szerintem is a kilencedikeseken már látszott, hogy az az egy év korkülönbség az sokat számít, és tényleg több komolyabb témáról lehetett velük beszélgetni. Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, sokkal jobban élvezték, mint például, ha a tanárok tartották volna ezt nekik, mert jobban együtt tudtak működni velünk, mint diákokkal,

0: kortárs lelki gyakorlatvezetők közösségéről, a Parázsról beszélgetünk az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium diákjaival, Vajda Csongorral, Lévai Mátéval, Cakó Lucával és Szabó Blankával.
1: Fontos az egy közösség életében, hogy rendszeresen találkozzatok, ti is egymást megerősítsétek. Ahogy hallottam, hogy a héten volt itt John atya, aki ugye ciszterc szerzetes, ciszterci gimnáziumban beszélgetünk. Milyen programokon vettetek részt, milyen hatással van rátok, hogy ő időről időre már úgy emlékszem, hogy ősszel is volt itt. Találkoztok hát végül is egy olyan szerzetessel, aki habitusban, szerzetesi ruhában itt van közöttetek, és fiatal.
2: Szerintem nagyon jó volt találkozni John atyával, és az volt benne a legjobb szerintem, hogy közel tudtunk kerülni hozzá, beszélgetni arra, hogy például neki milyen volt, vagy hogy vált szerzetessé, hogy került közelebb a hithez, és szerintem jó volt megismerni őt, és mi is sok dolgot tanulhattunk tőle.
3: Én is nagyon élveztem ezt a keddi kirándulást. Nagyon jó fej szerintem John atya, nagyon közvetlenül lehet vele beszélgetni. És megint csak ez a keddi nap nekem egy lelki felüdülés volt, mert a kirándulás során voltak ilyen stációk Jézus feltámadásával kapcsolatban, húsvéttel kapcsolatban, és nagyon jól éreztem magam közben, és éreztem magamon, hogy tényleg egy lelki felüdülés volt ez az egész. És nagyon megfogott volt egy mise a kirándulás alatt, ami alatt John atya prédikált, és neki is a szavai nagyon megfogtak engem, és nagyon tudtam vele azonosulni. Arról beszélt John atya nagyrészt, hogy ahol pont voltunk annál a templomnál, hogy amikor még sok évvel ezelőtt ugyanúgy a szerzetesek, ugye ők titokban gyakorolták a hitüket, ugyanott az erdőben voltak, akkor tegyük fel szarvaskőn, és erről beszélt nagyrészt a szerzetes rendről, hogy milyen nehéz volt régebben, és a hitről is nagyrészt, és ez nagyon tetszett nekem.
4: A túra az Szarvaskőből Bélapát falvára a ciszterci apátsághoz tartott, és nagyon meghitt volt, mert a Giritka kápolnába tartottunk egy szentmisét, és számomra az is nagyon pozitív volt, mert nagyon kis hely volt, de mind befértünk, és így nagyon családias volt az egész.
5: Nekem nagyon tetszett a kirándulás, és amellett, hogy kirándultunk, tudtunk beszélgetni John atyával is, és kiderült, hogy ő hogy vélekedik dolgokról, meg hogy gondolkodik, amellett, hogy meg tudtuk

0: Herce gimnáziumban, ahogy elhangzott, tehát egy kiránduláson is részt vett vele a parázs közösség, illetve hát lehetett itt vele találkozni, én is összefutottam, vagy láttam őt itt az iskola folyosóin. Milyen programok voltak még, ahol ismerkedhettetek vele?
1: A tanároknak köszönhetően biztosítottak nekünk egy külön órát, ahol mi parázs közösség is találkozhattunk Jonathanval, és nagyon jó volt, mert tapasztalatokat is tudtunk cserélni, és leginkább arról beszélgettünk, hogy a fiatalokat hogyan tudjuk közelebb hozni az egyházhoz, és hogyan tudunk olyan programokat szervezni, amik motiválják őket, hogy járjanak misére, vagy esetleg becsatlakozzanak ilyen kis közösségekbe. Elmondtuk, hogy nálunk egy lelki nap, hogy működik az iskolában, hogy nem csak a parazsas programok, hanem a többi osztálynak hogyan működik a lelki nap, de egyébként ő is nagyon érdeklődő volt, sokat kérdezett.
0: Az országban 5 ciszterci gimnázium van, minden iskolában működik parázs közösség, és ahogy hallottam, ti már találkoztatok egymással, és egy lelki gyakorlat keretében ott is ismerkedhettek, illetve tapasztalatokat cseréltetek. Budatétényben volt ez a találkozó, hogy akkor itt miket tanultatok?
1: Nekem közösségépítés szempontból nagyon jó volt, ugyanis találkozhattam más ciszterci diákokkal, és vannak olyan emberek, akikkel azóta is tartom a kapcsolatot, és tapasztalatot is tudtunk cserélni, hogy náluk mi hogy működik, akár szerintem olyan dolgokat is mondtak, amiket majd későbbiekben mi is át tudunk venni, és szerintem én is építő dolgokat tudtam számukra is mondani, hogy nálunk mi hogy működik.
2: Nagyon sok előadást tartottak nekünk, például a többi ciszteriskolából tanárok is, és Jonathan is ott volt, és ő is tartott egy előadást. Az is nagyon tetszett. Részt vettünk egy misén is, egy esti misén. Az nagyon meghitt volt.
0: És a többi ciszteriskolában már nagyobb múltja van ennek a parázs közösségnek?
2: Igen, ott nagyobb múltja van, ott többen vannak, de mi is hajtunk arra, hogy sokkal több embert szerezzünk még.
1: Hát például van olyan iskola, ahol heti szinten találkozik a parázs közösség, és heti szinten meg tudják beszélni az észrevételeiket, és szerintem ez számunkra is majd építő lehet a jövőben, akár közösségépítés szempontjából, akár új ötletek kitalálásából is.
0: Akkor a következő tanévben is, ahogy a tanárnő mondta, hogy majd egy újabb témát dolgoztok föl, tehát akkor a következő tanévben is ti ugyanígy a közösség tagjaként vállaljátok ezt, hogy akkor az iskolatársaitoknak szervezitek ezt a lelki gyakorlatot.
3: Természetesen mi teljes mértékben nyitottan állunk felé, az új téma felé, az új lelki gyakorlat felé, és szívesen adjuk át a tudásunkat esetleg fiatalabb gyerekeknek.
0: Nektek mit adott ez a tanév a lelki gyakorlatok, illetve hát a parázs közösség szempontjából?
4: Szerintem rengeteg tapasztalatot, illetve azt meg tudtuk tanulni, hogy hogyan bánjunk nyilván a gyerekekkel, és szerintem ez nagyon fontos dolog, hisz az első legfontosabb dolog az, hogy érdekes legyen, hisz a mai embereknek, mai világnak az nagyon fontos, hogy egy olyan információt vagy dolgokat tudassunk velük, amivel nyilván meg is lehet őket fogni. Szóval szerintem ez nagyon fontos része volt annak, hogy meg tudtuk tanulni azt, hogy hogy tehetjük jobban felfoghatóvá ezt az egészet.
2: Nekem azt adta, hogy megismerhettem új embereket, megtudtam, hogy hogy gondolkodnak a kisebbek például, hogy őket mi érdekel jobban, hogy vélekednek Istenről.
1: Nekem mindenképp egy lelki fejlődést, és kicsit le tudtam lassulni ebbe a mai gyorsuló világba, és mindenképp közelebb érzem magam Istenhez ezután a parázsos lelki gyakorlat és a gyerekekkel való foglalkozások után.
0: Ahogy többször elhangzott itt a beszélgetésben, parázs a közösségnek a neve. Nektek ez a kifejezés, ez mit üzen?
1: Hát nekem mindenképpen azt, hogy kis életet próbálunk vinni az iskolának a mindennapjába, és kicsit színesíteni próbáljuk a lelki gyakorlatokon, hogy kicsit a gyerekek számára is elveszhetőbb legyen, és úgymondva felvillanyozzuk őket a jövőre, akár egy-egy kis mondattal, vagy az egész lelki nappal.
0: Ugye, hogyha arra gondolunk, ugye a parázs az a sokáig melegít is.
3: Hát igazából még a parázs az összeköttetésben van egy a sulinak a mottójával, a lángolj és világíts szóval, és ezért is szerintem ennek is köze van hozzá a parázs és a lángolj és világíts így összeköttetésben van az iskolánkkal, és ezért lett szerintem a neve ennek az egész csapatnak.
4: Szerintem a parázs maga a szó egy folyamatos melegségre utalhat, és szerintem ez azt próbálja szimbolizálni, hogy egy megbízható közösséget próbálunk alapítani, és hogy tudják az emberek, hogy bármikor számíthatnak ránk, ha bármiféle kérdésük van, akár a hittel kapcsolatban, vagy az élettel kapcsolatban.
2: Szerintem a parázs az fiatalokból áll,

0: És ez olyan, mint hogyha a tűzben a parázs. Mi tartjuk életben a tüzet, mint parázs, és ez egy közösségben a közösség.
1: Köszönöm szépen nektek a beszélgetést, és szerintem fogunk mi még itt találkozni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenki, amen!
3: Az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium parázs közösségéről beszélgettünk. Vendégeink voltak Vajda Csongor és Lévai Máté 11. A, továbbá Czakó Luca és Szabó Blanka 10. K-osztályos diákok.

0: a remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható, címünk www.szentistvánradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
0: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom tehát készítői Kónya Éva, Sinkovics Andrea és Vasvári Detti nevében is. További szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Október 2-án várható a bemutatója a Békéscsabai Jókai Színházban a Valahol Európa című műzikelnek. Május 8-a és 10-e között éppen ezért castingot hirdettek, hogy megtalálják a legtehetségesebb fiatalokat az énekes gyermekszerepekre. A meghallgatáson a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola magánének tanszakjának növendéke, a 12 éves Hajdú Máté nagyszerűen teljesített, így nyáron próbák, még októberben első színpadi szerepe vár rá. 5 éves volt, amikor egy mikrofont kapott ajándékba édesanyjától Hajdú Máté. A tótkomlósi fiatal abban a pillanatban beleszeretett az éneklésbe, a zene világába. Tótkomlóson 5 évig tanult zongorázni, majd januárban szülei úgy döntöttek, beíratják az orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolába. A 12 éves tehetség az éveleje óta Pörneki Anikó keze alatt tanul a magánének tanszakon, énekhangja pedig rendkívül szépen fejlődik. Az iskolában a magyar tanárnő közösségi média szülői csoportjában töltötte fel a Jókai Színház felhívását. Amikor a szülei szóltak, ő azonnal úgy döntött, hogy ő is indul a castingon, hogy kipróbálja magát a színpadon. A meghallgatásra május 8-a és 10-e között várták a gyerekeket. Az első és második napon csoportos énekgyakorlatok voltak, koreográfiát tanultak, majd május 9-én szombaton volt egy egyéni meghallgatás. Később érkezett egy e-mail, hogy bejutott. Így júniustól külön énekpróbái lesznek, majd augusztus végétől megkezdődnek a színdarab próbái is. Mátéra szülei mellett tanárai, oktatói, sőt Tótkomlós és Orosháza is rendkívül büszke, hiszen ilyen fiatalon már is a Jókai Színház színpadára állhat. Fantasztikus érzés, hogy bekerült, és végre kipróbálhatja magát a színpadon. Ezzel valóra vált egy álom. Még nem tudja, hogy mit hoz a jövő, de igen, arra is gondolt már, hogy színész legyen, mondta a fiatal tehetség. Bemutatták a Paludjai Família 1000 éves históriája című családtörténeti kiadványt a Békés-megyei könyvtárban. Az új kötet 4 generáción átívelő kutató munka és öröklődő hagyaték alapján készült el. Az eseményen a könyv szerzője, Irányi Dezső Rudolf elmondta, egy részletes családfakutatásnak köszönhetően az 1200-as évekig visszamenőleg sikerült a Paludjai család történetét összeállítani. Megjegyezte, a família gyökerei még a Harukkern és Wernheim családoknál is régebbre nyúlnak vissza. A könyv bemutatója mellett a Paludjai családhoz köthető tárgyakat is kiállították. Valami nagyon megváltozott Békés-megyében. Egyre több háznál bukkan fel magaságyás, paradicsomkarú vagy balkonláda. Az otthoni kert ismét divatba jött. Ma már teljesen természetes látvány, hogy a csabai panelerkélyeken paprika nő, a gyulai udvaron uborka fut, gondorosan pedig már a cukkini és saját termésből kerül a vasárnapi ebédhez. A csabai piacon több vásárló is elmondta, hogy a paradicsom, paprika vagy akár az újhagyma ára az elmúlt években brutális tempóban emelkedett. Aki mostanában vásárolt zöldséget, pontosan tudja, hogy a húsárakkal versenyeznek a zöldségek. Nem csoda, hogy Békés-megyében előkerültek az ásók, kapák és locsolókannák. A nagyszülők mellett már a 30-as, 40-es korosztály is rákapott a kertészkedésre, a saját termés ízére. Sokan a Covid idején kezdtek el palántázni vagy magaságyást építeni, és a hobbi azóta is megmaradt. A közösségi oldalakat ellepték, a nézd meg az első paradicsomomat típusú fotók, a helyi piacokon pedig szinte versenyt futnak a palánta vásárlók. Egy kisebb magaságyás vagy pár balkonláda is elég a kezdéshez. A magok sokszor pár száz forintból beszerezhetők, a paradicsompalánták ára pedig általában egy kávé árával betegszik. Hankó János békéscsabai kertész kiemelte, hogy munka után jó érzés kimenni a kertbe, meglocsolni a paradicsomot, megkötözni a paprikát vagy leszedni az első uborkát. A kert szinte terápiává vált. Ráadásul a természet is profitál ebből az új hullámból. Az emberek végre felismerik, hogy maguk is képesek növényeket nevelni. Ez mindenkinek jó. A növények oxigént termelnek, a locsolás párásítja a környezetet, ősszel pedig minden mehet a komposztba, mondta Hankó János. Szerinte a legnagyobb érték az, amikor a gyermek megtapasztalja, a paprika nem a bolt polcán terem. Ez a valóság. Persze a veteményest locsolni kell, gyomlálni, védekezni a kártevők ellen, és az aszályos békési nyarak sem könnyítik meg a dolgokat.
A kisebb házi kertekben azonban még mindig könnyebb kézben tartani a problémákat, mint a hatalmas földeken. A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágata Gyermekvédelmi Szolgáltató folyamatosan indít nevelőszülő képzéseket az ország különböző pontjain. A nevelőszülői élet iránt érdeklődők a szentágata.hu oldalon kaphatnak további tájékoztatást. A Szegedi Dóm Látogatóközpont június 6-án 20 órától különleges esti programra hívja az érdeklődőket. Várostörténeti torony vezetésre a Szegedi Dóm nyugati tornyába, borkostolóval kiegészítve. A résztvevők 302 lépcsőfokot megtéve jutnak fel a dóm nyugati tornyának 46 méter magas kilátó szintjére, ahol Szeged esti panorámája fogadja őket, a vezetés során pedig a város múltjának izgalmas történetei elevenednek meg. Az élményt a Pannonhalmi Bencés Főapátság és a Veszprémi Érseki Pincészet különleges, címzetes borai teszik még emlékezetesebbé. A Domkerti Zenés Esték népszerű programsorozatot ezen a nyáron is megrendezi a Filharmónia Magyarország. Az első koncert június 18-án csütörtökön 20 órakor kezdődik a Gál Ferenc Egyetem udvarán. A hangversenyen fellép a Danubia zenekar. Max Richter izgalmas átdolgozásában felcsendül Vivaldi a négy évszak nyár slágere, mégpedig Beethoven legidilibb 6. pasztorál szimfóniájába ékelődve. Mindez pedig a koncert karmesterének, Ámori Mártinak a kommentárjaival válik komplex, mégis üdítő nyári élményé. A békéscsabai Tenkei László erőemelő a Lakitelken hétvégén megrendezett világkupán felhúzásban 232,5 kilóra javította korosztályában a hazai rekordot. Az erőemelő alig egy hónapja a Tiszakécskei Magyar Professzionális Liga erőemelő bajnokságon ért el 230 kg-ot a Masters 2, azaz 50-59 évesek közötti 90 kilóban. Összetettben 485 kg-mal idei legjobb eredményét jegyezte, és ezzel meg is nyerte a versenyt. De most arra kíváncsi, hogy ez az eredmény mit ér majd a világkupa összevetésében. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Új vezetője lesz a 130 éves debreceni Svetics katolikus óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégiumnak, tudta meg a Dehír. A változás azért szükséges, mert a főigazgatójának, Gerői M. Sára nővérnek megbízatása idén július végén lejár. Az intézmény fenntartó Boldogasszony iskolanővérek tartományfőnöknője, Lobmajer M. Judit nővér bejelentette, hogy augusztus 1-től új főigazgatója lesz a Sveticsnek, Daróti Zoltán személyében, aki a Szent József Gimnázium kollégiumának jelenlegi igazgatója. A Szent Anna utcában működő iskolacentrum az egyik legrégebbi és legnépesebb oktatásintézmény Debrecenben, idén ünnepli alapításának 130 éves jubileumát. Svetics Mátyás és felesége végakaratát teljesítve 1896-ban nyitották meg az intézmény kapuját a Temesvárról érkező iskolanővérek. Azóta folyamatosan működik, túlélve a két világháborút és a kommunizmus 40 évét, melynek idején 4 évfolyamos lánygimnáziumként funkcionált, az országos szinten engedélyezett 8 katolikus gimnázium egyikeként. A rendszerváltást követően az iskolanővérek visszakapták a Svetics intézet teljes épületét, óvodával, általános iskolával bővítették a képzést, 2012-től pedig koedukálták a gimnáziumot. Átadták az új MR készüléket a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermeksürgőségi központjában. A fejlesztésnek köszönhetően az épületben a képalkotó diagnosztika teljes spektruma, a röntgen, az ultrahang, a CT és az MR vizsgálatok is elérhetők. A gyermekbarát környezetben kialakított új rendszer jelentősen hozzájárul a gyorsabb diagnózishoz, a biztonságosabb és hatékonyabb ellátáshoz, adta hírül az egyetem. Az MR átadásával a gyermeksürgőségi központ épületében immár a konvencionális képalkotó diagnosztika teljes spektruma elérhető. Az, hogy egy épületben működik a gyermeksürgőségi ellátás és a radiológia gyorsabb, biztonságosabb és hatékonyabb ellátást tesz lehetővé. Az orvosok és a gyermekradiológiai diagnosztikában kiemelkedő tapasztalattal rendelkező szakemberek közvetlen, szoros együttműködése jelentősen gyorsítja a döntéshozatalt a betegek állapotának megítélésében és a megfelelő kezelés mielőbbi megkezdésében. Az új másfél tesztlás MR rendkívül korszerű, gyors, kiváló képminőségű berendezés, emellett számos olyan speciális megoldással is rendelkezik, amelyek a gyermekek vizsgálatát biztonságosabbá, komfortosabbá és hatékonyabbá teszik. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika gyermeksürgőségi központjában évente mintegy 40 ezer beteget gyógyítanak. 13 egészségtudományi és 5 társadalomtudományi témájú dolgozat olvasható abban a nemrég online megjelent kötetben, amelyben az egészségtudományi kar hallgatói által a Tudományos Diákköri Konferencia legutóbbi kiírására elkészített kutatások kaptak helyet. A kötet bemutatón több egyetemista személyesen is bemutatta a tudományos munkájának eredményeit, olvasható az Unideben. A Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kara 11. alkalommal jelentette meg a Diáktudomány című tanulmánykötetet, amelyben díjazott hallgatók kiválasztott TDK pálya munkája alapján készült tanulmányok olvashatók. A kötet fontos eleme a kutatói utánpótlás nevelésnek, a tehetséges hallgatók munkáinak megjelenítésével keresztmetszetet ad a karon zajló kutatásokról. A gyűjteményben összesen 13 egészségtudományi és 5 társadalomtudományi témájú munka kapott helyet. A kisvárdai Szent László gimnázium vehetett át elismeréseket a tehetségdíj középiskolai kategóriáiban. Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központja május 27-én szervezte meg a Tehetségnap díjátadó ünnepségét a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vármegyeháza Besenyei nagytermében. A kiváló versenyző tehetségdíj, valamint a kiváló felkészítő tehetséggondozó tanárdíj mellett külön díjak kiosztására is sor került. A díjazottak emlékplakettet, oklevelet, ajándékcsomagot kaptak, valamennyi tehetségdíjra jelölt diák emléklapot és könyvutalványt kapott, a felkészítő pedagógusok munkáját emléklappal ismerték el. A kiváló versenyző tehetségdíj elismerést Kovács Gábor 10. A osztályos diák vehette át. A kiváló felkészítő tehetséggondozó tanárdíj elismerést Pacsuta Tibor pedagógus érdemelte ki. 57. alkalommal rendezik meg a legendás hortobágyi lovasnapokat a hétvégén, adta hírül a Hajdu Press. A rendezvény évtizedek óta a magyar lovas élet egyik legkiemelkedőbb ünnepe.
A többnapos rendezvénynek a híres Mátai Ménes ad otthont, ahol a látogatók testközelből ismerhetik meg a hortobágyi pásztorkultúrát, a tradicionális lótenyésztést és a magyar lovas hagyományokat június 5-e és 7-e között. Az esemény egyik leglátványosabb eleme az országos csikós bajnokság, ahol a hortobágyi lovas hagyományok legkiválóbb képviselői mérik összetudásukat. Emellett díjugrató versenyek, fogadhajtó programok és látványos lovas sók is várják a közönséget. A rendezvény esti programjai között különleges tüzes lovas show is szerepel, amely minden évben a fesztivál egyik legnépszerűbb attrakciója. A programok mellett kézműves vásár és mesterségbemutatók is várják a látogatókat, így a vendégek a pásztor élethez kapcsolódó hagyományos mesterségekkel is megismerkedhetnek. A gyerekek számára külön gyereklovasfalu készül, ahol játékos és interaktív programok segítségével fedezhetik fel a lovak és a puszta világát. Igazi borközponttá válik Debrecen, több mint 100 különlegesség várja az érdeklődőket a hétvégén olvasható a HAON-on. Fesztivál Debrecen gasztrokulturális fesztivál elnevezéssel immár 6. alkalommal rendezik meg június 5-e és 7-e között a debreceni belvárosi borünnepet a Déri téren. Az eseményről a szervezők június 2-án kedden a helyszínen tartottak sajtótájékoztatót, közölte a portállal a város önkormányzata sajtóközleményben. Amit az Gulyás Gergő főszervező hangsúlyozta, a 6. fesztiválon mind a 6 magyarországi borrégió, mind a 22 borvidékünkkel összesen közel 110 fajta borral képviselteti magát, és ez a kínálat egészül még ki 7 nemzetközi, például új-zélandi, spanyol borvidékkel, melyek termékei közül 35-40 kóstolható majd. A rendezvényt hagyományosan zenei és szabadidős programok is kiegészítik. Rendbe teszik a debreceni Munkácsi utcát, tudta meg a Civis Hír. A Munkácsi utca tervezésére írt ki közbeszerzési eljárást a debreceni önkormányzat, és megszületett az eredmény, olvasható a közbeszerzési értesítő legújabb, május 29-i számában. A leírás szerint a feladat a debreceni Munkácsi Mihály utcát érintő új útburkolat engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, a hozzátartozó csapadékvíz elvezetéssel és a kapcsolódó releváns közműépítésekkel. A tervezési feladat a Munkácsi Mihály utcának a Kolozsvári utca és Faragtár utca közötti szakaszát érinti. A közbeszerzésen a munkát a Civis Komplex Mérnök Kft. Nyert el 2,7 millió forintos ajánlatával. A Debreceni Egyetem hallgatója Békési Gergő idén is magabiztosan nyert férfi egyéniben a Mate Cross Run terep akadályfutó versenyen és egyetemi bajnokságon. A kaposvári viadalon majd 500-an indultak, intézményünkből 30-an vettek részt a megmérettetésen, írja az egyetem honlapja. Kaposvárot rendezték meg május közepén a terep akadályfutó MEFOB-ot, melyre a különböző kategóriákban rekordot jelentő 499-en neveztek. Az egyetemi bajnoki kategóriákban a házigazda Matén kívül 5 magyarországi felsőoktatási intézmény indított, összesen 30 hallgatót és oktatót, köztük a Debreceni Egyetem. Férfi egyéni kategóriában megvédte MEFOB bajnoki címét és abszolút első helyét a Debreceni Egyetem hallgatója Békési Gergő, aki 2025-ben futotta a sokáig emlékezetes 37 perc 7 másodperces űridejét. Ezt most nem sikerült megdöntenie, azonban így is 41 percen belül végzett. A verseny során 2 kört kellett teljesíteni egy 4 kilométeres kanyargós, dombos pályán, amely mellé 30 akadály társult, volt köztük vizesárok, kúszás, homokzsákcipelés, valamint több gátjellegű elem is. Debrecen és a környéke eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Megemlékezéseket tartottak kedden Debrecen szerte az 1944. június 2-ai debreceni szűnyegbombázás évfordulóján. A város hősi halottainak és polgári áldozatainak emlékművénél Puskás István alpolgármester beszédében felidézte a 82 évvel ezelőtti bombázást, amely több száz lakóépületet döntött romba és 1200 debreceni ember életét követelte.
1: 82 évvel ezelőtt egy ugyanilyen derűs reggel készülődött Debrecenben, mint a mai. Az emberek útnak indultak otthonról, kiki a saját dolga után, és ahogyan a mai reggelen is, vonatok tucatjai hozták be Debrecenbe azokat az itt dolgozókat, itt tanulókat, akik ugyancsak a város életének a részei. Egy átlagos hétköznapi reggelnek indult az a június 2-a is, amikor egyszer csak megszólaltak 9 óra előtt nem sokkal a légvédelmi szirénánk. Abban az időben már sajnos egy megszokott gyakorlat volt Debrecenben, hiszen a háborús időkben a háborús veszélyt rendre jelezte Debrecenben a légoltalmi rendszer is, csak hogy senki nem gondolta, hogy ez alkalommal ez a figyelmeztetés egy valós veszélyre figyelmeztet, hiszen június 2-án történt meg először az, ami utána azon a nyáron még többször megtörtént, hogy a szövetséges légierő bombázói elérték Debrecen városát. Az, hogy ez milyen hadműveleti újításoknak volt köszönhető, ez a hadtörténészeknek a dolga, sajnos itt Debrecenben háborús rutin egy kicsit elővigyázatlanná tette a debrecenieket, nem voltak arra felkészülve, hogy ez a figyelmeztetés, ami megszólal, ez most valós támadássá fog hamarosan alakulni, amikor pedig már hallhatóvá vált a majdnem 200 repülőgép, amely Debrecen felé tartott, a 130 bombázó és az őket kísérő vadászgépeknek a hátborzongató rubaja, addigra már sokaknak lehet, hogy késő volt, mert nem érhettek biztos menedékbe, bár nagyon sokan ezt igyekeztek azért megtenni. Igaz, azt is tudjuk a tanúk beszámolóiból, hogy sajnos nem mindig nyújtott menedéket az óvóhely sem, sokan éppen óvóhelyiken lelték halálukat, hiszen az valahogyan úgy volt kialakítva, hogy nem nyújtott elegendő védelmet. Tehát az utolsó pillanatban, amikor tényleg a borzalom, a háború szörnyűsége rászakadt a városra, már sokak számára késő volt, és 9 óra 2 perc körül megérkeztek Debrecen felé az első repülők, és elkezdtek zúgni Debrecenre a bombák, mint egy 1000 bomba érte el Debrecen városát. Ezek közül legnagyobb pusztítást a nagyállomás környéke szenvedte, az volt a bombázásnak az elsődleges célpontja, de a mai járműjavítóra, a vagongyárra és környékére, és hát szerte a belvárosra is bőségesen jutott belőlük, hatalmas pusztítást okozva a városban. Több száz lakóházat rombolt le ez a bombázás, és még többet tett lakhatatlanná, vagy okozott súlyos károkat. Nézzük fel, hogy a nagy templom tetőszerkezete is súlyosan megrongálódott, és ez csak az épületekben, a vagyonban esett kár, ami ennél sokkal fontosabb, hogy 1200 debreceni polgár, vagy Debrecenben dolgozó környékbeli lakos lehet-e halálát ezen a napon, és több százan sebesültek meg. Ez a támadás a II. Világháború történetének legsúlyosabb magyarországi bombatámadása volt. Egy szomorú dicsőség, egy tragikus leg, ami Debrecen városához kötődik a II. Világháború története során. És bár meg lehet II. Világháború európai és Európán kívüli retteneteihez képest, borzalmas pusztításához képest, ez csak egy icipici pont, de számunkra, debreceniek számára egy olyan történelmi esemény, amely mind a mai napig itt van velünk, mind a mai napig érezteti a hatását. Gondoljunk bele, 1200 debreceni polgár, 1200 debreceni család, akik ezt a veszteséget soha nem tudták kiheverni, ez a veszteség, ez örökké valóságig befolyásolja ezeknek a családoknak az életét, hiszen azok az életek nem folytatódtak 44. június 2-a után, nem születtek új szerelmek, nem születtek új gyermekek, nem lettek unokák, dédunokák ezekből a családokból. És hát maga a város is mind a mai napig viseli nyomán ennek a retteletes pusztításnak a sebeit, mint egy örök mementóként. Bizonyára önök is gyakran emlékeznek arra, amikor a Petőfi tér szépen felújított parkjában végig sétálnak, hogy ez a park ez igazából egy háborús mementó, hiszen ott 44. június 2-áig egy gyönyörű századfordulós negyede állt városunknak, szállodákkal, középületekkel, magánházakkal, vagy éppen ugye a nagyállomásnak az egykori épülete is, ami károkat szenvedett.
0: A Medgyessy sétányon álló emlékmű megkoszorúzása után a nagyállomáson folytatódott a megemlékezés. Az épület falán elhelyezett tábla a 44-es bombázásban szolgálateljesítés közben elhunyt vasutas és postás dolgozóknak állít emléket.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofon nálunk Vári Judit. Köszöntjük Önöket. Június 7-én spanyolországi látogatásának második napján a Szent Atya a spanyol fővárosban, Madridban a Cibeles téren mutatott be több mint 1 milliós tömeg előtt úrnapi szentmisét. A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta 14. Leó pápa ünnepi homíliájában. A mise végén az úrnapi körmenetre került sor, amely ünnepélyes szentségi áldással zárult. Többen is felszólaltak azon a szimpátia tüntetésen, amelyet a közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett kiállva hirdettek meg. A résztvevők vasárnap délután megtöltötték a Sándor palota előtti teret és a mellette lévő füves területet is. A szimpátia tüntetésen többször is skandálták Súlyog Tamásnak üzenve, hogy tartson ki. A Magyar Nemzet helyszíni tudósítója szerint teljesen megtelt a Sándor palota előtti tér. Magyar Péter kínosnak nevezte a szimpátia tüntetést, 400 fő versus rendszerváltást akaró milliók, közölte a miniszterelnök az MTI-vel. A Tisza párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. A Fidesz vasárnap és szombaton is felszólította a miniszterelnököt és a kormányt, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a jövő pénteken életbe lépő Európai Uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter vasárnap. Magyar Péter a pedagógus nap alkalmából a közösségi oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Lannert Judit a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. A MOL megkapta az amerikai hatóság újabb engedélyét a szerb olajvállalattal a NIS-szel folytatott tárgyalások folytatására, tette közzé a Magyar Olajtársaság. A mostani engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését, amelyet a NIS orosz többségi tulajdonosával a Gazprom Nyeft céggel folytat üzletrészének kivásárlására a MOL. Az amerikai hadsereg lelőtt 2 iráni drónt a Hormuzi szoros fölött, közölte az amerikai haderő a közel-keletért is felelős középső parancsnoksága vasárnap. A közlemény szerint a drónok veszélyeztették a nemzetközi tengeri forgalmat a Hormuzi szorosban. Ugyan április 8-a óta tűzszünet van a felek között, de időnként előfordulnak összecsapások. Végül az időjárásról. Hétfőn napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor esetleg zivatar nem kizárt. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békesség szerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Ezek az evangélium igéi.

Tomaso Albinoni 11. B-dur obbal versenyének harmadik tételét Anthony Camden és a londoni virtuózok adták elő. 5:40. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Hajai László. Úrnapi adásunk témái. Legyetek emberek, ahogy Krisztus is az, a tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a madridi fiataloknak. A Szent Atya homíliája Madridban. Az úrnapi Krisztus velünk jár az utcákon és éltet minket. Leó pápa, kapcsolatépítés a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világával. Adjatok neki lelkületet. Legyetek emberek, ahogyan Krisztus is az, tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a fiataloknak. Spanyolországi apostoli látogatása első napján, szombaton este 8:30 kezdettel Leó pápa imavirrasztást tartott a fiatalokkal Madrid, Plaza de Lima terén. A találkozón a fiatalok 6 kérdéssel fordultak a Szentatyához, aki beszéde végén küldetéssel bízta meg őket. Legyenek emberek, húsvér férfiak és nők, kövessék a feltámadt Krisztust, a tökéletes embert, aki mindenkorban megosztja velünk a történelmet. Szent Ágoston mellett kik még a pápa nagy példaképei? Hangzott az első kérdés. Leó pápa számos szent közül 3 emelt ki. Az első az ékes szólásáról ismert aranyszájú Szent János, aki egy ideig remeteként élt, majd papként és püspökként szentelte életét az egyház szolgálatának. Szívében hordozta Isten szavát, és azt mindenkinek odaajándékozta, következetesen tanúságot téve az evangélium igazságáról, kora eretnekségeivel szemben. Másodikként Leó pápa a spanyol Ágoston rendi szerzetest, villanóvai Szent Tamást említette meg, aki az Alcalai Egyetemen tanult, és tudásával elnyerte 5. Károly császár megbecsülését. Miután Valencia püspöke lett,
1: Obispo de Valencia,
0: intenzív egyházi reformmunkába kezdett, főleg a papság körében, ösztönözve testvéreit az imádságra, a tisztaságra és az engedelmességre. A pápa végül 3. utitásának nevezte meg a szintén spanyol származású mogrovejói Szent Turibio misszionáriust, aki a 16. században Peruban folytatta nagy buzgalommal az indiánok evangelizálását. Szolgálatát intenzív imádságos élet és az igazságosságét való elkötelezettség jelleme,

0: Annak és mindenki számára a kiengesztelődés és igazságosság forrásává válik. Mi segíthetne bennünket Isten hangjának felismerésében? Hangzott a harmadik kérdés. Mindenek előtt a csend segíthet nekünk, hogy figyelmünket összpontosítsuk. A csendet keresve megszabadulunk a hangok zűrzavarától, és megértjük, hogy az ideológiák elmúlnak, míg az igazság megmarad. Másfelől Isten jól ismeri a mi hangunkat, hallgat rá és válaszol is. Éppen ezért mondják el az Úrnak, ami a szívünkben van, ajánlotta a pápa. Legyen imádsága a hangunk, mert ekkor az Úr válaszol nekünk igéje által. Ehhez persze hallgatnunk kell élő igéjére Krisztusra, akinek hangja továbbra is ott visszhangzik az egyházban, amely az ő teste. Hogyan lehetnek kísérő társai másoknak a hit szépségének a felfedezésében? Szólt a negyedik kérdés. A kísérés során a fiatalok soha ne feledjék, hogy egyikünk sem született mesternek, tanítónak, és mindannyian mindig az Úr tanítványai maradunk. Osszák meg másokkal lelki előrehaladásukat, következetes tanúságot téve Jézus követéséről, amelynek elkötelezettsége folyamatosan megújít, különösen a nehézségek órájában. Jézus velünk tart és megvilágítja az utat, hangsúlyozta a pápa. Kövessék a mester példáját, mint pásztorok, nevelők és barátok. Jézus közelségét még eleséseink során is érezzük, valamint akkor is, amikor kinyújtott kézzel és testvéri öleléssel támogatjuk egymást az úton. Hogyan lehetünk elkötelezett fiatal keresztények a mai társadalomban? Fogalmaztak a fiatalok ötödik kérdésüket. Az egyháztörténelmének hosszú évszázadai során a keresztények mindenféle társadalomban átélték a különböző kultúrákat, hozzájárulva azok kialakulásához. A pápa a Diognétoszhoz írt ősi levél gondolatát idézte a második századból. Ahogyan a lélek a testben, úgy vannak a keresztények a világban. Jézus tanítmányai mindig kortársak, de soha nem a múló idő fogjai. Krisztusban szabadok. Ő szabadított meg minket szeretetével, ennek a szeretetnek köszönhetően mindig szabadok maradunk minden megtévesztés ellenére. Végül hatodjára azt kérdezték Leó pápától, hogy milyen konkrét feladatot kíván rábízni az egyház fiataljaira. Leó pápa mindenkit arra szólított fel, hogy legyünk együtt a föld sója és a világ világossága. Ehhez arra van szükség, hogy megértsük a mai világ társadalmát, bölcsességgel élve benne, hogy azt átalakítsuk az evangélium tanúiként. A fiatal keresztény ugyanis örömében és megpróbáltatásában egyaránt ragyogóvá válik, az élet ízét önmagából meríti, anélkül arra várna, hogy a gazdagság, az élvezet vagy a hatalom adja meg azt neki. Legyetek emberek! Igen, legyetek emberek! Húsból és vérből való férfiak és nők.
1: Hombres y mujeres de carne y hueso.
0: Bízta a fiatalokra küldetésüket Leó pápa. Legyenek olyan emberek, akik az igazságosságot keresik, mert éheznek rá, mint a mindennapi kenyérre. Olyan emberek, akik becsületes és tisztességes életre vágynak, mert szívesen teszik másokkal azt, amit szeretnének, ha mások is velük tennének. Zárta beszédét Leó pápa a madridi imavirrasztáson. Leó pápa homíliája Madridban. Az Úrnapi Krisztus velünk jár az utcákon és éltet minket. A Madrid centrumában fekvő történelmi Cibeles téren tartották meg, mint egy 1 millió hívó jelenlétében az Úrnapi Szentmisét, amelyet spanyol nyelven 14. Leó pápa mutatott be. Homíliájában az Úrnapi körben egy spirituális jelentőségét hangsúlyozta. A feltámadott Úr jelenlétében való hitről van szó. Jézus az utcáinkon jár, átkel a tereinken, meglátogatja városnegyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt járó közeli Isten. Az eukarisztikus kenyérben való jelenlétének emlékezete a hitetek és népetek történelmének középpontjában áll.
1: Está en el corazón de vuestra fe.
0: Itt Madridban, de Spanyolország számos más helyén is, Corpus Domini, az Úrnapja nem csupán a liturgikus naptár egyik ünnepe, hanem a hit gyökerejéhez való visszatérés, hogy megújítsuk Isten iránti szeretetünket és hűségünket. E nap ünnepélyes körmenetei évszázadok óta formálják a spanyol nép áhítatát, művészetét, zenéjét, építészetét és életét.

0: testét, és még ma is kifejezést nyer az ország lelkiérzése, a virágszőnyegek, az utcai oltárok, a szentségtartók, az énekek és a liturgikus ruhák szépségén és eleganciáján keresztül. Ez nem egy külsőséges megnyilvánulás, nem egy túlélő néphagyomány, és nem is egyszerű esztétikai díszítés. Itt a feltámadott Úr jelenlétében való hitről van szó, aki él, és még mindig közöttünk jár, aki kenyéré lesz az élet utáni éhségünkre, és meglátogatja szívünk és történelmünk minden zugát, még a legsötétebbeket is. Így Krisztus a szentmise során táplálékként adja magát nekünk, és a körmenet azt hirdeti, hogy ő nem szárkozik be a templomokba, hanem éppen ellenkezőleg, kijön hozzánk. Jézus az utcáinkon jár, átkel a tereinken, meglátogatja a város negyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt jár a közeli Isten, mint a történelem ura, a gyengék vigasza, a családok fénye, a legsebezhetőbbek reménye, a szenvedők békéje. A szentségtartóban az utcákon áthaladó Krisztus ugyanaz, aki azonosul a szegényekkel, a betegekkel, a magányosokkal és a kitaszítottakkal. Nem csupán arról van szó, hogy kivisszük a szentségtartót, hanem arról, hogy hagyjuk magunkat kivezetni az önzésből, a közönből, a kényelmes és magánjellegű hitből, hogy válaszoljunk a megtérésre szólító felhívására, hogy megváltoztassuk a tekintetünket és befogadjuk az ő jelenlétét, amely megváltoztat és felhívással válik a jelenre, személyes életünkre, kapcsolatainkra, a társadalomra és a jövő építésére nézve. Ebből a szempontból kell értelmezni azt a felhívást, hogy emlékezzünk, amelyet az első olvasmányban hallottunk. Emlékezz az Úr, a te Istened által a pusztában eltöltött 40 évre. Íme tehát egy feladat a mai és a holnap Spanyolországának. Az a vallásosság, amely évszázadok óta élteti ezt az országot, ne legyen a múlt múzeuma, amelyet meg kell látogatni, hanem a hit iskolája, amelyből ma is meríthetünk. Legyen egy iskola, amely megtanít arra, hogy tédre boruljunk Isten és embertársaink előtt, mert senki sem borulhat tédre az Úr előtt, miközben megveti testvérét. Egy iskola, amely megtanít minket a szeretet ingyenességére, amely ajándékká válik, hogy köztünk járjon és megtörje az önzés láncait. Egy iskola, amelyből megtanuljuk, hogy Isten valós jelenlét, és mi is hivatottak vagyunk jelen lenni a társadalom helyzeteiben és kihívásaiban, nem menekülnünk kell, hanem személyesen elkötelezni magunkat a közjó építése mellett. Leó pápa ezen a ponton megemlékezett Szent Manuel Gonzálezről, az elhagyott tabernákulumok spanyol püspökéről. Élete arra emlékeztet minket, hogy az eukarisztia nem csupán a nagy ünnepségeken vagy éppen alkalomszerűen tisztelhető, hanem azok csendes hűségében is, akik kísérik az Urat. Az eukarisztikus Jézus az a rejtett örök forrás, amely árad és szomjatót. Térjünk vissza hozzá őszinte szeretettel, zárta ünnepi homíliáját Leó pápa a Madridban bemutatott szentmisén, amelynek végén megtartottak a hagyományos úrnapi körbenetet. Leó pápa baldakin alatt haladt, kezében szentségtartóban az eukarisztikus Jézussal, és megkerülték a tér közepén álló szökőkutat, majd a körbenet visszatért a főoltárhoz. Leó pápa, kapcsolatépítés a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világával. Úrnapján vasárnap este 6 órakor találkozott Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselőivel a főváros Movistar nevű sportcsarnokában, ahol mintegy 15 ezeren vettek részt az eseményen, amely Leó pápa a krisztusi termékenyítő erejéről beszélt, amely mindig is áthatotta Európa lelkületét. Ebben a csodálatos országban lehetetlen nem megcsodálni azt a kreativitást, amely végig kíséri történelmét és átalakítja identitását. Ez a szépség látható városaiban, utcáin és műemlékeiben, terein és kertjeiben, egyetemeiben és templomaiban, zenéjében, festészetében és táncaiban, de még az ételeiben is. Itt érezheti azoknak a generációknak a lelke, akik átalakították a tájat, és saját arculatot adtak neki. Kezdte elismerő szavakkal a beszédét Leó pápa, majd előre tekintve megkérdezte, hogy milyen örökséget hagy itt a mai nemzedék a jövőre, és ennek következtében milyen közösséget kell építenie. Figyelmesen meghallgatva az előtte felszólalókat, Leó pápa azt javasolta, hogy meg kell tanulni megőrizni annak a lelkét, amit az ember létrehoz. Különben a gazdasági hatékonyság és a kommunikáció sikerek mellett elbizonytalanodunk abban, hogy miért, milyen céllal, kivel és kinek termelünk. Az egyház pedig tudatában sikereinek és hibáinak párbeszédet kíván folytatni a mai világgal. Az emberiség DNS-ében mélyen beleívódott a jó, a szépség és az igazság iránti vágy, és éppen ebből kiindulva kínál az egyház utakat a méltóság teljes élethez és a közjóhoz. Ahogy egykor hatodik pápa az ENSZ előtt kijelentette, mint az emberiség szakértője, az egyház semmi iránt sem közömbös, ami igazán emberi, de mi is az igazán emberi? Tette fel a kérdést Leó pápa. Az egyház alázatosan, de határozottan vallja, hogy Jézus Krisztus ad választ az emberi életről és annak teljességéről szóló nagy kérdésekre, és ezért az emberi személy mindig az egyház első és alapvető útja marad. Ennél fogva az egyház nem lehet érdektelen a kultúra iránt. Az ezekre a kérdésekre adott válaszhoz olyan társadalmi párbeszédre van szükség, amelyet a hálószövés művészetéhez hasonlíthatunk, és amely magában foglalja a találkozást, a meghallgatást, a párbeszédet és a tiszteletet. Ennek eszköze a nyelv, az írott, a szóbeli, a digitális és a képies nyelv, amely közvetít, és így sebeket okozhat vagy gyógyíthat, elvárásokat rombolhat le, vagy új táblázatokat nyithat meg. Megosztottságot szülhet, vagy felébresztheti a reményt, hogy együtt építhetünk valami igazán emberségeset. A hálózatok kiépítése tehát az emberi méltóságra összpontosítható intézmények közötti párbeszéd. A keresztény életfelfogása párbeszédről vallja, hogy a Teremtő a szeretet szálaiból szőtte az embert, saját képására és hasonlatosságára teremtette, ami megalapozza az ember elidegeníthetetlen méltóságát. A hálózatok kiépítése együttes alkotás jelent, a 16. Benedek pápa vallotta, a hit szeretet, és ezért költészetet és zenét teremt. A hit öröm, ezért szépséget teremt. A hálózatok szövése ugyanakkor önzetlen szolgálatot is jelent, hiszen a hit által vezérelt emberek kórházakat és iskolákat építettek, szolidaritási kezdeményezéseket indítottak el. Vajon egy spirituális lenyomat nélkül Európa meg tudta-e volna teremteni saját identitását, és így az örökké valóság, amely Jézus Krisztus megtestesülése révén berobbant az időbe és a térbe, összeegyeztethető-e a mindennapi élettel? Kérdezte Leó pápa. Miért is félnénk attól, hogy az örökké valóság áthassa a mindennapjainkat? Szent II. János Pál kiáltása ma is él, ne féljetek, tárjátok ki szélesre a kapukat, Krisztus előtt. Jézus Krisztus semmit sem beszél tőlünk, és mindent megad nekünk. A maga is sportbarát Leó pápa ismét nagy erődjét idézte 1979-ből. Ezekben az időkben, amikor sajnos az erőszak és így a gyűlölet különféle formái hajlamosak szétszakítani a társadalmi szolidaritás szövetét, ti sportolók, a magatok részéről hozzájárultok ahhoz, hogy ragyogó tanúságot tegyetek az összetartozásról, a békéről és az egységről. Egy szóval arról, hogy tudjuk, hogyan legyünk együtt. Ezek a kifejezések aktuálisabbak és időszerűbbek, mint amikor először hangzottak el, szólt Leó pápa. Végül azt kérte, hogy legyenek egy új hálózat szálai, amelyek harmonizálják az élet minden területét, hogy egy megújult társadalmat szőjünk, amelyben az idő átitatódik az örökké valósággal, a kultúra őrzi az emlékezetet és elősegíti a párbeszédet, az oktatás a kritikai szellemmel előmódítja az igazság keresését, a művészet csodálatra késztet és nemes érzelmeket kelt, az üzleti élet elismeri a személy méltóságát, és a munka továbbra is a remény hajtó ereje marad. Éppen ezért kövessék Szent Pál tanácsát, örüljetek az örvendezőkkel, sírjatok a sírókkal. éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázóak, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszét rosszal ne fizessetek senkinek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, mindenkivel éljetek békességben. Zárta Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselői az intézet buzdító beszédét vasárnap este Madridban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, úrnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofon nálunk Vári Judit. Köszöntjük Önöket! Június 7-én spanyolországi látogatásának második napján a Szent Atya a spanyol fővárosban, Madridban a Cibeles téren mutatott be több mint 1 milliós tömeg előtt úrnapi szentmisét. A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta 14. Leó pápa ünnepi homíliájában. A mise végén az úrnapi körmenetre került sor, amely ünnepélyes szentségi áldással zárult. Többen is felszólaltak azon a szimpátia tüntetésen, amelyet a közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett kiállva hirdettek meg. A résztvevők vasárnap délután megtöltötték a Sándor palota előtti teret és a mellette lévő füves területet is. A szimpátia tüntetésen többször is skandálták Súlyog Tamásnak üzenve, hogy tartson ki. A Magyar Nemzet helyszíni tudósítója szerint teljesen megtelt a Sándor palota előtti tér. Magyar Péter kínosnak nevezte a szimpátia tüntetést, 400 fő versus rendszerváltást akaró milliók, közölte a miniszterelnök az MTI-vel. A Tisza párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. A Fidesz vasárnap és szombaton is felszólította a miniszterelnököt és a kormányt, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a jövő pénteken életbe lépő Európai Uniós Migrációs Paktumot. A pedagógusokat köszöntötte Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter vasárnap. Magyar Péter a pedagógus nap alkalmából a közösségi oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Lannert Judit a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. A MOL megkapta az amerikai hatóság újabb engedélyét a szerb olajvállalattal a NIS-szel folytatott tárgyalások folytatására, tette közzé a Magyar Olajtársaság. A mostani engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését, amelyet a NIS orosz többségi tulajdonosával a Gazprom Neft céggel folytat üzletrészének kivásárlására a MOL. Az amerikai hadsereg lelőtt 2 iráni drónt a Hormuzi szoros fölött, közölte az amerikai haderő a közel-keletért is felelős középső parancsnoksága vasárnap. A közlemény szerint a drónok veszélyeztették a nemzetközi tengeri forgalmat a Hormuzi szorosban. Ugyan április 8-a óta tűzszünet van a felek között, de időnként előfordulnak összecsapások. Végül az időjárásról. Hétfőn napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Amikor az Úr halála előtt utoljára volt együtt tanítványaival, így szólt hozzájuk. Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek voltam. A vigasztaló pedig, akit az Atya nevemben küld, megtanít majd mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Az ember nem képes Krisztust csak úgy egyszerűen megismerni és elfogadni. Benne az Isten fia lett emberré, s közénk jött. Ez azonban nem csak hogy nagy titok, hogy meghaladja értelmünk erejét, hanem egyúttal ítélet is. Mert Krisztusban, az ő lényében, szavaiban és sorsában lesz világossá számunkra, hogy mennyire elveszettek vagyunk. Ha őt megismerjük, önmagunkat is megismerjük. Ezt azonban önfejűségünk nem hagyja. Krisztust elfogadni és megismerni csak annak a hatalomnak erejében lehetséges, amely által az Isten fia emberré lett, s ez a Szentlélek. Ő nyitja fel szemünket, megvilágosítja értelmünket, megmozgatja szívünket. Ezzel ki is mondtuk, hogy mit jelent a Szentlélekhez forduló imádság. Azt a kérést hordozza, hogy ő tegyen minket Krisztus tulajdonává. Krisztust elrejti előlünk a történelem más nagy alakjaihoz való hasonlóság, s az emberi akarat, amely nem tűr meg mást, csak emberit. A Szentléleknek kell közreműködnie, hogy megkülönböztessük őt. Krisztust megtámadták a történelem folyamán. Alakját és küldetését félreértések, torzítások és ellenségeskedések örvénye veszi körül. A léleknek kell szívemet és elmémet biztossá tenni, hogy megtaláljam az utat hozzá. Krisztus az egyetlen, az egyedül valós, egyúttal maga az igazság, s a léleknek kell megadnia számomra Jézus Krisztusnak minden mást felülmúló ismeretét, ahogyan Pál mondja, amelyben megismerem őt, tudván, hogy ő is ismer engem. Krisztus az ellentmondás jeleként áll az emberek között, mint aki ismeri a szívek titkait. Az ő személye vagy a beteljesedés, vagy a botrány, és minden összeesküszik, hogy az embert a beteljesedéstől távol tartsa és botrányba taszítsa. Ha a Szentlélek jelen van, akkor minden a helyes irányban marad. Ha ő hiányzik, minden üressé és fáradtságossá válik. Hogy szívünket megérintse Krisztus, hogy megérezzük lényének stílusát, hangjának csengését, gondolkodásának bensőségességét, s hogy megsejtsük, mit is jelent, hogy miattunk jött, szeretetben felénk fordult, és ezt viszonozzuk, ebből éljünk, mindez a lélek ajándéka. A lélek megtanít minket arra, hogy megértsük Krisztust, Krisztusban Istent. Krisztust és benne önmagunkat. Olyan értést ad, amely nem emberi okosságból származik, hanem a megvilágosodott szívből fakad. Ebben fölfogja az ember, hogy honnan jött és hová tart. Érzi az irányt az űrzavarban, s látja a fényt a sötétségben. A lélek megadja a választ olyan kérdésekre is, melyeket semmiféle bölcsesség nem képes megválaszolni, mert a miért szó mindig összekapcsolódik az én szócskával. Miért kell nekem viselnem ezt a terhet? Miért tagadják meg tőlem azt, ami másnak megvan? Miért kell olyannak lennem, mint amilyen vagyok? Ezek tulajdonképpen a legfájóbb döntő kérdések, s erre nem adnak választ sem a könyvek, sem az emberek. A választ csak akkor nyerjük el, ha bensünk megszabadul a lázadástól és a keserűségtől. Teljes akaratomnak összhangban kell kerülnie egész életemmel, ezáltal, hogy felismerem benne Isten akaratát. De nem csak az értelemmel, hanem a szívemmel is. Legmélyebb bensőmben kell megértenem először valamit. Bele kell egyeznem, s csak ezután jöhet a miértre a válasz, amely békességé válik az igazság által. Mindezt a Szentlélek Isten hozza létre. Az egyháznak van néhány csodálatos imádsága a Szentlélekhez, amelyek talán többet képesek elmondani a lényegről, mint a puszta szó. Gondoljunk a pünkösdi mise, Jöjj Szentlélek szekvenciájára, a maga kimondhatatlan békéjével, tiszta mélységével, ragyogó nyugalmával. Vagy gondoljunk ugyanezen ünnep vesperásának himnuszára.
teremtő lélek jöjj közénk, a maga határtalan bizalmával. A Szentlélekről sokkal nehezebb beszélni, mint Krisztusról vagy az Atyáról. A Szentlélek háttérbe vonul, mintha azt mondaná, nem én, hanem a Fiú. Ő az isteni alázatosság, az irányító a rejtettségben. Aki elfelejti önmagát, és semmit nem akar, hanem csak azt, amit Krisztuséból kap, hogy nekünk adja. Ezért szívünkkel sokkal inkább megértjük, mint az eszünkkel, és erre a fenti énekek rendkívül alkalmasak. Végül pedig a Szentlélekhez kapcsolódik a keresztény remény. Létünk hiányosságokkal küzd, és sötétség fedi. Hitünk mondja, hogy titokzatos születés megy végbe bennünk, az új ember születése, aki Krisztus képmása bennünk, s az új ég és föld születése, melyről a jelenések könyvének vége beszél. Ez a születés azonban rejtve van, s amit magunkban vagy magunk körül látunk, az ellentmond ennek a híradásnak. Ezért nagy szükségünk van a reményre, s ezt a Szentlélek munkája bennünk, hiszen ő az, aki létrehozza azt a bizonyos születést, a már meglévőnek újjáteremtését. Ő a jövőn dolgozik, melynek örökké valósággá kell válnia. Ezért csak ő biztosíthatja számunkra ezt a jövőt. Milyen nagy titok! A leginkább sajátunknak mondható létünk el van rejtve számunkra. A kinyilatkoztatás mondja meg a kereszténynek, hogy ki is ő tulajdonképpen, s a hitben kell ezt elfogadnia. Nem csak Istenben kell hinnie, hanem Isten szava alapján saját keresztény létében, és ez néha nagyon nehéz. Így a Szent Lelket kell kérnünk arra a legbensőbb bizonyságtételre, amelyet hitnek és reménynek nevezünk, s amely a szeretetben lesz nyilvánvalóvá.

0: Johann Sebastian Bach C-dur Toccata Adagio és fúgájának feldolgozását Holger Groschop játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál
0: a bemondó Ungvári Judit, a technikai munkatárs Biksa Levente, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. 14. Leó pápa úrnapi szentmisét mutatott be Madridban. A pedagógusokat köszöntötte a miniszterelnök és az oktatási és gyermekjóléti miniszter. Június 12-én lép életbe a migrációs paktum. Az állami intézményvezetők, köztük Súlyog Tamás köztársasági elnök mellett demonstrációt tartottak Budapesten a Sándor palota előtt. XIV. Leó pápa egyhetes apostoli körútra utazott Spanyolországba, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Látogatásának kiemelkedő eseményeként tartják számon a spanyol fővárosban vasárnap tartott úrnapi misét, amelyet körmenet követett Madrid belvárosában. Reichlin Krisztinát hallják.
3: Az ország és a világ számos részéből utaztak Madridba hívek és zarándokok, akik már vasárnap kora reggel megtöltötték a belvárosi Cibeles teret és környékét, ahol az oltárnak helyet adó 600 négyzetméteres emelvényt felépítették. A spanyol katolikus püspöki konferencia már a misét megelőzően közölte, a rendőrség által biztosított területek megteltek, így a résztvevők száma elérte az 1.200.000 főt. A tér közepén 5000 meghívott kapott helyet, köztük a királyi családtagjai, politikai és egyházi vezetők, a katolikus egyház tagjai és idén első áldozó gyermekek. A liturgikus szertartást 400 főzenekar és kórus kísérte. A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hitiskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta a Szent Atya szent beszédében. Mint mondta, itt Madridban, de Spanyolország oly sok más helyén is úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és a hűséget Isten felé. Szavai szerint a mai és a holnapi Spanyolország küldetése, hogy a vallásosság, amely évszázadok óta élteti ezt az országot, ne a múlt emléke, látogatásra érdemes múzeum legyen. A szentmisét követő körmenet 600 méteres útvonalát 16 nagyméretű, összesen 30 ezer, a vatikáni színeket idéző sárga-fehér szegfűből készített virágszőnyeg díszítette, amely a keresztény ikonográfia emblematikus elemeit jelenítette meg, mint például Szent Péter kulcsait vagy a Szent Ostját.
0: A pedagógusokat köszöntötte Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter vasárnap. Magyar Péter a pedagógus nap alkalmából a közösségi oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Lannert Judit a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. A Tiszapárt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. A Fidesz vasárnap és szombaton is felszólította a miniszterelnököt és a kormányt, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a jövő pénteken életbe lépő Európai Uniós migrációs paktumot. Június 12-től az Európai Unió valamennyi tagállamának alkalmaznia kell az új migrációs és menekültügyi paktum szabályait. Az Orbán kormánya kezdetektől határozottan ellenezte a reformcsomag több elemét, különösen a kötelező szolidaritási mechanizmust. A végső szavazásokon Magyarország és Lengyelország több alkalommal is nemmel voksolt. Ez azonban kevésnek bizonyult a paktum megállításához. A Magyar Nemzet összefoglalójából Kövér Tamás idéz.
4: A migrációs paktum legtöbb elemét nem egyhangúsággal, hanem minősített többségi szavazással fogadták el az uniós döntéshozatal során. Ez azt jelenti, hogy hiába szavaz egy vagy néhány tagállam nemmel, Magyarország nemmel szavazott, ez önmagában nem elegendő a jogszabály elfogadásának megakadályozásához. A paktum három fő pillérre épül, ezek a gyorsabb határellenőrzési és menekültügyi eljárásokra, az egységesebb uniós szabályrendszerre és a tagállamok közötti úgynevezett szolidaritási mechanizmusra. A paktum egyik legfontosabb eleme, hogy a migrációs nyomásnak kitett tagállamok, így például Olaszország, Spanyolország vagy Görögország támogatást kaphatnak más uniós országoktól. A támogatás formája lehet menedékkérők átvétele, pénzügyi hozzájárulás vagy egyéb operatív segítségnyújtás. Az Európai Unió külső határain egységes szűrési eljárást vezetnek be, kötelező határeljárást kell alkalmazni azokkal szemben, akik nem jogosultak védelemre, vagy biztonsági kockázatot jelentenek, az eljárásokat fel kell gyorsítani, és egységesíteni kell az összes tagállammal, és emellett vezetik be a kötelező szolidaritási mechanizmust, vagyis azok a tagállamok, amelyek nem hajlandóak menedékkérőket átvenni a leginkább terhelt országokból, két opció közül választhatnak, fejenként 20 ezer eurós pénzügyi hozzájárulást fizetnek minden egyes olyan menedékkérő után, akinek az átvételét nem vállalják, vagy operatív támogatást nyújtanak. A Fidesz vasárnap ismételten felszólította a kormányt, hogy még a június 12-i hatályba lépés előtt jelentse be, Magyarország nem hajtja végre az uniós migrációs paktumot. Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott, idézem, hogy ma még a magyar emberek dönthetik el, kikkel akarnak együtt élni, és ennek a jövőben is így kell maradnia. Magyar Péter nyilatkozatban reagált a felszólításra. Ez úgy hangzott, a Tisza párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik, és becsapja a saját szavazóit is.
0: A himnusz eléneklésével megkezdődött vasárnap délután a budapesti Sándor palota előtt a Ne féljetek szimpátia tüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstráció. A cél, hogy kiálljanak azon közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett, akiknek távozását Magyar Péter követeli. A Magyar Nemzet helyszíni tudósítója szerint teljesen megtelt a Sándor palota előtti tér és a mellette lévő füves terület is. Magyar Péter május 31-ig szabott határidőt a közjogi méltóságok, köztük Súlyog Tamás távozására. Miután Súlyog Tamás nem mondott le, Magyar Péter bejelentette, megkezdik a szükséges eljárásokat az államfő eltávolítása érdekében. Négyezer gyermek nyári táborozását szervezi idén is országszerte a Katolikus Karitász a Vára Nyár elnevezésű programja keretében. A június elejétől augusztus végéig tartó tábori lehetőségekről Zagyva Rihárd országos igazgatót kérdezte a héten történtben Pécsi Krisztina.
5: A célcsoportok nagyon sok esetben különbözők, hátrányos helyzetű gyermekek, fogyatékkal élők, a plébániai csoportok látókörében élő nehéz sorsú rászoruló gyermekek, élménydús kultúrában, értékekben, hitéletben is gazdag programokat kínálunk ezeknek a gyermekeknek, hogy egyszer legyen élmény, és egyszer legyen fejlesztés a számukra, és több mint 4000 gyermek táborasztatását szervezi a Caritas hálózat, amiben például egy nagyon fontos része a Katolikus Caritas országos központjának a saját balatonakai tábora, de nem kizárólag ez az egyetlen táborhely, azonban itt fogjuk majd elindítani június közepén megnyitni ezt a programsorozatot, és hát nagyon nagy szervezés zajlik, hiszen az utolsó simításokat végezzük, fontos, hogy minden összeálljon. Elindult egy gyűjtési időszak is, hogy megfelelő eszközökkel, megfelelő programokkal tudjuk valóban segíteni ezt az élményt és ezt a fejlesztést a gyermekek számára, úgyhogy aki tud, örömmel fogadjuk, hogy csatlakozik ehhez a programhoz, hogy minél több és jobb lehetősége legyen a gyermek.
6: Az elmúlt években milyen korú gyermekek táboroztak?
5: A leggyakoribb a 8 és 14 év közötti gyermekek táboroztatása. Legtöbb táborhelyen ezt a korosztályt fogadjuk, azonban egyes felzárkóztató programunk keretében egyes településeken ettől eltérő korosztályt is táboroztatunk, például nagyobbakat is.
6: Idén is érkeznek határon túlról gyermekek?
5: Igen, az egy nagyon fontos része, vagy szempontja ennek a táboroztatási programnak, hogy alapvetően a hazai, a Magyarországon velünk kapcsolatban lévő gyermekeket, illetve azoknak a családoknak a gyermekeit tudjuk táboroztatással segíteni, akikkel egyébként is kapcsolatban vagyunk, és egyébként is azon dolgozunk, hogy változzon az élethelyzetük. És ezen kívül azonban fontos elemnek tartjuk azt is, hogy a határon túli hátrányos helyzetű gyermekeket is tudjunk fogadni, és szimbolikusan majd az első hét, itt június közepén például kárpátaljai gyerek táboroztatással zajlik majd.
0: Egy ember meghalt és többen megsebesültek Izraelben egy fegyveres terrortámadásban. A merénylő 4 különböző helyszínen lövöldözött, agyonlőtt egy 35 éves embert, a Cisjordániát az 1967 előtti Izraeltől elválasztó vonal mentén. Az 5 sérült közül 2 férfit súlyos, 3 másik embert pedig közepesen súlyos állapotban szállítottak kórházba. A terroristát végül halálosan meglőtték. Az amerikai hadsereg lelőtt 2 iráni támadó drónt a Hormuzi szoros fölött szombaton késő este, közölte az amerikai haderő Közel-Keletért is felelős középső parancsnoksága vasárnap. A közlemény szerint a drónok veszélyeztették a nemzetközi tengeri forgalmat a Hormuzi szorosban. Izrael és az Egyesült Államok február 28-án intézett támadást Irán ellen, ugyan április 8-a óta tűzszünet van a felek között, de időnként előfordulnak összecsapások. Libanon március elején sodródott bele az iráni konfliktusba, miután a Hezbollah az amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Hamenei legfőbb iráni vezető halálára reagálva rakétákkal kezdte ellőni Izrael területét. Bezárása után is pusztulnak a bölények és a szarvasok a Récekeresztúri vadállatfarmon. Immár 400 állattetemről beszélnek a környezetvédők. Gáspár Sándor tudósít.
7: Hihetetlen és érthetetlen, hogy az 500 hektáros Récekeresztúri vadállatparkban újabb 4 bölény pusztulásáról adhatott hírt Robert Petre Hus civil aktivista, miután a környezetőrség megállapította már februárban, hogy 214 temetetlen állattetem miatt terheli felelősség a vadállatpark adminisztrátorait. A vizsgálat szerint az állatok gyakorlatilag éhen pusztultak. Májusban meg is vonták a működési engedélyüket, és a román környezetvédelmi minisztérium 30 napos határidőt is szabott, hogy az állatokat, bölényeket, szarvasokat, őzeket és bivajokat máshová szállítsák el, és a területet szabadítsák föl. A határidő június 11-én jár le, de eddig semmi sem történt. Februárban még volt 2 állatgondozó, egyikük még áprilisban, június 1-ével pedig a másik is felmondott, a farm jogi képviselője pedig nem adminisztrálja a parkot. A két tulajdonos

0: 2014-ben alapították. Eleinte egy volt rendőrtiszt menedzselte, akinek felesége volt a megyei környezetvédelmi őrség vezetője. A tiszt néhány év múltán kiszállt a vállalkozásból, de a farm tovább működött, bár a környékbeli lakosság folyamatosan panaszt tett a farm állapotára, amelyet Kelet-Európa legnagyobb vadállatparkjaként hirdettek jelentős Európai Uniós pályázati támogatással. Büntető eljárás ugyan van folyamatban, de kérdés, hogy mikor tud konkrét intézkedéseket hozni a hatóság a sorsukra hagyott több száz állat érdekében, amelyek még élnek a Kolozs megyei Récekeresztúri vadállatparkban.
1: Sporthírek következnek. Az összetett élén álló Massimo Kilesz nyerte a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíjának Moto3-as versenyét vasárnap a Balatonparkban, így megismételte tavalyi sikerét. A Debrecen hosszabbítás után 41-39-re legyőzte a román Cseszeme Bukurestit a női európai ifjúsági kézilabdaliga vasárnapi fináléjában a budapesti négyes döntő második játéknapján. A házigazda Budaörs első számú együttese nyerte meg a csapatok küzdelmeit a Cselgáncs országos bajnokságon. A klub első számú csapata Pongrácz Bence, Ferenc Virág, Ungvári Attila, Milica Zsabics, Ohád Zalán, Jütner Janka összeállításban szerezte meg az aranyérmet, a döntőben 4-2-re legyőzve a második számú együttest. A férfiaknál Farkas Balázs, míg a nőknél Csukó Hanna diadalmaskodott a fallabdázók Budapesten rendezett 38. országos bajnokságán. Közlekedési hírek következnek.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldi közlekedik és onnan is indul. Holnaptól péntekig éjszakai karbantartást végeznek Rákos rendező állomáson. Az esztergomi, a Szobi és a Veresegyházi vonalon több éjszakai és korahajnali vonat helyett pótlóbuszra kell átszállni. A napközbeni vonatoknál nem kell változásra számítani. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek. Sárvogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Csütörtöktől új ütemmel folytatódik a karbantartás. Akkortól a személyvonatok helyett Simontornya és Dombóvár között kell pótlóbuszra átszállni. A Börzsönyben Vác és Diósjenő között autóbuszok szállítják az utasokat az S750-es vonatok helyett. Vác és Magyar Kút között pótlóbuszokkal, Vác és Diósjenő között a sűrűbben közlekedő volánjáratokkal utazhatnak. A keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon dolgoznak a vasúti pályán, ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják utasainkat. A kényelmesebb eljutás érdekében Miskolc és Debrecen között is közlekednek közvetlen, gyorsjáratú a pótlóbuszok. A déli ország részben ma este a Szeged-Békéscsaba vonalon végeznek karbantartást, 20 óra 30 perctől üzemzárásig Hódmezővásárhely és Orosháza között pótlóbusszal kell utazni. A román vasút tájékoztatása alapján a Hargita és a Korona Intercity helyett Csíkszereda és Brassó között pótlóbusz közlekedik, ugyancsak karbantartás miatt. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, Mávinform.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a második kerületben lezárták a Széher út Kuruc utca kereszteződését felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni-György utca közötti szakaszon szintén lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon jár a Szél-Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia utca közötti megállókat. A Bécsi úton kifelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. Mára lezárták a második kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca közötti szakaszon építkezés miatt. A 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében mától lezárták a félútpályát, mert burkolatot javítanak. Mától rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra torlódásra lehet majd készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul.

0: A Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között napközben mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, csatorna karbantartása miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Az időjárásról. Hétfőn napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel. Néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 32 fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. 14. Leó pápa úrnapi szentmisét mutatott be Madridban. A pedagógusokat köszöntötte a miniszterelnök és az oktatási és gyermekjóléti miniszter. Június 12-én lép életbe a migrációs paktum. Az állami intézményvezetők, köztük Súlyog Tamás köztársasági elnök mellett demonstrációt tartottak Budapesten a Sándor palota előtt. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Biksa Levente, a bemondó Ungvári Judit volt. Köszönjük figyelmüket!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Múlt idéző, Iványi Balást hallják.
3: 2026. június 8-a van, hétfő. Isten éltesse Medárd nevű hallgatóinkat. A Medárd a Germán Machtárd név latin Medardus formájából ered. Jelentése hatalom és erős vagy merész. A legismertebb időjóslás szerint, ha e napon esik az eső, akkor a következő 40 napban is csapadékos idő várható. Ha viszont Medárd napján száraz marad az idő, akkor 40 napos szárazság következik. Június 8-án az egyház Szent Medárd püspökre emlékezik. A 6. században élt frank származású főpap Noyon püspöke volt, akit jó szívűségéről és a szegények iránti szeretetéről őrzött meg a hagyomány. A legenda szerint egy alkalommal egy sas terjesztette ki szárnyait a feje fölött, hogy megóvja az esőtől, ezért vált az időjárással kapcsolatos néphagyományok egyik legismertebb alakjává. Tisztelete Franciaországban, Belgiumban és Németországban is széles körben elterjedt. 632. június 8-án egy zarándok útja után Medinában meghalt Mohamed próféta, az iszlám vallás alapítója és legfőbb prófétája. A muszlim hagyomány szerint ő közvetítette Isten kinyilatkoztatásait, amelyek a Koránban maradtak fenn. Mohamed nem csak vallási vezető volt, hanem államszervező és hadvezér is, aki egyesítette az addig egymással vetélkedő arab törzseket. Halála után követői néhány évtized alatt hatalmas birodalmat hoztak létre Ázsia, Afrika és Európa egyes részein. 793. június 8-án viking harcosok kifosztották a Lindisferni kolostort Anglia északkeleti partvidékén. A kolostor a kor egyik legfontosabb keresztény szellemi központja volt, ezért a támadás egész Európát megrázta. A krónikák szerint a támadók megölték vagy rabszolgaságba hurcolták a szerzetesek egy részét, az értékes kincseket pedig elrabolták. A történészek többsége ezt az eseményt tekinti a viking kor kezdetének, amely a következő évszázadokban alapvetően alakította Európa történelmét. 1783. június 8-án megkezdődött az izlandi Laki vulkán kitörése, amely 8 hónapon át tartott. A vulkán hatalmas mennyiségű lávát, hamut és mérgező gázokat bocsátott ki, amelyek elpusztították Izland legelőinek jelentős részét. Az éhínség következtében a sziget lakosságának csaknem egynegyede meghalt. A légkörbe jutó gázok pedig Európa nagy részén is érezhetők voltak, ködös időjárást, terméskiesést és rendkívüli éghajlati jelenségeket okoztak. A Laki kitörést a történelmi idők egyik legsúlyosabb vulkáni katasztrófájaként tartják számon. 1822. június 8-án született Cecz János honvéd vezérőrnagy, az 1848-49-es szabadságharc egyik legtehetségesebb katonája. Katonacsaládból származott és Bem József táborkari főnökeként szolgált Erdélyben. Bem javaslatára mindössze 26 évesen lett tábornok, ezzel a szabadságharc egyik legfiatalabb főtisztje volt. A bukás után emigrációba kényszerült, és végül Argentínában telepedett le, ahol Juan Fernando Cets néven az argentin hadsereg egyik megszervezője, valamint az ország első katonai akadémiájának alapítója és igazgatója lett. Földrajzi és térképészeti munkássága is jelentős volt. 1867. június 8-án a budai Mátyás templomban magyar királlyá koronázták Ferenc Józsefet. Az 1848-49-es szabadságharc leverése után csaknem 20 évvel a kiegyezés teremtette meg a megbékélés lehetőségét a Habsburg uralkodóház és Magyarország között. A koronázási szertartást Liszt Ferenc erre az alkalomra komponált koronázási miséje kísérte. A ceremónia után Ferenc József teljes amnesztiát hirdetett, és a nemzettől kapott 50 000 aranyat pedig Deák Ferenc tanácsára a 48-49-es honvédek özvegyeinek és árváinak támogatására ajánlotta fel. A koronázás a dualista monarchia korszakának egyik legfontosabb jelképes eseménye lett. 1946. június 8-án kezdte meg tárgyalásait az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában a Nagy Ferenc miniszterelnök vezette magyar delegáció a II. Világháború végén külföldre került magyar értékek visszaszolgáltatásáról. A megbeszélések középpontjában a Magyar Nemzeti Bank aranykészlete és más nyugatra menekített magyar javak álltak. A tárgyalások sikerrel jártak, és ennek eredményeként 1946. augusztusában hazatérhetett az úgynevezett aranyvonat. A visszaszerzett aranykészlet fontos szerepet játszott a háború utáni pénzügyi stabilizációban és az új forint bevezetésének előkészítésében.
2: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
4: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem, segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel e napon, öröm legyen arcodon. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szent misénkben élő Istvánért imádkozunk prágai Szent Ágnes szűz emléknapján. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon vegyünk részt a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk. Istenünk, Te Szent Agnesz-üzet a tökéletesség útjára vezetted, hogy a királyi méltóság helyett alázatos lélekkel egyszülött fiat keresztjét szeresse. Add, hogy példáját követve ne csak a világi dolgokkal törődjünk, hanem elsősorban a mennyeiekhez ragaszkodjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Olvasmány a királyok első könyvéből. A Gileád lakói közül való Ilés próféta így szólt Áhábhoz, Izrael királyához. Az Úrnak, Izrael Istenének életére mondom, akinek színe előtt szolgálok, hogy nem lesz ezekben az esztendőkben sem harmat, sem eső, csak majd az én szavamra. Ekkor az Úr szózatot intézett Illéshez ezekkel a szavakkal, távozz innét, és eredj napkeletre. Rejtőzzél el a Kárit pataknál, amely a Jordan felé tart. A patakból lesz italod, és a hollóknak meghagytam, hogy ott tápláljanak téged. Illés elment tehát, és az Úr szava szerint cselekedett. Amikor odaért, megtelepedett a Kárit pataknál, amely a Jordán felé tart. Hollók hoztak is neki kenyeret és húst reggel, valamint kenyeret és húst este. Vizet pedig a patakból ivott. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus látva a tömeget fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólással nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békesség szerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, fel kell tennünk a kérdést, hogy Jézus Krisztus miért sorolja fel a nyolc boldogságnak a valóságát ilyen részletesen. Én azt hiszem, azért teszi ezt az Úr Jézus Krisztus, mert tapasztalja ennek az ellenkezőjét. És ennek az ellenkezőjét én így fogalmaztam meg, az erkölcsi jó képviselete ellen a gonosz hatalmak mindig összefognak az igazat megsemmisítésére. Így volt Ákab király életében, így van a birodalmak világában, így van napjainkban, és így lesz addig, ameddig ember van a földön. De Jézus is kihangsúlyozza, hogy a lélekben megélt szenvedések Istennel hordozhatóak. A lélekben megélt szegénység gazdagít. A lelki hiány és bűn miatt sírók megtisztulnak. Akik éhezik és szomjazzák az igazságot, Isten tanításából igazságot tanulnak, mégpedig a teljes igazságot. Boldogok az irgalmasok, akik megszenvedik azt, hogy nekik dönteniük kell, és irgalmat kell gyakorolniuk azokkal szemben, esetleg azokkal szemben is, akiknek eszükában nincsen bocsánatot kérni. Boldogok a tiszta szívűek, mert a szív bőségéből szól a száj, mert a szív az, ami az érzelmeinket a legmélyebben érinti, és ez az érintettség az agyunkig hat szervezetünknek minden működésében. Nehéz nekünk ezért tiszta szívűnek lenni, viszont boldog az, aki ezt műveli. Boldogok a békesség szerzők, mert ők szeliden tudnak békét teremteni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert a hazugságnak sosem tetszik az igaz beszéd.
1: És boldogok, akik Jézusért szenvednek igazságtalanságot. Mert Istennel mindez a sok szenvedés hordozható, mindez a sok szenvedés Istenben gazdagít, lelkiségben és Isten élményben, és boldogok az így szenvedők, a boldogságot megélők, mert övék az örök élet. Életet nyernek, mégpedig sikeresen megélt életet. Ez, és csak is ez, a sikeres élet. Amen. Kedves testvéreim, terjesszük kérésenket a mi Úrunk Jézus Krisztus elé, aki szavával és példájával felmagasztalta az Isten országáért vállalt szüzességet.
2: Aki egyházadat, mint tiszta szüzet jegyezted el önmagaddal, őrizd meg azt mindörökké, szentségben és áltatlanságban, hallgass meg, Urunk, kérjük téged, hallgass meg minket. Aki szűzanyától születtél, és szűzi életet éltél, add, hogy a világ ifjúsága egyre jobban megbecsülje a házasságig megőrzött szűzi tisztaság értékét, hallgass meg, Urunk, kérjük téged, hallgass meg minket. Aki nekünk Szent Ágnes szüzet, a lángoló szeretet példaképéről adtad, engedd, hogy az ő imádságos pártfogását boldogan tapasztaljuk életünkben, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Aki gondját viselet hívő népednek, támasz közöttünk sok nagylelkű férfit és nők, akik osztatlan szívvel szolgálnak téged, és fáradoznak embertársaik javáért, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Aki nem sejtett órában érkezel, add, hogy okos szüzek módjára virasztva, lelkünk kegyelmi állapotának égő mécsesével várjunk téged, hallgass meg minket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Aki megmondod nekünk, hogy mi a boldogság titka, add meg, hogy születésnapját ünneplő István egyre jobban megtapasztalja a te szeretetedet. Hallgass meg minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te kedveled a szűzességet, de megszenteled a hitvesek szeretetét is. Teljesíts kéréseinket, és adj egyházadnak hívásodat követő szűzeket, és törvényed szerint élő házastársakat, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

0: Istenünk, ezt fogadd el tőlünk, Istenünk.
1: A kenyer áldott legyen az Isten mindenki, a bor és a víz titkától részesedik a mi Istenségében, aki kegyesen részesedett a
2: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Felajánljuk áldozati adományainkat, Urunk Istenünk, és Szent Ágnes szűz életében kegyelmet csodálatos erejét ünnepeljük. Ott kérünk, hogy amint az ő érdemei szívesen fogadtad, kedvet tejjék a mi szolgálatunkban is. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
2: Emeljük föl szívünket.
3: Felemeljük az Úrhoz.
2: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
3: Méltó és igazságos.
2: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert magasztalnunk kell gondviselésed csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod. Így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. Ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.
4: Szent vagy, szent vagy, szent vagy.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontaték a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, amint elmenekülsz.
0: Ezért tiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. És te őrizzem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy az oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Úrunk Istenünk, Szent Ágnes szűz ünnepén részesültünk szent lakomádban. Kérünk, ezt táplálja lelkünkben a hit égő lámpását, hogy fiad érkezését méltó készülettel várjuk, és mennyei vendégségébe eljussunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És az veletek.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Isten legyen veletek.

0: Szent misét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent misét bemutatta Csató Béla nyugalmazott plébános. Orgonán közreműködött Budai Tamás kántor. A közvetítés minőségért szíves elnézésüket kérjük.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 33 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina a mikrofonnál, Harcsik Róbert, jó reggelt kívánok! Június 7-én, spanyolországi látogatásának második napján, a Szent Atya a spanyol fővárosban, Madridban, a Cibeles téren mutatta be több mint 1 milliós tömeg előtt az úrnapi szentmisét. A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta 14. Leó pápa ünnepi homíliájában. A mise végén az úrnapi körmenetre került sor, amely ünnepélyes szentségi áldással zárult. Többen is felszólaltak azon a szimpátia tüntetésen, amelyet a közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett kiállva hirdettek meg. A résztvevők vasárnap délután megtöltötték a Sándor palota előtti teret és a mellette lévő füves területet is. A szimpátia tüntetésen többször is skandálták Súlyog Tamásnak üzenve, hogy tartson ki. Magyar Péter kínosnak nevezte a szimpátia tüntetést. 400 fő versus rendszerváltást akaró milliók, közölte a miniszterelnök az NTI-vel. A Tisza párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. A Fidesz vasárnap és szombaton is felszólította a miniszterelnököt és a kormányt, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a jövő pénteken életbe lépő Európai Uniós Migrációs Paktumot. A pedagógusokat köszöntötte Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter vasárnap. Magyar Péter a pedagógus nap alkalmából a közösségi oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Lannert Judit a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. A MOL megkapta az amerikai hatóság újabb engedélyét a szerb olajvállalattal a NISZ-szel folytatott tárgyalások folytatására, tette közzé a Magyar Olajtársaság. A mostani engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését, amelyet a NISZ orosz többségi tulajdonosával a Gazprom Nyeft céggel folytat üzletrészének kivásárlására a MOL. Az amerikai hadsereg lelőtt 2 iráni drónt a Hormuzi szoros fölött, közölte az amerikai haderő közel-keletért is felelős középső parancsnoksága vasárnap. A közlemény szerint a drónok veszélyeztették a nemzetközi tengeri forgalmat a Hormuzi szorosban. Egy ember meghalt és többen megsebesültek Izraelben egy fegyveres terrortámadásban. A merénylő 4 különböző helyszínen lövöldözött, mely során agyonlőtt egy 35 éves embert. A további 5 sérült közül 2 férfit súlyos, 3 másik embert pedig közepesen súlyos állapotban szállítottak kórházba. A terroristát végül lelőtték. Hazánk időjárásáról. Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel. Néhol zápor esetleg zivatar nem kizárt. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Közlekedési hírek következnek.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúlra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldi közlekedik és onnan is indul. Holnaptól péntekig éjszakai karbantartást végeznek Rákos rendező állomáson. Az esztergomi, a Szobi és a Veresegyházi vonalon több éjszakai és korahajnali vonat helyett pótlóbuszra kell átszállni. A napközbeni vonatoknál nem kell változásra számítani. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek. Sárvogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Csütörtöktől új ütemmel folytatódik a karbantartás. Akkortól a személyvonatok helyett Simontornya és Dombóvár között kell pótlóbuszra átszállni. A Börzsönyben Vác és Diós Jenő között autóbuszok szállítják az utasokat az S750-es vonatok helyett. Vác és Magyar Kút között pótlóbuszokkal, Vác és Diós Jenő között a sűrűbben közlekedő volánjáratokkal utazhatnak. A keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon dolgoznak a vasúti pályán, ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják utasainkat. A kényelmesebb eljutás érdekében Miskolc és Debrecen között is közlekednek közvetlen, gyorsjáratú a pótlóbuszok. A déli ország részben ma este a Szeged-Békéscsaba vonalon végeznek karbantartást. 20 óra 30 perctől üzemzárásig Hódmezővásárhely és Orosháza között pótlóbusszal kell utazni. A román vasút tájékoztatása alapján a Hargita és a Korona Intercity helyett Csíkszereda és Brassó között pótlóbusz közlekedik, ugyancsak karbantartás miatt. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
5: A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Rákóczi úton a Barostértől. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól, illetve a Szél-Kálmán tér környékén is. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A második kerületben lezárták a Széher út Kuruc utca kereszteződését felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogatót és az Akadémia közötti megállókat. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztorony közelében tart a burkolat javítása, ezért sávlezárásra kell készülni. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Sporthírek következnek Ungvári Judittól.
6: Az összetett élén álló Massimo Kilesz nyerte a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíjának Moto3-as versenyét vasárnap a Balatonparkban, így megismételte tavalyi sikerét. A Debrecen hosszabbítás után 41-39-re legyőzte a román Cseszeme Bukurestit a női európai ifjúsági kézilabdaliga vasárnapi fináléjában a budapesti négyes döntő második játéknapján. A házigazda Budaörs első számú együttese nyerte meg a csapatok küzdelmeit a Cselgáncs országos bajnokságon. A klub első számú csapata Pongrácz Bence, Ferenc Virág, Ungvári Attila, Milica Zsabics, Ohád Zalán, Jütner Janka összeállításban szerezte meg az aranyérmet, a döntőben 4-2-re legyőzve a második számú együttest. A férfiaknál Farkas Balázs, míg a nőknél Csukó Hanna diadalmaskodott a fallabdázók Budapesten rendezett 38. országos bajnokságán.
0: Lapszemle. Ismerős arcok koncert lesz a kárpátaljai magyarokért, írja a Magyar Nemzet. A magyar könnyűzenei életben kevés olyan együttes van, amelynek dalai annyira szorosan összefonódnak a nemzeti összetartozás gondolatával, mint az ismerős arcoké. A zenekar ezúttal ismét nemes ügy mellé áll, június 14-én a Barbanegra Red Stage színpadán ad jótékonysági koncertet, amelynek bevétele a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Verecke Alapítványának munkáját támogatja, amely a súlyos betegséggel küzdő, műtétre váró vagy hosszú távú kezelésre szoruló embereket, valamint a fogyatékkal élőket segíti. Kié lesz a Hold? Címmel közöl cikket a Magyar Hírlap. Jelenleg a Hold nem tartozik egyetlen országhoz sem. Egy 1967-es egyezmény szerint egyetlen állam sem sajátíthatja ki a Holdat vagy más égitesteket területi igénnyel. Emiatt a nemzetek hivatalosan nem oszthatják fel egymás között úgy, ahogyan egykor a Föld egyes részeit felosztották. Ugyanakkor egyre több vita folyik arról, hogy miként lehet majd használni a Hold erőforrásait, például a vízjeget vagy a ritka ásványokat. A NASA kezdeményezése szerint az országok létrehozhatnának biztonsági zónákat a holdi létesítményeik körül, de ezek nem számítanának területi tulajdonnak. Egyes jogászok szerint a jövőben új nemzetközi szabályokra lesz szükség, ha állandó bázisok és bányászati tevékenységek indulnak a Holdon. Hivatalosan egyetlen ország sem jelentett be területi igényt a Hold egy részére, mert ez sértené a nemzetközi űrjog alapelveit. Ugyanakkor több nagy űrhatalom, például az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, India és Japán hosszú távú holdi jelenlétet tervez kutatóállomásokkal és ipari tevékenységekkel. A Mandiner írja, a brit rendőrség úgy akarta beállítani a Novák gyilkosságot, mintha az áldozat lett volna felelős. A 18 éves Harry Novakot 2025. decemberében szúrta halálra Southamptonban a 23 éves Sikh Vikram Digva. A támadó a helyszínen azt állította a rendőröknek, hogy rasszista támadás érte, ezért a kiérkező járőrök kezdetben nem őt, hanem a súlyosan sérült Novakot kezelték gyanúsítottként. A fiatal férfi annak következtében halt bele a Digva által okozott kisszúrásokba, hogy a rendőrök kritikus állapota ellenére megbilincselték és hagyták elvérezni. A bíróság később bűnösnek találta Digvát gyilkosságban, és legalább 21 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. A lapszemlét Reichlin Krisztina szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok! 2026. június 8-a hétfő van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila és valamennyi munkatársam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: adatbázis. Balázs Anett beszélget a Központi Statisztikai Hivatal szóvivőjével, Gombos Veronikával, most őt hallják.
1: A lakóhely szerinti adatok jobban megmutatják az emberek életkörülményeinek területi különbségeit. Korábban jellemzően a munkahelyhez kapcsolódó adatokból indultunk ki, most azonban azt is láthatjuk, hogy az adott településen élők átlagosan mekkora munkajövedelemmel rendelkeznek. Ez sokkal pontosabb képet ad arról, hogy az ország különböző részein milyen életszínvonal és vásárló erő jellemző. Talán a legnagyobb meglepetés, hogy Budapest nem fért fel a dobogóra, Paks viszont a legjobban kereső települések között szerepel. A lista élén több budai agglomerációs települések is szerepelnek, első helyen Telki, utána Budajenő és Nagykovácsi, illetve az osztrák határmenti települések is kiemelkednek. Az adatokból viszont az is jól látszik, hogy 2019 és 25 között a legnagyobb béremelkedés több alacsonyabb kereseti szintű településen történt, főként Borsod-Abaúj-Zemplén és Baranya vármegyében, ahol egyes helyeken a nettó átlagkereset közel a háromszorosára nőtt, bár ezek továbbra is az országos átlag alatt maradtak.
0: Fél kilenckor rövid hírekkel, közlekedési információkkal és lapszemlével jelentkezünk, 3:49-kor pedig Kövér Tamás jelentkezik a nemzetközi lapszemlével. Ha tehetik, tartsanak velünk! Most következő zenei összeállításunkban először Frank Sinatra felvétele szól.

Kedves hallgatóink, 7 óra 56 perc van, önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. Gereben Zita énekelt. Hamarosan 8 órakor a hírekkel jelentkezünk. Addig a fonográf felvétele következik.

Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Most tehát a hírek következnek. Június 7-én spanyolországi látogatásának második napján a Szent Atya a spanyol fővárosban Madridban a Cibeles téren mutatta be több mint 1 milliós tömeg előtt az úrnapi szentmisét. A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta 14. Leó pápa ünnepi homíliájában. A mise végén az úrnapi körmenetre került sor, mely ünnepies szentségi áldással zárult. Többen is felszólaltak azon a szimpátia tüntetésen, amelyet a közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett kiállva hirdettek meg. A résztvevők vasárnap délután megtöltötték a Sándor palota előtti teret és a mellette lévő füves területet is. A szimpátia tüntetésen többször is skandálták Súlyog Tamásnak üzenve, hogy tartson ki. Magyar Péter kínosnak nevezte a szimpátia tüntetést, 400 fő versus rendszerváltást akaró milliók, közölte a miniszterelnök az MTI-vel. A Tisza párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. A Fidesz vasárnap és szombaton is felszólította a miniszterelnököt és a kormányt, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter vasárnap. Magyar Péter a pedagógus nap alkalmából a közösségi oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Lannert Judit a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. A MOL megkapta az amerikai hatóság újabb engedélyét a szerb olajvállalattal a NIS-szel folytatott tárgyalások folytatására, tette közzé a Magyar Olajtársaság. A mostani engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését, amelyet a NIS orosz többségi tulajdonosával, a Gazprom Nyeft céggel folytat üzletrészének kivásárlására a MOL. Hétfő kora reggel légiriadóra ébredtek Izrael középső részein. Jemenből és Iránból több hullámban rakétákat indítottak Izrael területére, jelentette a helyi média közlése alapján az MTI. A Jemenből és Iránból indított rakéták nagy részét a légvédelem elfogta. Az izraeli mentőszolgálat közlése szerint a támadásnak nincsenek sérültjei. Benjamin Netanyahu miniszterelnök összehívta a szűk kabinetet. Az amerikai hadsereg lelőtt két iráni drónt a Hormuzi szoros fölött, közölte az amerikai haderő közel-keletért is felelős középső parancsnoksága vasárnap. A közlemény szerint a drónok veszélyeztették a nemzetközi tengeri forgalmat a Hormuzi szorosban. Az időjárásról. Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor esetleg zivatar nem kizárt. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 Celsius fok között alakul. Legközelebb 8:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: Nyolc óra 4 perc van.

0: Váci Eszter és a Kvártett felvételét hallották. 8 óra 8 perc van, a reggeli riport következik. Hol keresnek a legtöbbet Magyarországon? Elsőre sokan Budapestet vagy a nagyvárosokat említenék. A legfrissebb statisztikák azonban árnyaltabb képet mutatnak. A Központi Statisztikai Hivatal térképes alkalmazásában mostantól települési szinten is elérhetők a kereseti adatok, így bárki megnézheti, hogyan alakulnak a bérek az ország különböző részein. Mely települések állnak az élen, mely tendenciák rajzolódnak ki az elmúlt évek adataiból, és mire használható az új adatbázis. Gombos Veronikával, a Központi Statisztikai Hivatal szóvivőjével Balázs Zsanett beszélget.
1: A KSH célja, hogy a felhasználók számára egyre több és egyre részletesebb területi bontású adatot tegyen elérhetővé. A statisztikai adatok akkor igazán hasznosak, hogyha nem csak az országos vagy vármegyei szinten, hanem a mindennapi élethez közelebb álló települési bontásban is megismerhetők. A mostani fejlesztés ennek a törekvésnek egy fontos állomása, hiszen a keresetek területi különbségei most először váltak ilyen részletességgel láthatóvá.
2: Egy picit már a következő kérdésemet is megválaszolta Veronika, hogy miért jelent ez konkrétan előrelépést?
1: A lakóhely szerinti adatok jobban megmutatják az emberek életkörülményeinek területi különbségeit. Korábban jellemzően a munkahelyhez kapcsolódó adatokból indultunk ki, most azonban azt is láthatjuk, hogy az adott településen élők átlagosan mekkora munkajövedelemmel rendelkeznek. Ez sokkal pontosabb képet ad arról, hogy az ország különböző részein milyen életszínvonal és vásárló erő jellemző.
2: Ez nagyon fontos, és hát akár az interneten megnézhetjük ezeket a friss adatokat. Melyek voltak a legérdekesebb, vagy a legmeglepőbb eredmények, amelyeket az adatokból ki lehet olvasni? Voltak-e egyáltalán meglepetések?
1: Igen, voltak, és talán a legnagyobb meglepetés, hogy Budapest nem fért fel a dobogóra, Paks viszont a legjobban kereső települések között szerepel. A lista élén több budai agglomerációs települések is szerepelnek, első helyen Telki, utána Budajenő és Nagykovácsi, illetve az osztrák határmenti települések is kiemelkednek. Az adatokból viszont az is jól látszik, hogy 2019 és 25 között a legnagyobb béremelkedés több alacsonyabb kereseti szintű településen történt, főként Borsodabaui, Zemplén és Baranya vármegyében, ahol egyes helyeken a nettó átlagkereset közel a háromszorosára nőtt, bár ezek továbbra is az országos átlag alatt maradtak.
2: Ez nagyon érdekes. Egyébként van arra magyarázat, vagy mi az, ami megmagyarázhatja, hogy a legmagasabb kereseti szintű települések között nem feltétlenül a nagyvárosok jelentek meg?
1: Igen, ennek egyik oka az, hogy a magasabb jövedelmű munkavállalók közül sokan nem a nagyvárosokban, hanem azok környékén élnek. Ez nem csak Budapest esetében figyelhető meg, hanem más nagyvárosok környezetében is. Sokan a jobb életminőség vagy a nyugodtabb lakókörnyezet miatt költöznek ki az agglomerációba, miközben továbbra is a városokban dolgoznak, és ez a folyamat megjelenik egyébként a kereseti adatokban is.
2: Azt vizsgálták egyébként, hogy mit mutatnak vajon az adatok a főváros és az agglomeráció között?
1: Igen, és az adatok jól érzékeltetik, hogy Budapest és az agglomeráció gazdaságilag nagyon szorosan összekapcsolódik. Sok magas jövedelmű munkavállaló Budapesten dolgozik, de a környező településeken él. Emiatt több agglomerációs település átlagkeresete meghaladja a fővárosi átlagot. Ez is jól mutatja a főváros körüli térség erős gazdasági integrációját.
2: Milyen gazdasági vagy társadalmi folyamatok állhatnak egyes települések kiemelkedő kereseti viszonyai mögött?
1: A kereseti különbségek mögött hosszabb távú gazdasági és társadalmi folyamatok állnak. Magyarországon hagyományosan a főváros, valamint a Nyugat- és Közép-Dunántúl számít gazdaságilag fejlettebb térségnek, míg a keleti és a dél-dunántúli területek kedvezőtlenebb helyzetben vannak. Emellett település típusonként is jelentősek a különbségek. Általában a nagyobb városokban magasabbak a keresetek, mint a kisebb falvakban, és a magasabb jövedelmi háztartások agglomerációba költözése ugyanakkor árnyalhatja ezt a képet.
2: Mit tudhatunk meg egyébként azokból a települési adatokból, ahol az elmúlt években a legnagyobb mértékű béremelkedés következett be?
1: Az adatok alapján több Borsodabaui, Zemplén és Baranya vármegyei településen rendkívül jelentős keresetnövekedés történt 2019 és 2025 között. egyes helyeken a nettó átlagkereset közel a háromszorosára emelkedett. Ez azt mutatja, hogy bizonyos térségekben érdemi felzárkózás indult el, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ezek a települések sok esetben alacsonyabb bázisról indultak, ezért a jelentős növekedés ellenére se feltétlenül tartoznak még az ország legmagasabb keresetű települései közé. És ide hoztam két példát, hogyha megengedi. A legfrissebb adatok szerint a legalacsonyabb települési szintű nettó átlagkereset Tornanádaskán volt, havi 165 ezer forinttal. A település Borsodabaui Zemplén vármegyében az Edelényi járásban található, és a legmagasabb települési szintű nettó átlagkereset pedig Telkin volt, ahol a nettó átlagkereset elérte a havi 801 ezer forintot.
2: Nagyon érdekesek ezek az adatok, és tényleg érdemes körülnézni, megnézni, hogy vajon a mi saját településünkön mennyi az átlagkereset. Egyébként van arról adatuk, hogy kik használják ezt az alkalmazást, és milyen célból?
1: Igen, a CIMEA rendkívül sokféle felhasználói kör számára hasznos. Kutatók, újságírók, önkormányzatok, vállalkozások és magánszemélyek egyaránt használják. Különösen fontos eszköz lehet a döntéshozók számára, mert segítségével területi szinten azonosíthatók a fejlesztendő területek. Ha például egy térségben alacsony a foglalkoztatottság, az átlagkereset vagy a vállalkozás sűrűség az fontos információ lehet a fejlesztési források célzott felhasználásához. Térképeink segítségével jól láthatók a hazai területi különbségek régiós, vármegyei, járási és települési szinten. Továbbá a térképekhez tartozó adatok letölthetők további felhasználásra, és ha megengedi, itt is mondanék egy nagyon egyszerű példát. Ha például egy vállalkozó új üzletet szeretne nyitni, és munkatársakat kíván felvenni, a kereseti adatok alapján felmérheti, hogy az adott térségben milyen bérekkel érdemes terveznie. Mindez nem egyetlen mutató alapján, hanem a témában elérhető 23 témakör több mint 200 mutatójának segítségével teheti meg, ami jelentős támogatást nyújthat az üzleti döntések meghozatalában.
2: Azt hiszem, hogy az átlagfelhasználó is nagyon sok információra lelhet ebben az alkalmazásban. Tervezik-e, vagy terveznek-e további fejlesztéseket, vagy új mutatók megjelenítését?
1: Igen, tervezzük, a CIMEA fejlesztése folyamatos. A KSH célja, hogy a jövőben még több mutató és még részletesebb területi adat váljon elérhetővé az alkalmazásban. A mostani kereseti adatok megjelenése egy fontos mérföldkő volt, de nem a fejlesztés vége. A felhasználók a következő időszakban is számíthatnak új tartalmakra és további bővítésekre a meglévő tartalmak folyamatos frissítése mellett. Ugye a kezdeti nagyszámú érdeklődésnek köszönhetően most kicsit lelassult a rendszernek a működése, de kérjük a felhasználókat, hogy mindenki látogasson el újra az oldalra, és kis türelmüket kérjük.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Én is köszönöm szépen!
0: Gombos Veronikával, a Központi Statisztikai Hivatal szóvivőjével Balázs Zsanett beszélgetett a CIMEA térképes alkalmazás legújabb fejlesztéséről, amelynek köszönhetően már települési szinten is elérhetők a kereseti adatok.

0: A Johnny Guitar King és Ricardo Caliente felvétele után most 8 óra 23 perckor műsorajánló következik. Hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szent Irmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: Tengeri malacoktól a nagyvadakig. Messzelátunk első felében a szolnoki Bagolyvár állatkertben barangolunk. Ezt követően az Ajkai Gyaloglókör tagjaival beszélgetünk tevékenységükről és a közelmúltban zajlott túra programjaikról.
2: Ez egy gyönyörű, szép telepített 200 hektáros kocsányos tölgyerdő, itt az erdészet területén, parkerdőként funkcionál. Természetesen ez ugye a ökoturisztikai központ és parkerdő is egyben, a Széchenyi ökoturisztikai központ és parkerdő.
1: De ahogy látom, itt az állatok nagy területen, de szabad téren vannak, tehát a saját életterükben élnek, és lehet őket megfigyelni.
2: Ez egész 1989-ig húzódik vissza. Az erdei erdészeti iskola, erdei művelődési ház akkor alakult meg, és természetesen ide az erdészet, ahogy kiköltözött, akkor megfogalmazódott egy, akkor még egy állatbemutató, funkciójában állatbemutatóként szereplő kis területnek a létrehozása, és azt követően ugye a lakosságnak a tetszését ez nagyon elnyerte, és fokozatosan megfogalmazódott itt ugye az erdészeti erdeiskolához, a foglalkozásokhoz kapcsolódóan, hogy akár bővülve és ezeket a ranglétrákat végigjárva kiépítve már ne csak állatbemutató legyen, hanem legyen vadfarm, vadas park, és azt követően most a végleges formáját tekintve állatkert.
3: Nagyon fontosnak tartom a mozgást a mikorunkban, tehát nem csak a fiatalok, hanem az idősek számára is, mivel fontos nekünk is a testünknek a karbantartása. A mozgás segít abban, hogy a szellemi frissességünket megőrizzük, és így tovább tudunk aktívak lenni, önállóak tenni, és nem szorulunk, tehát nem válunk kiszolgáltatottakká. És ezért mi rendszeresen, tehát fontos az, hogy rendszeresen mozogjunk, és ez megvan nálunk a klubban, tehát minden héten van valamilyen foglalkozás a klub vezető irányításával.
1: Tematikusan? Tehát megvan előre, ki van jelölve,
3: hát
1: hogy mi lesz?
3: Vannak szervezett programok, de hogyha nincs szervezett program, akkor minden héten a Ajka város városligetébe, a tó körül gyalogolunk, amit egy bevezető tornával kezdünk, utána gyalogolunk, és utána egy levezető. És ez azért jó, mert számtalan esetben a város lakók látják, tehát akik ott sétálnak, és kapcsolódnak hozzánk, és együtt gyalogolunk, és együtt beszélgetünk, együtt tornászunk.
1: Várom Önöket a hamarosan kezdődő messzelátóban.

0: Cserháti Zsuzsa énekelt, a dalszöveget rádiunk néhai munkatársának, Bradányi Ivánnak köszönhetjük. 8:30 múlt. Rövid hírek következnek. Június 7-én spanyolországi látogatásának második napján a Szent Atya a spanyol fővárosban Madridban a Cibeles téren mutatta be több mint 1 milliós tömeg előtt az úrnapi szentmisét. A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta a 14. Leó pápa ünnepi homíliájában. A műse végén az úrnapi körmenetre került sor, mely ünnepies szentségi áldással zárult. A Tisza párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán. A Fidesz vasárnap és szombaton is felszólította a miniszterelnököt és a kormányt, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós Migrációs Paktumot. Azonnali és teljes körű tűzszünetre szólították fel Vlagyimir Putyin orosz elnököt az ukrajnai háborúról rendezett vasárnapi 4 oldalú londoni csúcs találkozó résztvevői, írja az MTI. A Downing Street-en tartott éjszakában nyúló tanácskozáson a közös érdekű nemzetközi diplomáciai ügyekben E3 csoportként fellépő Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetői, a vendéglátó Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár, valamint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök vett részt. A találkozóról kiadott közös közlemény szerint a résztvevők sürgős feladatként jelölték ki a légi elfogórendszerek gyártásának felfuttatását, valamint a ballisztikus rakéták elhárítására képes rakétarendszerek és a mélységi csapásmérésre alkalmas eszközök közös kifejlesztését. A csúcs találkozó résztvevői szerint maradéktalanul tiszteletben kell tartani Ukrajna ahhoz fűződő szuverén jogát, hogy maga választhassa meg saját biztonságának szavatolási módját, és azt, hogy milyen szövetségi rendszerekhez csatlakozzon. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 27 és 32 Celsius fok között alakul. A következő híradással 9 órakor jelentkezünk. Közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban az 1-es, illetve az 1A villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között jelenleg pótlóbusszal lehet utazni, mert egy utas rosszul lett. Tart a baleseti helyszínen és a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál sávlezárása és torlódása is számítani kell. Terítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a Városközpont felé, illetve a Széll-Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutása a budai alsó rakparton a Petőfinál északi irányban, illetve a Margit hídtól délre, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Lassan lehet haladni a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Rákóczi úton a Baross tértől. A 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után folytatódik az átépítés, mától a középső sávot zárják le. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Lapszemle. Ismerős arcok koncert lesz a kárpátaljai magyarokért, írja a Magyar Nemzet. A magyar könnyű zenei életben kevés olyan együttes van, amelynek dalai annyira szorosan összefonódnak a nemzeti összetartozás gondolatával, mint az Ismerős arcoké. A zenekar ezúttal ismét nemes ügy mellé áll, június 14-én a Barbanegra Red Stage színpadán ad jótékonysági koncertet, amelynek bevétele a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Verecke Alapítványának munkáját támogatja, amely a súlyos betegséggel küzdő, műtétre váró vagy hosszú távú kezelésre szoruló embereket, valamint a fogyatékkal élőket segíti. Kié lesz a Hold? Címmel közöl cikket a Magyar Hírlap. Jelenleg a Hold nem tartozik egyetlen országhoz sem. Egy 1967-es egyezmény szerint egyetlen állam sem sajátíthatja ki a Holdat vagy más égitesteket területi igénnyel. Emiatt a nemzetek hivatalosan nem oszthatják fel egymás között úgy, ahogyan egykor a Föld egyes részeit felosztották. Ugyanakkor egyre több vita folyik arról, hogy miként lehet majd használni a Hold erőforrásait, például a vízjeget vagy a ritka ásványokat. A NASA kezdeményezése szerint az országok létrehozhatnának biztonsági zónákat a holdi létesítményeik körül, de ezek nem számítanának területi tulajdonnak. Egyes jogászok szerint a jövőben új nemzetközi szabályokra lesz szükség, ha állandó bázisok és bányászati tevékenységek indulnak a holdon. Hivatalosan egyetlen ország sem jelentett be területi igényt a hold egy részére, mert ez sértené a nemzetközi űrjog alapelveit. Ugyanakkor több nagy űrhatalom, például az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, India és Japán hosszú távú holdi jelenlétet tervez kutatóállomásokkal és ipari tevékenységekkel. A Mandiner írja, a brit rendőrség úgy akarta beállítani a Novák gyilkosságot, mintha az áldozat lett volna felelős. A 18 éves Harry Novákot 2025. decemberében szúrta halálra Southamptonban a 23 éves Sikh Vikram Digva. A támadó a helyszínen azt állította a rendőröknek, hogy rasszista támadás érte, ezért a kiérkező járőrök kezdetben nem őt, hanem a súlyosan sérült Novákot kezelték gyanúsítottként. A fiatal férfi annak következtében halt bele a Digva által okozott kisszúrásokba, hogy a rendőrök kritikus állapota ellenére megbilincselték és hagyták elvérezni. A bíróság később bűnösnek találta Digvát gyilkosságban és legalább 21 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. A lapszemlét Reichlin Krisztina szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8 óra 37 perc van, műsorajánló következik. A ma 15 óra 4 perckor kezdődő akvarelt Szent Imrei Kristóf ajánlja figyelmükbe.
3: Kulturális palettánk mai adásában betekintést kaphatunk a divat fotográfia világába a Kiscelli Múzeum időszaki kiállítása révén, valamint bővebben szólunk egy izgalmas történelmi sci-fi regényről, amely a Trianon küldetés címmel utazik vissza a magyar történelemben. Mindemellett ellátogatunk a Szép Művészeti Múzeum grafikai gyűjteményének tárlatára, amelynek középpontjában a Jelenések könyvének látomásait bemutató apokalipszis ábrázolások állnak. A több mint fél évezred műalkotásait felvonultató kiállításról annak kurátorával, Bodnár Szilvia művészettörténésszel beszélgettünk. Ebből következik most egy rövid részlet.
4: Az apokalipszis témáját már a középkor óta ábrázolták kéziratos bibliák miniatúráin, vagy kárpit sorozatokon, vagy templomi üvegablakokon, és a könyvnyomtatás és a fametszés feltalálása nyomán a 15. században nyomtatott bibliákban is fametszetekkel ábrázolták az apokalipszist. Általában körvonalrajzra szorítkoztak ezek a fametszetek. Dürer változtatta át, és művészi erejű, nagyméretű kompozíciókká ezeket a egyébként sokkal jelentéktelenebb apokalipszis illusztrációkat. Hát ő az, aki egész oldalas fametszetekben, ezeknek a hátoldalára nyomtatva a szöveget, igazi művészi eszközzé alakította magát a fametszet technikát.
3: Szintén érdemes azt gondolom megemlíteni Zsigmond Hebenstreit nevét, akinek egy külön szekcióban láthatóak a csodálatos üvegablak tervei. Mit kell tudni róla, illetve ezekről a munkáiról?
4: Zsigmond Hebenstreit 1603-ban készített egy rajzsorozatot. Ez számomra különösen is fontos, ugyanis ezeket a rajzokat én publikáltam 2003-ban, és találtam a sorozathoz egy negyedik darabot a British Museum gyűjteményében. Azért nagyon érdekes ez a sorozat, mert Hebenstreit, aki egy müncheni üvegablakfestő volt, kisméretű apokalipszis fametszetek nyomán készítette, felnagyítva és köralakúvá alakítva ezeket a kompozíciókat. Tehát ma négyet ismerünk ezek közül, de feltehetően egy hosszabb sorozatnak a részei voltak.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállításról készült beszélgetésünket teljes egészében a ma 15 óra 4 perckor kezdődő akvarelben hallgathatják meg. Várom majd Önöket a zenéket válogató Peresztegi Attilával, valamint a műsorvezető Ungvár Judittal.

Van az esetben, ha Kijev garantálja a magyar kisebbség jogait, mondta Magyar Péter a Le Monde-nak. Ahhoz, hogy Budapest támogassa a tárgyalások megnyitását, a kormányfő szerint az ukrajnai magyar kisebbségnek előbb vissza kell nyernie az alapvető jogait. Amint Ukrajna elkötelezi magát erre, Magyarország nem fog akadályt gördíteni a tárgyalások megkezdése elé. Közel vagyunk ehhez, mivel technikai szinten megállapodásra jutottunk Kijevvel a magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási és politikai jogaival kapcsolatban. Ha ezek a pontok bekerülnek az EU-ra vonatkozó cselekvési tervükbe, akkor beleegyezünk a tárgyalások első szakaszának megkezdésébe, hangsúlyozta mindenről szólva Magyar Péter. Ukrajna jelenleg háborúban áll. Reméljük, hogy ez a konfliktus mielőbb véget ér, és 5, 10 vagy 15 éven belül teljesíteni tudja a 33 csatlakozási fejezetet. Akkor népszavazást tartunk Magyarországon az ügyben. Egyébként hazánk saját csatlakozási folyamata is több mint 10 évig tartott, emlékeztetett a miniszterelnök. Az ukrajnai konfliktus hamar véget ér, ha Kijev hajlandó az Anchorage-i orosz-amerikai megállapodásokon alapuló kompromisszumokra, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Szentpéterváron. Putyin szerint nem zárja ki egymást a Donyec-medence egészének orosz ellenőrzés alávonása, és az, hogy Moszkva megállapodjon az ukrajnai rendezésről. Egyúttal emlékeztetett rá, hogy Zelenszkij elnöki mandátuma 2024-ben lejárt, és hangsúlyozta, csak az ország törvényes vezetőjével lehet megállapodást aláírni. Szerinte a kijevi kormánykörök egyelőre nem érdekeltek a harci cselekmények tényleges befejezésében. Az Interfax Ukrajna ukrán hírügynökség kiemelte, az ukrán fegyveres erők fő problémája az orosz elnök szerint a személyi állomány, idézem, katasztrofális hiánya. Az Oresnyik hiperszónikus rakétákkal eddig végrehajtott csapásokat a rendszer jövőbeli teljes körű alkalmazása szempontjából nevezte fontosnak Putyin. Azt mondta, a fegyverrendszert tesztelték, de Ukrajna területén annak harci bevetése, idézem, a szó teljes értelmében gyakorlatilag egyáltalán nem történt meg. Kijelentette azt is, hogy Oroszország kész tárgyalásokat kezdeni Európával, de nem siet ezzel. Úgy vélte, hogy az EU nem semleges, ezért nem lehet közvetítő a konfliktusban, hanem azzal járulhatna hozzá a válság megoldásához, ha rávenné Kijevet az Anchorage-ban elért megállapodások elfogadására. Leszögezte, hogy Oroszország nem ellenzi Ukrajna társult tagságát az Európai Unióban, de azt ellenzi, hogy az EU katonai tömbbé alakuljon. Emlékeztetett arra is, hogy az iráni dúsított urán Oroszországba való elszállítására vonatkozó javaslat továbbra is érvényes, és megjegyezte, hogy 2015-ben Oroszország már megtette ezt a javaslatot, és az amerikai fél akkor támogatta a döntést. Vlagyimir Putyin nem bocsátkozott részletekbe azzal kapcsolatban, hogy milyen orosz-amerikai tárgyalások folynak Kuba ügyében. Csak az Egyesült Államok és Kína rendelkezik a lebombázott iráni atom létesítményekben rekedt dúsított uránkészlet eltávolításához szükséges eszközökkel, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a múlt csütörtökön. Az elnök azt hangoztatta, hogy a tavaly nyáron végrehajtott amerikai légicsapások gyakorlatilag betemették a hegybe süllyesztett föld alatti tároló helységeket, ahonnan
nagyon nehéz lesz kiásni

0: a nukleáris anyagot. Donald Trump kérdésre válaszolva készségét fejezte ki, hogy személyesen találkozzon Irán legfelső vezetőjével, Mojtaba Hamenei ajatollahal, amennyiben eredményre vezetnek a Washington és Teherán közötti tárgyalások. Trump úgy vélte, hogy a tárgyalások rövidesen áttörést hozhatnak, ugyanakkor kijelentette, hogy amennyiben egy újabb iráni támadásnak amerikai katonák esnek áldozatul, akkor az a harci cselekmények folytatását váltaná ki amerikai részről. Donald Trump amerikai elnök szerint akár szeptember elejéig fennmaradhat az Irán elleni kikötői blokkád. Megismételte korábbi kijelentését, mely szerint a tárgyalások Iránnal gyorsan haladnak, és optimalizálja, hangoztatta, hogy gyorsan megállapodik, valamint ismét azt hangoztatta, hogy az alapvető cél Iránt megfosztani az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől. Az amerikai középső parancsnokság azt közölte, hogy sikeresen megsemmisítettek több Kuvait felé indított iráni drónt, amely az ott állomásozó amerikai erőket vette célba. Amerikai sérültjei nem voltak a támadásnak, állt a tájékoztatásban. Irán a dróncsapást azzal indokolta, hogy előzőleg az amerikai erők iráni katonai állásokat támadtak az Iránhoz tartozó Kesm szigeten, a Perzsa-öbölben. Amerikai magyarázat szerint a Kesm sziget elleni végrehajtott művelet önvédelmi jellegű volt. A híradó.hu áttekintése szerint Izrael és Libanon Washingtonban amerikai közvetítéssel folytatott tárgyalásokon megállapodott a két ország közötti korábban megkötött tűzszünet végrehajtásáról. A megállapodásnak az a feltétele, hogy a libanoni síita Hezbollah beszüntesse a harcot, és fegyveresei a Litáni folyótól északra fekvő területre vonuljanak vissza. A közlemény szerint emellett Izrael és Libanon vállalta, hogy folytatja a tárgyalásokat, és 3 hét múlva újabb egyeztetési fordulót tartanak, ahol politikai és biztonsági kérdésekről egyeztetnek majd egy átfogó megállapodás érdekében. A Hezbollah síita mozgalom egyelőre nem reagált a bejelentésre. A közlemény hangsúlyozta, hogy Izrael és Libanon jövőbeli kapcsolatait kizárólag a két szuverén állam kormánya határozhatja meg, és elutasított minden olyan külső vagy nem állami szereplőt, amely, mint írták, Libanon jövőjét túszul ejtené. Az Egyesült Államok hangsúlyozta, hogy továbbra is támogatni kívánja a libanoni hadsereget, hogy az képes legyen az ország teljes területén érvényesíteni az állami szuverenitást. Végül arról, hogy Lőrinc Helga személyében magyar vezetője lett a romániai országos tulajdon visszaszolgáltatási hatóságnak. Az RMDS politikusát Ilie Bolozsán ügyvivő kormányfő nevezte ki a tisztségre, írta meg mindenről az Ager Press hírügynökség. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikusa államtitkári rangban vezeti az állami szakhatóságot. Lőrinc Helga az RMDS egyik legismertebb szórványbeli politikusa.
1: A nemzetközi lapszemlétés Kövér Tamást hallották.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő már a véget ért. A műsort Fülöp Csaba hangtechnikus, Peresztegi Attila zenei szerkesztő és a műsorvezető Harcsik Róbert készítette. Munkatársaim nevében is megköszönöm a figyelmüket. Jó napot kívánok Önöknek! A magyar popzenészek felvételével búcsúzunk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 9 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Június 7-én spanyolországi látogatásának második napján a Szentatya a spanyol fővárosban Madridban a Cibeles téren mutatta be több mint 1 milliós tömeg előtt az úrnapi szentmisét. A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta a 14. leópápa ünnepi homíliájában. A mise végén az úrnapi körmenetre került sor, amely ünnepélyes szentségi áldással zárult. Június 7-én úrnapján, Krisztus szenteste és vére főünnepén Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök mutatott be szentmisét a Szent István bazilikában, és az ünnepi liturgiát követően úrnapi körmenetet vezetett az oltári szentséggel a bazilika körül, tudósította a Magyar Kurír. Homíliájában Mohos Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy az oltári szentség különleges módon táplálja az embert. Míg a földi táplálék a testet tartja életben, Krisztus teste és vére a lelket erősíti, mert az ember lelke közvetlenül Istentől származik, és Isten egyedül a lelki életünknek a forrása és a táplálója. A homília egyik központi gondolata a szeretet utáni vágy volt. Amikor az ember szeretetre és boldogságra vágyik, tudatosan vagy kevésbé tudatosan, vagy egyáltalán nem tudatosan, akkor is az Istenre vágyik, fogalmazott. A homília végén Mohos Gábor a hálaadás fontosságát emelte ki. Többen is felszólaltak azon a szimpátia tüntetésen, amelyet a közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett kiállva hirdettek meg. A résztvevők vasárnap délután megtöltötték a Sándor palota előtti teret és a mellette lévő füves területet is. A szimpátia tüntetésen többször is skandálták Súlyog Tamásnak üzenve, hogy tartson ki. Magyar Péter kínosnak nevezte a szimpátia tüntetést. 400 fő versus rendszerváltást akaró milliók, közölte a miniszterelnök az MTI-vel. A Tisza párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. A Fidesz vasárnap és szombaton is felszólította a miniszterelnököt és a kormányt, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós migrációs paktumot. Hétfőn kora reggel légiriadóra ébredtek Izrael középső részein. Jemenből és Iránból több hullámban rakétákat indítottak Izrael területére, jelentette a helyi média közlése alapján az MTI. A Jemenből és Iránból indított rakéták nagy részét a légvédelem elfogta. Az izraeli mentőszolgálat közlése szerint a támadásnak nincsenek sérültjei. Benjamin Netanyahu miniszterelnök összehívta a szűk kabinetet. A vasárnap esti támadásokra válaszul Izrael több iráni városnál hajtott végre légi csapásokat célpontok ellen hétfő reggel, írja a Guardianre hivatkozva a Telex. A támadások miatt Irán lezárta a teheráni nemzetközi reptér légterét. Az iráni forradalmi gárda szerint Izrael ballisztikus rakétákat vetett be a támadásban. Az izraeli hadsereg egy rövid közleményt adott ki a támadás kezdetén. Ebben azt írták, hogy az izraeli légierő katonai célpontokat támadott Irán nyugati és középső részén. Az Egyesült Államok egyelőre nem kommentálta az izraeli akciót. Donald Trump amerikai elnök korábban arra kérte Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt, hogy ne indítson azonnal válaszcsapásokat az iráni támadásokra, mert azzal veszélyezteti az áprilisban megkötött tűzszünetet. Hazánk időjárásáról. Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel. Néhol zápor esetleg zivatar nem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 Celsius fok között alakul. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradást 10 órakor hallhatják. Kilenc óra 4 perc. Messzelátó. Hazai turisztikai magazin.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Varga Ramóna nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. Néhány éve kapta meg állatkert minősítését a szolnoki Bagolyvár Vadaspark. Műsorunk első felében az intézmény történetéről, bővüléséről, az itt élő állatok sokféleségéről, a terület természetpedagógiában és a turizmusban betöltött szerepéről kérdezem Sípos Csabát, az állatkert gyűjteményvezetőjét. Ezt követően bemutatkoznak az Életet az éveknek gyalogló klub tagjai. Velük Ajkán, a Csingervölgyben beszélgetünk majd. Tartsanak velünk! Erdő az erdőben. Ezt tapasztalja a látogató a Zagyva folyó által határolt Szolnok külvárosában található Vadaspark kapuját átlépve. Az egész évben nyitva tartó állatkert bejárását szívesen választják kisgyermekes családok, iskolások és kedvelt célpontja a kerékpárral érkező turistáknak is.
1: Ez egy gyönyörű, szép telepített 200 hektáros kocsányos tölgyerdő, itt az erdészet területén parkerdőként funkcionál. Természetesen ez ugye a ökoturisztikai központ és parkerdő is egyben, a Széchenyi ökoturisztikai központ és parkerdő.
0: De ahogy látom, itt az állatok nagy területen, de szabad téren vannak, tehát a saját életterükben élnek, és lehet őket megfigyelni.
1: Ez egész 1989-ig húzódik vissza. Az erdei erdészeti iskola, erdei művelődési ház akkor alakult meg, és természetesen ide az erdészet, ahogy kiköltözött, akkor megfogalmazódott egy, akkor még egy állatbemutató, funkciójában állatbemutatóként szereplő kis területnek a létrehozása, és azt követően ugye a lakosságnak a tetszését ez nagyon elnyerte, és fokozatosan megfogalmazódott itt ugye az erdészeti erdeiskolához, a foglalkozásokhoz kapcsolódóan, hogy akár bővülve és ezeket a ranglétrákat végigjárva kiépítve már ne csak állatbemutató legyen, hanem legyen vadfarm, vadaspark, és azt követően most a végleges formáját tekintve állatkert.
0: Itt a dámszarvasoknál álltunk meg, de úgy látom, hogy muflonok is vannak, tehát ezek itt, ez milyen terület? Hogyan tematizálják például ezt a területet, amit látunk?
1: Ezen a területen, ahol most állunk, ezeket úgy hívjuk, ugye, hogy a vadászható vadfajok ide tartoznak, és most közös kifutón osztoznak természetesen, és etológiájukban nagyon jól meg is férnek egymással a dámszarvasok és muflónok. Következő kifutóban már külön vannak természetesen a vaddisznók, és akkor az utolsó kifutóban pedig még két elkülönített gimbika, ők cserére várnak, és akkor oda majd gimborjat fogunk hozni.
0: Látom, vannak kisebbek, vannak nagyobbak, idősebbek, pöttyös a háta némelyiknek, de ezek egész picikék, gondolom idei születés.
1: Igen, minden évben megörvendeztetnek bennünket, természetesen szaporulattal, aminek nagyon örülünk. A kürt is most jelenleg 5 kis muflon és 4 dám született ebbe az évbe.
0: Ők a dámszarvasok. Kettőt is látok ott, igen, most ide fordult a másik.
1: Igen, aki az agancsot viseli a fején, az a bika, a hímivarú állat, a többiek pedig a női varúak, a tehenek.
0: A pöttyök egyébként a hátán mind a kettőnél a dámoknak jellemzője?
1: Igen, a dámszarvasra jellemző, ezt élete végéig megőrzi. Ellentétben például a őzzel vagy a gimszarvassal, ugye ott is a szaporulata, újszülöttek azok pöttyösek, de első vedés alkalmával ők elvesztik a pöttyüket. A dámszarvasok életük végéig megőrzik, annyi különbsége, hogy természetesen, amikor bundát váltanak ősszel télen, akkor kicsit halványodnak ezek a pöttyök, de ugyanúgy láthatóak maradnak. Minden fajra jellemzően, az etológiájuknak megfelelően és a természetes élőhelyüknek megfelelő kifutót valósítottunk meg itt a Vadaspark területén. Ez azt is mutatja, hogy nagyon jól érzik magukat, illetve pont ennek következtében ugye szaporodnak is. Szigorú takarmányozási terv szerint kapják az élelmet. Állandó állategészségügyi felügyelete állnak, tehát ilyen formában nem kell megküzdeni nekik ezekkel a dolgokkal, mint a szabadon élő állatoknak. Ennek következtében a biológiai életciklus sokan túl is egy-két évvel ugye tovább érnek, itt hosszabban élnek, így van állatkerti körülmények között.
0: Az erdei iskola a természetpedagógiának egy ideális
2: szelete a gyermekeknek, tehát folyamatosan tanévben, illetve tanéven kívül is, tehát a nyári szünetben, szünetekben is vannak csoportok, gyermekcsoportok, kihelyezett iskolai órák, amelyeket itt tartanak meg.
1: Mondom. Igen, hát kapcsolódóan ide a környezethez, a Erdészeti Erdei Iskola is pont ezt a célt fogalmazta meg, hogy egyfajta környezeti nevelést oktatunk a gyerekeknek, és természetesen ugye nekünk a tantermünk az itt kint a környezet elsősorban, az időjárásnak megfelelően, és itt a gyerekek akár iskolás, akár óvodáskorúak első kézből megtapasztalhatják azokat az összefüggéseket, azokat a természeti jelenségeket, amit odabent a könyvből megtanulnak, de itt pedig találkozhatnak vele, és kipróbálhatják rá, csodálkozhatnak, illetve alapvető összefüggéseket megismerhetik.
2: A terület minden évszakban bővelkedik szervezett programokban, természet adta látnivalókban. Az állatok viselkedésének megfigyelése, a simogató, az etetés korosztálytól függetlenül kedvelt tevékenység. Na, haladunk, és itt vannak a vaddisznók. Saraskodnak, túrják a talajt, hát ez az ő életterük, ezt szeretik. Hárman vannak? Hármat látok most, de nagyon nagy a terület. Negyedik ott van, ötödik, sokan vannak.
1: Így van, tehát a vaddisznókra jellemzően ők egy apró területet sem hagynak feltúratlanul, úgyhogy ők keresik természetesen ugye minden evő fajra jellemzően a föld alatt lévő kis lárvákat, bogarakat, illetve növényeket, gombákat.
2: Ezek a kismalacok, a valamikori kismalacok, mert picit már azért nagyobbak, tehát nem ez a kis csíkos hátú forma.
1: Így van, tehát ők már ugye a vedlés alkalmával elvesztették a csíkokat, ugyanúgy, ahogy ott a szarvasféléknek mondtuk, hogy a pöttyöket elveszítik, tehát ők is már februárban születtek.
2: Ezek dolgoznak rendesen, úgy látom, itt a kerítés tövén, meg a fák tövén is túrják a talajt. A téli időszakban is dolgozik így, tehát hogy akkor fagyott a talaj.
1: Igen, ugye kialakult nekik az orrukon, ez a túrókarimának hívjuk, és egészen kemény, döngölt, tömörödött talajokat is képesek vele feltúrni, tehát nem akadály nekik a téli időszak sem.
2: Babakocsival nagyon jól járható, akadálymentes az egész terület, a bejáratnál is, ahogy láttam, látogatható mindenki számára a park.
1: Igen, így alakítottuk ki a vadasparkot. Természetesen van egy ilyen kis híd jellegű átkelő is a nagyobb gyerekek részére, de természetesen jellemzően ugye a anyukák szokták a kisgyerekeket hozni, és akik még ilyen pici 3 év alatti gyerkőcök, de már ismerkednek az állatokkal, ismerkednek a hangokkal, a látvánnyal, természetesen babakocsit tolva, hogy akadálymentesen mindenki futó körbe járható legyen részükre, és így alakítottuk ki.
2: Haladunk tovább, tehát itt van ez a lépcső átjáró, játszótérrel kiegészítve, mezitlábos tanösvény is van. Nyáron gondolom ez nagy öröm, mezitláb tapicskolni az erdei talajon. Lovakat látok.
1: Tehát egész évben látogatható.
2: Jaj, bocsánat, merre kanyarodok?
1: A hétfői napunk a szünnap, és 2 vasárnapig látogatható a vadaspark. Itt most jelenleg a norvég fjordlovaknál vagyunk. Mind a ketten hímivarúak, csődörök, jellemzően rájuk az állatgondozó Úri Kovács Anett. Ő rendelkezik lovász, illetve fogathajtó vizsgával is, és rendszeresen ő lovagolja őket, illetve fogatolva is vannak mozgatva, illetve szüreti felvonulások alkalmával külön díjakat is nyertek, illetve segédhajtóként fogatba is versenyeztek.
2: Akkor ilyen feladatok is van az állatkerti állatok némelyikének. Most is jön egy gyermekcsoport, péntek délután iskolások, úgy látom, igen.
1: Igen, negyedik osztályosak, és egy félnapos erdei iskolai foglalkozáson vesznek jelenleg részt, erdei művelési ház vezetőjével.

0: ráálltak a kecskéknél, kecskét etetnek. Látom, hogy zócsemegéket lehet adni az állatoknak, egy vödörből, ez külön élmény.
1: Hát egészségügyi okok miatt erre nagyon vigyázunk. Ahogy említettem is, elég szigorú takarmányozási rend alapján ehetnek az állatok, és ilyen zócsemegét automatából lehet vásárolni, lucerna pellet formájába, illetve a foglalkozások alkalmával tudják azokat a fajokat és azoknak a különböző fajok egyedeit megetetni kézből a gyerek, akiknek megfelelő bátorságuk van, és abszolút veszélytelenek. Ilyenkor készítünk nekik össze zöldséget, almát, répát, gyümölcsöt, és olyan formájúra vágjuk, ami az állatnak nem okoz problémát az elfogyasztásba, így van.
0: Ott még szaladgálnak a távolban, a földön azok a picik.
1: Ott egy új kifutó, amit létesítettünk, és ázsiai kis karmú vidrák, és nagyon nagy meglepetésünkre, mivel fiatal még a pár, kihelyezett állatokról van szó, viszont megörvendeztettek bennünket idei évben szaporulattal, a kis vidrákkal.
0: Gondolom, ott víz is van számukra.
1: Van, így van, van nekik medencéjük, igen. Vízi életmódhoz szoktak, tehát ennek következtében a vízbe otthonosabban mozognak, száraz földön is ügyesen mozognak, de kicsit úgy tűnhet, hogy kicsit ügyetlenebbek, de természetesen a vízbe ugye a táplálékot is fogyasztva minden testük ugye ahhoz alakult, hogy vízi életmódhoz szoktak. Most egy van kint, három kis vidra született. Nem mindig szoktak egyszerre előjönni, talában ilyen 1-2-3 van, mikor mindenki látható van, mikor csak egyik őjük.
0: A szolnoki Bagolyvár állatkert madárházaiban ezüstfácánokat, pávákat, házi aprószárnyasokat láthatunk. A nagyobb területű kifutókban emuk és egyéb egzotikus állatok élnek. Itt pedig kenguru talán? Igen. Kenguruk. Egyik oldalon a japán tyúka picinyeivel, másik oldalon a kenguruk, illetve látok kakasokat is ott a távolban a kengurukkal együtt.
1: Igen, ott is ugye hát a szárnyasok ilyen formában, ők szabadon járnak a vadasparkba. Így van, tehát övéké itt az egész terület, és itt pedig a kifutóban három benet kengurut látunk, ők mind a hárman hímivarúak.
0: Nem verekednek? Tehát ők jól el vannak?
1: De különböző helyekről hoztuk őket ide a vadasparkba, úgyhogy náluk is kialakult természetesen a hierarchikus rend, úgyhogy az első alkalommal azért ezt így szó szerint kell érteni, hogy leboxolták egymással a sorrendet, igen, hogy ki hol helyezkedik el a langvétrán.
0: Széles, de kanyargós ösvényeken lehet sétálni. Itt is volt egy pici tó, amely mellett az előbb elmentünk. Egy sziklakert is van a tó mellett. Tehát nagyon szép a környezet. Csipkebokor, mint ugye a természetes élőhely egyik növényi eleme. És elérkeztünk a kékpávához. Ez egy kakas, és ott a tojó is látom a túloldalon.
1: Mögötte pedig a kis...
0: Jaj, kicsinyit is van.
1: Igen. Tehát itt hál' Istennek majdnem minden faj, akik ugye párban vannak, szaporulattal örvendeztetnek meg bennünket minden évbe. Így van ez most a kispáváknál is, kikelt a tojás. Nagyon sokat váltunk rá, mert az előző években minden évben termékeny tojást toj, de valami oknál fogva nem kelt ki sose. Úgyhogy most úgy voltunk vele, hogy már most azon gondolkodtunk, hogy megpróbáljuk majd keltetőgéppel, de aztán maradtunk a természetes útnál, és akkor sikerült is, hál' Istennek, úgyhogy egy kis páva most kis fióka megörvendeztetett, igen, és itt fejlődik nálunk.
0: Lehet tudni, hogy tojó vagy kakas lesz?
1: Igen, már most a színezetéből látszik, hogy ő tojó.
0: Itt a kakas tisztogatja a tollait, nagyon szép, kék, háttérben a gyöngytyúkok. Erre is lehet menni, jobbra is, balra is. Gondolom megvan az útirány valamilyen szinten, hogy merre célszerű elindulni, hogy mindent be tudja járni és meg tudja nézni a területet.
1: Hát igen, úgy alakítottuk ki, hogy van az a fő közlekedési út a pozitív haladás irány ugye a bejárattól, de jobbra-balra indul, vagy gyakorlatilag ilyen körforgásszerűen visszatérünk a kiindulási helyre, és minden kifutó minden fajának egyede látogatható ilyen formába.
0: Lámák vagy alpakák? Nem látom pontosan. Lámák.
1: Elérkeztünk ide, így van, a lámákhoz.
0: Igen, most emelte fel.
1: Hát, akit most itt látunk, ők a szülő állatok, de most így, hogy tovább megyünk, már ott látszik a kis Csikó is. Vasárnap született, ő a legfiatalabb lakója most a vadasparknak. Hát már kicsit el voltunk szomorodva, a lámákra jellemzően 12 hónap a vemhességi idő, és már teljesen azt hittük, hogy nem lesz újszülött állat, ugyanis nem látszódott a kancán, a női varú állaton a változás. hasfala ugyanúgy felhúzódva volt, a bundájától se nagyon látszódott, hogy most lenne benne vehem, és ennek ellenére 3 héttel ezelőtt vasárnap pedig éjszaka hajnalban megszületett a kisláma, úgyhogy nagyon örülünk neki. Hát ő még most sokat pihen, illetve szopizik.
0: Úgy, hasonlít az édesanyjára, most látom, hogy a feje ugyanolyan fehéres,
1: igen,
0: színezetű.
1: A maga a formája, meg a maszk, a sötét foltok azok az édesanyja jegyeit örökölte, de a fehér nyak, illetve fej, az pedig a apa állattól valók, igen.
0: Ezek pedig emuk, szépen sétálgatnak egymás után, de lehet, hogy van több is, csak most kettő van itt szem előtt.
1: Nem, ők ketten vannak, van. Így van, egy fiatal pár. 3 évesek elmúltak.
0: És szokott tojást,
1: igen,
0: csapni minden évben?
1: Csapnak, és ugye őszi-téli hónapokba teszi a tojást. 6 és 18 tojás köz, hát nekünk is volt, hogy 15 darab tojást rakott, de természetes úton még nem keltek ki kisemuk, úgyhogy most mi is abban gondolkodunk, hogy amennyibe termékenyek, akkor vagy megpróbáljuk a szerséges úton keltetőgéppel való keltetést, vagy pedig várunk még arra, hogy a kakas üljön a tojásokon. Ugye náluk ilyen formában a költésnél a nemek szerepe fel van cserélődve, tehát a kakas ül a tojásokon, és a tojó védi a revírt, a territóriumot, és ilyenkor a kakas azért ugye 56 nap a tojásoknak a kelési ideje, és ez alatt a 8 hét alatt gyakorlatilag a kakas ugye napjában kétszer föláll a tojásokról, megforgatja őket, de nem hagyja el a tojásokat, úgyhogy ilyenkor a súlyának harmadát is képes elveszíteni.
0: És ilyenkor táplálékot hogy vesz magához? Oda tesznek mellé, vagy visz neki a párja?
1: Visz neki a tojó is, illetve olyan formában nem agresszív, hogy lehet oda tenni mellé, és akkor a hosszú nyakának következtében, amit elér maga körül, azt természetesen fölveszi, de hiába van felkínálva neki nagyon mennyiségű táplálékot is, csak a minimálisan szükségeset veszi magához, még akkor is, hogyha elérhető távolságon belül van, minden energiáját a tojások melegítésére, kelésére fordítja.

0: Itt pedig szintén egy hangokat is hallunk. Ezek a tengeri malacok, de azt nézem, hogy nagyon sokféle szín formában. Két-egy formát nem látok. Mindegyik más színű.
1: Igen, itt találhatóak a tengeri malacok, és hát egy időben nyilván tudatosan úgy válasszuk a párokat egymás mellé, illetve úgy van szabályozva itt a születés, és hogy a különböző színvariációk azért majdnem minden formában láthatóak legyenek. Gyakorlatilag minden színváltozat és a rövid és a hosszú szőrű változat is megjelenik, a gyerekek nagy kedvence, úgyhogy őket nagyon, nagyon szeretik. Ennek ellenére természetesen nem javasoljuk őket simogatni, mert ugye van köztük békésebb állat, kevésbé békés, úgyhogy nehogy táplálékot szeretné ugye az állat elvenni, arra számít, de aztán kis karcolás legyen a vége.
0: Családban élnek? Tehát ez így egy család, vagy több pár?
1: Itt is különböző helyről származnak, így van, tehát, hogy a belterjességet elkerüljük, de több családnak a szaporulata van most itt egy kifutóba.
0: De furcsa hangja van, ilyen pittyegő vagy pörrögő hangja van, nem is tudom, hogy mit.
1: Igen, ez egyik jellemző hangjuk, de inkább ugye ez a kicsit ilyen vékony, visítós hang, ami mi alapján ugye tengeri malacoknak hívják. Persze természetesen a tengeri nevet nem onnan kapták, mint ahogy sokan gondolják, hogy ugye vízben élnek, nem, semmi közük a természetes érőhelyükön, ilyen formában a vízhez. Annyi csak, hogy a spanyol hajósok hozták tengeren keresztül, és ugye innen a tengeri elnevezés.
0: Ki lakik? Üresnek tűnik, de lehet, hogy bent van a...
1: Vadászgörények.
0: Csak bent vannak valószínű, alszanak a...
1: Vadászgörények vannak, igen, itt ebbe a kifutóba. Hát pihennek, nagy valószínűséggel, így van, elbújtak. Úgyhogy...
0: Hagyjuk délutáni pihenésen. Itt vannak kacagógerle, szárnyasok, kis japán kakaskát látok itt ebben a...
1: Voliárbe itt a kacagógerlék, meg ilyen formában elkülönülten ugye azok a kikelt baromfiak, akiket védünk, és majd utána, ahogy növekednek, áttesszük.
0: Lejövünk a tavirózsás kis tó mellett, itt most a leveleket látjuk, gondolom virágzik, amikor itt az ideje.
1: Igen.
0: Kövirózsás sziklakert. A libák már jelzik is, hogy közeledünk. Kacsaúsztató baromfi udvar közepén. Nyári ludak?
1: Igen. Kínai bütykös lúd, illetve nyári ludak vannak. Itt ez a víziszárnyas kifutó, mellettünk a baromfi kifutó, pulykával, házityukokkal, illetve itt a víziszárnyasoknál még a vadkacsák is jellemzőek.
0: Igen, azt még nem mondtuk el, hogy bár be van kerítve az állatkert, és egy gyönyörű erdei környezetben van, de a kerítésen túl is erdő van. Tehát én Google térképen néztem, hogy tulajdonképpen egy nagy erdő közepén van ez a vadaspark.
1: Így van, igen, ezen a 200 hektáros kocsányos tölgyerdőbe helyezkedik el az erdészet, az erdeiskola is, és a vadaspark, és hát jellemzően ugye az erdei életközösség azért odakint ott vannak a vadon élő állatok, őzek, fácánok, róka, borz, nyest, nyuszt, és természetesen ők annak ellenére, ugye, hogy külső kerítés van, ugye ők a méretüknél fogva a kis ragadozók azért be tudnak jönni az állatkert területére. Az év minden nap szakába, amikor jeles naphoz kapcsolódó rendezvényeket szoktunk szervezni, ilyen lehet egy farsang, ilyen lehet egy Mikulás, egy húsvét, akkor természetesen ezekre az ünnepekre szoktunk készülni, és a nem csak nyitvatartás keretében, hanem ilyenkor egy külön kis foglalkozással az ide látogatóknak kedveskedünk, és akkor játékos vetélkedők, különböző ismert terjesztő, illetve bemutató jellegű foglalkozásokat szoktunk tartani, és ezekhez természetesen kapcsolódva az adott jeles naphoz, illetve ünnephez. Ez az egyik lehetőség. A másik az, hogy tanévzárást követően, akár itt a nyári szünetre gondolok, természetesen akkor táboroztatunk is, és fogadjuk ugye az ország minden részéről, és most már van is egy ilyen kialakult visszatérő. A gyerekek összetételének tekintetében egy visszatérő táborozó vendéggyerek csoport, illetve azon kívül természetesen új táborozók is vannak. Itt is különböző életkorú gyerekeknek különböző tematikus táborokat tartunk, tehát van egészen piciknek a békaporony tábor például, illetve a nagyobbaknak a zoopedagógia, ott tematikájában is, ott az állatok gondozása, nevelése a cél, az itt jövő táborozó gyerekek egy héten keresztül, akár itt lakásos, akár napközis jellegű tábor, hogy az itt élő állatoknak a gondozásába nyernek betekintést, illetve tudnak segítkezni.
0: Hát gyakorlatilag is benne vannak ebben
1: így
0: a tevékenységben.
1: Van, illetve van a nagyobbaknak, 10-14 éves korosztálynak szóló táborok, azok a túlélő táborok, vagy a tematikus turisztikai táborok, amikor már inkább hosszabb távú túrákat teszünk, és akkor inkább az erdei életközösséggel tudjuk megismertetni, illetve a környező növényállatvilággal a gyermekeket.
0: Igen, most pont az erdei bejárati kapu, tehát az erdő felé eső bejárati vagy kijárati kapuval szemben állunk. Ki lehet menni ilyen foglalkozások kapcsán az erdőbe is.
1: És akkor igen, és így is alakítottuk ki, hogy itt közvetlen mellettünk, környezetünkbe is, illetve magának 200 hektáros parkerdő területén is különböző tematikus tanösvényeket alakítottunk ki, és ezeknek a tanösvényeknek a bejárásával is gyakorlati tapasztalatokra tehetnek szállt az ide látogatók. Legyenek azok gyerekek, szülők, bárkik, akik kikapcsolódni vágynak, illetve vannak nagy alakú ismert terjesztő tábláink, ott a növényvilágra, az itthonos növények, állatvilágra, órára, faunára hívjuk fel a figyelmet, és akkor abból tudnak tájékozódni a ide látogatók.
0: A neve az állatkertnek, illetve a vadasparknak Bagolyvár. Vannak baglyok? Tapasztalnak bagoly jelenlétet? Figyelik őket?
1: Vannak erdei füles baglyok, így van. Itt a tölgyerdőbe, és azt mindig nagy csodálkozással és megelégedéssel szoktuk gyűjteni a bagoly köpeteket, és akkor a gyerekek ugye ezt megfelelő higiéniai körülmények között feldolgozva valóban a bagoly köpetből ki tudják azoknak a kisemlősöknek a csontvázát válogatni, és egy szép sötét hátterű kartonpapírra felragasztva adott kis erdélyegérnek, cickánynak a teljes csontváza megtalálható ilyenkor, úgyhogy valóban ez a baglyok jelenlétére utal.
0: A szolnoki Bagolyvár állatkertben Sípos Csaba gyűjteményvezetővel sétáltunk. S ha már séta, maradjunk továbbra is az erdőben és a gyaloglásnál. A muzsika után az Ajkai Életet az éveknek Gyalogolni jó klub tagjaival beszélgetünk majd. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Miért csatlakoztak az Országos Gyalogló Idősek Klubhálózatához? Milyen túra és prevenciós programokban vesznek részt, és miért fontos számukra a mozgás, az aktív közösségi tevékenység? Schwarz Vilmosné klubvezetővel, Horváth Sándorné és Dorner Lászlóné klubtagokkal beszélgetünk.
1: 2023 őszén alakultunk meg, tulajdonképp az egészségügyi nyugdíjas klubból szerveződtünk, az aktívabb, mobilisabb tagokból áll a klubunk.
0: Hogy született meg az ötlet?
1: Megalakult a klubunk, és részt vettünk az Életet az évek soproni kirándulásán, ahol hallottunk az Országos Gyalogló Idősek Klubhálózatáról, és mivel egyetértettünk a célkitűzéseikkel, kértük mi is a felvételünket. Az Országos Gyalogló Idősek Klubhálózatát Monspárt Csarolta alapította 2017-ben. Miután átesett egy súlyos betegségen, nem adta fel, mert átadta a mozgás, vagy továbbította a mozgás örömét a klubhálózatok felé.
0: Hogyan működik az önök klubja? Milyenek a mindennapok, a hetek?
1: A mi klubunk heti rendszerességgel találkozunk, változatos a programunk. Van, mikor csak a mozgás valósul meg nálunk, de vannak kívánságra kulturális programok is, részt veszünk, elmegyünk, amit szeretnénk megnézni, összehozzuk. Járunk színházba, kiállításokra, és ezen kívül hát a mozgás, ugye a tóparton szoktunk általában találkozni, ahol sétálunk, gyaloglunk, beszélgetünk.
0: Mikor csatlakozott a klubhoz?
2: Dorner Lászlóné vagyok, az egyesület tagja. Kezdettől fogva a klubnak a tagja vagyok. Nagyon fontosnak tartom a mozgást a mi korunkban, tehát nem csak a fiatalok, hanem az idősek számára is, mivel fontos nekünk is a testünknek a karbantartása. A mozgás segít abban, hogy a szellemi frissességünket megőrizzük, és így tovább tudunk aktívak lenni, önállóak tenni, és nem szorulunk, tehát nem válunk kiszolgáltatottakká. És ezért mi rendszeresen, tehát fontos az, hogy rendszeresen mozogjunk, és ez megvan nálunk a klubban, tehát minden héten van valamilyen foglalkozás a klubvezető irányításával.
0: Tematikusan? Tehát megvan előre, ki van jelölve,
2: hát
0: hogy mi lesz?
2: Hát vannak szervezett programok, de hogyha nincs szervezett program, akkor minden héten a Ajka város városligetébe, a tó körül gyalogolunk, amit egy bevezető tornával kezdünk, utána gyalogolunk, és utána egy levezető. És ez azért jó, mert számtalan esetben a város lakók látják, tehát akik ott sétálnak, és kapcsolódnak hozzánk, és együtt gyalogolunk, és együtt beszélgetünk, együtt tornászunk.
0: Példaértékű tevékenység, igen, kezdeményezés, igen, és akkor így városon belül.
2: Igen, és amit én személy szerint meggondolom, a klubtársaim is előtérbe helyeznek, hogy egy közösséghez tartozunk, amely számunkra erőt ad. Segítséget tudunk nyújtani egymásnak, örömet tudunk okozni, és ha ezt hozzáfűzném, ugyanis a klubtársaimnak a többsége elvesztette már a társát, és így van hova tartozni, és meg tudjuk beszélni az ügyes-bajos dolgainkat, amellett, hogy mozgunk, tehát teszünk az egészségünkért, de azért társaságban vagyunk. Tanácsokat tudunk egymásnak adni, és ez egy jó dolog számunkra.
0: A mozgás mindig jelen volt az életében? Valamilyen formában? Akár rendszeres sport, akár versenysport, vagy csak egyáltalán az örömsport formájában?
2: Igen, én gyógytornász a szakmám, és én nagyon fontosnak tartom a megelőzés. Tehát az egészséges életmódnak az egyik alapja a rendszeres testmozgás. És én ezt nagyon fontosnak tartom idősebb korban is, mivel számos betegséget megelőzhetünk a mozgással, sőt, hogyha betegek vagyunk, akkor szinten tudjuk tartani azt az egészségi állapotunkat. Úgyhogy én ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy a vezető társam megszervezte ezt az egyesületet vagy klubot. Tehát az én életemhez hozzátartozott a sport, és nem csak a sport, hanem hangsúlyozni az egészséges életmódot mindenki számára, a gyerekektől, tehát minden korosztály számára. Nekem ez feladatom volt, és annak is tartottam. Az egészséges életmódnak a három pillére a mozgás, az étkezés, és ugye a szellemi frissesség, tehát az agynak a karbantartása is, így együtt a három. És ha ezt, tehát mozgunk is, helyesen is táplálkozunk, a szellemi dolgainkat is végezzük, olvasunk, vagy éppenséggel bármilyen kulturális eseményen veszünk részt, ez mind azt szolgálja, hogy az agyunkat is edzük.
3: Önnek jelen volt az életében a mozgás?
1: Egészségügyben dolgoztam, én röntgenasszisztensként mentem nyugdíjba. Hát a mozgás annyira nem, inkább nyugdíjas koromba került előtérbe, mivel hát belátjuk, meg tudjuk, hogy mennyire fontos ez az egészség megőrzése szempontjából.
3: Azóta előnyét igen, látja ezeknek?
1: Igen, igen. Így alakult meg a klubunk is, ahogy Edit elmondta az előbb, emiatt, és hát próbálunk ezeknek a célkitűzéseknek megfelelni, valószínűleg mindannyiunk örömére.
3: Mikor kapcsolódott a klubhoz, és mi miatt, milyen motivációval?
4: Horváth Sándorné vagyok, egy aktív gyalogló. Kezdettől fogva tagja vagyok a klubnak. Én is az egészségügyben dolgoztam, mint ápoló. Nem sok közöm volt az aktív mozgáshoz, de most, hogy a klubnak a tagja vagyok, szinte minden találkozón ott vagyok, és nagyon szeretem róni a kilométereket. Mivel hogy heti rendszerességgel találkoztunk a tónál, a tónak a kerülete az körülbelül 1 kilométer, és akkor úgy kezdtük, hogy először csak 1 kilométert mentünk, és akkor minden héten egy körrel növeltük a távot, úgyhogy igazság szerint 4.-5. körnél tartunk.
3: Milyen segédeszközöket alkalmaznak itt? Tehát Nordic Walking Bot, mennyire lehet bevonni már ezeket az eszközöket, a modern, most mondjuk így régen is volt, csak nem ezzel a névvel, hogy Nordic Walking Bot, hogy ilyeneket be tudnak-e
4: vonni? Igen, igen, a Nordic Botot azt, igen.
3: Viszont ez egy mozgásforma is. Beiktatták? Igen. Megtanulták?
1: A Monspárt-Sarolt Egészséges Életmód Alapítvány felajánlotta, hogy kapunk majd edzőt, aki megtanítja velünk a szabályos bot használat. Hát ez folyamatban van, de természetesen már azért sokan tudjuk használni a botokat, úgyhogy egymást is tanítgatjuk, de várjuk azért az oktatót, aki majd nyilván még fontosabb dolgokat fog nekünk mondani.
3: Az elmúlt 2 év során milyen helyeken jártak, milyen eseményeken, távokon vettek részt, illetve voltak-e kihívások, ami nem kifejezetten az önök szervezése volt, hanem egy másik egyesület szervezett bármilyen távra, túraútvonalat, vagy egy kihívást, igen. És akkor ezekbe önök is részt vettek, jelentkeztek. Voltak ilyenek?
1: Igen, az országos programokon is részt veszünk, az OGYIK jó voltából a Magyar Szabadidő Sport rendezvényein, Aktív Magyarország rendezvényein, ezen kívül regionális találkozóink vannak, és van egy testvérklubunk itt Halimbán, akik szintén gyalogló klubtagok, és velük is szervezünk közös programokat, túrákat. Legutóbb a gyógynövényes túrán vettünk részt, hogy Torszalai Miklós emlékére szervezett túra volt, Gellért atya vezette, ez most már több éves hagyomány, Tihanyból érkezik az atya, és egy több kilométeres, most egy rövidebb túra volt, ami azt jelenti, hogy olyan 4 kilométert tettünk meg. Így együtt sétáltunk, mutatta be az úton, ott mentén található gyógynövényeket.

0: akkor itt volt egy mozgási oldal, és volt egy ismeretszerzési oldal is. Ez általános, kivéve, hogyha a tó körül sétálnak?
1: Nem, mert vannak olyan gyalogló programunk, ahol például Balatonfüreden jártunk, ahol a Jókai emléktúrán vettünk részt, és ott megismerkedtünk a Jókainak az életével, azon kívül városnéző programokon is részt vettünk, például Veszprémbe, ahol a Veszprémnek történelmével ismerkedtünk meg, voltunk a várbörtönbe, úgyhogy nem csak gyalogolunk, hanem az ismereteinket is próbáljuk bővíteni. Azon kívül azért vannak olyan programjaink, mozgásprogramjaink, ami kihívást jelent számunkra, például a kihívás napján, ahol többféle feladatokat kell nekünk elvégezni, és az ügyességfejlesztő gyakorlaton, az erőfejlesztésen keresztül sokféle gyakorlatot. De számos kulturális programon részt veszünk.
0: Melyek ezek?
2: A közösség összetartásában nagy szerepet játszik egyébként a kulturális programokon való részvétel is. Kapunk kedvezményes jegyeket, ami színházlátogatásra, leginkább színházlátogatásra szól. Úgy.
0: Túl a mozgáson egyfajta közösségi kapocs is. Mi miatt ajánlaná ezt, hogy részt vegyen valaki, aki még gondolkodik, hogy szeretne közösségben mozogni? Mi miatt jó ez ön szerint?
2: Egyrészt a mozgás miatt, másrészt pedig az, hogy a csoportunkban házi versenyeken veszünk részt, és ez tulajdonképpen kihívás nekünk, mert szeretnénk, hogyha mindig jól teljesítenénk.
0: Hogy képzeljünk el egy házi versenyt?
3: Az Ogyiktól kapjuk a feladatokat, ebben az évben 7 házi versenyünk lesz, eddig 4 versenyen vagyunk túl, mindegyik pályázatunkat elfogadták, éppen ma a 4-et, úgyhogy nagyon örülünk neki, mindig kapcsolódik egy éles naphoz az évhez a témája. Idén volt a rák megbetegedésnek volt az első napja, vagy az első versenyünk, a rák megbetegedésekhez kapcsolódott, a következő a víz, a föld, és most utoljára a madarak fák napjához. Na most itt kapunk egy feladatot, most legutóbb például az volt, hogy készítsünk madáretetőt, és helyezzük el valahol, hát természetes itt Ajka legszebb környezetében.

0: ezért többen csatlakoztak most az utóbbi időben is.
1: Az elmúlt időszak egyik eseménye volt, itt állunk nem messze egy fától, amelyet az önök kezdeményezésére ültettek, helyeztek itt el? Ez mi volt? Milyen esemény?
2: Tulajdonképp onnan jött az ötlet, hogy minden évben szokott lenni a Normafánál egy országos összejövetel a kluboknak, Monspár Csarolta emlékére, ahol szintén ültettek egy emlékfát, ez két évvel ezelőtt történt, és most azóta is minden évben itt találkoznak a gyaloglóklubok, és teszünk egy túrát a most legutóbb a Libegőig mentünk, és innen jött az ötlet, hogy a mi környezetünk is nagyon szép, itt is ültethetnénk egy fát, és akkor itt is tudnánk Sarolta emlékére akár találkozókat szervezni, de mi magunk is tudunk ide sétálni, és karban tartani, odafigyelni a fára.
1: Milyen fa ez, amit ültette?
2: Házsfát az erdészet támogatásával tudtuk elültetni, ugye nem olyan olcsó manapság egy ilyen fa, úgyhogy ők biztosították nekünk a házsfát, nagyon szép.
1: Nagyon szép erdős környezetben vagyunk most is. Milyen része ez Ajkának?
3: Alsó Csinger, a Tiókai bánya volt területe. Látjuk a bánya bejárat,
1: az egykori
3: bejáratot.
1: Ez egy liget itt, egy nagyon szép, kellemes liget. Nyársalók vannak, fúj a szél, fitnesspark is van, játszótér, tehát ez egy ilyen népszerű pont. Ide is gyakran kijönnek? Mennyire
2: jönnek? Ezért ez egy kicsit messzebb van nekünk a busz megállótól, de szoktunk jönni, minden évben többször kijövünk, elmegyünk még az erdei iskoláig is, ezek ilyen hosszabb túrák, igen. Így rendszeresen mérjük, igen, ugye a telefonok mutatják, számolják a lépéseket, abból tudjuk, hogy hány kilométert gyalogoltunk, és ezt minden alkalommal jegyezzük, van egy igazolványunk, ahová beírjuk, hogy hány órát töltöttünk aznap éppen együtt, ez hány kilométert teljesítettünk, ezt az év végén majd összesítjük, és akkor kijön egy nagy szám.
1: Milyen a nemek aránya a klubban?
2: Már azért van egy pár férfi tagunk is, már a házastársakat is sikerül bevonni, igen. Úgyhogy már egy kicsit jobb az aránya.
1: Milyen tervek vannak az idei évben? Még ugye májusban beszélgetünk, mi az, ami még így a közeljövőben, akár csak ha a nyárig vesszük mondjuk, ami kifejezetten olyan szezon, amikor nagyon sokat lehet kirándulni, sétálni, túrázni.
2: Ugye mi nagyszülők vagyunk, tehát mi az iskolai szünetekhez azért alkalmazkodunk a programjainkkal. Nyáron nincsenek közös programjaink, a nyár a családi, az unokáké. Júniusig fogunk idén most programokat szervezni, akkor júniusban lezárjuk a fél évet, tervezünk itt egy ilyen főzőcskézés, sütögetős programot, azzal zárjuk, és augusztus végén, szeptemberben jövünk össze újból, és akkor folytatjuk a sétáinkat, a közös sétáinkat.
4: Az iménti percekben Schwarz Vilmosnéval, Horváth Sándornéval és Dorner Lászlónéval, az Ajkai Életet az éveknek gyalogolni jó klub tagjaival beszélgettünk. Messze látunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszönöm a figyelmüket, és további kellemes rádiózást kívánok. Szentirmai Ágnest hallották.

0: Most a Bohém Ragtime Jazz Band felvételei szólnak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 10 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Június 7-én spanyolországi látogatásának második napján a Szent Atya a spanyol fővárosban Madridban a Cibeles téren mutatott be, több mint 1 milliós tömeg előtt, úrnapi szentmisét. A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta a 14. Leó pápa ünnepi homíliájában. A mise végén az úrnapi körmenetre került sor, mely ünnepélyes szentségi áldással zárult. Június 7-én úrnapján, Krisztus szent teste és vére fő ünnepén, Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök mutatott be szentmisét a Szent István bazilikában, és az ünnepi liturgiát követően úrnapi körmenetet vezetett az oltári szentséggel a bazilika körül, tudósította a Magyar Kurír. Homíliájában Mohos Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy az oltári szentség különleges módon táplálja az embert. Míg a földi táplálék a testet tartja életben, Krisztus teste és vére a lelket erősíti, mert az ember lelke közvetlenül Istentől származik, és Isten egyedül a lelki életünknek a forrása és a táplálója. A homília egyik központi gondolata a szeretet utáni vágy volt. Amikor az ember szeretetre és boldogságra vágyik, tudatosan vagy kevésbé tudatosan, vagy egyáltalán nem tudatosan, akkor is az Istenre vágyik, fogalmazott. A homília végén Mohos Gábor a hálaadás fontosságát emelte ki. A héten korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz, közölték hétfőn a kormány Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tervezett előterjesztés többek között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni, közölte az MTI. Több száz embernek kellett elhagyni a hétfő hajnalban egy zalakarosi szállodát, amelynek alaksorában kisebb tűz keletkezett, tájékoztatta a Zalavármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvívője az MTI-t. Az oltási munkálatok idejére a tűzoltók kiürítették az épületet, 380 embernek kellett ideiglenesen elhagynia a szállodát. A személyzet és a hotelben szállást foglalók alig több mint fél óra után visszatérhettek az épületbe, tette hozzá a szóvívő. Az MTI információja szerint a szálloda egyik alkalmazottját enyhe füstmérgezéssel vitték kórházba. Hétfő kora reggel légi riadóra ébredtek Izrael középső részein. Jemenből és Iránból több hullámban rakétákat indítottak Izrael területére, jelentette a helyi média közlése alapján az MTI. A rakéták nagy részét a légvédelem elfogta. A vasárnap esti támadásokra válaszul Izrael, több iráni városnál hajtott végre légi csapásokat célpontok ellen hétfő reggel, írja a Guardianre hivatkozva a Telex. A támadások miatt Irán lezárta a teheráni nemzetközi reptér légterét. Az Egyesült Államok egyelőre nem kommentálta az izraeli akciót. Donald Trump amerikai elnök korábban arra kérte Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt, hogy ne indítson azonnal válaszcsapásokat az iráni támadásokra, mert azzal veszélyezteti az áprilisban megkötött tűzszünetet. Hazánk időjárásáról. Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel. Néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket. A következő híradással 11 órakor jelentkezünk.

0: az ABBA felvételét hallották. 10 óra 8 perc. Heti zene. Magyar Kornél rovata.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat. A következő percekben Robert Schumannra emlékezem 216. születési évfordulóján. Az 1810. június 8-án a szászországi Zwickau városában született német romantikus zeneszerzőt, mint a zongora poétáját és dalköltőt egyaránt magasztaljuk és csodáljuk. Szeretném ezúttal kevésbé ismert oldalát, a kamarazene és versenyművek komponistáját reflektorfénybe állítani. Miként az 1840-es esztendőt a dalok éveként emlegetik a zenetörténészek a Schumanni életműben, úgy nevezhetjük 1842-t a kamaramuzsika esztendejének. Ezek száma összességében messze elmarad az övr legnagyobb részét kitevő zongora művektől, mindössze 13 darabot komponált. Jelentőségük mégis vitathatatlan, mert a zeneszerző egész különleges egyénisége, személyiségének különféle oldalai, teljes gazdagsága megmutatkozik bennük. Amiként élete művésztársa és felesége Klára Wieck, számos barátja közül a hegedű művész Joachim József is része ennek az alkotó életnek, úgy is, mint darabjainak ösztönzői és címzettjei. Klára a múzsájaként ihlette, a nála több mint 20 évvel fiatalabb Joachim pedig lehengerlő tehetségével, elismertségével ösztönözte kamaraművek írására. Barátságuk akkor kezdődött, amikor a 14 esztendős csoda hegedűs eljátszotta Schumannal Beethoven Kreutzer szonátáját Mendelssohnéknál Lipcsében egy délutáni házi muzsikán. Schumann persze kamaradarabjaiban sem tagadhatta meg igazi zongorista mi voltát. Ne feledkezzünk meg arról, hogy alkotó élete első évtizedében saját magának, a nagy tehetségű és ígéretes zongora művésznek írta műveit, csak egy játéktechnikai probléma szerencsétlen túlerőltetése miatt egyszer is mindenkorra le kellett mondania a művészpályáról. Három moros négyese kivételével minden egyéb kamara művében szerepel a zongora, a szonátákban pedig olykor nem is egyenrangú partnerként, hanem majdnem főszerepben. Az említett 1842-es évben szerezte három kvártettjét, valamint zongora négyesét és zongora ötösét. Különös, hogy a kamaraművek sorát éppen vonós négyesekkel kezdte, erre magyarázatul szolgál 1838-ban Klárához írt levele, amelyben értesíti szándékáról, és azzal indokolja, hogy a zongora lassan szűk már nekem, már a mostani műveimben is gyakran vélek olyasmit hallani, amit alig tudok kifejezni. Például különös, hogy csak nem mindent kánonikusan gondolok el, és az egymás után belépő szólamokat sorra fedezem fel. Egy újabb 1839-ben kelt levél még mindig csak tervként említ két kvártettet, amelyhez a szükséges külső és belső feltételek csak 1841-re érkeztek el. A rákövetkező esztendőre Opus 41-es jelzéssel elkészült a három kvártett Mendelssohnnak szóló ajánlással. Zongora hegedű és Gordonka triójára három darab született 1847-ben Dresdában. Ugyanitt készült 1849-ben újabb három darabja, ezúttal Gordonkára zongora kísérettel. Az öt népi dallam, az Opus 73-as fantáziadarabok, valamint az Adagio és Allegro tételpárja. Ami Schumann két hegedű zongora szonátáját illeti, kései alkotások. 1851-ben születtek, abban a periódusban, amely már előre vetíti a tragikus elborulást. Az egész alkotó életét végigkísérő, színesen csapunkú fantázia világ és mély mondani való váratlanul sötét árnyakkal, fékevesztett indulatokkal és vigasztalan magány érzésével váltakozik. Egyik sem szólalhatott meg szerzője életében. Amint az a hegedű verseny sem, amely egyike utolsó alkotásainak. Szűkszavú napló bejegyzés tanúskodik róla. A hegedű darabot elkezdtem, írta 1853. szeptember 21-én. Azután 10 nap múlva október 1-én pedig azt írta, hogy a hegedű versenyt befejeztem. Elküldte a kéziratot Joachim Józsefnek, hogy tegye meg észrevételeit, esetleges változtatási javaslatait, amelyeket Schumann be is jegyzett a partitúrába. A düsseldorfi bemutató azonban elmaradt, és mind a kései premierre, valamint a nyomtatott kiadásra is csak 1937-ben került sor. A hegedűverseny mellett írt még két koncertet, az irodalom egyik legismertebb és legszebb zongora versenyét, és az ugyan ritkábban megszólaló, de mégiscsak repertoár darabként számon tartott Gordonka versenyt. Ez utóbbi 1850-ben már Düsseldorfban készült életének egy könnyedebb, sikeresebb időszakában, amelyet jól érzékeltet a harmadik Rajnai szimfónia. A cselló versenyhez hasonló gyorsasággal röpke egy hét alatt elkészült, és még Schumann életében 1854-ben meg is jelent nyomtatásban. Idén 170 esztendeje, hogy 1856-ban fiatalon, mintössze 46 éves korában hunyt el a nagy zeneszerző, akiről befejezésül Króh György zenetörténész méltató sorait idézem. Életműve a 19. századi német romantikus zenében központi helyet foglal el. Schubert és Mendelssohn örököse, Brahms stílusának hangjának előkészítője és forrása. A maga idején Weber, Spohr, Schubert, Mendelssohn után a német romantikus zene nagy úttörője, forradalmár. Berlioz programzenei irányzatát, Chopin teljesen eredeti nemzeti stílusát, Liszt és Wagner nyelv és formaújítását figyelembe véve, Schumann teljes életműve mégis a német zenei romantika konzervatívabb, a klasszikus hagyományok megőrzésére is vállalkozó irányához tartozik. Schumann kamaraműveit a Dallamív mai adásában 16 óra 30 perctől hallhatják magyar előadó művészek lemezeiről. Most a zongora verseny fináléjával búcsúzom Ránki Dezső és a Rádiózenekar felvételéről Lehel György vezényletével.

0: Szepes András játszott részletet Johann Sebastian Bach D-dur preludium és fuga című művéből. Műsorajánló következik. Mi akadályoz meg bennünket a nemet mondásban? Mikor kell nemet mondanunk? Miért van bűntudatunk, ha nemet mondunk? Hogyan mondjunk nemet? A 17 óra 30 perckor kezdődő Lélektitkaiban dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos beszél arról, hogyan mondjunk nemet bűntudat nélkül.
1: Föltennék néhány kérdést a hallgatónak, hogy ki az, aki mondott már igent úgy, hogy valójában nemet akart volna mondani, és mégsem mert? Vagy ki az, aki mondott már igent úgy, hogy közben belülről azt gondolta, Úristen, miért is mondtam igent erre vagy arra a felkérésre? Vagy annak, aki már érzett bűntudatot egy olyan kimondott nem miatt, amit úgy érezte, hogy talán nem kellett volna, és önmagát vádolja miatta. Vagy ki az, aki miután nemet mondott, utána fáradtá, kimerülté, ingerülté, esetleg dühössé vált? Sok ilyen emberrel találkozok. Ez a mai gondolatvezetésünk azoknak szól, akik tudnak nemet mondani, csak épp nem szoktak, vagy nem mernek nemet mondani. Nem arról szeretnénk gondolkodni, hogy legyünk kemények, vagy elutasítóak, hanem arról, hogy hogyan tudunk tisztán, emberien és bűntudat, önvádlás nélkül bátran időnként nemet mondani. Mert a legtöbb ember nem azért nem mond nemet, mert nem ismeri a nem szót, hanem mert fél a következményeitől.
0: A 17 óra 30 perckor kezdődő Lélektitkaiban dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos műsorajánlót hallottak.

0: Mike Oldfield felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Lackfi János. Kövér Lajos színre lép. Első rész.

Volt egyszer egy kövér ember, úgy is hívták, Kövér Lajos. Roppant étvágyú ember volt ez a Lajos. Ha elment a közértbe, mindig 5 kiló kenyeret vett, és abból 2 veknit el is rákcsált hazafelé. És ha elment a közértbe, mindig 5 rúd párizsit vett, és abból 2 el is majszult hazafelé. És ha elment a közérbe, mindig 5 liter tejet vett, és abból 2 el is kortyolt hazafelé. Ez a Kövér Lajos olyan kövér ember volt, hogy akkora karosszék kellett neki, mint egy hajó, és olyan kövér, hogy akkora ágyban fér csak el, mint egy repülő, és olyan kövér, hogy nem ehetett kisebb asztalról, mint egy ház. Az utcát, ahol lakott, azt is róla nevezték el. Mégpedig azért, mert szinte az egész utcában nem élt senki más, csak ő, Kövér Lajos. Pontosabban ő volt majdnem mindenütt. A következőképpen történt. Ennek az utcának előbb nem volt neve. Egy idő után kiküldtek 2 utca elnevezőt, 2 hóri horgas nyiszlett embert, és azok bejárták az egész utcát, hogy valami éppen ráillő nevet találjanak neki. Mentek az utcán, és időnként körülnéztek. Körülnéznek először. Ez bizony Kövér Lajos. Körülnéznek másodszor. No, ez még mindig Kövér Lajos. Harmadszor is körülnéznek. Hát megint csak Kövér Lajos találják. Mert hiszen, mint már mondtam, Kövér Lajos élt az utcában majdnem mindenütt. És mivel, ahogy azt már mondtam is, nyiszlett és hórihorgas emberek voltak ezek az elnevezők, csak néztek nagyokat, míg végül elnevezték az egész utcát Kövér Lajos utcának. Így aztán a kövér ember kedvére járkálhatott a saját utcájában. Az csak járkálhatott volna, mert ekkoriban, vagyis az utca elnevezése után nem sokkal, amikor már a vadonatúj táblákat is kirakták, Kövér Lajos pedig szívesen elnézegette volna azokat közértbe menet, meg közértből jövet. Szóval ekkor történt, hogy Lajos a sok tejtől, kenyértől, párizsitól egészen feldagadt, és egyik reggel észrevette, hogy már lépni se tud. Lerogyott hát a székébe, és nem ment sehová. Vagy lefogy, gondolta, vagy itthon marad. Vagy úgy fogy le, hogy közben itthon marad. És úgy marad itthon, hogy közben ügyel a lefogyásra is. De aztán hiányozni kezdett neki az 5 kilócska kenyér, az 5 rudacska párizsi, meg az 5 dobozka tej. És még szerencse, hogy volt egy szomszédja, Sovány Laci, aki meghallotta a szólongatást, és szíves örömest elhozta neki a tejet, kenyeret, párizsit. Ez a Laci ugyanis olyan sovány volt, hogy semmi gondot nem okozott neki a járás, de még a futás, az ugrálás, a bukfencezés és a fejen állás sem. Csak éppen ezeket kicsit ritkábban csinálta. Mindamellett nyiszlet volt ez a Laci, egészen kapóra jött neki a testmozgás, mert bizony ugyancsak megizzadt, mikor Lajos 15 kilócska enni-inni valójával minden nap 3-szor megjárta az utat. Reggeli, ebéd, vacsora. Lajosnak tehát megvolt mindene, nyugodtan ülhetett a hajó nagy székében, könyökölhetett vagy falatozhatott a ház nagy asztalon. A repülő nagy ágyba már viszont Sovány Laci segítette be, hiszen a mozgással bajok voltak. Mikor először nem ment az ágyba bújás, Lajos nagyon megijedt. Egy székben mégsem lehet aludni. Másodszor akkor ijedt meg, amikor Laci felajánlotta, hogy segít. Jaj, mondta Kövér Lajos, még a végén megszakadsz, és akkor kihoz nekem kenyeret, párizsit és tejet? Tényleg, hogy is tudna egy ilyen sovány ember egy olyan kövérnek segíteni? Bizony úgy, hogy Laci a sok cipekedéstől egészen megizmosodott. Így aztán Lajos cseppet sem fogyott, Laci viszont egyre erősödött, hiszen egyre többet emelgette, pakolgatta, tologatta, döntögette Lajost. Reggel fürgén megérkezett a bevásárlással, a kenyereket a kenyeres szekrénybe, a tejeket meg a párizsikat a hűtőbe tette, s ha Lajos már felébredt, gyorsan átbillentette a hintaszékbe, mely aztán vagy 5 percig békésen ringatózott a nagy súly alatt.
Laci napról napra ügyesebben emelte, taszajtotta, döccentette Lajost, mintha csak Lajos napról napra könnyebbedne, pedig erről szó sem volt. Mire Laci bevetette az ágyat, Lajos hintaszéke éppen utolsót billent, akár egy partra ért hajó. Sovány Laci napközben munkába járt. Egy irodában ült, és papírokat töltögetett ki. Minden kis rubrikába egy kis számjegy vagy egy kis betű került, és Laci elégedett lehetett, ha minden kockába a megfelelő számot vagy betűt írta. Szépen írt, mert szépen tudott írni, és mert szerette volna, ha mások is el tudják olvasni, amit ír. De legfőképpen azért írt szépen, mert Hepciás főnöke volt, akit Ideg Bélának neveztek, és nagyon nem bírta a ronda írást. Ha olyat látott, egészen kidüllettek a szemei. Sovány Laci meg félt, hogy egyszer még kitalálnak ugrani a helyükből, ami bizony csúnya látvány lett volna. Ha volt valami, amit Ideg Béla talán még a ronda írásnál is jobban utált, hát az a pontatlanság volt, pontosabban a késés. Sovány Laci ezért gondosan ügyelt, hogy soha el ne késsen. Kövér Lajos pátyolgatása azonban egyre több és több időt vett igénybe. Így Laci újabban gyakran elkésett a munkából, és gyakran még a munkaidő lejárta előtt el kellett szaladnia. Korábban Laci ott ebédelt az irodaépület üzemi konyháján, de mióta Lajosnak az ebédet is ő adta, hát hazaugrott ebédre. Általában kicsit előbb indult, mint ahogy az ebédidő kezdődött volna, és akárhogy igyekezett is, általában kicsit később ért vissza, mint ahogy az ebédidő befejeződött. Elképzelhető, mit szólt mindehhez Ideg Béla. Nem is szólt, inkább csak ordított, és egyszer kiváltképp felidegelte magát, ugyannyira, hogy Sovány Laci már tényleg félt, hogy kiugrik a szemgolyója, és nem is lehet majd többé visszatenni. Jobb a békesség, gondolta, és így szólt Bélához. Főnök úr, én most felmondok. Azzal fel is mondott. Vagyis barátja kedvéért lassan lemondott minden programot, pontosabban a barátja lett minden programja. A barátságból mégsem lehet megélni, törte is hát erősen a fejét Sovány Laci, amint hazafelé baktatott a kenyérrel tejjel Párizsival. Ahogy így gondolkodott, hirtelen kiáltást hall, és kész csoda, hogy meghallja egyáltalán, mert ha nagyon erősen elgondolkodik, többnyire se lát, se hall az ember. Nem csak meghallotta a kiáltást, de meg is látott valamit. Hú, megvan! Sovány Laci épp idejében odaért, és elkapta a zuhanó állványt, amelyen egy csomó rémült munkás kepesztett, és amely már éppen munkásostul mindenestül összeomlani készült. Félkézzel tartotta az állványt, félkézzel pedig segített a munkásoknak lekecmeregni, meg ne üssék magukat. Az állvány egy ház oldalában emelkedett, és a munkások éppen a házat vakolták és festették volna, ha ki nem dől aluluk minden. Megköszönték szépen Sovány Lacinak a segítséget, és biztatták, ha vakolni vagy festeni kell, csak szóljon nekik, olcsón megszámítják. Egyikük névjegyet is adott neki, amin az állt, hogy kisiparos. Laci meg szépen eltette, jól jöhet az még. Ahogy gondolkodva tovább indult volna, odalépett hozzá egy tréningruhás nagy darab ember, és bemutatkozott. A nagy darab bácsi elmondta, hogy Súly Ellenérnek hívják, és a nevében tulajdonképpen a szakmája is benne van, mert ő súlyemelő edző, vagyis súly emelni tanítja az embereket. Hozzáfűzte, hogy amit Laci tett, az nem csak igen derék dolog, de egyben figyelemreméltó sport teljesítmény is, hiszen egy csomó embert félkézzel megtartani a levegőben nem akármi. Sovány Laci szerényen azt mondta, hogy igazán semmiség. Ő egy olyan termetes barátját emelgeti napra nap, hogy ezek a munkások mind csupa törpének látszanak mellette. Így aztán neki voltak éppen nem nagy kunst az egész, egy ilyen kis emelintéstől, épp csak, hogy megpesdül ereiben a vér.
Súly elemér figyelmesen végighallgatta a szerénykedést, és udvariasan megkérdezte, láthatná-e valamikor, de csak ha nem alkalmatlan, azt a hatalmas termetű barátot. Laci azt felelte, persze, bármikor, hiszen Kövér Lajos minden nap otthon van, még ha akarna se tud neki mozdulni otthonról, most is éppen neki viszi az 5 kiló kenyeret, 5 liter tejet és 5 rút párizsit. Súly elemér szemrevételezte a rakományt, elismerően hümmentett, és azt mondta, ha Lacinak nincs ellenére, szívesen beletartana akár most rögtön, és megnézni azt a barátot, ugyanis éppen ráér egy kicsit. Mikor hazaértek, Súly elemér illedelmesen bemutatkozott Lajosnak, és minden oldalról ámulva körbenézte a hatalmas embert. Végül Sovány Lacihoz fordult, és megkérdezte, nem lenne-e kedve kicsit edzeni magát, mert hatalmas barátja mellett nem mindennapi képességekre tett szert. Sovány Laci azt felelte, miért ne? Mióta nem dolgozik, és munkanélküli segélyt kap, amúgy is sok a ráérő ideje, egyszer nyugodtan lenézhet az edzőterembe.

Az elkövetkező napokban nem csak, hogy hébe-hóban lenézett, de egyenesen ott is ragadt ráérő idejében nagy kedvel emelgette a súlyokat, és tréfálkozott a hatalmas óriásokkal, akik szintén súlyokat emelgettek. Sovány Laci, mióta Kövér Lajos barátja lett, hozzászokott a nagy darab emberek társaságához, és nagyon jól érezte magát a súlyzóteremben. Így aztán a súlyzózás egyre több és több időt vett igénybe. Nem csoda, hogy Laci újabban gyakran elkésett Kövér Lajostól, és gyakran korábban el kellett szaladnia, mint hogy Lajos felébredt volna. Régebben Laci mindig ott ebédelt Lajossal. Vele egy asztalnál ette meg a kifliét, és itta meg a joghurtját. Utóbb azonban már hagyta, hogy Lajos egyedül egyen, maga pedig edzésre menet, az utcán fogyasztotta el a kiló kenyeret, és kortyolgatta el a liter tejet, amit magának vett. Akárhogy igyekezett is, az esti edzésről általában kicsit később ért vissza, mint szokásosan. Volt, hogy már a sarki bolt is bezárt, és nem tudott bevásárolni Lajosnak, aki pedig türelmetlenül várta a vacsorát. Vacsora nélkül lefeküdni egészséges dolog, de elképzelhető, mit szólt mindehhez Kövér Lajos. Akármit képzeljünk is, ő mégsem szólt semmit, csak mindig hümmentett egyet. Valahányszor vacsora nélkül kellett ágyba bújnia. Korogott a hasa, ám a barátját is szerette, és belátta, hogy Laci már így is túl sok időt szentelt csak neki. Ideje, hogy magára is gondoljon egy kicsit. Sovány Laci pedig egyre erősebb és erősebb lett. Egyre nagyobb súlyokat emelgetett, és elkezdett versenyekre járgatni. Mi több a versenyeket elkezdte meg is nyeregetni, és már egy csomó érme volt, amiket Kövér Lajosnál tartott. Akadt ott mindenféle színű, de leginkább arany. Kövér Lajos ezeket az érmeket nézegette esténként, ha Lacinak nem sikerült hazaérnie, ő meg már nagyon éhes volt. Egy idő után aztán Laci már minden versenyt megnyert idehaza, úgyhogy más országokba kellett volna járnia, hogy ott is mindent megnyerjen. Ehhez el kellett utazni, akkor meg Lajos napokra magára marad. Edzésről hazaérve tehát Laci leült egy székre, és így szólt az ágyán heverésző Lajoshoz. Gyere, Lajos, ülj le ide, beszédem van veled, essünk túl rajta. Lajos fel is kelt, leült a székre, és figyelmesen Lacira nézett. Sovány Laci erre eltátotta a száját, és felkiáltott. Te fel tudsz kelni magadtól? Hát persze. Különben hogyan is nézegettem volna az érmeidet. Kiderült, hogy Kövér Lajos a sok nem vacsorázástól kicsit lefogyott, úgyhogy már nem is esett annyira nehezére a járás, bár a lakásból továbbra sem mert kimenni. Laci pedig megbeszélte vele, hogy míg ő külföldön jár, néhány súlyemelő barátja bevásárol Lajosnak, felöltözteti őt reggel, és ágyba fekteti este. Nagyon kedves emberek, igazi óriások. Lajosnak legalább társasága is lesz. Lajos örült a dolognak, csak azt kötötte ki, hogy vacsorát ne hozzanak, mert már kezdi megszokni, hogy este nem eszik. El tud aludni a gyomra korgásától, és hát, ha így előbb-utóbb az utcára is kimehet majd. Nagyon hiányoznak neki a madarak meg a fák. Igaz ugyan, hogy az ablakon át is lát egyet-kettőt, de ez mégsem ugyanaz. És mire Sovány Laci hazajött, immár a világ legerősebb súlyemelőjeként, mert külföldön is sikerült mindenki másnál nagyobb súlyokat a magasba emelintgetnie, Kövér Lajos már tett is néhány lépést odakin,

Azzal belefújt a nyakában zsinóron lógó síbba, mire az összes erős ember felsorakozott előtte. Súlyelemér végig sétált előttük, ujjával rábökött egyik másikra, és intett neki, hogy álljon félre. Az ujjal mutogatott súlyemelőket aztán külön sorba állította, és mindenkit megkért, hogy feszítse meg a moszkliát. Tréning nadrágja zsebéből egy szabó centimétert húzott elő, és azzal a centiméterrel szépen megmérte a jobboldali és a baloldali sorban állók muszkliát. De hát mire kíváncsi tulajdonképpen, kedves főnök? Kíváncsiskodott az egyik jóindulatú súlyemelő. Arra, hogy miért erősebbek ezek a fiúk, azzal a jobb felőli sorra mutatott, mint emezek, mutatott most a bal felőli sorra. Hiszen az edzés programjuk ugyanaz. Ugyanolyan súlyokat emelgetnek, ugyanannyiszor, ugyanannyi húst esznek, ugyanannyi tejet és kenyeret, és mégis nézzétek csak meg. Csak ugyan most, hogy jobban megnézték, a fiúk maguk is látták a különbséget. A jobb felőliek karján a békaizom akkora volt, mint egy jókora varasbéka, míg a bal felőliekén épp csak egy-egy jobban megtermett leveli béka. A jobbról állók mellkasa, mint egy félbevágott 600 literes boros hordó. A balról állóké, mint egy félbevágott 400 literes boros hordó. Emezek vállizma, mint egy-egy focilabda. Amazoké, mint egy-egy kézilabda. Emezek lába, mint egy-egy tuskó. Amazoké, mint egy-egy dorong. És így tovább. Főnök, mi mindent úgy csinálunk, ahogy te mondod, mondta ki végül a kíváncsi fiú. Úgy, helyeseltek a többiek. Itt aztán senki se lóg, erősítgették szégyenkezve azok, akik bal felől álltak. Hát éppen ez az, sopánkodott Elemér. Mert hiszen, ha tudnám, mitől erősebbek emezek, ugyanazt csináltatnám amazokkal is, hogy azok is megerősödjenek, és akkor aztán tényleg mi lennénk a legerősebbek a világon. Ekkor azonban az erősebb súlyemelők egyike, aki különösen lelkiismeretes fiú volt, ránézett az órájára, és elkiáltotta magát. Kedves főnök úr, megbocsásson, de nekem mennem kell, ma én vagyok a soros Kövér Lajosnál. Ez az, Kövér Lajos, mondta Elemér, és akkorát csapott a homlokára, hogy egy kicsit meg is szétült tőle. Szoktál Kövér Lajoshoz járni? Hát te, és te, és te? Kérdezte végig a jobb felől áldogálókat, és csodák csodája, kivétel nélkül mindazt felelték, hogy igen. Erre az edző nekilátott, és a bal felőlieket is ballatóra fogta. Hát te, mik te? Mire aztán kiderült, hogy a balsóak egyáltalán sosem jártak még Lajosnál. Ekkor már a fiúk is kezdték kapizsgálni, homlokukon szépen kisimultak a gondolkodós ráncok, fény lettek rajta az edzés izzadság csepjei, és ragyogott a felismerés. Mindennek a kulcsa maga Kövér Lajos. Vagyis aki segít Kövér Lajosnak, az sokkal izmosabb lesz, mint aki nem segít neki, vonta le a tanulságot Elemér. Úgyhogy szépen előszedette a fiúkkal a füzetjüket, amelybe az edzésprogramjukat kellett bejegyezniük, és mindenkivel szépen beiratta, hogy Kövér Lajoshoz járás legalább heti 3-szor, este vagy reggel, felöltöztetéssel vagy pizsamába öltöztetéssel, sétáltatással vagy közért beszaladással. Ettől fogva aztán Kövér Lajosnak igen vidám élete lett. Reggel még szinte ki sem nyitotta a szemét, már is erős karok emelték ki az ágyból, állva tartották és villámgyorsan felöltöztették. Egy szempillantás se telt belé, már is az asztalnál ült illatos kávé és melegített tej párolgott előtte. Hatalmas halomban tornyosultak a megvajazott pürítósok, és egy teljes tojás doboznyi lágy tojás várakozott rá szép libacsorban. Jó ízűen nekilátott, s ha egy csipet só kellett a tojáshoz vagy a kenyérhez, egy kanál kakaó a tejhez, egy kanál cukor a kávéhoz, még ki sem mondta, mit kér. Már is előnyúlt egy kéz, és pontosan azt teremtette elő neki, amire gondolt.

volt. A fiúk ugyanis annyira szerettek volna jó súlyemelők lenni, hogy nagyon figyeltek Kövér Lajosra, és aki nagyon odafigyel a másikra, az bizony még a gondolatát is képes kitalálni. Reggeli után Kövér Lajost ugyanígy erős karok emelték ki a székből, emelték be a cipőjébe, bújtatták be a kabátjába. Két oldalról erősen fogták, valaki mindig ment előtte, és utána ő pedig kedvére nézegethette a mindenfajta fákat és madarakat, meg a felhőket is, amelyek hol lassan imbolyognak, hol sietnek, hol koromfeketék, hol egérszürkék vagy bárányfehérek, és a formájukat is változtatják, foszlósak, mint a kenyérbél, amatyosak, mint a széttépdesett vattadarabkák, vagy egybefüggőek, mint egy matrac belsejében a szösz. És ettől fogva így telt Kövér Lajos minden napja. Reggeltől estig kézről kézre adták, etették, itatták, fürdették, mosdatták, sétáltatták, szórakoztatták. Még a fogát is megmosták, még a körmét is kisikálták, pedig mivel már semmit nem dolgozott és nem fetrengett a földön, nem is nagyon volt alatta fekete piszok.

Lackfi János Kövér Lajos színre lép. Az első rész hangzott el. Felolvasta Revicki Gábor. Hangmérnök Horváth János, zeneszerző Lacó Zoltán Vince, dramaturg Harangózó Eszter, rendezte E. Román Kata. A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: kaláka felvétele szólt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Akinoi Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinoi Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert, jó napot kívánok! Úrnapján vasárnap este 6 órakor találkozott Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselőivel a spanyol főváros Movistar nevű sportcsarnokában, ahol mintegy 15 ezeren vettek részt az eseményen, amelyen Leó pápa a krisztusi hit termékenyítő erejéről beszélt, mely mindig is áthatotta Európa lelkületét, adta hírül a Vatican News. Olyan társadalmi párbeszédre van szükség, amelyet a hálószövés művészetéhez hasonlíthatunk, és amely magában foglalja a találkozást, a meghallgatást, a párbeszédet és a tiszteletet, mondta a Szent Atya. Végül azt kérte a hívektől, hogy legyenek egy új hálózat szálai, amelyek harmonizálják az élet minden területét, hogy egy megújult társadalmat szőjünk, amelyben az idő átítatódik az örökké valósággal, a kultúra őrzi az emlékezetet és elősegíti a párbeszédet, az oktatás a kritikai szellemmel előmozdítja az igazság keresését, a művészet csodálatra késztet és nemes érzelmeket kelt, az üzleti élet elismeri a személy méltóságát, és a munka továbbra is a remény hajtó ereje. A héten korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. Közölték hétfőn a kormány Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tervezett előterjesztés többek között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni, közölte az MTI. Több rendbeli kiskorú veszélyeztetésének büntette, valamint kényszerítés büntette miatt vádat emelt a soproni járási ügyészség 6 emberrel szemben, akik bántalmazták, büntetésben részesítették a speciális gyermekotthonban élő gyermekeket, tudatta a Győr-Moson-Sopron vármegyei főügyészség hétfőn az MTI-vel. A vádiratban az ügyészség indítványt tett arra, hogy a soproni járásbíróság a vádlottakat végrehajtandó szabadságvesztésre ítélje, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, továbbá minden olyan tevékenységtől, amelynek során 18 év alatti gyermekekkel foglalkozhatnának. Hétfő kora reggel légiriadóra ébredtek Izrael középső részein, Jemenből és Iránból több hullámban rakétákat indítottak Izrael területére, jelentette a helyi média közlése alapján az MTI. A rakéták nagy részét a légvédelem elfogta. A vasárnap esti támadásokra válaszul Izrael több iráni városnál hajtott végre légi csapásokat célpontok ellen hétfő reggel, írja a Guardianre hivatkozva a Telex. Az Egyesült Államok egyelőre nem kommentálta az izraeli akciót. Donald Trump amerikai elnök korábban arra kérte Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt, hogy ne indítson azonnal válaszcsapásokat az iráni támadásokra, mert azzal veszélyezteti az áprilisban megkötött tűzszünetet. Híreink végén hazánk időjárásáról. Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhány zápor előfordulhat, esetleg zivatar is lehet. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 Celsius fok között alakul, késő este 16 és 22 fok közé hűl le a levegő. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással a déli imádság után jelentkezünk. Kedves hallgatóink, a következő egy órában a Szociális Testvérek podcast sorozatát hallgathatják meg.
4: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Kródi Tamás vagyok, feleségemmel Zsófőr, mi vagyunk a Lélekszava podcastnak a házigazdái. Ez a Szociális Testvérek Társaságának a podcast sorozata. Mai vendégünk pedig Szabó József atya, Miskolc Diósgyőri plébános, aki az előző héten is a vendégünk volt, és folytatjuk vele a beszélgetést a Szamária asszony történetéről, ami egy lelki gyakorlatnak az egyik része vagy alapja, és hogy az előző héten beszélgettünk arról, hogy a Szamária asszony milyen lelki állapotban, önértékeléssel, milyen életszemlettel érkezett meg a kúthoz, hogy vizet merítse magának, és ott találkozott Jézus Krisztussal, és hogy most arról fogunk beszélgetni, hogy ez hogyan változtatta meg az életét. De most arra abba gondoltam bele, hogyha mondjuk én lennék ott Jézus helyébe, és megtudnám, hogy ez egy bűnös asszony, akkor lehet, hogy mondjuk ha nagyon szomjas lennék, akkor biztos elfogadnám a vizet, de egyébként inkább nem, majd megvárom, mert akkor nehogy az legyen. Meg hogy a valószínűleg én is úgy viselkednék, ahogy a főtanács, hogy jobb egy embernek meghalni a népért, mint a népnek meghalni egy emberért. Tehát, hogy a közösségnek az étosza, vagy az erkölcsisége, vagy az intaktsága az fontosabb. Tehát, hogy nem áldozhatom föl a közösség erkölcsét azért, hogy egy emberre jót tegyünk. Hát nagyon sajnálom, hogy ilyen áll, vagy a viszonhallásra. Tehát, hogy azt hiszem, hogy a farizeusi hozzáállás, és én hát biztos vagyok benne.
5: Is,
4: hogy én így viselkedtem volna.
6: És hát igen, de hál' Istennek nem mi mentünk a kúthoz, hanem Jézus, és igen. Gyakorlatilag azért látszik, hogy Jézus is ott volt például a Lukács evangéliumának 7. fejezetében a bűnös asszony. Amire mondhatta volna azt Jézus, hogy tudod mit? Kifelé, várj meg, végzek, vacsorának vége, megyek, meggyújulsz, megbocsátok, minden meg lesz. Tehát lehetett volna ezt ilyen diplomatikusan, vagy a jobb kezére béna ember szombaton gyógyította meg. Igazából nem is kérte a gyógyulást, csak oda keveredett szegény. Tehát hogy a Jézus meg a farizeusok közé, és hogy mondhatta volna neki is, hogy tudod mit? Szombat van, hazamész, holnap felébredsz, egészséges lesz a kezed, én meggyógyítottalak, te meggyógyulsz, a farizeusoknak is, mindenkinek jó lesz. És Jézus nem akart, hogy mindenkinek jó legyen, hanem az Istennek a szeretetét és az igazságosságát akart átadni, és itt is, hogy Szent Ágostonnak van egy elmékerés a szamari asszonyról, és ott, hogy Jézus az asszonynak a hitére szomjazott. Tehát nem egy véletlen találkozás, hanem az Jézus direkt oda ment az asszonyhoz sziesta időben, hogy megmentse ezt az asszonyt. És itt az istenkébeli különbség, az asszony erre rádöbben, hogy a zsidókat, férfiakat, igazakat jobban szereti, én meg gyakorlatilag egy kitaszított valaki vagyok, ehelyett hozzám eljön sziesta idő a messiás. És hogy nem a nagy templomban, meg nem tudom hol van csak, hanem ide a falu szélére. Kijön hozzám azért, hogy megmentsem. Azért az egy nagyon komoly Isten tapasztalat. És tulajdonképpen ez a tapasztalat az, ami mert gyökeresen megváltoztatta, meg megadta neki a megtérés, és onnan is látszik, hogy gondoljunk bele, hogy egy közösségben engem mindig támadások érne. Lenéznek, kitaszítanak, és végre, mit tudom én most, ott ő Jézusról találkozott, én meg találkozok valami híres futballistával, vagy valakivel, akkor azt mondom, hogy na végre nekem is van szerencsém, és hogy én találkoztam ezzel a híres emberrel, vagy ott Jézussal, és a faluban meg azt üzenem, hogy szakadjatok meg, mert annyi bántást kaptam tőletek, és most legalább egy kicsit nekem is jó. És az asszonynak a gyógyulását mutatja ennek a mélységét, hogy elmegy a faluba, az asszony rádöbbent, hogy igaz, hogy nekem 6 élettársam van, de ezek se állnak sokkal jobban. Ők is az Isten képük meg mindent igazából nagyon torz. És elmegy, kihívom őket, hogy ők is ismerik meg az igazságot. És mondhatná, hogy nem érdemlik meg el sem hisznek nekem, és ment, és bátorított őket, és persze ez is nincs benne ide, én el tudom képzelni, hogy ott is nézték, hogy ez mit akar, már mosolyog. Nem menjünk sehová, ki tudja, mit akar ez. Valami csapdát állított. El tudom képzelni, hogy valami 2000 év óta nem változott, és hogy de mégis kimentek, és utána mondják, hogy most már nem csak a te szavadra hiszünk, hanem most már találkoztunk Jézussal. És igazából ez a mély gyógyulás, és ez, hogy itt van valaki, aki elmondott rólam mindent. Tehát mindent, és ezt így nem mondta ki, de nonverbálisan átjött Jézustól, hogy és gyakorlatilag ezzel együtt elfogad, és szeret engem, és ez a szeretet az, ami engem meggyógyított.
5: Igen, mint Mária Magdolna a föltámadás első tanúja. Tehát, hogy fantasztikus, hogy a Jézus mennyire megerősíti ezeket, hogy nem a múltad az, ami meghatároz, és ami alapján én most itt ítélkezem fölötted, hanem hogy ezt a jelent, hogy tudjuk megérezni, hogy Jézus itt és most igen mond rám.
4: Ugyanezt, így van. Hogy pont ez lett volna az én kérdésem is, hogy a Szamária asszony helyébe hogyan tudunk bele helyezkedni, hogyan tudjuk elfogadni, vagy találkozni.
5: Amit mondtál előbb ezeket a sémákat, hogy hát ugyanúgy, ahogy annak a fiúnak a dicséretgetését, meg mindent így lerázom magamról. Tehát, hogy hiába, hogy én kitehetem a szívemet, lelkemet, mindent, hogy simogassam, ölelgessem, nem tudom micsoda, és nem használ, és Jézusnál mi az, ami használ.
6: Hát igaz, ő személy a szeretetet, tehát igazából nincs külön metódus vagy valami. Persze pedagógiailag is, hogyha nézzük Jézus, akár az Emmauszi tanítványoknál, tehát azért látható azt is, hogy pedagógiailag is milyen szépen. Ott vannak az ideges tanítványok, nem azt mondta, nem szégyellitek magatokat, álljatok már meg, nézzetek már, nem ismertek meg. Tehát ez is lehetett volna, hanem Jézus engedte, hogy elmondják neki, hogy milyen hírek járnak arra. És igazán meghallgatta őket, amikor úgy kipanaszkodták magukat, akkor elkezdte őket tanítani a Szentírás alapján, mert ha valaki ideges, meg tele van feszültsége, úgysem hallja meg, amit mondok neki. Jézus megengedte, hogy úgy elmondjanak, minden kipanaszkodják, utána elkezdte őket tanítani, utána még megadta azt a sanszot is, hogy mit a tovább menne, de ők meghívták, az emberség volt benne, és a kenyértörés pedig meg. Tehát látszott, hogy Jézus milyen szépen, és hogy nem számon kérte őket, hanem meghallgatta, elmondta, betért, és igazából látszik, hogy Jézus nem megfedni akarta őket, hanem gyakorlatilag találkozni velük, hogy felismerjék őt, és higgyenek, és utána a feltámadásnak az örömhírét hirdessék. Tehát ezt is az irántuk, meg a más emberek iránti szeretetből.
5: Igen, ez nagyon, hogy amit mondasz, hogy mindig a hit az, amire meghív, nem Jézus? Tehát, hogy mindig az, amire készít, és hogy ez mennyire fantasztikus, hogy utána ezt a hitet, ezt utána érzem azt, hogy ezt nekem tovább kell adni, és ez tényleg, ahogy mondod, hogy visszavezeti a közösséghez. És hogy ahol sérül az ember, ott gyógyul is, nem?
6: Hát igen, igazából a szeretet tapasztalat az, ami gyógyít. És ebbe persze, hogy valaki sérül, de az a sorskönyvnek pontosan egyik ilyen rákfenéje, hogy nem az, hogy, mert az lenne a szép, hogy én sérült vagyok, ti szerettek engem, és akkor mosolyogtok, és akkor én feloldulok, befogadom a szeretetet, és kivirágzok, és boldogan élünk, még meg nem halunk, hanem akkor a bennem lévő ez a mechanizmus, hogy én eltorzítom azt, amit ti adtok nekem, annyit nem fogadom be, hanem ez a bagatelizálom, kidobom, tehát hiedelmet erősítem. És ezért is nehéz egy sérült embert szeretni, mert hogy mondjam, ő másképp értékeli az én szeretetemet, és nagyon nehéz, és egy idő után nézzük, hogy most mit csináljak veled, már nem győzök kedves lenni, meg mindent adni, te meg ilyen bizalmatlan vagy. És ezért is mondja a Kalkutai Teréz anya, hogy a bizalmatlanság az a seb igazából, amire a gonosz rá tud ülni. Tehát a sebzett embernek nem is önmagában az a legnagyobb szenvedése meg baja, hogy neki most fáj a lelke, vagy a pszichéje, vagy a rosszul érzi magát, nem bagatelizálva, ez rossz, de ami még tragikusabb, hogy bizalmatlan. Istennel is, emberrel is, és pont írja a Kalkutai Teréz anya, hogy pont erre a bizalmatlanságra tud ráülni a gonosz lélek, és a bizalmatlanság által gyakorlatilag tud nagyon sok kárt okozni, mert elvágja magát a szeretettől. A liberalizmus, hogy Jézus gyógyít, sokszor fájdalmas, de gyógyít, de a teljes méltóságot állítja vissza, sokszor a liberalizmus meg enged, hogy csinál tovább, és sokszor megaláz. És ha megnézzük Jézusnak a gyógyítását, ez a Gressacke, egy ilyen német professzor, mondta, hogy Jézus gyógyított, vannak ilyen visszatérő elemek. Például hivatkozik a hitre, menj a hited, meggyógyított, ekkor hitet még nem láttam Izraelben, vagy történik vele a hitet szerint, de ez nincs mindegyikben benne, ami mindegyikben benne van gyógyításban, hogy visszaezte a közösségbe. De Szamari asszonynál is lényeges elem, hogy visszaezi a közösségbe. Nem azt mondja neki, hogy te most már megtértél, ismerszi engem, ilyenekkel ne is foglalkozz, nem érdemli meg, hogy ilyen jó ember legyen a tagja, mint te. Vagy menj, mutasd meg magadat a papnak. Az is arról szól, a pap mondta ki, hogy most már nem leprás, visszamehet a közösségbe. Tehát hivatalosan ő engedett vissza valakit a közösségbe. Ez mind arról szól, hogy közösségbe visszahelyezni valakit a gyógyulásnak lényeges része.
5: Mondjuk én úgy érzem, hogy most teljesen magamra ismertem, és hogy akkor ottan a lelki gyakorlaton, akkor ez az segíti, hogy én ott találkozzak Jézussal, és megértsem, hogy az Isten képen forduljon meg, vagy ez tényleg csak az, hogy hogyha nincs meg ez a találkozás, akkor gyógyulás sincsen, vagy nincsen az, hogy én hiszem azt, hogy Jézus jót akar nekem, vagy az Isten képem, a bizalmam, hogy ez helyreálljon. Hogy ez hogy működik a lelki gyakorlaton, és hogy működhetne otthon a környezetemben.
6: A lelki gyakorlat, amit tartunk, az egy összetettebb, szerdán délutántól kezdődik vasárnap ebéd utánig, de egy hosszabb idő szilenciumos lelki gyakorlat, és hogy ez egy része. Akkor van ez a sorskönyvi mátrix, említettem, hogy hogyan történik a programozás, hogyan adják tovább a szülők. Ezeket is, hogy mik lesznek a gyümölcsei. Tehát akkor vannak lelkéleti előadások, ilyen pszichológiai jellegűek, vagy a kettő így együtt, mint ez is. Akkor vannak vezetett szemlélődő imádságok, szentségimádás, közbenjáró imádság, akinek olyan meg szüksége van, akkor betegek szentsége, szentmise, tehát igazából, hogy mondjam, szinte így a kegyelmi, meg a szentségi tárháza, gyónásról nem is beszélve természetesen, ezek mind ott vannak, tehát ez együtt, de mindenképpen, hogy itt is az a címe az első résznek, hogy a szamari asszony tragédiának a megértése, ez a mi történik velem. Tehát nem maradjon ilyen ködbe, ilyen misztikus, mit tudom én, valami, mert azzal úgy nehéz, egy füsten nehéz mit kezdeni. De ha értem, hogy ez hogy működik, mi az, ami történik, akkor már sokkal jobban ez a fajta ilyen túl misztifikált része eltűnik, hanem prózai okai vannak. Meg a kilépésben is vannak, és hogy értem azt, hogy mi történik. Ezeket tulajdonképpen úgy is szoktuk, hogy most ez ki van töltve ez a lap, de úgy üresen, tehát csak a fő kategóriák vannak, meg először kitöltöm azt, hogy ami a szívem első gondolata. Tehát magamról mit érzek életérzésen, másokról, világról, Istenről, hogy engem nem szeret, mert bűnös vagyok, meg nem változok meg, és akkor haragszik rám meg, amit ezeket mind gyorsan leírom, és utána pedig átírom az igazságra. Itt még az érzelmeim nem mozdulnak meg, vagy igazából nincs, csak lássam már a kontrasztot, hogy az egyik az hazugság, meg mondjam is, nevezzem hazugságnak, a másik pedig az igazság. És ez nem ilyen emberi igazság, hogy azt mondta a pszichológus vagy valaki, ez az Úr Jézus Krisztus mondja, és utána pedig az imádságban, hát mindenképpen ez egy fontos dolog, hogy kérjem a kegyelmet és a szeretetnek a megtapasztalására, meg a hitet olyan szempontból is próbára teszi, hogy nagyon tetszik, amit mondtam, hogy János evangelista úgy definiálja saját magát, a tanítvány, akit Jézus szeretett. És igazából mindannyian azok vagyunk. A tanítvány, akit Jézus szeretett. Tehát igazából egy új, akár címet is, vagy méltóságot adok magamnak, ez nekem úgy, de ezt már megkaptam a megváltással, a kereszteléssel, és hogy így nézek magamra, és ez nem vélemény, vagy Jézus most már nekem mondja, mint megkeresztelt embernek, hogy a mennyei atya, te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Ez megint nem vélemény, hanem az Úr mondja. És hogy arra is gondolni, hogy ha a Szent Háromság gyakorlatilag így néz rám, akkor az igaz. Tehát az Isten megteremtett engem, azt a tulajdonításokat nézzük, megteremtett, Jézus megváltott, a Szentlélek bennem lakik, a Szentlélek elnézést nem lakik a szemétben, hanem bennem lakik, a Szentlélek temploma vagyok. Királyi gyermeknek olyan méltóságom van, de nem azért, mert én annyira kiváló ember vagyok, hanem az a Szent Háromság műve bennem, és én ezt nem hiszem, mert meg szoktam így fordítani előadásokban, hogy azt mondom, hogy én akkor is ilyen selejt vagyok, 10-es skálán 2-es, mit üzenek? Kifelé azt üzenem a Szent Háromságnak, mennyi atyám, te teremtettél engem, de így se érek semmit. Egy bosból vagy valamilyen gyárul már kirúgtak volna régen. Jézusom, te megváltottál engem, de az igazság, hogy nem haladtunk sehová, mert ugyanolyan bűnös vagyok, meg az van, Szentlélek Úristen, te bennem laksz, Most én kettesnek érzem magam, meg sem merem kérdezni ebből, hogy mennyi vagyok ebből a kettőből. Tehát mintha a Szent Háromság nem csinált volna semmit, és amikor elismerem azt, hogy én szent vagyok, nem azért, mert annyira jó vagyok, hanem az Isten, az ő szentsége van bennem. A lélek által, az ő szentségéből részesülök, akkor nem azért saját mellemet verem, hogy milyen jó ember vagyok, hanem az Istenről teszek bizonyságot, hogy az Isten jó, és az Szent Háromság egy Isten dicsőítem meg. Tehát nem magamat, tulajdonképpen egyébként teológia is, hogy szent, tehát ezeket is rendbe kell tenni, hogy lehúzom magamat, igazából az Istent is lehúzom. Ha magamot fizet, elismerem, hogy ki vagyok, akkor az Isten megdicsőítem. És persze elismerem, hogy az Isten engem szentített, meg milyen kincs vagyok, és sajnos vannak bűneim, mert tudom, hogy hol van a gyóntató szék, és akkor oda megyek, meg dolgozok is magamon, hogy minél jobban Isten félőben tudjak élni.
4: De mi van azokkal, akik nagyon okosan már tudják, meg képzett katolikusok is fel tudják mondani a leckét, hogy igen, az Isten engem szeret, és a legjobbnak teremtett, és hogy én vagyok a szeretett gyermeke, de valójában nem érzik, és nem hiszik ezt. De felmondják, tehát leírják ide, hogy igen, én ezt gondolom magamról, meg ezt kell, mert tudja, hogy mit kéne gondolnia, mert hogy helytelen az anya gondolkodik, valójában a lelke mélyen nem érzi. És soha se érezte.
6: Hogy mondjam, egyrészt már, ha valaki eljut és tényleg elhiszi, ez egy fontos rész, azért már meg tudom változtatni magamat, tehát eleve nem megyek bele olyan bűnökbe, helyzetekbe, ahol érzelmileg nem élem át, de mégis, hogy már másképp reagálok dolgokra. Már eleve, ha valaki még kettesnek érzi magát, belemegy a szituációkba, ahol saját magát alázza meg, mert nekem ez jár.
4: De ő azt mondja, hogy én tudom, hogy engem az Isten nagyon szeret. És közben kettesnek érzi magát, és nem tudja kimondani, mert ugye felmondja a leckét, hogy én vagyok az Isten szeretett gyermeke.
6: Hogy a leckét mondja, azért mondom itt, hogy most hogy benne, de ha elhiszem, csak nem érzem, az egy más kategória. Elhiszem, nem hiszem, és akkor vigyázok arra, hogy tízesként kezdjek el élni. Van ez a viselkedés terápia, és amikor valaki nem érez valamit, például volt, aki, mit tudom én, egy lány, aki olyan bután öltözködött, meg nagyon elcsúfított a saját magát, meg ahogy mondom, hogy idegen csámpás, vagy kiderült, hogy nem, de tudja meg az egész világ, hogy én milyen csúnya vagyok, és mondom, nem az én tisztem, de öltözzél már ki rendesen, meg a lábra párhuzamosan, és ne a fal mellett menjél, hanem a járdán szépen, és hogy úgy élj, ami vagy. Nem aminek érzel magad, ami vagy. És tulajdonképpen azért ez segít, hogyha már azt élem, ami vagyok, úgy jelenek meg, ami vagyok, nem érzem, de már a visszajelzések is arra jönnek. A sorskönyvben az a rossz, hogy én kettesként jelenek meg, azt is kapom vissza. Hogy meghúzom magam, látszik a derekamon, hogy már, hogy mondjam, tehát ez a szolgalelkű, meg nem tudom, meg hogy már elutasítanak, már szinte kihozom a környezetből, de én úgy jelenek meg, hogy szépen felöltözök, úgy viselkedek méltósággal, vagy ha valaki csúfolódik, kikérem magamnak, onnantól kezdve már a visszajelzések is mások lesznek, és ez is segít abban, hogy másképp értékelje magam. Tehát más, amikor csak valaki felmondja, de el se hiszi, meg más, hogy felmondja, de elhiszi, az érzelmei miatt még szembe kell menni sok mindennel, de már azt szerint akar élni és cselekedni. Meg ezt el is ismeri, és hát a legjobb, meg legideálisabb, amikor, hogy az imádságban, vagy az értemondott imában meg is tapasztalja azt, tehát Isten tapasztalat is lesz, hogy az Isten engem tényleg szeret, mert ez a tapasztalat tulajdonképpen azt tud a legmélyebben gyógyítani. Az, amikor az érzelmileg is tulajdonképpen az Isten átalakít, de ha nem is érzem, élhetek úgy, hogy én ki vagyok, meg tisztában vagyok teljesen. Csak ez például egy kicsit más, ez a lélek sötét éjszakája, de ott van a kalkutai Teréz anya, hogy jelent meg egy könyv, hogy légy az én világosságom. És ott a gyóntatója leírja, hogy őt azt hiszem, több mint 10 évig ez a lélek sötét éjszakáját élvezte, magyarul semmi érzékelhető tapasztalatot az Istennek a szeretetéből. És gyakorlatilag kegyelmet mégis kapta, hogy így tudott szeretni és élni, meg nem látta rajta senki. Tehát, hogy ezt nem tapasztalta, meg kegyelmet mégis kapott, hogy tudjon működni és tudjon szeretni. És közben egy nagyon mély vágyódás meg hiány, meg a lélek sötét éjszakájának is amúgy is a jellemzője, hogy aki már nagyon szerette az Isten, mert megtapasztalta, az Isten ezt elvonja tőle, nem tapasztal semmit, de ő már olyan szintre jutott, hogy ő már nem tud visszamenni az ilyen világias örömökbe. Tehát a világtól már ott nem tud örülni azoknak, ennek örülni, ezt meg nem kapja meg. És Keresztes Szent János azt írja, hogy az Isten ezt azért teszi, hogy mint a szívünket így kitágítja, és mint az izmokat így nagyon fájdalmas így húzza, hogy utána sokkal többet tudjon, sokkal több kegyelmet tudjon neki adni. És itt is gyakorlatilag valaki nem az érzelmek által vezérelt, hanem kap kegyelmeket, hangsúlyozom, de nem, a kegyelmek nem mind az érzelmeiken keresztül érkeznek meg. De sokan ezt is összekeverik, hogy ha érzem, kaptam, ha nem érzem, nem kaptam. A legtöbb kegyelem nem az érzéseinkben azon a sávon jelenik meg, hanem az egész életünkben, csak sokszor később reflektálunk rá. És a kegyelmeket kapom, de nem érzem, de már úgy élek, hogy én ki vagyok, úgy beszélek magamról, úgy kérem ki magamnak, úgy védem meg magamat, nem megyek bele olyan szituációkba, bűnökbe, megalázott helyzetekbe, mert tudom, és a hittel, persze az a könnyebb, hogyha érzem is, át is élem, de hogy a hitemmel tudom, hogy mi az igazság, és azt szerint megyek.
5: Azt mondtad így az elején, hogy nagyon sok minden így, főleg ilyen nonverbálisan, hogy ilyen benyomások szintjén alakul ki bennünk gyerekkorunkban, és hogy lelki gyakorlatban, ahol az egész egy ilyen elég kognitív, és az értelemre ható, hogy ezt hogy tudja feloldani, hogy ez arra is tudjon hatni ezekre a...
6: Hát igazából, hogy mondjam, tehát ez egy előadás, ezt elmondom, ez igaz az intellektushoz szól. Igazából sok emberben már megindul valami, hogy közben erről beszélre. Tehát valaki elkezd sírni, vagy könnyezni, vagy tehát, hogy már beindul valami, vagy ez a leesett a tantusz érzés, és akkor rádöbbent, hogy. Vagy konkrét események. Tehát emberenként változik, igazából nincs ilyen egyetemes valami, és utána mindenképpen ezeket imádság követi. És utána, hát akkor nincs, de este meg mindenképpen közbenjáró imádság, tehát hogy utána ima szilenciumban marad, tehát nem akkor úgy elkezd beszélni, meg mással foglalkozni, hanem benne marad ebben a érzésben, és akkor imádkozik is, hogy akár konkrét események, és utána tovább dolgozik benne, és hogy ki meddig jut el igazából, ha belegondolok, ez egy rövid lelki gyakorlat, és hogy az alapvető dolgok, irányok, azok már kialakulnak, és utána hogyan alakul. Vagy ki utána mennyire már tudatosítja magában, hogy, és akkor eleve már másképp megy, addig otthon mindig megengedte, hogy megalázzák. Félreállítják, úgy beszéltek róla, és hogy nem tudom, milyen nagy Isten tapasztalata nem volt, de annyit már tud, hogy hazamegyek, és akkor belövöm a határokat, hogy akkor idáig is nem, és ezt nem tűröm, és ezután így lesz, és ezt én mondom meg, vagyis, hogy a méltóságomat, a határokat, ezeket beállítom, és utána nem engedem azt, hogy velem ezt csinálják tovább, mert az megalázó, és nincs hozzá joguk. Mert nekem is nincs jogom ezt megengedni. Tehát valamilyen szinten is, tehát valahogy be tud indulni a gyógyulás is, hogy persze úgy is, hogy valaki érzelmileg is akkor ott helyszínen, de mindenképpen megindul, és vannak fájdalmak, amik megmaradnak, de hogy teljesen másképp jól reagálok rájuk, nagyon sok minden megváltozik, és az, hogy szent legyek, azt meg mindenképpen megvan hozzá minden.
4: És ezt nem tapasztalt, hogy a megalázottságot gyakran összekeverik mondjuk az alázattal? Tehát azt mondjuk...
6: Hát arról is van szó, igen, igen. Meg arról is, hogy igazából sokszor elő kell venni a témát, hogy a harag.
4: Igen.
6: Mi a harag az egyértelműen mindenki, hogy az bűn,
4: az fél,
6: és hogy gyakorlatilag a harag, tehát van a gyökérbűnök között is a harag, vagy Szentpál, ne legyetek haragtartó, tehát valamikor kifejezetten bűn, meg bűnnek a gyökere lehet, azonban van, amikor, ha valaki nem fejezi ki jól a haragot, ami igazából a harag, úgy vesszük, az nem azt jelenti, hogy valaki el kell hisztizni, meg dobál minden, hanem a bűnre való reakció, érzelmi reagálás, ami persze jár más határhúzásokkal is. És amikor valaki nem tud kifejezni haragot, gyakorlatilag olyan megaláztatásokon keresztül megy át, úgy megaláznak, meg ő saját magát is megengedi is. És hogy vannak történetek, és most nem is akarok itt mondani konkrét történeteket, de amikor valaki gyakorlatilag látszik az, hogy rajta át lehet gázolni, meg lehet alázni. És akkor meg is kérdezem tőled, hogy ez biztos, hogy így jó van? Hogy ilyen súlyos bűnkövetnek el ellened, és igazából még te próbálsz kedves lenni, meg neked van még bűntudatod, és akkor persze rákérdezek, meg kiderül, hogy gyerekkor dackolszak, tehát azt úgy elfolytották, valami miatt nem alakult ki, és utána tanulni kicsit haragudni is. Tehát az, hogy ami rossz, én igazából is mondom, hangsúlyozom, nem valamit hisztizni, vagy nem erről van szó, hanem a bűnre úgy ránézni, hogy amit ellenem elkövettek, az egy súlyos bűn. Érzelmek mennyire jelennek meg, de itt a harag a bűnre való reagálást jelent, és hogy ami bűn, az bűnnek nevezem meg a maga súlyának megfelelően, és onnantól kezdve a bűnre hogyan tudok jól reagálni. Mit tudom, van valahogy a házasságtörés, akkor bűnre reagálás, valaki azt mondja, hogy nem érdekes, csak neked legyen jó. Ha kell, akkor menj el, csak legyél boldog. Én elengedlek téged. És hogy akkor miről is van szó, mi az, hogy elengedem, csak neked legyen jó. És én, itt már látszik, hogy azért hogy komoly problémák vannak a önértékelésre és meg a haraggal is. És amikor már valaki jól érzi a haragot, akkor azt mondja, hogy te vagy mit az én feleségem, és neked itt a helyed. Úgyhogy várunk ide haza, és utána azt, ha valakit meg engedd el, de még nem engeded el, addig gyakorlatilag itt nem lesz főzés, meg mosás, meg nem tudom mi, és valamikor például azt is úgy javasoltam, persze mindenki azt csinál valamit akar, hogy gyakorlatilag segítséget kérni a közösségtől. Valamikor az ilyen fű alatt megy, és akkor volt, amikor munkahelyen is, hogy két alkalommal menj be a munkahelyre, és akkor mit tudom én, mondja azt, hogy kedves munkatárs, vagyis neki nem munkatársa, itt az asszonyról volt szó, hogy nálunk tragédia van, a műszak előtt mondjuk már egy fájdalmas rózsafűzért, mert a férjem az egész családot becsapta és házasságot tör. És persze mondjuk nem következett be, mert ezt az asszony úgy megpengette, és hogy mondta, hogy be nem merj jönni, és mondta, hogy miért nem. Mondd meg, hogy melyik része nem igaz. És akkor hát, ha baj van, nem, akkor imádkozzunk. És akkor persze haza menekül. Tehát, hogy vannak ilyenek is, és látszik, hogy nem cirkuszolt a nő, hanem meghúzta a paramétereket, szentségi házasság, felelős vagyok az üdvösségedért is, már amiatt is gyere haza. Arról nem is beszélve, hogy mondjam, nekem férjem van, akkor vele akarok élni, és nem mással lenni, meg valamivel. Tehát itt értékekről való bűnökről, és a bűnre való jó reagálásról, ami persze az evangélium szerinti.
5: És hogy tudok az Istennel kiengesztelődni, amikor azt mondom, hogy én az Isten haragszom, mert hogy megengedte azt, hogy én velem ezek megtörténjenek, ez a sok-sok sérülés, meg olyan dolog, kiszolgáltatott helyzetek, meg hogy tehát, hogy gyerekkori traumák.
6: Hát ez mindenképpen azt hiszem, hogy először teológiai is helyre kell tenni, mert lehet az Istennek az, hogy miért, meg hogy erre nincs válasz. Másrészt pedig, hogy a szabad akarat miatt az Isten megengedi, tehát nem akadályozza meg a bűnöket. És utána azt hiszem, hogy sok ember állítja a vádottak padjára, vagy ülteti magát az Istent, vagy Jézust, és hogy egyszer csak ez ilyen kicsit humoros, hogy valaki hívott a plébánián, hogy hol lehet fel, hogy szeretne feljelentést tenni. Azt gondoltam, hogy most engem akar feljelenteni, mondom, mi a probléma. És hogy igazából, hogy Jézus Krisztus szeretné feljelenteni, hogy hol lehet. Hát mondom, hogy nehéz, mert hogy mondjam, az érsesi, még a pápa is mind alatta van, úgyhogy ő mennyi atyával tudna beszélni, és akkor persze, de úgy látszott, hogy ragaszkodott hozzá, mondom, mi a probléma. És hát ő is beteg lett, és az Isten nem vitte meg ez, és akkor beszélgettünk róla, hogy nem kell feljelenteni senkit, inkább mi márkozza hozzá, előbbre lesz vele. De hogy igazából ezt tisztázni, hogy ez nem az Istennek a felelőssége, szabad akaratot adott, és hogy hát most ez jó vagy nem jó, de ez igazából az Isten képviségének egy nagyon fontos része. És hogy az Istent levenni a vádlottak padjáról, persze, mint a zsoltárokban is ki lehet kelni magamból, kifejezem az érzéseimet, sok mindent, vagy mint az emmauszi tanítványok is, hogy mindent úgy kiöntök, elmondom az Istennek, és már ez is imádság, mert neki mondtam el. És utána pedig mindenképpen azért úgy kérni is a kegyelmet, meg magamban is helyre tenni, hogy ez nem az Istennek a bűne, hanem ő nem akadályoz meg, nem mindig csodákkal, nem avatkozik bele lépten nyomon minden embernek az életébe, hanem ez embereknek a bűne, akikért imádkozok, megbocsátok, tehát a gyógyulást ilyen irányba is elkezdem, meg magammal foglalkozom, hogy nem törődök bele, hogy akkor én már csak ilyen vagyok, hanem ilyen sebek értek, de az élet sokkal több annál, a mennyországban az Úr hazavár, addig meg szeretnék teljes életet élni, és nem magamat sajnáltatni. Persze ez nem ilyen gyorsan, mint mondja, hogy elmondtam, de tulajdonképpen ez a lényege.
4: Szóval az interneten nemrég szembe jött velem egy brit humoristának az írása, ami arról szólt, egy ilyen tényleg nagyon, hogy is mondjam, szinte fájdalmasan érintett, mikor a viccesnek szánta, de nem az, inkább tényleg fájdalmas, hogy, de felkavart, hogy tegyem hozzá, hogy azt mondta, hogy te, aki, az az Isten, amelyik nem akadályozta meg a holokausztot, akkor gondolod, hogy neked segíteni fog majd, hogy azért, mert imádkozol átmenni a Kressz vizsgán. És olyan zavarba hozott ez a dolog. Ugye most arról beszélünk, hogy vádlapadján van az Isten, hogy mit lehet erre mondani?
6: Igazából megint más egy keresztény tapasztalat 2000 éves, hogy mennyi ima meghallgatás volt. Igen. Tehát igazából ezek tapasztalat, ezek tények. Persze hittel tudjuk elfogadni, ezek tények, hogy ez a keresztény népnek a tapasztalata, a búcsújáró helyek is igazából azért virágoznak most is, mert rengeteg ima meghallgatás, ott vannak a táblák, de persze sokkal több ima meghallgatás van, tehát hogy mi nem értjük emberek, hogy azt miért engedte meg, és akkor valakinek meg nem tudom, miért adta meg egy sokkal kisebb dolgot, inkább a nagyokat intézni, a kicsin meg majd lesz el valami. Ez a mi logikám, és igazából még mondhatnánk, igazunk is van. Igazából nem értjük. Ez egy misztérium, hogy az Isten miért így csinál, miért engedi meg, miért nem akadályozza meg, amikor, ha én lennék az Isten, szoktam ezzel egy kicsit úgy játszani, még lelki gyakorlatokban is, ha én lennék az Isten, az itt nagyobb lenne a világon. És utána az ember gyanítja, hogy azért, hogy mondjam, tehát így kicsit merész ez a, persze csak így játszik a gondolatokkal, de hogy akkor kórházakat be lehetne zárni, és hogy mert én meggyógyítanák mindenféle a gyerekeket, tehát hogy, és az Isten ezt miért nem látja, amikor én látom, és hogy ez a miért nem tudjuk. Amit tudunk, hogy az Isten minden szeretetből tesz, de még azt sem tudjuk összeegyeztetni. Tehát vannak az a misztérium, az a fajta titok, ami előtt meghajlunk, és nem tudunk rá mit mondani. Vagy megint idézem, keresztes Szent Jánost idézem, hogy úgy kell elképzelni Krisztus, mint egy hatalmas nagy aranybánya. És hogy ehhez a kapun kereszteken keresztül vezet. És hogy sokan szeretnék ezt a kincset magukénak, de a kereszten kevesen akarnak átmenni. És ez a bánya olyan, hogy rengeteg kincset elő tudok hozni, de gyakorlatilag közel sem tudom kimeríteni. És tulajdonképpen ez a misztérium azt jelenti, hogy orra, hogy bemenjek, tehát igazából ott vannak a keresztek, és mondhatnánk, hogy miért van ott a keresztem, mert azt árébb tolni. És hogy utána úgy bemenni, ott a kincs rengeteget tud, nem tudom kimeríteni. Tehát ez a misztérium előtt meg kell hajolni, mert nem értjük. Jézusnak miért kellett a kereszten meghalni, miért nem lehetett egyszerűbben intézni, vagy én is szoktam, amikor valaki utal arra, hogy a Szentírásban miért, meg a szentek közbejárása, meg ez, és ha én lennék az Isten, megint elnézést, vagy nem blaszfémia, hanem csak ilyen játék, egy kis logikai játék, hogyha életem van az Isten, a Szentírás egy A4-es lapra kifért volna. De csak azért, hogy már írjuk valamit, hogy férjem, ott az ősbűn, én eleve megengedtem volna az almát, és minden egyetek gyerekek mindent, amit csak szeretnétek. A másik meg, hogy ott az ősbűn, akkor a kígyót, azt csombékot kötök rá, Ádámot, Évát meggyóntatom, akkor átveszünk háromszor még egyszer, hogy erről a fáról nem eszünk, és gyakorlatilag attól kezdve nincs megváltás. Igen. Mindenki megy a mennyországba, bocsánat, nem akarom világos, ezt, csak ki akarom hangsúlyozni, hogy emberek nézve lehetett ezt volna sokkal egyszerűbben is. A megtestesülésnek a titka, és miért volt erre? Kész Istent váltak az égből, minek ez a kisbabás rész? Nem értünk sok mindent, misztérium az Isten nagysága és szeretetéről meghajlunk, és kimondjuk azt, hogy nem értem, és kérem az ő irgalmát. Tehát ez már a keresztény alázatosságnak egy nagyon fontos része, és persze valamikor felháborodok, nem értem, elmondom az Istennek, hogy ez igazságtalan, de utána megnyugszom, és akkor Uram, kezedbe ajánlom lelkemet is. Nem értem, nem tudom, de annyit tudok, hogy te vagy az Isten, te vagy a szeretet, és minden szeretetből teszel. És lehet, hogy kilódásokon keresztül, de ide el fogok jutni. És közben megtöretek, és hogy utána abból lesznek a legnagyobb gyümölcsök.
5: Hogy van ez a szomjúság, én mire mondod, hogy akkor az élő víz az a szent lélek, amit ígér a Jézus, aztán van az imádásról szó, hogy hogyan imádjuk, hogy lélekben és igazságban, és talán van egy fura lész, amikor azt mondja, hogy jönnek így az eledellel, hogy na hát mostan, hogy az én eledelem az, hogy megtegyem a mennyei atyám akaratát, és hogy vagy hogy...
6: Azt akkor... máshol mondja, így ott is a János evangéliumában.
5: De ott ebben a részben, mielőtt visszaélnek.
6: Igen, és akkor, hogy hoztunk eledelt, és akkor Jézus, hogy van, igen, amiről ti nem tudtok.
5: Igen, tehát hogy gondolom, igazából... hogy ez nem véletlenül került oda, hogy így, na hát véletlenül volt egy ilyen kis incidens ott közben, hanem hogy ezzel is, ez miért került ide? Miért, mit akar ezzel mondani, hogy ez...
6: De egyrészt ott is kifejeződik az, amit én beszéltem, hogy a tanítványok rácsodálkoznak, hogy ez egy szamaritános nővel beszél. Én nem is tudták, hogy hány élettársam, vagy hol tart, önmagában maga tény. És igazából azon csodálkoznak, hogy Jézus hogyan állhat szóba egy ilyen asszonnyal. Tehát bennük is megvan ez a fajta, ez a kép, ami az akkori társadalomban volt. A másik, hogy azért mentek be a városba, hogy élelmet szerezzenek, és hogy ott a János evangélium, ott a 14. fejezetben mondja, ez a 4. van, a szamari asszony, hogy az én eledelem az, hogy megtegyem az atya akaratát. Tehát így gyakorlatilag, hogy élelemnek nevezi azt, hogy az atya akaratát megteszem, és hogy az atya akaratán az táplál engemet. És persze nem az a klasszikus, mert nem a kenyér helyett van, hanem mégis táplál azt, hogy az Isten akarata szerint élek, az nem csak azt jelenti, mintha mi sokszor talán mi gondolunk arra, hogy erő megy el belőlem, hogy csak a baj van azzal, hogy az Isten olyan parancsokat ad, és olyan nagyon nehéz megtenni időnként, hanem hogy az Isten akarata az, ami én több leszek, és táplál engem. És igazából az, ami mélyebb elmékedést is úgy kíván, ez a külön rész is, hogy amikor én az Isten akaratát teszem, ez lehet imádság, dicsőítés, szeretet, parancsa, bármi, akkor én azáltal több leszek, és hogy nem az a fajta, persze nem a gyomrom, meg nem az a részem lakik jól, de gyakorlatilag, hogy talán átéltétek már ti is azt, hogy valami ez a fajta belső megelégedettség érzés. És persze most lehet párhuzamba állítani jó lakottsággal, de ez a jó tettem, a helyemen vagyok, egyfajta megérkezettség, teljességérzés. Amikor is amikor a tanítványokat azért is küldte el, hogy az, hogy meg tudja menteni, ez meg lett így szervezve, hogy mindenki a helyén legyen, és hogy visszatérve még a Szentlélekre, hogy Jézus nem mondja ki, de hogy megfogalmazza az asszonynak, ez a legmélyebb szomjúsága. Tehát ő igazából az Istenre szomjazik, csak a férfiaknál keresi. És az asszonynál ez volt az a kényszerpálya, hogy valami hiányzik, és ezt csak a férfiak tudják megadni. És Jézus, hogy persze fontos, meg közösségi emberek vagyunk, fontos család, fér, feleség, gyerekek, tehát azt nem mondja, hogy arra nincs szükség, de hogy neked, ami igazából hiányzik, az a Szentlélek, aki ha megkapott, betölt, akkor gyakorlatilag, és itt megint szomjúságról van szó, és oltja a szomjúságot. És ez nem úgy víz, hogy ami megiszunk vizet, hanem itt is, hogy éhség, szomjúság, és hogy az Isten akaratának a megtétele. Vagy a Szentlélek, amikor elnyerem, az egyfajta belső éhséget, szomjúságot csillapít. És az is nagyon szép, hogy Jézus mondja, hogy az Atya, tehát az igazságban, lélekben és igazságban imádókat akar. Itt az igazságban ennek a jelentése, hogy aki hallgatja az Isten akaratát, és meg is teszi. Tehát az igazság, az Isten igazságossága, hallgatni és megtenni, amit mond, és a Szentlélek által megtenni ezeket, és imádni az Istent.
4: József atya, és amikor hogyan képzeled, hogy hogyan gondolod el azt, hogy a találkozik a szamáriai asszony Jézussal, jön, és utána Jézus visszahelyezi a közösségébe, a saját közösségébe, és utána ő együtt maradt az élettársával, vagy ott hagyta, mert ugye nem mondta neki azt, hogy menj, de többet ne vétkezzél. Tehát, mert ugye beszélgettünk arról, hogy vannak olyan fájdalmak, és vannak olyan szomorúságok, amik nem múlnak el. Tehát amik velünk maradnak, de jobban rá tudunk nézni, és az Isten szemén keresztül tudjuk ezt nézni. Itt mi történhetett ez az asszonya? Ott hagyta, vagy nem hagyta ott?
6: Itt igazából, hogy mondjam, tehát valószínűleg ott kellett hagynia, mert az már sok volt, az jogdolgiben ez bűnkategória, úgy is tekintett rá a közösség. A zsidó törvények szerint nem mehetett vissza az előző férjekhez, tehát visszafelé már nem volt út. Előre meg már tényleg sok lett volna, a hetedik, és valószínű, hogy egyedül marad. Nem tudni, hogy volt egy gyermeke, vagy hogy, tehát ezeket nem tudni, de valószínű ebből, hogy egyedül maradt. És hogy az is az evangéliumból azért az is tanulság, hogy itt egy nem mesebeli országról van szó, tehát Jézus nem azt mondta neki, hogy varázspálcával rádütök, 15 éves vagy, kezdjük előről mindent, és most már én is megyek veled, és egy igazi jó férjet találunk neked, és hogy utána boldogan élsz, még meg nem halsz, mint a mesékben ez a fajta, hanem ezek már megtörténtek. Ezeket már nem fordítjuk vissza, viszont amire szomjaztál, azt megkaptad, ami a lényeg, azt megkapod. Másrészt pedig én így oldottam meg, legalábbis persze nem tudni, de el tudom képzelni, hogy az asszony, aki megkapta a Szent Lelket, aki megismerte Jézus Krisztus tapasztalatból is az ő szeretetét, hogy ő elment és beszélt asszonyoknak, tulajdonképpen evangelizált, most így mondanám, hogy milyen az Isten. Hogy sokan ezt így gondolták, meg minden, meg én is azt hittem, hogy minket lenéz, és hogy képzeljétek ezt, Sziasztó Éliben magam voltam, és odajött el hozzám. És bemutatkozott, és megmentett, és most már a falu is elfogad, és hogy akármilyen bűnös valaki utána megy, és engem is megmentett. És ezeket elmondta.
4: És hogy tapasztalod, hogy a lelki gyakorlat végén, és ez az utolsó kérdés, hogy meg tudják változtatni az emberek a magukról gondolt, vagy mesélt történetüket, ahogyan azt mesélik a saját sztoriukat?
6: Nehéz válaszolni, vannak ilyen későbbi visszajelzések, amikor mondanak, hogy milyen sokat, hogy megváltoztatta az életüket. Sokszor igazából nem is tudom, hogy milyen formában, vagy miben változott meg, de jönnek visszajelzések is most is, amikor Mária Besnyő felé jártam, vagy arra is akkor környéken, és akkor jönnek, hogy emlékszem-e rá, és akkor mit tudom, mint 10 évek valamikor. Tehát jönnek, de igazából pontosan nem tudom, hogy mi az, ami történt, de látszik, hogy valami mélyen érintette őket, tehát valami megváltozott. Én hiszem, az persze azon is múlik, hogy valaki vagy mennyit dolgozik rajta, vagy mennyire ragaszkodik hozzá, hogy ezt a kincset találtam, érzem, még nem alakítottál, de most már tudom, mi az igazság, és ehhez tartom magam, vagy időnként, ha el is feledkezem, mindig visszatérek. És hogy azt élem meg, hogy az Isten engem így szeret, és ebben akarok maradni. A másikra is így nézni, és hogy ki hogyan had, de én hiszem azt, hogy ha valaki már ennyire keresi az Istent, ennyire szeretne valamitől megszabadulni, akkor először is, hogy meglátja azt, hogy tulajdonképpen mi a baja. Azzal is kezdődik az egész lelki gyakorlat, hogy Jézus gyógyít, tulajdonképpen most mi bajom van. Milyen kategóriában gond, majd rosszul érzem magam, hát az akármi is lehet. Tehát, hogy bármi is lehet, és lehet, hogy mi orvosi kategória. Volt, amikor volt valaki, és akkor beszélgettünk, lelkivezetés, és mondom, hogy menjen már vérvételre, nem az én kompetenciám, de az orvossal beszélem, és kiderült, hogy a pajzsmirigy meg minden rendbe szedték, és utána sok lelki problémája megszűnt. Van ilyen is, és persze az nem az én dolgom, de már így gyanítottam, hogy ez már másról szól ez a dolog, és hogy meg sok minden egy gyakorlat istenképp, tehát valami átalakul, megkezdődik, és hogy ki hogyan, hát azt, tehát pontosan nem tudom erre válaszolni, de hogy visszajelzésekből történnek változások, meg valami megérintettség is ott van, mert imádság, közbejáró imádság, szentségimádás, tehát hogy nagyon sok csatornán az Istennek a jelenlét és a szeretete az megérkezik hozzájuk.
4: Józsi, vagy nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
6: Örömmel, köszönöm.
4: Önöknek, nektek pedig a figyelmet, ez volt a Lélekszava Podcast. Ezt az epizódot is, mint az összes többit meg lehet tekinteni a Szociális Testvérek Társaságának honlapján, valamint a közösségi média felületein. A hithallásban fakad.
0: Elhangzott a Lélekszava. A Szociális Testvérek Podcast sorozatában Szabó József

Kedves hallgatóink! A harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadás Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya. Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Úrnapján vasárnap este 6 órakor találkozott Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselőivel a spanyol főváros Movistar nevű sportcsarnokában, ahol mintegy 15 ezeren vettek részt az eseményen, amelyen Leó pápa a krisztusi hit termékenyítő erejéről beszélt, mely mindig is áthatotta Európa lelkületét. Adta hírül a Vatican News. Olyan társadalmi párbeszédre van szükség, amelyet a hálószövés művészetéhez hasonlíthatunk, és amely magában foglalja a találkozást, a meghallgatást, a párbeszédet és a tiszteletet, mondta a Szentatya. Végül azt kérte a hívektől, hogy legyenek egy új hálózat szálai, amelyek harmonizálják az élet minden területét, hogy egy megújult társadalmat szőjünk, amelyben az idő átitatódik az örökké valósággal, a kultúra őrzi az emlékezetet és elősegíti a párbeszédet, az oktatás a kritikai szellemmel előmozdítja az igazság keresését, a művészet csodálatra késztet és nemes érzelmeket kelt, az üzleti élet elismeri a személy méltóságát, és a munka továbbra is a remény hajtó ereje. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte az MTI a honvédelmi miniszter hétfői Facebook bejegyzését. Ruszin Szendi Romulus tájékoztatása szerint Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. A megbeszélések középpontjában áll Ukrajna további támogatása, a tengeri biztonság megerősítése, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni hatékony fellépés, valamint az európai védelmi stratégia megvalósításának következő lépései, írta a miniszter. A kormányzó baloldali önrendelkezés nyerte meg a vasárnapi parlamenti választást Koszovóban. Derül ki a választási bizottság legfrissebb, a szavazatok 99,4%-ának feldolgozottsága alapján közölt adataiból hétfőn. A jelenlegi miniszterelnök Albin Kurti vezette önrendelkezés, a voksok 42,92%-át szerezte meg, írja az MTI. A mostani eredmény azonban nem lesz elég ahhoz, hogy az önrendelkezés önállóan alakítson kormányt. A várakozások szerint a következő hetekben kemény koalíciós tárgyalásokra lehet számítani. Hétfő kora reggel légi riadóra ébredtek Izrael középső részein, Jemenből és Iránból több hullámban rakétákat indítottak Izrael területére, jelentette a helyi média közlése alapján az MTI. A rakéták nagy részét a légvédelem elfogta. A vasárnap esti támadásokra válaszul Izrael több iráni városnál hajtott végre légi csapásokat célpontok ellen hétfő reggel, írja a Guardianre hivatkozva a Telex. Az Egyesült Államok egyelőre nem kommentálta az izraeli akciót. Donald Trump amerikai elnök korábban arra kérte Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt, hogy ne indítson azonnal válaszcsapásokat az iráni támadásokra, mert azzal veszélyezteti az áprilisban megkötött tűzszünetet. Hazánk időjárásáról. Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel. Néhány zápor előfordulhat, esetleg zivatar is lehet. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 Celsius fok között alakul. Késő este 16 és 22 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket. A következő híradással 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békesség szerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 5. fejezetéből az 1-től a 12. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 12 óra 7 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértesajai László. Úrnapi adásunk témái. Legyetek emberek, ahogy Krisztus is az, a tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a madridi fiataloknak. A Szent Atya homíliája Madridban. Az úrnapi Krisztus velünk jár az utcákon és éltet minket. Leó pápa, kapcsolatépítés a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világával. Adjatok neki lelkületet. Legyetek emberek, ahogyan Krisztus is az, tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a fiataloknak. Spanyolországi apostoli látogatása első napján, szombaton este 8:30 órai kezdettel Leó pápa imavirrasztást tartott a fiatalokkal Madrid, Plaza de Lima terén. A találkozón a fiatalok 6 kérdésre fordultak a Szentatyához, aki beszéde végén küldetésre bízta meg őket. Legyenek emberek, húsvér férfiak és nők, kövessék a feltámadt Krisztust, a tökéletes embert, aki mindenkorban megosztja velünk a történelmet. Szent Ágoston mellett kik még a pápa nagy példaképei? Hangzott az első kérdés. Leó pápa számos szent közül 3-ot emelt ki. Az első az ékes szólásáról ismert aranyszájú Szent János, aki egy ideig remeteként élt, majd papként és püspökként szentelte életét az egyház szolgálatának. Szívében hordozta Isten szavát, és azt mindenkinek oda ajándékozta, következetesen tanúságot téve az evangélium igazságáról kora eretnekségeivel szemben. Másodikként Leó pápa a spanyol Ágoston rendi szerzetest, villanóvai Szent Tamást említette meg, aki az Alcalai Egyetemen tanult, és tudásával elnyerte 5. Károly császár megbecsülését. Miután Valencia püspöke lett,
2: Obispo de Valencia
1: intenzív egyházi reform munkába kezdett, főleg a papság körében, ösztönözve testvéreit az imádságra, a tisztaságra és az engedelmességre. A pápa végül 3. utitásának nevezte meg a szintén spanyol származású mogrovejói Szent Turibio misszionáriust, aki a 16. században Peruban folytatta nagy buzgalommal az indiánok evangelizálását. Szolgálatát intenzív imádságos élet és az igazságosságét való elkötelezettség jellemezte, és ő lett Leó pápa számára a nép, főleg a legszegényebbek iránti odaadás példaképe. A második kérdés a Szent Atya Perúban eltöltött misszionáris éveinek élményeire kérdezett rá. A pápa válaszában a perui emberek hitbéli tanúságtételét emelte ki, amely a nehézségek ellenére reménnyel volt teli. Az ott élő népek szenvedéseivel és örömeivel való találkozás segítette a pápát abban, hogy nevekedjen Jézus követésének útján. Az evangélium hirdetése közben ő maga is megtapasztalta, hogy az Úr szava elhozza a békét, ahol konfliktusok vannak, és mindenki számára a kiengesztelődés és igazságosság forrásává válik. Mi segíthetne bennünket Isten hangjának felismerésében? Hangzott a 3. kérdés. Mindenekelőtt a csend segíthet nekünk, hogy figyelmünket összpontosítsuk. A csendet keresve megszabadulunk a hangok zűrzavarától, és megértjük, hogy az ideológiák elmúlnak, míg az igazság megmarad. Másfelől Isten jól ismeri a mi hangunkat, hallgat rá és válaszol is. Éppen ezért mondják el az Úrnak, ami a szívünkben van, ajánlotta a pápa. Legyen imádsága a hangunk, mert ekkor az Úr válaszol nekünk igéje által. Ehhez persze hallgatnunk kell élő igéjére Krisztusra, akinek hangja továbbra is ott visszhangzik az egyházban, amely az ő teste. Hogyan lehetnek kísérő társai másoknak a hit szépségének a felfedezésében, szólt a negyedik kérdés. A kísérés során a fiatalok soha ne feledjék, hogy egyikünk sem született mesternek, tanítónak, és mindannyian mindig az Úr tanítványai maradunk. Osszák meg másokkal lelki előrehaladásukat, következetes tanúságot téve Jézus követéséről, amelynek elkötelezettsége folyamatosan megújít, különösen a nehézségek órájában. Jézus velünk tart és megvilágítja az utat, hangsúlyozta a pápa. Kövessék a mester példáját, mint pásztorok, nevelők és barátok. Jézus közelségét még eleséseink során is érezzük, valamint akkor is, amikor kinyújtott kézzel és testvéri öleléssel támogatjuk egymást az úton. Hogyan lehetünk elkötelezett fiatal keresztények a mai társadalomban? Fogalmaztak a fiatalok ötödik kérdésüket. Az egyháztörténelmének hosszú évszázadai során a keresztények mindenféle társadalomban átélték a különböző kultúrákat, hozzájárulva azok kialakulásához. A pápa a Diognétoszhoz írt ősi levél gondolatát idézte a második századból. Ahogyan a lélek a testben, úgy vannak a keresztények a világban. Jézus tanítmányai mindig kortársak, de soha nem a múló idő fogjai. Krisztusban szabadok. Ő szabadított meg minket szeretetével, ennek a szeretetnek köszönhetően mindig szabadok maradunk minden megtévesztés ellenére. Végül hatodjára azt kérdezték Leó pápától, hogy milyen konkrét feladatot kíván rábízni az egyház fiataljaira. Leó pápa mindenkit arra szólított fel, hogy legyünk együtt a föld sója és a világ világossága. Ehhez arra van szükség, hogy megértsük a mai világ társadalmát, bölcsességgel élve benne, hogy azt átalakítsuk az evangélium tanúiként. A fiatal keresztény ugyanis örömében és megpróbáltatásában egyaránt ragyogóvá válik, az élet ízét önmagából meríti, anélkül arra várna, hogy a gazdagság, az élvezet vagy a hatalom adja meg azt neki. Legyetek emberek! Igen, legyetek emberek! Húsból és vérből való férfiak és nők.
2: Hombres y mujeres de carne y hueso.
1: Bízta a fiatalokra küldetésüket Leó pápa. Legyenek olyan emberek, akik az igazságosságot keresik, mert éheznek rá, mint a mindennapi kenyérre. Olyan emberek, akik becsületes és tisztességes életre vágynak, mert szívesen teszik másokkal azt, amit szeretnének, ha mások is velük tennének. Zárta beszédét Leó pápa a madridi imavirrasztáson. Leó pápa homíliája Madridban. Az úrnapi Krisztus velünk jár az utcákon és éltet minket. A Madrid centrumában fekvő történelmi Cibeles téren tartották meg, mint egy 1 millió hívó jelenlétében az úrnapi szentmisét, amelyet spanyol nyelven 14. Leó pápa mutatott be. Homíliájában az úrnapi körben egy spirituális jelentőségét hangsúlyozta. A feltámadott Úr jelenlétében való hitről van szó. Jézus az utcáinkon jár, átkel a tereinken, meglátogatja városnegyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt járó közeli Isten. Az eukarisztikus kenyérben való jelenlétének emlékezete a hitetek és népetek történelmének középpontjában áll.
2: Está en el corazón de vuestra fe.
1: Itt Madridban, de Spanyolország számos más helyén is, Corpus Domini, az úrnapja nem csupán a liturgikus naptár egyik ünnepe, hanem a hit gyökerejéhez való visszatérés, hogy megújítsuk Isten iránti szeretetünket és hűségünket. E nap ünnepélyes körmenetei évszázadok óta formálják a spanyol nép áhítatát, művészetét, zenéjét, építészetét és életét, és még ma is kifejezést nyer az ország lelkiérzése, a virágszőnyegek, az utcai oltárok, a szentségtartók, az énekek és a liturgikus ruhák szépségén és eleganciáján keresztül. Ez nem egy külsőséges megnyilvánulás, nem egy túlélő néphagyomány, és nem is egyszerű esztétikai díszítés. Itt a feltámadott Úr jelenlétében való hitről van szó, aki él, és még mindig közöttünk jár, aki kenyérré lesz az élet utáni éhségünkre, és meglátogatja szívünk és történelmünk minden zúgát, még a legsötétebbeket is. Így Krisztus a Szent Mise során táplálékként adja magát nekünk, és a körmenet azt hirdeti, hogy ő nem zárkozik be a templomokba, hanem éppen ellenkezőleg kijön hozzánk. Jézus az utcáinkon jár, átkel a tereinken, meglátogatja a város negyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt járó közeli Isten, mint a történelem ura, a gyengék vigasza, a családok fénye, a legsebezhetőbbek reménye, a szenvedők békéje. A szentségtartóban az utcákon áthaladó Krisztus ugyanaz, aki azonosul a szegényekkel, a betegekkel, a magányosokkal és a kitaszítottakkal. Nem csupán arról van szó, hogy kivisszük a szentségtartót, hanem arról, hogy hagyjuk magunkat kivezetni az önzésből, a közönből, a kényelmes és magánjellegű hitből, hogy válaszoljunk a megtérésre szólító felhívására, hogy megváltoztassuk a tekintetünket és befogadjuk az ő jelenlétét, amely megváltoztat és felhívássá válik a jelenre, személyes életünkre, kapcsolatainkra, a társadalomra és a jövő építésére nézve. Ebből a szempontból kell értelmezni azt a felhívást, hogy emlékezzünk, amelyet az első olvasmányban hallottunk. Emlékezz az Úr, a te Istened által a pusztában eltöltött 40 évre. Íme tehát egy feladat a mai és a holnap Spanyolországának. Az a vallásosság, amely évszázadok óta élteti ezt az országot, ne legyen a múlt múzeuma, amelyet meg kell látogatni, hanem a hit iskolája, amelyből ma is meríthetünk. Legyen egy iskola, amely megtanít arra, hogy tédre boruljunk Isten és embertársaink előtt, mert senki sem borulhat tédre az Úr előtt, miközben megveti testvérét. Egy iskola, amely megtanít minket a szeretet ingyenességére, amely ajándékká válik, hogy köztünk járjon és megtörje az önzés láncait. Egy iskola, amelyből megtanuljuk, hogy Isten valós jelenlét, és mi is hivatottak vagyunk jelen lenni a társadalom helyzeteiben és kihívásaiban, nem menekülnünk kell, hanem személyesen elkötelezni magunkat a közjó építése mellett. Leó pápa ezen a ponton megemlékezett Szent Manuel Gonzálezről, az elhagyott tabernákulumok spanyol püspökéről. Élete arra emlékeztet minket, hogy az eukarisztia nem csupán a nagy ünnepségeken vagy éppen alkalomszerűen tisztelhető, hanem azok csendes hűségében is, akik kísérik az Urat. Az eukarisztikus Jézus az a rejtett örök forrás, amely árad és szomjatót. Térjünk vissza hozzá őszinte szeretettel, zárta ünnepi homíliáját Leó pápa a Madridban bemutatott szentmisén, amelynek végén megtartottak a hagyományos úrnapi körbenetet. Leó pápa baldakin alatt haladt, kezében szentségtartóban az eukarisztikus Jézussal, és megkerülték a tér közepén álló szökőkutat, majd a körbenet visszatért a főoltárhoz. Leó pápa, kapcsolatépítés a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világával. Úrnapján vasárnap este 6 órakor találkozott Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselőivel a főváros Movistar nevű sportcsarnokában, ahol mintegy 15 ezeren vettek részt az eseményen, amely Leó pápa a krisztusi termékenyítő erejéről beszélt, amely mindig is áthatotta Európa lelkületét. Ebben a csodálatos országban lehetetlen nem megcsodálni azt a kreativitást, amely végig kíséri történelmét és átalakítja identitását. Ez a szépség látható városaiban, utcáin és műemlékeiben, terein és kertjeiben, egyetemeiben és templomaiban, zenéjében, festészetében és táncaiban, de még az ételeiben is. Itt érezhető azoknak a generációknak a lelke, akik átalakították a tájat és saját arculatot adtak neki. Kezdte elismerő szavakkal a beszédét Leó pápa, majd előre tekintve megkérdezte, hogy milyen örökséget hagy itt a mai nemzedék a jövőre, és ennek következtében milyen közösséget kell építenie. Figyelmesen meghallgatva az előtte felszólalókat, Leó pápa azt javasolta, hogy meg kell tanulni megőrizni annak a lelkét, amit az ember létrehoz. Különben a gazdasági hatékonyság és a kommunikációs sikerek mellett elbizonytalanodunk abban, hogy miért, milyen céllal, kivel és kinek termelünk. Az egyház pedig tudatában sikereinek és hibáinak párbeszédet kíván folytatni a mai világgal. Az emberiség DNS-ében mélyen beleívódott a jó, a szépség és az igazság iránti vágy, és éppen ebből kiindulva kínál az egyház utakat a méltóság teljes élethez és a közjóhoz. Ahogy egykor hatodik Pál pápa az ENSZ előtt kijelentette, mint az emberiség szakértője, az egyház semmi iránt sem közömbös, ami igazán emberi, de mi is az igazán emberi? Tette fel a kérdést Leó pápa. Az egyház alázatosan, de határozottan vallja, hogy Jézus Krisztus ad választ az emberi életről és annak teljességéről szóló nagy kérdésekre, és ezért az emberi személy mindig az egyház első és alapvető útja marad. Ennél fogva az egyház nem lehet érdektelen a kultúra iránt. Az ezekre a kérdésekre adott válaszhoz olyan társadalmi párbeszédre van szükség, amelyet a hálószövés művészetéhez hasonlíthatunk, és amely magában foglalja a találkozást, a meghallgatást, a párbeszédet és a tiszteletet. Ennek eszköze a nyelv, az írott, a szóbeli, a digitális és a képies nyelv, amely közvetít, és így sebeket okozhat vagy gyógyíthat, elvárásokat rombolhat le, vagy új táblázatokat nyithat meg. Megosztottságot szülhet, vagy felébresztheti a reményt, hogy együtt építhetünk valami igazán emberségeset. A hálózatok építése tehát az emberi méltóságra összpontosítható intézmények közötti párbeszéd. A keresztény életfelfogás a párbeszédről vallja, hogy a Teremtő a szeretet szálaiból szőtte az embert, saját képására és hasonlatosságára teremtette, ami megalapozza az ember elidegeníthetetlen méltóságát. A hálózatok kiépítése együttes alkotás jelent, a 16. Benedek pápa vallotta, a hit szeretet, és ezért költészetet és zenét teremt. A hit öröm, ezért szépséget teremt. A hálózatok szövése ugyanakkor önzetlen szolgálatot is jelent, hiszen a hit által vezérelt emberek kórházakat és iskolákat építettek, szolidaritási kezdeményezéseket indítottak el. Vajon egy spirituális lenyomat nélkül Európa meg tudta-e volna teremteni saját identitását, és így az örökké valóság, amely Jézus Krisztus megtestesülése révén berobbant az időbe és a térbe, összeegyeztethető-e a mindennapi élettel? Kérdezte Leó pápa. Miért is félnénk attól, hogy az örökké valóság áthassa a mindennapjainkat? Szent II. János Pál kiáltása ma is él, ne féljetek, tárjátok ki szélesre a kapukat, Krisztus előtt. Jézus Krisztus semmit sem beszél tőlünk, és mindent megad nekünk. A maga is sportbarát Leó pápa ismét nagy erődjét idézte 1979-ből. Ezekben az időkben, amikor sajnos az erőszak és így a gyűlölet különféle formái hajlamosak szétszakítani a társadalmi szolidaritás szövetét, ti sportolók, a magatok részéről hozzájárultok ahhoz, hogy ragyogó tanúságot tegyetek az összetartozásról, a békéről és az egységről. Egy szóval arról, hogy tudjuk, hogyan legyünk együtt. Ezek a kifejezések aktuálisabbak és időszerűbbek, mint amikor először hangzottak el, szólt Leó pápa. Végül azt kérte, hogy legyenek egy új hálózat szálai, amelyek harmonizálják az élet minden területét, hogy egy megújult társadalmat szőjünk, amelyben az idő átitatódik az örökké valósággal, a kultúra őrzi az emlékezetet és elősegíti a párbeszédet, az oktatás a kritikai szellemmel előmódítja az igazság keresését, a művészet csodálatra késztet és nemes érzelmeket kelt, az üzleti élet elismeri a személy méltóságát, és a munka továbbra is a remény hajtó ereje marad. Éppen ezért kövessék Szent Pál tanácsát, örüljetek az örvendezőkkel, sírjatok a sírókkal. Éljetek egyetértésben, ne legyetek fennhéjázóak, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszét rosszal ne fizessetek senkinek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, mindenkivel éljetek békességben. Zárta Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselője az intézet buzdító beszédét vasárnap este Madridban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, úrnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
3: A Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Mai guzsajasunkban a Naszály zenekar felvételei szólnak.

0: Elhangzott Guzsajasunkban a Naszály zenekar felvételeit hallották. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Úrnapján vasárnap este 6 órakor találkozott Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselőivel a spanyol főváros Movistar nevű sportcsarnokában, ahol mintegy 15 ezeren vettek részt az eseményen, amelyen Leó pápa a krisztusi hit termékenyítő erejéről beszélt, mely mindig is áthatotta Európa lelkületét. Adta hírül a Vatican News. Olyan társadalmi párbeszédre van szükség, amelyet a hálószövés művészetéhez hasonlíthatunk, és amely magában foglalja a találkozást, a meghallgatást, a párbeszédet és a tiszteletet, mondta a Szentatya. Végül azt kérte a hívektől, hogy legyenek egy új hálózat szálai, amelyek harmonizálják az élet minden területét, hogy egy megújult társadalmat szőjünk, amelyben az idő átitatódik az örökké valósággal, a kultúra őrzi az emlékezetet és elősegíti a párbeszédet, az oktatás a kritikai szellemmel előmozdítja az igazság keresését, a művészet csodálatra késztet és nemes érzelmeket kelt, az üzleti élet elismeri a személy méltóságát, és a munka továbbra is a remény hajtó ereje. A Brenner János Hittudományi Főiskola két kollégiuma felvételt hirdet a 2026-27-es tanév őszi félévére, tette közzé a Magyar Kurír. A főiskola vezetése alatt álló két kollégiumba hívő vagy hitre nyitott fiatalokat várnak, akik szívesen lennének egy szellemi, lelki értelemben is igényes közösség tagjai. A jelentkezési határidő július 15-e. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik. Közölte az MTI a honvédelmi miniszter hétfői Facebook bejegyzését. Ruszin Szendi Romulus tájékoztatása szerint Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. A megbeszélések középpontjában áll Ukrajna további támogatása, a tengeri biztonság megerősítése, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni hatékony fellépés, valamint az európai védelmi stratégia megvalósításának következő lépései, írta a miniszter. Ukrán dróncsapás érte egy Moszkva-Szimferopol útvonalon közlekedő személyvonat mozdonyát. Az előzetes információk szerint egy ember életét vesztette, egy pedig megsebesült, közölte az MTI, az Ukrajnától elcsatolt Krím vezetőinek közlésére hivatkozva. Az orosz hadsereg 155 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban egy ember meghalt és többen megsebesültek. Lakóépületekben és civil infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk, jelentették az illetékes hatóságok. A kormányzó baloldali önrendelkezés nyerte meg a vasárnapi parlamenti választást Koszovóban, derült ki a választási bizottság. Legfrissebb a szavazatok 99,4%-ának feldolgozottsága alapján közölt adataiból hétfőn. Hazánk időjárásáról. Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel. Néhány zápor előfordulhat, esetleg zivatar is lehet. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 Celsius fok között alakul. Késő este 16 és 22 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket. A következő híradással 14 órakor jelentkezünk. Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszönti a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai összeállításunkban hamarosan Mesterségem címere című portréműsorom szól, amelyben egy miskolci jótékonysági hangverseny apropóján beszélgetek Molnár Levente és Kovács Gábor operaénekesekkel. Érdemes lesz velünk tartani. Majd a folytatásban a Mustármag című műsorunk következik, amelyben az egri papnevelés múltját és jelenét ismerhetik meg. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, így hangzik az előttünk álló közel egy óra a műsor kínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánunk.
2: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk! Monár Levente, opera énekes, nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Nem tudjuk szavakkal leírni, hogy milyen érzések is vannak most bennünk, hiszen egy jótékonysági hangverseny után találkoztunk egymással, egy fantasztikus hangulatú jótékonysági hangverseny után, amelyet az István Nádor Borlovagrend tagjai szerveztek itt a Miskolci Evangélikus Templomban, és nem akármilyen jótékonysági célra, hiszen a Miskolci Gyermekkórház daganatos kisbetegeinek segítenek majd a koncertből befolyt összeggel. Ön pedig Kovács Gábor operaénekessel és a Fényerő zenekar tagjaival Isten iránti imádatról, egy igazi hazaszeretetről, mondhatom úgy, hogy lokálpatriotizmusról, és még keresem a megfelelő szavakat, hogy mi mindenről is énekelt nekünk.
3: Nagyon kedves tetszik lenni, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat. Tehát az a jó, hogyha nem találnak szavakat, mert igazából mi egy érzést próbálunk közvetíteni, a legmélyebb ima érzését, azt a hálát, amit érzünk azért, hogy létezhetünk, és megvan az esélyünk rá, hogy a földi életünkben is Istenhez találjunk, és ugye ahhoz adjuk az energiánk nagy részét is nemzetünkhöz, hiszen az energiánkat olyanra kell lekötni, ami minket túlél, amiben nyomot tudunk hagyni magunk után, valami olyat tudunk hagyni, amit esetleg többek is fognak szeretni, és ilyen a haza. Természetesen az első és a legfontosabb az isteni szeretet, a teremtés, maga az élet ünnepe, és az életen belül a szeretet ünnepe. Úgyhogy sikerült megint elérjük azt a hőfokot, ahol mindenki érezte, hogy jó annak lenni, akik vagyunk, jó hálát adni, és jó egy picit magunkba tekinteni, használni a belső érzetet, és hát a kegyelembe részesülünk.
1: Repertoáriában milyen dalokat hallhatunk öntől? Azért itt sok az improvizáció, valóban, ahogy ön is mondja, hogy az érzések elragadják, úgy kerülnek egymás után eléneklésre az énekek. Ez csak úgy oldható meg, hogy egy széles repertoárral rendelkezik, szóval hogyan válogatja ki a dalokat és a zenéket a koncerteken?
3: Hát vannak klasszikusok, a jól bevált régiek, és a műsorunk legnagyobb részét saját dalok alkotják. Én azt mondom, hogy egy ilyen csodás kultúrát ápolni kell, a gyöngyszemeket mindig meg kell mutatni, meg kell csillogtatni, de próbáljunk újakat is alkotni, amit majd egyszer hajdanán az utánunk lévők is, hogyha megadja azt nekünk a Jóisten, hogy azok is fölcsendüljenek utánunk, és amikor mi már nem leszünk. Tehát a kultúrát nem csak kihasználni kell, nem csak belőle élni, hanem a kultúrát gyarapítani is kell, és megmutatni, hogy bizony ebbe a korosztályba is vannak olyan emberek, akik ehhez esetleg tudnak értéket is tenni. Tehát folyamatosan kell éltetni, újat kell létrehozni, és én azt hiszem, a magyar kultúra az úgy a legteljesebb, úgy a legcsodálatosabb, hogyha az isteni kapcsolatunkat mutatjuk be.
1: Bemutatkozásából idézek most néhány gondolatot, amelyet a koncert konferenciaként volt szerencsém felolvasni. Ezek tényleg szívből és lélekből jövő gondolatok. Dicső múlt, jelen erő, fényes jövő, magyar erő, magyar szépségben.
3: Én azt hiszem, hogy nem hiába születtünk magyarnak, és amikor ilyen bolondos a világ, és ennyi sok olyan dolog van, amit nem értünk, hogy miért húzunk ennyire szerteszét, akkor kell keresni azokat a dolgokat, amik nem változnak, és amik, hogy is mondjam, alap az életünkben, és hát természetesen a legfontosabb alap a hit abban, hogy jó, jó lehet, és még szebb lehet, még jobb lehet, és mi magunk is, hogy tudjunk fejlődni, hiszen ahogy telik az idő, sokszor azt mondjuk, hogy megöregedtem. De nem föltétlenül csak megöregszünk, mert általában bölcsebbek leszünk, és általában egy picit többet tudunk a világról, talán megértőbbek leszünk, talán elfogadóbbak is leszünk, és fontos az, hogy az értelmünk tisztuljon az isteni szeretet felé, hiszen valahova oda fogunk távozni, gazdagítva az Isten országát jó esetben, amit itt összeszedtünk, és én mindig azt mondom, hogy lélekszerű dolgokat kell tenni a Földön, mert a lélekszerű dolog az felszáll tényleg a lelkünkkel, a karakterünk, hogyha minél több lélekszerű dolgot teszünk, akkor olyan karakterünk lesz, és az Isten országát ebben a tudatban is fogja gazdagítani. Úgyhogy én azt mondom, hogy használjuk a lelkiismeretünket, és a lelkiismeret vezetése által, a Szentlélek kegyelmével próbáljunk meg lelki életet élni, és akkor a lelki élettel a mi karakterünk is a Jóisten oldalán lesz.
1: Repertoáriából van kedvenc dala? Elgondolkodott már ezen?
3: Igen, az ősi énem nagyon szereti a Feltámadokot, amiben egy picit reppelek, amilyen ősies, de az is Istenhez vezet, és Isten kegyelmét keresi. Akkor nagyon szeretem a Szép fényes csend dalunkat, ezek mind saját szerzemények. A Szép fényes csendet Gáborral egy hatalmas élmény énekelni, és hát megmondom őszintén, én próbálok úgy alkotni mindig, hogy nálam fiatalabbak legyenek, és megpróbálok értelmet mutatni a fiataloknak, és amikor látják a sikert, hát önök is felállva tapsoltak, és nagy siker volt. Amikor látják, hogy én mit képviselek, akkor az elején voltak olyan beszólások, hogy fú, hát minek kell magyarkodni, és akkor mondtam nekik, hogy a zenészeknek, hogy mi az, hogy mit kell magyarkodni? Próbáld meg ezt más nyelven mondani, akár egy másik népre, hogy mit kell görögködni. Semmi másra nem jellemző ez. Mi meg, hát ugye a magyar nyelv csodálatos és gazdag, képzi önmagát, de hát az, hogyha valaki magyar és határtalanul magyar, és szereti abba a bőrbe, abba a lélekbe önmagát, ahogy van, és azzal, ezekkel a szép szavakkal a magyar kincsestárral dicsőíteni az Urat, és elfogadni a sorsunkat, ezzel fogadjuk el, és csodálatos harmóniákba csodálatos zenéket szerzünk, egy ilyen zenekarral megszólaltatva, akkor egy csoda születik. És nagyon hamar, az első koncertünk után azt mondták, hogy Lemente, ez csoda, amit csinálunk, és ez jó. És én nem akartam egyedül csinálni, én igenis behoztam a Kovács Gábort, a diákunkat, a diákom volt ugye a Gábor, és ő egy nagyon komoly ember. Tehát itt ezek a fiatalok most már mind olyanok, akik a zenekarban is vannak, meg az én diákjaim is Nagyváradon, hogy nem csak hangjuk van, nem csak zenélni tudnak, hanem mondani valójuk is van. Meg kell tanítani a fiatalokat, meg kell tanítani a közönséget gondolkodni, meg kell tanítani őket elcsitulni, hogy tudjanak a lelkükbe élni, lélekszerű dolgokat kell csinálni, mert akkor szépség lesz. És az egésznek az egyik motorja Mester Dávid zeneszerző, hiszen az ő harmóniái nélkül talán nem is úgy szólnának ezek a dalok. Úgyhogy én azt hiszem, egy nagyon sikeres, nagyon szuper csapatban vagyunk így együtt, és
1: mi nem... És a fényerő zenekar tagja, csodálatos zenészek.
3: Tehát ezek a zenészek tényleg mondani valójuk van most már, és jó együtt zenélni, tényleg. Nem tudom hova fokozzam. És a kislányom is itt van, és remélem ő is fogja szeretni egy idő után ezt a stílust. És talán ő is. Ma kérdeztem, hogy szerinted, Anikám, mibe vagy a legjobb? És azt mondta, az énekben, én is, apa. Úgyhogy ez jó dolog.
1: Lesz utánpótlás, adja jó Isten. Most beszélünk a dalaikról, sajnos még nem tudjuk megmutatni a Szent István Rádió kedves hallgatóinak, hiszen ezek a dalok élő koncerteken hallgathatók meg, és hamarosan elkészülnek majd remélhetőleg stúdió felvételek is. Kérem, azért tegyen nekünk egy olyan ígéretet, hogyha a stúdió felvételek elkészülnek, akkor küldenek majd nekünk ezekből a dalokból, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatói elé tárjuk. Minden esetre hol találkoztatnak önökkel a közeljövőben?
3: Hát holnap éppen Bicskén lesz még egy koncertünk, és azután nyáron Erdélyben vagyunk több helyen is hivatalosak. Csíksomjon is fogunk a búcsú előtt is zenélni. Azért sokan észrevették a munkásságunkat, és akik ilyen lélekben élnek, és próbálják a jót keresni, nem csak ezt a hangos tamtamot, meg ott az őrjöngést, meg a fesztivál hangulatot, azok azért egy picit, hogy is mondjam, tudják a nagyon népszerű elcsépelt zenék, azok olyanok, mint a gyors étkezem, hamar, jól lakad, de nagyon egészségtelen hosszú távon, és a léleknek ilyen egészséges zene kell, ami a klasszikus értékeket hordozza magával. Én azt mondom mindenkinek, hogy ne csak a gyomrát ápolja, hanem ápolja a szellemét, lelkét, nagyon jó kulturális programokkal, de legfőképpen zenével, hiszen a lélekre a legjobban a zene hat.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Molnár Levente operaénekesnek, további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
3: Köszönöm, viszont kívánom minden egyes rádióhallgatónak, és önnek is köszönöm.
1: Műsorunk folytatásában most hallgassuk meg Erkel Ferenc Bánkbán című operájának Hazám, hazám című áriáját, melyet Molnár Levente operaénekes énekel.

0: Kovács Gábor opera énekest szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Egy jótékonysági hangverseny után találkoztunk az István Nádor Borlovagrend szervezésében itt a Miskolci Evangélikus templomban. A Miskolci Gyermekkórház daganatos kisbetegeinek megsegítése érdekében került felajánlásra az a jótékonysági hangverseny, amelyet te és Molnár Levente közösen adtatok a Fényerő zenekarral. Mit is lehet tudni a ti formációtokról? Mióta járjátok az országot?
1: Sok szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. Visszaemlékezve, körülbelül szerintem egy 2 éve alapítottuk a zenekart, és azóta járjuk az országot, különböző helyszíneken, nem csak templomokba lépünk fel, többek között felléptünk a Magyar Zeneházában, felléptünk már kültéri fesztiválokon, templomokba, szóval egészen széles körű az a hely, ahova mi eljutunk ezzel a zenekarral.
0: És egy nagyon jó kis csapatmunka működik köztetek, mindenki tudja a másik rezdülését, szakmai alázat és szakmai összecsiszoltság. Nekem ez volt a benyomásom a ti közös munkátokról.
1: Igen, Leventével mi már egy jó pár éve együtt dolgozunk, tanítványa is voltam, kollégája is vagyok, színházi munkáink is voltak, közösen koncertezünk is, szervezünk is, szóval nagyon-nagyon sok mindent csinálunk együtt, és amellett, hogy kollégák vagyunk, nagyon jó barátok. Is vagyunk.
0: A Fényerő zenekar pedig minden zenei kíséretet megad nektek a tökéletes előadáshoz.
1: Hát ez a zenekar, ez csodálatos. Mi igazából most már mint egy család úgy tudunk együtt működni, úgy dolgozunk együtt, együtt utazunk, együtt vacsorázunk, együtt kávézunk, együtt beszélgetünk, szóval majdnem, hogy egy kis családként működünk együtt.
0: A jótékonysági cél mellett mi az üzenete a ti koncertjeiteknek? A Jóisten imádata, hazaszeretet? A magyarság és az ősök tisztelete, szóval mind-mind ez együtt.
1: Igazából ezek, amiket felsoroltál, de nagyon-nagyon fontos, hogy aki eljön a mi koncertünkre, az valamit kapjon, valami értékeset kapjon, amit haza tud vinni, és abból tud táplálkozni, és ez nagyon fontos küldetésünk nekünk, hogy ilyen úgymond élményeket adjunk a közönség számára.
0: Úgy kell elképzelnünk a koncertet, hogy természetesen Levente is énekel külön dalokat, te is, és vannak közös duettek. Van-e a repertoárból kedvenced, amely különösen közel áll a szívedhez valami miatt?
1: Igen, ez a Szép fényes csend a Leventével közösen énekelt egyik duettünk. Ezt a Mester Dávid olyan nagyszerűen hangszerelte meg, hogy egyszerűen nem lehet megunni, amikor megszólal a vonós négyes. Libabőrözni kezdek ott a színpadon is. Ez az a dal, ez az a duett, ami számomra az egyik legkedvesebb a repertoárban. De igazából mindegyik dalhoz tudnék mondani valamit, amiért nagyon közel áll hozzám, szóval igen, a Szép fényes csend.
0: A Miskolci István Nádor Borlovagrend tagja is, hogy áruljuk el a kedves hallgatóknak. Tehát kettős apropóból is, hogy úgymond jelen voltál ezen a koncerten, mint előadó művész, mint operaénekes és a Borlovagrend tagja.
1: Ez így van. Tavaly december végén kerültem felavatásra, mint borlovag, viszont már nekem folyamatosan kapcsolatom volt az István Nádor Borlovagrenddel, mert a Szaladics István kedves barátom évről évre rendszeresen jótékonysági koncerteket szervez, és én ezen jótékonysági koncerteknek rendszeres fellépője voltam, szóval ismertem a Borlovagrendnek a tevékenységét, a borlovagok egy részét is ismertem, és nagyon hálás vagyok, és nagyon örülök, hogy én is ennemes társaság tagja lehetek.
0: És végül, mik a jövőbeli tervek, hol lesznek a következő fellépések, hol találkozhatnak veletek a kedves érdeklődők? Vannak már időpontok és helyszínek?
1: Igen, azért a naptárunk egészen jól néz ki, holnap is lesz egy koncertünk Bicskén, és készülünk egy erdélyi turnéra is, és az országban a különböző helyszíneken meg fogunk fordulni.
0: Az interneten nézzenek utána a kedves érdeklődők. Kovács Gábor operaénekesnek köszönöm szépen a beszélgetést, további életethez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Most egy tangó, azaz a Tango tu Evorát című dal szól, melyet Kovács Gábor operaénekes énekel.

Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen a szállításunkat hamarosan a mustár magadásával folytatjuk.

0: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban az egri papnevelés múltját és jelenét ismerhetik meg. Elsőként Vizi János, az egri érseki papnevelő intézet rektora mutatja be az intézményt.
2: Papnevelés jelenéről hagy osszak meg veletek néhány gondolatot. Most bizakodóak lehetünk, több okból kifolyólag is, majd mondok néhány dolgot, ami miatt öröm lehet a szívünkben. Nem a legfontosabbal kezdem, de nem elhanyagolható az sem, hogy van hol nevelni a papokat. Egy több mint 300 éves intézményről beszélünk, 1704-ben indult meg a papképzés, Telekesi István egri püspök alatt. És most is képzünk, és most is vannak hivatások, és most is vannak papságra készülők. Néhány évvel ezelőtt újult meg az épületünk. Attól függően, hogy milyen időpontban jöttök, egy pap vagy hitoktató vezetésével, tehát csak úgy, hogy most, hogy jövök egyénileg, az nem biztos, hogy megoldható, tehát egy pap vagy egy hitoktató vezetésével, ha jönnek csoportok, akkor látogathatják az intézményünket. Az első emeletig, a kápolna szintjéig szinte bármikor bemehettek, amikor nincs éppen ott szertartás. Ha olyankor érkeznek csoportok, amikor tanítás sincsen, akkor a második emeletig is nyugodtan fel lehet menni. A második emeleten vannak szabadidős helységek, a fiatalok, hogyha fiatalokkal érkeztek, mondjuk hittanosokkal, ifjúsági csoporttal, nyugodtan el lehet tölteni egy kis időt, nagyon szokták szeretni. Pingpongoznak, csocsóznak egy kicsit, biliárdoznak, kis papjaink szoktak focizni, és el lehet tölteni a szabadidődet is, hogyha Egerben úgy van időtök, és esetleg kerestek még valami programot, akkor ajánlom figyelmetekbe. Az a missziónak is azért az egyik eszköze. Ha nem is lesz minden fiatalból pap, aki eljön hozzánk és benéz, azért legalább a negatív sztereotípiákat, hát ha sikerül lebontani. Hú, a szeminárium, jaj, hát az egy börtön. Jaj, ottan biztos kínozzák a fiatalokat. Jaj, hát milyen körülmények lehetnek ott bent. Jaj, de hogy adom én a fiamat, az unokámat papnak. Még csak az kéne. Vagy a fiatal is, hogy ó, olyan sok hosszat hallottam a papokról. Annyi mindent lehet róluk hallani. Rosszabbnál rosszabbat. És akkor kiderül, hogy hát ez nem is annyira igaz. Egy gyönyörű környezetben készülhetnek nagyszerű emberek társaságában az egyik legszebb hivatásra. A természetes hivatásunk az az, hogy legyél családapa, családanya. Amire a papok készülnek, az nem természetes. Hó, akkor természet ellenes? Nem, ez természet fölötti. Ezt az Úrtól kaptuk, ezt erőszakkal senkire nem lehet ráerőltetni. Az Úr Jézus hívja meg a fiatalokat, ha ők ezt meghallják, ha erre igent mondanak. Mi ott bent a papnevelő intézetben mindent megteszünk azért, hogy nagyszerű emberekké, szentéletű papokká váljanak. Egy kispapi cella, van most már saját fürdőszobájuk. Régebben a folyosó végén volt egy közös mosdó. Úgyhogy most már azért ebbe is van előrelépés. Hát, jaj, mi lesz ott szegénnyel, ha bemegy papnak, jaj. Szóval a körülményekre egyáltalán nem panaszkodhatunk, minden adott. Harmadik emeleten a lakrészük, a kispapoknak az klauzul, az egy zárt rész, oda látogatók úgy nem mehetnek be. De ahogy mondtam, hogyha jöttök az első emeletig, második emeletig, fel tudtok menni adott esetbe. Fogadunk természetesen érdeklődő fiatalokat, évente kettő alkalommal is több napra. Az egyik a nyílt hétvége, ami a virágvasárnap hétvégéjén szokott lenni. Különféle programokat szervezünk nekik, lelki programokat, akár kis szabadidős programokat. Egedhegyre is felmentünk egy keresztút keretében. Nyáron az egy lelki gyakorlatosabb jellegű, még komolyabb, augusztusban szokott lenni, oda már tényleg az intenzívebben érdeklődő fiatalok jönnek. Tudjunk ezekről. Ha ismerünk ilyen fiatalokat, javasoljuk nekik, ajánljuk nekik, küldjük bátran, biztassuk őket. Nem csak bent a papnevelő intézetben akarunk találkozni a fiatalokkal, ki is szoktunk menni az emberek közé. Lóczi Tamás atya vezette be egy nagyon jó kezdeményezésként az iskolamisszióknak a szokását. Fél évente kettő középiskolába elmegyünk. Nem mondom, hogy ott minden fiúból pap lesz, akihez eljutunk, de lehet, hogy valakit akkor érint meg valami, vagy legalább ott is kicsit lebontjuk azokat a negatív sztereotípiákat, amiket már említettem. Nagyon sok fiatalnak, hogy ó, papnevelés, meg papok, meg egyház. Kimegyünk közéjük, velük vagyunk egy napot, és azt mondják, hogy ó, hát csalódtam, pozitívan. Hát ezek normálisabbak, mint gondoltam. A lányokra is gondolunk, hiszen apácákat is mindig viszünk magukkal, hogy azért a lányok is meg legyenek szólítva. A közös programokon kívül kis csoportos foglalkozásokba tudnak személyesebben találkozni, így a növendékeinkkel. Részt veszünk ifjúsági találkozókon. Hát vannak ifjúsági találkozók, és sokan nem is hallanak róluk, vagy hallanak róluk, de nem mennek el. Hát tessenek elküldeni a fiataljaikat az Egerszaló ifjúsági találkozóra, itt van az Egyházmegyénkbe. Élesek atya minden évben nagyon támogatja, tényleg mindent, ingyenes lesz idén is, július 16-ától 19-éig tudnak jönni sátrazni, de ha nem akarnak végig lenni, akkor csak egy napra lenéznek, az is nagyon nagy dolog. A Forráspont Budapesten minden évben meg van rendezve, vannak ökumenikus rendezvények is, azért azon is igyekszünk részt venni, hát nehogy már katolikusok kimaradjanak. Az Ez az a nap, például hatalmas stadionokat töltenek meg imádkozó, dicsőítő emberekkel. Kell, hogy ott legyünk közöttük, nem várhatjuk, hogy mindig mindenki majd bejön hozzánk. Ki kell menni közéjük. Nagymaros itt lesz 16-án, május 16-án, tessenek küldeni a fiatalokat, ősszel megint lesz Nagymaros, küldjék őket. Rosszat biztos, hogy nem tanulnak és nem hallanak. A pasztorációs hétvégék intézményeit szeretném megköszönni minden egyházközségnek, plébános atyának, aki fogadja a fiataljainkat, hiszen nagyon jó gyakorlati lehetőség, hogy egy hétvégén keresztül meglátogassanak élő plébániákat, közösségeket, és lássák, hogy igen, mi van odakin, mi vár rájuk, és ami nagyon megérinti őket, hogy mindig úgy jönnek haza, és mindig kiemelik, hogy atya, olyan jó volt látni az embereken, hogy várnak bennünket, hogy szeretnek minket. Látni és tudni, hogy imádkoznak értünk. Az megerősíti őket, mert nem mindig könnyű a kispapi élet, hát ott vannak több hónapig, néha mennek haza anyjához, már most elég sokat, mert ősszel, meg karácsonykor, meg vizsgaidőszak végén, meg húsvétkor, meg nyáron is. Régebben nem volt azért ennyi hazajárás, szóval most már azért elég sokszor hazamehetnek, meg nehéz a tanulás, jaj, meg a vizsgák, meg nem tudom én micsoda, és amikor kimennek és látják, hogy várnak minket. Ez nagyon megerősíti őket, engem is annak idején, ahogy visszaemlékszek. Mire kell felkészíteni a papnövendéket? Hát mindig ezen gondolkozunk mi előjárók. Ez egy külön másik előadás lehetne. Mindig próbáljuk kitalálni, mi várja őket, és arra készítsük fel őket. Egyrészt Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Az evangélium örömhíre ugyanaz. A Bibliából sem vesz el senki, még egy veszőt sem, meg hozzá sem tesz semmit. A 2000 éves hagyományaink azok megvannak. Tehát egyrészt ezeket át kell nekik adnunk, hogy ők is tovább tudják hagyományozni, de látják, hogy a világ változik, generációk jönnek, a X generáció, Y, Z generáció, alfa generáció, hogy amikor majd ők kimennek az emberekhez, akkor már melyik generációval találkoznak. Egyrészt velünk idősekkel, de majd akik akkor lesznek fiatalok, hogy azokhoz hogy szóljak, mi lesz akkor a világban a legaktuálisabb dolog. Hát az, hogy megy a papképzésük, tehát van egy spirituális képzésük, van egy teológiai képzésük, van egy gyakorlatorientált képzésük, de alapvető emberi értékeket szeretnénk bennük megerősíteni, amire mindig szükségük lesz a rendre, a fegyelemre, a pontosságra, hogy tudjam beosztani jól az időmet, de legyen bennem kellő rugalmasság, épp azért, mert egy változó világban élek. Azt tudom mondani, hogy aki őszintén odaadja az életét Krisztusnak, azzal szépen lehet haladni. Utolsó előtti gondolatként a Hittudományi Főiskola honlapján sok információt találnak. Nem csak papokat képzünk, hitoktatókat, katekéta, lelkipásztori kisegítőket, pedagógusokat tovább képzünk. Aki érdeklődik ilyen után, tudjon róla, van rá lehetőség a Hittudományi Főiskolán levelező képzés keretében. Aki a kispapok életére jobban kíváncsi, a Facebookon, megtalálja őket, be kell írni a Facebookra, EGRI szeminárium, nagyon sok képet, nagyon sok információt talál, valamint a Szent János házunk is elkészült, a lelki gyakorlatos ház. Ha valaki szállással kapcsolatban akar érdeklődni, a gondnokukac@eghf.hu e-mail címre kell írni. Az még nem automatikusan írtam neki és le van foglalva, meg kell várni a visszajelzést, de most már tudunk fogadni csoportokat. a nyár végéig szinte minden nap, bár már vannak foglalások. Ősztől péntek este, szombat este azzal nem hiszem, hogy gond lesz, viszont elképzelhető, hogy kollégiumként is kell működnie a Szent János háznak, és ezért még nem merek hétköznapi időpontokat kiadni ősszel, de majd ősszel ez is kiderül, hogy esetleg akkor tudunk-e szállásokat biztosítani zarándok csoportoknak, lelki gyakorlatos alkalmakra. 2 évvel ezelőtt 2 voltak bent a szemináriumban. Tavaly már 5 voltunk, most meg 9 vagyunk. És most is van 3 új jelentkező, aki ígérte, hogy fog jelentkezni. Azért ez nagy dolog. Zárásként az ima erejére is azért hagyd térjek ki. Emlékszem, 2007-ben, amikor jelentkeztem, akkor 2 jelentkeztünk Egri Egyházmegyésnek, 1 vettek fel, és Érsek atya látta, hogy hát lehet, hogy lenne imádkozni, bevezette a hivatásokért való imádságot, és a következő évben lett egy 10 fős évfolyam. Abból 6-7 az Egri megyés is volt. Ott az egyik atya mondta, hogy nem kell ezt mindig imádkozni. Jött egy másik atya, és azt mondta, hogy de, ugyanúgy szépen mondjuk tovább a mise végén, ahogy illik, és abba az évben, arról a helyről lett egy új hivatás. Hát véletlen lenne? Szerintem az imádságnak van ereje. Abba is, hogy új hivatások legyenek, de abba is, hogy a meglévők megmaradjanak, mert nem csak a kis papokért, értünk papokért is kell imádkozni, én azt nagyon megköszönöm. Cserébe megígérem, hogy mi is fogunk imádkozni önökért. Minden héten egy-egy misét felajánlunk, egyszer az elhunyt jótevőinkért, egyszer pedig az élő jótevőinkért. Én önöket is bele fogom ebbe a szentmisébe majd foglalni.

0: Műsorunk folytatásában Mihail Bartosz Musinski, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium rektora beszél.
1: Gondolom, nagyon fontos dolognak az, hogy megmutassunk egy érdekes dolgot. Az egyházban van egy dinamika, és milyen dinamika van az egyháznak, hogy ha ad, akkor kap. Mit akarok mondani ezzel? Hogy itt van az Egri Egyházmegyének egy nagyon szép ajándéka. Emlékszünk, 1978-ban kiválasztották a Szent II. János Pál pápát, és ez a pápa az a világjáró pápa volt, aki meglátogatott rengeteg országot, és akkor is, amikor még mi azt hittünk, hogy csak adjanak nekünk szabadságot, és akkor minden jó lesz, ugye? Mi is, a lengyelek, ugyanúgy gondolkodtunk, hogy csak múljon el ez a borzasztó kommunizmus is, stb., jöjjön vissza a szabadság, és akkor minden jó lesz. Majd kiderült, hogy az Istennek sokkal mélyebb tervei voltak ezen a Szent Atyán keresztül. Mert ez a Szent Atya, amikor járt a világot, akkor látta, hogy kell egy katolikus megújulás. Amikor 1984-ben volt Dél-Amerikában, a Santo Domingo szigetén kezdett beszélni arról, hogy az egyháznak kell az új evangelizáció. És akkor kérte, hogy az egyház hívei, tagjai válaszoljanak erre az új evangelizáció szükségre, hogy legyen lehetőség új lendülettel fordulni az emberekhez és hirdetni nekik az evangéliumot. Igaz, ahogy mondta János atya, hogy az evangélium tartalma, a szentírás, a hagyományok, ezek nem változhatnak. Mi katolikusok vagyunk, és ebbe a hitben születtünk, ebben a hitben akarunk meghalni. De, hogy mondjam, nem mindegy, hogy mi van a kettő időpont között, ugye? Hogy hogyan élünk ezt a katolikus hitünket. Hogyha ez a katolikus hit ad nekünk lehetőséget, azért, hogy szétosztjuk örömet a többiekkel, a testvéreinkkel, hogy ez a katolikus hit vonzó legyen a többi embereknek. Csak azt akartam bevezetésként mondani, mert ahogy az a Szent II. János pápa nagyon erős és nagyon bátor ember volt, az Isten is hívta itt az Egri Egyházmegyébe, hogy mondjam, a lelki fiát, az Irsek urat, akit püspöki szentelte Szent II. János Pált, hogy szinte ő is bátran cselekedjen, és volt egy ötlete, egy, hogy mondjam, válasza az Isten hívására olyan mértékű, hogy ő is akart nyitni egy olyan missziós szemináriumot. Pont azért, hogy az egyház, ha akar kapni új papokat, új hivatásokat, kell, hogy adjon is. És azért az egyház megyének van egy új jellege most. Az Egri Egyház megye nem csak egy olyan egyház megye, amely saját szükségeiről gondolkodik, de egy olyan egyház megye, amely készíti a papokat a misszióra. Azért, hogy hagyjanak el a saját országukat, és menjenek más földökre, más emberekhez, más kultúrákhoz, és hirdessenek Jézus Krisztust. És mi erre a feladatra készülünk egy nemzetközi szemináriumban. A Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium született hát két szakaszban. Az első, egy ilyen első csoport jött létre 2011-ben, de akkor még én nem voltam itt, akkor Euler Gellért atya vezetésével működött egy ilyen kis kezdő csoport, és majd az Irsek úr aláírta a dekretumot a szeminárium alapításáról. Húsvét után 2012-ben Szentföldön, a Cenákulumban, ugye, az utolsó vacsora termében, Jeruzsálemben, hogy adjon ennek a cselekménynek egy olyan jelleget, hogy tényleg, ahol született az egyház, ott, ahol leszállt a Szentlélek, ott is szülessen ez az EGRI missziós szeminárium. Ennek a szemináriumnak mi a legfontosabb jellege? Azok a fiúk, akik hozzánk jönnek, mindnyájan származnak a neokatekumenális közösségekből. Először kezdenek járni a közösségbe, kezdenek hallani az Isten szavát, a katekezist, ugye kezdenek élni a rendszeres szentségi életet, kezdenek élni egy közösségben, és majd ebben a közösségben az hála Istennek előfordul, hogy a fiatalok hallják az Isten hívását. Hallják, hogy az Isten valahogy hív őket arra, hogy adjanak az életüket az Istennek és az egyháznak. Majd ezek a fiúk mennek egy központi találkozóra Olaszországba, és onnan sorsolás útján lesznek küldve különböző szemináriumokban. Most jelenleg 120 ilyen szeminárium van az egész világon. Nagy Magyarországon van ugye Egerbe, az a kis szeminárium kis Magyarországon, de vannak még Pozsonyba, vagyis most Nitrába, van még Ungváron, van Szatmár Németén, több helyen vannak ilyen szemináriumok, ahol ezek a fiatalok, akik jöttek a közösségekből, kiszülnek a papságba. Egerben mi már szenteltünk, vagyis nem mi, hanem az Irsek úr, pappá szentelte 16 fiatal embert ebből a szemináriumból, különböző nemzetségből, világos, hogy a legtöbb a magyar, de vannak is dél-amerikaiak, van kettő olasz, van egy spanyol fiú, vannak a fiúk különböző országból, és most idén az az egyetlen diakonos, akit az Irsek úr pappá fog szentelni, ő egy lengyel, majd jövőre lesz két diakonus, az egyik lengyel, most lesznek szentelve diakonusa, az egyik lengyel, a másik magyar, és ennek a célja az, hogy szolgáljanak missziónak az egyházmegyén kívül, de az egyházmegyén belül is, hogy hirdessenek az evangéliumot azok,

Itt az életében. Az, hogy az Isten működik az életében. És én nagyon örülök, hogy ennek a művének valahogyan tudok szolgálni. A kis papjaink ilyen módon kiszülnek a papságra, hogy mindig nem csak a szemináriumok közösségben vannak, nem csak járnak az egri fiiskolára tanulni, de járnak is a közösségekben. Kétszer hetente mennek egy közösségbe, ott találkoznak a testvérekkel, többször is az szeminárium élet alatt szolgálnak úgy, hogy mennek hirdetni a katekezést a plébániákra, úgyhogy ez a tapasztalat a misszióról legyen egy valami, amelyet meg lehet szeretni már a szeminárium nevelés idejében. Hogy az ember tudjon, hogy én nem emlékszem, amikor voltam a szemináriumban, olyan szerencsém volt, hogy 4 évre küldik misszióba. Beléptem a szemináriumba 19 évesen, akkor még kisgyerek. Nem sok mindent értettem, emlékszem, hogy amikor ültem 2 év alatt a előadó teremben, akkor nagyon sokat nem értettem, hogy miért kell tanulni ez az óriási filozófiát, ebből nem nagyon sokat értettem. Majd, háló jó Istennek, az előjáróim küldtek engem misszióba. Én mentem Fehér Oroszországba, majd Litvániába, majd Oroszországba, Moszkvába, Volgográdba, Novoszibirszkba, Krasznojarszkba, olyan nagyon különös helyekre, és akkor láttam, hogy mit jelent az, hogy születik az egyház. Láttam, hogy a predikációból, abból, hogy hirdettünk nagyon szegény módon az evangéliumot, az emberek kapnak az életet, visszatérnek Krisztushoz, kezdenek szeretni őt. És akkor, amikor már ez a missziós idő után visszatértem a szemináriumban, hogy tanuljak tovább, akkor már tudtam, hogy az már nem egy elmélet, hanem én készülök arra, hogy konkrét embereknek majd szolgáljak. Majd nem tudtam, hogy hova fog küldeni az Isten, mert azt hittem, hogy Oroszországba fogok visszatérni, de az Isten nagyon viccesen ezt a, mint a sineken ugyan átváltoztatta az irányt, és akkor a mozdonyom Magyarországra ment, ide jöttem, és nagyon örülök, hogy itt tudok szolgálni, és egyébként majd utána felfedeztem, hogy mennyire közel állunk egymáshoz, ugye a magyarok, a lengyelek, nagy öröm itt lenni, nem érzem, hogy külföldön vagyok, hanem itt úgy érzem, hogy egy olyan országban vagyok, amelyet az Isten ajándékul adott nekem, és egy megtiszteltetés szolgálni ennek az egyháznak, amelyhez az Isten küldött. Ennek az egyházmegyének az Isten adott egy új hivatást. Miért? Mert hála Istennek az apostolok utadjait vezeti a Szentlélek.

Az egri papnevelés módját és jelenét mutatta be Vizi János, az egri érseki papnevelőintézet rektora, valamint Mihály Bartosz Musinszki, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektora. Ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket!

Második János Pál pápa, az élők anyja. Ó Máriam, aki az új világ hajnalam és az élők anyja vagy, rád bízzuk az élet ügyét. Ó anyánk, tekints a magzatok sokaságára, akiket nem engednek megszületni. A szegényekre, akiknek oly keserves az életük. Azokra a férfiakra és nőkre, akik embertelen erőszak áldozatai. Az öregekre és betegekre, akiket közömbösségből vagy hamis jóságból öltek meg. Tedd meg, hogy akik hisznek fiadban, megismerjék és szeretettel hirdessék korunk embereinek az élet evangéliumát. Eszközöld ki számukra a kegyelmet, hogy mindig új ajándékként fogadják az örömöt, hogy egész életükben emlékezve rá tiszteljék ezt az evangéliumot és az álhatatosságot, hogy bátran tanúskodjanak róla, és így minden jó akaratú emberrel együtt építhessék a szeretet és igazság civilizációját, Isten az élet teremtője és szerelmese dicséretére és dicsőségére. Amen.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Németh Tamás és Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
4: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Társadalmi célú reklám.
2: Az Akinói Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinói Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hall.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 14 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. A Brenner János Hittudományi Főiskola két kollégiuma felvételt hirdet a 2026-27-es tanév őszi félévére, tette közzé a Magyar Kurír. A főiskola vezetése alatt álló két kollégiumba hívő vagy hitre nyitott fiatalokat várnak, akik szívesen lennének egy szellemi, lelki értelemben is igényes közösség tagjai. A jelentkezési határidő július 15-e. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik. Közölte az MTI a honvédelmi miniszter hétfői Facebook bejegyzését. Ruszin Szendi Romulus tájékoztatása szerint Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. A megbeszélések középpontjában áll Ukrajna további támogatása, a tengeri biztonság megerősítése, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni hatékony fellépés, valamint az európai védelmi stratégia megvalósításának következő lépései, írta a miniszter. Ukrán dróncsapás érte egy Moszkva-Szimferopol útvonalon közlekedő személyvonat mozdonyát. Az előzetes információk szerint egy ember életét vesztette, egy pedig megsebesült, közölte az MTI, az Ukrajnától elcsatolt Krím vezetőinek közlésére hivatkozva. Az orosz hadsereg 155 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban egy ember meghalt és többen megsebesültek. Lakóépületekben és civil infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk, jelentették az illetékes hatóságok. A kormányzó baloldali önrendelkezés nyerte meg a vasárnapi parlamenti választást Koszovóban, derült ki a választási bizottság. Legfrissebb a szavazatok 99,4%-ának feldolgozottsága alapján közölt adataiból hétfőn. Úrnapján vasárnap este 6 órakor találkozott Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselőivel a spanyol főváros Movistar nevű sportcsarnokában, ahol mintegy 15 ezeren vettek részt az eseményen, amelyen Leó pápa a krisztusi hit termékenyítő erejéről beszélt, mely mindig is áthatotta Európa lelkületét. Adta hírül a Vatican News. Olyan társadalmi párbeszédre van szükség, amelyet a hálószövés művészetéhez hasonlíthatunk, és amely magában foglalja a találkozást, a meghallgatást, a párbeszédet és a tiszteletet, mondta a Szentatya. Végül azt kérte a hívektől, hogy legyenek egy új hálózat szálai, amelyek harmonizálják az élet minden területét, hogy egy megújult társadalmat szőjünk, amelyben az idő átitatódik az örökké valósággal, a kultúra őrzi az emlékezetet és elősegíti a párbeszédet, az oktatás a kritikai szellemmel előmozdítja az igazság keresését, a művészet csodálatra késztet és nemes érzelmeket kelt, az üzleti élet elismeri a személy méltóságát, és a munka továbbra is a remény hajtó ereje. Hazánk időjárásáról. Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel. Néhány zápor előfordulhat, esetleg zivatar is lehet. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 Celsius fok között alakul. Késő este 16 és 22 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!
3: 14 óra 4 perc. Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor. Good day, sir. To go.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és nagy örömmel köszöntöm új vendégemet, művész kollégánkat, aki tán most van itt nálam a hangáriumban először. Varga Zoltán, VZ a művész neve, és indie pop rock zeneszerző, szövegíró, producer, új remek dalokkal is jelentkezett ezen a szép tavaszon, és hát faggatom röviden, mert sok jó zenét hozott, úgyhogy nem is akarom elbeszélni előle az időt. Egy biztos érzelmes, tartalmas, személyes történetmesélés, és ami nekem nagyon tetszik benne, nem véletlenül, hogy Peter Gabriel, Sting hatása, és a smooth jazz, a rock, és az alternatív pop modern indie ötvözettel egy nagyon izgalmas stílusban, és a többi már vézéjé a szerep és a szó, hiszen hallhattuk a Cold Hearted Troopert és a Mókuskereket, és jön még három remek dal. Mesélj egy kicsit a pályádról, és mutatkozz be, hiszen most itten a nulla küszöbről indulunk.
1: Abszolút, szervusz, Libi, köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Alapvetően, ahogy mondod, gyakorlatilag új vagyok a pályán olyan szempontból, hogy VZ művész néven gyakorlatilag egy éve kezdtem el dalokat írni és publikálni. Másik oldalról viszont nem vagyok annyira új, gyerekkorom óta zenélek, én basszusgitáros vagyok, és alapvetően, ahogy említetted az inspirációkat, abszolút pop-rock, 90-es évek gyökereken nőttem fel, és jelenleg is ez az, ami leginkább meghatározza a hangzásomat, a zeneiséget, a zenei világomat.
0: Olvastam egy izgalmas méltatást, dicséretet az új dalról, az utazóról, Susan Lewis-zal.
1: Így van.
0: Na, erről mesélj kicsit. Ki ő, mi ő, bevallom, nem ismerjük olyan jól, mint kéne.
1: Igen, ezen javítsunk. Igen. Alapvetően én úgy alkotok zenéket, hogy gyakorlatilag szövegtől a zeneírásig, a hangszeres játékig gyakorlatilag mindent megcsinálok, kivéve az éneket. Ehhez gyakorlatilag vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy én már több vendégelőadóval működtem együtt. Többek között Rádi Nórival, Burai Annával, Hello Annival, illetve Susan Lewis-szal, polgárnővén Súlya Zsuzsával. Különböző úton, módon találkoztunk egyébként a hölgyekkel, teljesen más mások a kvalitásaik, teljesen más a zenei világuk, nagyon jól illeszkednek a különböző dalokhoz. Ha már kérdezted egyébként Zsuzsát, Zsuzsával bő másfél éve találkoztunk, és azóta már három dalt rögzítettünk, adtunk ki. Elsősorban ővé a magyar nyelvű indie vonal. Nagyon jól áll neki, nagyon szeretem egyébként az ő hangját, orgánumát is, és azt mondom, hogy egy nagyon érzelmes és kicsit pimasz előadói stílusa van, ami nagyon passzol a magyar nyelvű indie dalokhoz.
0: Van, amikor kell hozzá, az is. Ezek szerint most ugye a remek dalok, ha összeállnak albummá, lemezzé, ma ez mindig egy kérdés, hogy lesz-e belőle LP-CD, de a lényeg, hogy eljusson ugye azokhoz, akikhez szól, vagyis mindenkihez, és a különböző ugye internetes csatornákon, fórumokon nyilván el is jut. Ezt úgy értsük, hogy van egy énekes gárdád, akire írod a dalt, hogy ezt most ugye te énekeld el, és ezek lányok, vagy fiúk, vagy hogy kell elképzelni itt a daloknál is, ugye mindig más az énekes, akit felkérsz, vagy akinek írsz, vagy hát te számod, de ugye nem énekelsz, mindent nem tudhatsz te se.
1: Így van, jusson szerep másoknak is. Valójában van egy majd 200-nyi szinte kész dalom, ami tényleg azt arra vár, hogy végleges formába öntődjön. Tulajdonképpen ehhez keresek előadókat. Nyilvánvaló, hogy az azért cél, hogy bár kész a dal, azért az előadónak a személyisége is megjelenjen. De olyan formában, azt mondom, jelenleg leginkább ezek olyan kézdalok, amikhez a megfelelő hangokat keresem. És azt gondolom, már jó néhányhoz meg is találtam itt a közelmúltban.
0: Nyilván erre megvan a módszered, de ez egy hálás dolog, amikor megírtál egy remek szerzeményt, egy dalt, a remek szöveggel, hangszereléssel, stílussal, mert ugye stílus nélkül nincs művész, És akkor már csak az van, hogy na, szemezgessünk, kinek szerezzünk örömet, vagy ki az, akit megkérjünk, hogy szorítson rá egy kis időt, mert nyilván, amikor egy, most mondom, a régi öregeket, hogy akár Charlie-tól kezdve, Takács Tamáson át, vagy a Szolnoki, mindegy, ugye nem biztos, hogy mindenki azt mondja, hogy tudok erre időt szánni. Tehát nyilván azért, de azért sokan örülnek, és ezzel nem lesz gondot szerintem. Sok jó hang van, tehetséges nép vagyunk, úgyhogy ki tudod választani még azt is, nem csak, hogy jó hangja legyen, hanem passzoljon esetleg a személyiségéhez. Jól lehet, előbb volt meg a dal.
1: Jól látod egyébként, tehát fontos az, hogy nyilván szubjektív, ugye minden dal szubjektív, akár ugye mondani valóját, akár a stílusát tekintve, tehát nem fog mindenkinek minden tetszeni. Nyilván, tehát fontos az számomra, hogy aki végül előadja, ő tudjon azonosulni a dallal. Aztán már, hogy egyébként időben ki hogy jön rá, az egy másik történet. Másodrészt viszont ugye pedzegeted azt a kérdést, hogy írok-e dalokat. Valójában hosszabb távon tényleg az a célom, hogy producerként, dalíróként, szövegíróként legyen olyan kreditem és ismertségem, ami gyakorlatilag a jövőbeli együttműködéseket meg tudja alapozni. Tehát jegyezzen így a szakma.
0: Ez meg is lesz, hiszen nemrég kezdted. Gyorsan muzsikáljunk, nehogy ne legyen időpont, az utazó lesz a végén, amiről olyan jókat olvastam. VZ, visszavárunk szeretettel, és sok sikert a tartalmas munkához.
1: Köszönöm szépen, viszlát.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
1: Gion Nándor, virágos katona. 14. rész.

Reggel az öreg Imris Lázár korán felkeltett. Ideges volt, sürgetett, hogy gyorsan mosakodjak meg, és rohanjak a konyhába reggelizni. A kastélyban már mindenki talpon volt, nagyon is elevenné vált az este még kihalt udvar. Béresek, kocsisok, asszonyok sürgölődtek, csupán Kedves a vadliba ült továbbra is nyugodtan a tornác díszes karfáján, és néha felborzolt tollal gágogott. Szerettem volna most is megetetni, de nem lehetett. Siettem a konyhába, ahol 3-4 asszony tüsténkedett a tűzhelyek körül. Egyikük tükörtojást és kenyeret rakott elém, gyorsan megettem, és rohantam vissza az öreg Imrishez. Türelmetlenül várt a szobája előtt, hóna alatt volt a citerám, a kezembe nyomta, aztán siettünk végig a tornácon. Betuszkolt egy ajtón valami előszoba félébe, ahol fogasokat láttam. Onnan meg bementünk a szalomba. Az öreg Imris nem engedte, hogy körülnézzek. A szalon végébe vezetett, a fal mellé, leültetett egy zsámolyra, odahozott egy alacsony asztalkát, amire rátettem a citerát, és akkor azt mondta. Kezdj el játszani, és ne mozdulj innen, amíg én nem szólok. De hát itt nincs senki, mondtam. Kinek játszam? Te csak játszál. Az uraság hallja az ebédlőben is. Később majd átjönnek ide a Frédi nagyságos úrral, de te akkor se állj fel. Köszönni sem kell, csak játsszál tovább. Ha nagyon kifáradsz, pihenj egy keveset, 5-10 percet, aztán folytasd, amíg én nem szólok, hogy hagyd abba. Mit játszom? Mindent, amit csak tudsz. Kezd el. Rendben van, elkezdtem. Pásztor dalokat kezdtem játszani, ezekből rengeteget tudtam, és legjobban is szerettem őket. Az öreg Imris Lázár figyelmesen hallgatott, aztán elégedetten bólintott, és kiment a szalomból. Egyedül maradtam. Egymás után játszottam a pásztor dalokat, és közben alaposan körülnéztem. A szalon közepén hatalmas asztal állt, rajta mindenféle italok. Az asztal körül 10 szék, faragott székek, nagyon emlékeztettek a tornác oszlopaira és a karfára. Az egyik sarokban majdnem a plafonig érő cserépkályha melegített. A kályha közelében 2 heverő, velem szemben a falon 2 nagy kép. Az egyiken egy öreg asszony imádkozott, a másikon pedig egy bárány bekecses kisfiú állt, térdig érő hóban, és sírni készült. Ezen kívül a falak mellett 5-6 alacsony vitrin sorakozott, a tetejükön rengeteg kisebb-nagyobb vázával, amelyeket bizonyára Vári János felesége rakott oda, amikor még itt élt a kastélyban. Tudtam, hogy valamikor itt élt a felesége és a 2 fia is, de én sohasem láttam őket. Régen elköltöztek már, itt hagyták Vári Jánost egyedül ebben a hosszú épületben. És én most játszottam neki a névnapjára, anélkül, hogy láttam volna. Lehet, hogy hiába is játszottam, lehet, hogy még ágyban feküdt valamelyik távoli szobában, és nem is hallotta a citerát. Egy idő múlva kezdtem kellemetlenül érezni magam a tágas szalomban. Nagyon üres volt, és nagyon hangosan pengtek a citera húrjai az ürességben. Szerettem volna, ha bejön valaki, mindegy, hogy ki. A más nem, hát legalább a Kedves, az a furcsa vadliba. Aztán megláttam a Kedvest. Illetve az első pillanatban azt hittem, hogy ő az. Szakasztott olyan vadliba volt, mint a Kedves. Az egyik vitrin tetején állt a vázák között. Mereven előre nyújtott a nyakát, mintha figyelne valamit. De ez nem a Kedves volt. Halott vadliba volt. Kitömött vadliba. Ő volt az egyetlen vadász trófea a szalomban, pedig Vári János sokat járt vadászni, sok vadat lőtt. Így hát az egyetlen kitömött vadlibának játszottam a pásztor dalokat elég sokáig.

Éppen pihenni akartam egy kicsit, amikor nyílott az ajtó, és belépett egy ritka hajú, szemüveges ember, aki engem főleg a kántorunkra emlékeztetett. Sűrűn pislogott a szemüvege mögött, és nyájasan rám mosolygott. Ő volt a frédi nagyságos úr, aki pártot akart alapítani. Mögötte feltűnt mindjárt Vári János is. A legszebb devecseri gazda, ahogy a tukban nevezték. 50 év körüli magas, széles vállú ember volt. Akkora volt, mint a vöröshajú csoszogó törökök. Csak karcsúbb és szebb azoknál. Ő nem mosolygott rám, észre sem vett. Odalépett az asztalhoz, bort töltött két pohárba, aztán a frédi nagyságos úrra leültek egymással szembe, és inni kezdtek. Rengeteg bort megittak. Gyorsan ürítgették a poharakat, közben egy szót sem szóltak egymáshoz. Úgy ünnepelték Vári János neve napját, mintha gyászolnának. Felőlük nyugodtan játszhattam, amit akartam. Játszottam is össze-vissza mindent. Aztán újra a pásztor dalokat kezdtem, ők meg egyenes derékkal ültek a faragott székeken, és szótlanul ittak. Később frédi nagyságos úr lassan előre görbült, Vári Jánosnak meg csúnyán megduzzadtak a szemhéjai, de még akkor sem hagyták abba. Ittak tovább egészen addig, amíg frédi nagyságos úr keserves sóhajjal ráborult az asztalra. Akkor Vári János töltött magának még egy pohár bort, egy hajtásra kiitta, felállt, vállára vette az alért vendéget, és kivitte a szalomból. Utána mindjárt bejött az öreg Imris Lázár, és azt mondta, megállhatsz, most aludni fognak. Te is lepihenhez délutánig. Mi volt ez? Hápogtam. Én még életemben nem láttam ilyen névnapot. Isznak és hallgatnak. Ne törődj vele, mondta az öreg Imris. Minden évben így van. Legtöbbször azonban egyedül ünnepel, és olyankor még többet iszik. És két hétig csak ezt csinálja? Néha vadászik is, olyankor majd többet pihenhetsz. Mikor kártyázik? Ma délután. Menj és pihent ki jól magad.

A délután ugyanúgy kezdődött, mint a reggel. Egy ideig csak a kitömött vadlibának játszottam az üres szalomban, aztán bejött Vári János meg Frédi nagyságos úr, és nekifogtak az imásnak. De most nem részegedtek le, mert megjöttek a vendégek. Elsőnek a két német érkezett meg, Jakob Hauser, az eladósodott téglagyáros, és Johann Friedrich, a hentes. Aztán Tóth Imre, aki lovakkal kereskedett, Gálik Imre, a boltos, és Kis János, a kocsmáros. Végül pedig a két szerb, Milos Rocanov, a gazdag disznókereskedő, és Ilija Jankovics, a fényképész, aki képes levelező lapokat is csinált. Az öreg Imrés Lázár sorra bevezette őket a szalomba, bort töltött nekik, Vári János pedig nyájasan biccentett feléjük, amikor leültek az asztalhoz. Én közben szorgalmasan vertem a citara húrjait, és nem tudtam hova lenni a csodálkozástól. Ezekkel az emberekkel Vári János szóba sem állt, amikor a hintóján végig gördült a Szent Tamási utcákon. Most meg együtt iszik velük az asztalnál. De Vári János csak hamar megmagyarázott mindent. Miután a vendégek kényelmesen helyet foglaltak, és már megittak két-három pohár bort, Vári János az öreg Imrés Lázárhoz fordult. Várunk még valakit? Kérdezte. A névnapján most hallottam először a hangját. Nem, mondta az öreg Imrés, aztán egy papírlapot húzott elő a zsebéből, és felolvasta. 8-szor készpénz, 1-szer hízott disznók írásban adva, 1-szer téglarakomány írásban adva. Szükségünk van téglára? Kérdezte Vári János. Igen, mondta az öreg Imrés. Bővíteni kell a lóistállót. Vári János akkor kezébe vette a poharát, felállt, és rövid beszédet tartott. Önök a vendégeim. Önök pénzzel jöttek, és kártyázni akarnak velem. Lehet, hogy fél óra múlva valamelyikükből földesúr lesz. Önök most nem hitvány kereskedők, nem piszkos mesteremberek, és nem alázatos szatócsok. Amíg a pénzük tart, önök egy magyar földesúr vendégei. Önök most urak. Érezzék jól magukat nálam. Kiitta a poharát, leült, és Frédi nagyságos úrra mutatott. Ismerjék meg a vendégemet, Frédi nagyságos urat. Előkelő ember. Pártot akar alapítani. Olyan pártot, amely testvérekként vezeti egymás karjaiban magyarokat és a nemzetiségieket. Szerinte a demokrácia és az azonos jogok biztosításával válhat csak Magyarország erős nemzeti állammá. Így álmodta ezt meg Jakubovics Oszkár is. Ne gúnyolódj, mondta Frédi nagyságos úr, és ő is beszédet akart tartani. Jászi Oszkár, hagyjad! Intette le Vári János. Az urak véleményét akarom hallani. A hét ember, akik kártyázni jöttek, kérdően összenéztek, de senki sem szólt. Vári János azonban nem hagyta annyiban a dolgot, azt mondta. Szerintem már így is túl nagy a demokrácia. A nemzetiségek már most is külön államot alkotnak az államban. Bankjaik, színházaik, érdekközösségeik vannak. Iskoláik ma megtagadják a magyar nyelv tanítását. Ilyen a világ egyetlen nemzeti államában sem létezik. Mi a monarchia polgárai vagyunk, mondta Johann Friedrich. Önök Magyarország polgárai. Ezt jól jegyezzék meg. A kiváltságaikat meg kell nyírbálni. És akkor a magyarság a legerősebb nemzet. 20 év alatt elnyeli vagy kiszorítja a németeket, szerbeket. No, borogta dühösen Milos Rocanov. Lehet itt még szláv birodalom is, ha egyszer. Na de kérem, ugrott fel méltatlankodva Frédi nagyságos úr. Köszönöm, mondta Vári János Milos Rocanovnak. Pontosan ezt akartam Frédi nagyságos úr tudtára adni. Egyébként sem volt szándékomban senkit sem megsérteni.
Érezzék jól magukat az urak. Néhányan elmosolyodtak a tréfán, csöndben iszogattak tovább, később pedig Vári János felé mutatott és megkérdezte. Ő megfelel? Nem az én emberem. Megfelel, mondták a többiek, és felálltak az asztaltól. Én három lánc földárával jöttem, mondta akkor Milos Rocanov. Beteltem egyszerre a bankba? Nem, mondta Vári János. Nem ravaszkodunk. Csak egyenként. Az öreg Imris Lázár odajött hozzám, és a kezembe nyomott egy kártyapaklit, és gyorsan elsuttogta az utasításait. Alulról osztasz, előm az uraságnak, két lappal indulnak. Minden osztás után újra összekevered a lapokat. Emelés nincs. Az egész társaság átment a kártyaszobába. Izgatottan siettem utánuk az öreg Imrissel, hiszen egész idő alatt erre vártam. A kártyaszobában csak egy kis kerek asztal állt hét székkel, semmi más. Vári János helyet foglalt az egyik széken, és elsőnek Milos Rocanov ült le vele szemben. A többiek a fal mellé húzódtak. Az öreg Imris Lázár megállt az asztal közelében, előhúzott egy papírdarabot, aztán intett nekem, hogy menjek az asztalhoz. Odaálltam Vári János és Milos Rocanov közé, és remegő kezekkel összekevertem a kártyákat. Egy lánc föld a bank, mondta ünnepélyesen az öreg Imris Lázár. Kezemben tartottam a kártyacsomagot. Osztottam nekik egy-egy lapot, amit fel sem emeltek az asztalról, mindjárt eléjük rogtam a következő lapot is. Előbb Vári Jánosnak, aztán Milos Rocanovnak. Akkor megnézték a kártyákat. Mivel én állva osztottam felülről, beleláttam a lapjaikba. Milos Rocanovnak 19-e volt, ezért természetesen megállt. Vári János 8-ast és 7-est tartott a kezében, újabb lapot kért. 10-est kapott, elbukott. Két lánc föld a bank, mondta az öreg Imlis Lázár. Ismét megkevertem a kártyapaklit és osztottam. Ezúttal mindkettőjüknek 19-e volt, de mivel Milos Rocanov tartotta a bankot, ő nyert. Négy lánc föld a bank, mondta az öreg Imris. A következő osztásnál megint Milos Rocanov nyert 21-jel, Vári Jánosnak 18-a volt. Nyolc lánc föld a bank. Egyre izgatottabb lettem. Még hét osztás, és elúszik a 600 láncos birtok. De Vári János biztos volt a dolgában. A negyedik osztásnál megáll 17-nél. Két lapból Milos Rocanovnak is 17-je volt, ha megáll, negyedszer is nyer. Kért még egy lapot. A zöld hetest kapta. Vége, mondta az öreg Imris. Rövid várakozás után pedig ismét közölte. Egy lánc föld a bank. Milos Rocanov ezt a játszmát az első osztásnál elveszítette. A harmadiknál már idegeskedett. Először nyert ugyan, de aztán egészen jó kezdő lapokkal elbukott. Vári János alig 5 perc alatt elnyerte tőle a három lánc földárát. Utána Kis János, a kocsmáros következett, aki két lánc földárával jött. 3 osztással elveszítette. A többiek csak egy lánc földárát hozták. Most már nem izgultam. Ez a kártyázás tulajdonképpen nem is volt érdekes. Vári János egyszerűen nem veszíthetett. Higgadtan, megfontoltan játszott, mint aki holdbiztosan tudja, hogy a szerencséje nem hagyhatja el.

követően odaszólt az öreg Imrisnek. Lázár, dobd ki a házamból ezeket a hitvány embereket, és mondd meg nekik, hogy a magyar földesúr még mindig erősebb a kupecoknál és a szatócsoknál. A hét ember lehorgasztott fővel ment ki a kártyaszobából. Az öreg Imris szinte terelgette őket. Vári János meg átment a szalomba, és bort töltött a poharába. Mire való ez a komédia? Kérdezte ekkor felháborodva Frédi nagyságos úr. Évenként egyszer meg kell őket leckésztetni, mondta Vári János. A feltörő polgárság tanulja meg tisztelni a magyar földesurat. Nem méltó hozzád ez a bohóckodás, mondta Frédi nagyságos úr. Tudom, mondta Vári János, és felhajtotta a poharát. A dúsgazdag Dungyerszkiakkal kellene kártyáznom, és örülni, hogy maguk közé fogadtak. Esetleg kaszinóba járni, és egy éjszaka szemrebbenés nélkül elveszíteni a birtokomat. Utána bizonyára elhelyezkedhetnék a vármegyénél. Nem, kedves barátom. Láttam én már elbukott gentriket zsidó kereskedőnek kibicelni néhány pofa italért. Nem. A polgárság jöjjön ide hozzám. Adja meg a tiszteletet, és hagyja itt a pénzét. Erre neked nincs szükséged. Elárulok valamit. Szükségem van rá. Nagyobb szükségem van a pénzükre, mint a tiszteletükre. A 600 lánc föld mellett is. Annyira nincs szükséged a pénzükre, hogy kockáztasd a birtokodat. Semmit sem kockáztatok. Láttad, hogy játszanak? Szánalmasan. Nem tudnak ellenállni a csábításnak, hogy negyed óra alatt kiebrudalhatnak a birtokomról. De amikor a közelébe kerülnek, elvesztik a fejüket. Jöhet egyszer valaki, aki nem veszti el a fejét. Megválogatom, hogy kikkel ülök le kártyázni. Az öreg Lázár tudja, hogy kit szabad beengedni. Egyszer még így is cserben hagyhat a szerencséd. Nem csak a szerencsémben bízom. Vári János az asztal lapjára csapott. Aztán felemelte a kezét. Az asztalon egy kártyalap maradt. A makkász. De János, rebegte halott halványan Frédi nagyságos úr. Ekkor észrevették, hogy én is ott állok a hátuk mögött. Én ugyanis nem tudtam, hogy mit csináljak. Az öreg Imris nem volt a szalomban, hogy utasítást adjon, így hát tanácstalanul ácsorogtam, és hallgattam a beszélgetésüket. Vári János fenyegetően elébem lépett, és azt mondta, ha valaha egy szót szólsz arról, amit láttál. Miről? Kérdezte mostobán, és ezzel életem legokosabb válaszát adtam. Semmit sem láttál? Kérdezte gyanakodva Vári János. Semmit. Vári János és Frédi nagyságos úr egymásra nézett, és akkor Vári János azt mondta, ezentúl minden évben te fogsz osztani és citerázni a névnapomon. Köszönöm, mondtam. Jól érzed itt magad? Igen, mondtam, holott egyáltalán nem éreztem jól magam. Okos fiú, mondta elégedetten Vári János. És remekül játszik a citerán, mondta Frédi nagyságos úr. Kiváló hallása van. Érdemes lenne tanítatni ezt a gyereket. Nem rossz ötlet, mondta gyorsan Vári János. Majd beszélek a pappal. Járhatna zenedébe. Lenne egy rendes kántorunk a templomban. Mindig irigyeltem a zenészeket, mondta álmodozva Frédi nagyságos úr. Nem a kántorokat, hanem akik a pódiumon játszanak. Láttam néhány nagy zenészt, és láttam, amikor az emberek ünnepelték őket. Játsszál, fiam, mondta Vári János. Névnapom van! Két hétig játszottam a citerán a Vári kastélyban. Többé nem szólt hozzám sem Vári János, sem Frédi nagyságos úr. Egymáshoz sem beszéltek, amikor a szalomban ültek. Csak ittak állandóan.

Egy hét múlva a Frédi nagyságos úr megbetegedett. Attól kezdve Vári János egymagában ivott. Néha elment vadászni, olyankor kipihentem magam, és megetettem kedvest, a vadlibát. És több pénzt kaptam, mint a tuki házi bálokon egész télen.

Virágos katona. Guillaume Nándor regényéből Seres Zoltán olvasott fel. A 14. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező E. Román Kata. A rádiós regénytárt hallották.

0: Frank Peter Zimmermann szólaltatta meg Johann Sebastian Bach D-moll kettős verseny hegedűre és oboára című művének harmadik tételét. Közreműködött az angol kamarazenekar. Vezényelt Jeffrey Tate.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Az emberi méltóságot, a reményt és a békét szolgáló közösségek építésére buzdított 14. Leó pápa Madridban, mintegy 15 ezer ember előtt, számolt be vasárnap esti cikkében a Vatikán News. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európa identitását évszázadokon át a keresztény hit formálta, ezért ennek lelki örökségét ma is őrizni kell. A Szentatya szerint a társadalmi párbeszéd és a sport egyaránt hozzájárulhat az összetartozás, a béke és az egység erősítéséhez. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteken pusztító földrengés áldozatainak támogatására. A rádiónkhoz eljuttatott közleményben azt írták, hogy a Mindanao szigetét sújtó 7,8-as erősségű földrengés legalább 19 halálos áldozatot követelt, és több mint 200-an megsérültek. A segélyszervezet felvette a kapcsolatot helyi partner szervezetével, és a magyar lakosság támogatását kéri a katasztrófa által érintett közösségek megsegítésére. Ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Magyarország külpolitikája Európában. Írt a közösségi oldalán Orbán Anita külügyminiszter a külügyminisztérium oldalán. A hétfői állománygyűlést követően a tárcavezető kiemelte, újraindult a magyar-lengyel párbeszéd, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, valamint megszületett az uniós forrásokról szóló megállapodás. Miniszteri segítséget kért a bezárt kórházi osztályok újraindításához Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere, jelentette be közösségi oldalán a politikus. A Fidesz-KDNP-s városvezető levélben fordult Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterhez a szülészet-nőgyógyászat fejlesztése, a gyermekosztály újranyitása és a térségi ellátás megerősítése érdekében. Szamosvölgyi Péter szerint ezek az ellátások elengedhetetlenek a megyei kórháztól 85 kilométerre fekvő térség lakói számára. Új európai szerepre készül a Balaton régió, amely több kidolgozott fejlesztési tervvel is rendelkezik a fenntartható közlekedés, az energetika és a vízgazdálkodás területén, mondta az MTI-nek Molnár Gábor, a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetője. A szakember szerint a térség az édesvízkészletek megóvásának kutatásával akár uniós minta régióvá is válhat. Újabb település elfoglalását jelentette be a Donyecki régióban az orosz hadsereg, közölte az orosz védelmi minisztérium. A tárca hadi jelentése szerint az orosz erők 5 front szakaszon is előre nyomultak, miközben jelentős ukrán veszteségekről számoltak be. A Moszkva által kinevezett Donyecki vezető a Veszti hírszolgáltatnak azt mondta, hogy az orosz csapatok 11 kilométerre megközelítették Kramatorszkot. Eközben több orosz régióból ukrán drón és tüzérségi támadásokról érkeztek jelentések. Hazánk időjárásáról. Többnyire napos idő várható kevés felhővel, helyenként zápor, zivatar kialakulhat. A hőmérséklet késő este 16 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 16 órakor lesz. Tizenöt óra négy perc.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Ungvári Judit. A mai adásban két budapesti kiállítást is a figyelmükbe ajánlunk, melyek közül az egyik a Jelenések könyvének látomásait bemutató apokalipszis ábrázolásokat helyezi középpontba, míg a másik a divatfotográfia világába ad mélyebb betekintést. Végezetül bővebben szólunk egy izgalmas, történelmi és sci-fi regényről, amely a Trianon küldetés címmel utazik vissza a magyar történelemben. Tartsanak velünk!

0: A világvége várás épp úgy jellemző volt az első évezred végén, 1500 körül és a 20.-21. század fordulóján is. A korszak határokhoz közeledve ugyanis mindig felerősödött az emberekben a végső pusztulástól való félelem. Az apokalipszis az új szövetséget lezáró jelenések könyvének görög címe, és szó szerint kinyilatkoztatást jelent. János látomásainak szövege a középkor óta számos művészt megihletett. Ennek apropóján nyílt meg a Szépművészeti Múzeum grafikai gyűjteményének kiállítása, amelynek középpontjában a jelenéseket bemutató apokalipszis ciklusok állnak. A több mint fél évezred műalkotásait felvonultató tárlatot Szent Imrei Kristóf járta be Bodnár Szilvia művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával.
1: Sajnos az apokalipszis témája nagyon sokszor aktuális. Arra gondolunk, hogy mi minden fenyegeti ma is az emberiséget. A háborúk, a klímaválság, a mesterséges intelligencia, a világjárványok, tehát igencsak sok minden aggasztja az emberiséget. A Szépművészeti Múzeum gazdag, mint egy 90 ezres metszet és 9 ezres rajzgyűjteményében több olyan sorozat is található, amelyek az apokalipszis témáját dolgozzák fel. Ezek közül 4 látható ezen a kiállításon. Albrecht Dürer sorozata a legkorábbi, 1498-ban jelent meg, a következő az 1522-es idősebb Lukács Cranach és műhelye sorozata, a francia Jean Duvet 1555-ben fejezte be a sorozatát, ezek rézmetszetek, és a negyedik sorozat pedig az 1899-ben megjelent litográfia sorozata Odéon Redonnak.
2: Mik a fő hasonlóságok, illetve különbségek ezek között az apokalipszis ciklusok között?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis pont ez a kettősség rajzolódott ki a kiállításon, mert Dürer sorozata igencsak elterjedt Európa szerte, ezért rányomta a bélyegét a következő évszázadok apokalipszis ábrázolásaira. A későbbi művészek motivumokat vettek át tőle, témákat ragadtak ki az ő sorozatából, de mindegyik sorozat más. Más a motivációja, más a politikai tartalma, és mindez jól látható a sorozatok megtekintésekor.
2: Mik azok a gyakrabban, vagy éppen ritkábban előforduló, az apokalipszis témakörébe tartozó képtípusok, amelyek megjelennek itt a kiállításon?
1: Az apokalipszis a világvége eseményeit jövendőli meg, ugyanis a új szövetséget lezáró jelenések könyvének a görög neve az apokalipszis. A jelenések könyvét eredetileg görög nyelven írták. A világvége eseményeit a emberiséget sújtó csapásoktól kezdve szimbolikus és lázálomszerű képekben írja le a szöveg, és a csapások után a jó és a rossz, tehát az isteni és a sátáni erők harca következik a szövegben, és az utolsó ítélet eseményeit is olvashatjuk egészen a reményt keltő és reményt hozó eseményekig, ugyanis a jó győz, az isteni erők győzelmével eljutunk az új Jeruzsálemig. A jelenések könyvének a záró jelenete éppen ezt a reményt hangsúlyozza, a sátánt 1000 évre láncra verik, és eljön Isten országa, az új Jeruzsálem. Ezeket az eseményeket a szöveg alapján mutatják be az ábrázolások is. Tehát a János, evangélista János megkapja az égi jelet, hogy üzenetként a 7 kis-ázsiai egyház gyülekezet számára írja le mindazt, amit most látni fog, tehát amilyen isteni jelenésekben részesül. 7 kis-ázsiai gyülekezetről van szó. Ez a bizonyos 7-es szám, ez végigvonul az egész szövegen, ugyanis a 7, a 7-es szám a Bibliában teljességet jelez. 7 arany gyertyatartóról van szó, ezek a kis-ázsiai gyülekezeteknek a szimbólumai. 7 pecsétes könyv tartalmazza a világvége eseményeit, a megjövendőlt eseményeket, ezeket a pecséteket egyedül a hét szarvú, hét szemű bárány, aki azonos Jézus Krisztussal, csak ő tudja feltörni. A katasztrofális események sora a pecsétek feltörésekor következik be, és a hetedik pecsét feltörésekor megint csak hét harsonát kap hét angyal, és ezeknek a harsonáknak a megszólalásakor újabb csapások érik az emberiséget. Mindezeket nagy erejű képekben ábrázolja Albrecht Dürer, és az ő nyomán a többi művész is ezeket a víziókat nagyon szuggesztív módon ábrázolják.
2: Igen, tehát rögtön, ha itt elindulunk a kiállítás bevezető részében, akkor Albrecht Dürer a már említett 1498-ban kiadott Fametszet sorozatába kaphatunk betekintést. Alapvetően miért kaptak kiemelt jelentőséget az ő apokalipszis ábrázolásai?
1: Egészen különleges dolog történt az ő apokalipszis sorozata kapcsán, ugyanis az apokalipszis témáját már a középkor óta ábrázolták, kéziratos bibliák miniatúráin, vagy kárpit sorozatokon, vagy templomi üvegablakokon, és a könyvnyomtatás és a fametszés feltalálása nyomán a 15. században nyomtatott bibliákban is fametszetekkel ábrázolták az apokalipszist. Általában körvonalrajzra szorítkoztak ezek a fametszetek. Dürer változtatta át, és művészi erejű, nagyméretű kompozíciókká ezeket a egyébként sokkal jelentéktelenebb apokalipszis illusztrációkat. Hát ő az, aki egész oldalas fametszetekben, ezeknek a hátoldalára nyomtatva a szöveget, igazi művészi eszközzé alakította magát a fametszet technikát.
2: Szintén érdemes azt gondolom megemlíteni Zygmunt Hebenstreit nevét, akinek egy külön szekcióban láthatóak a csodálatos üvegablak tervei. Mit kell tudni róla, illetve ezekről a munkáiról?
1: Zygmunt Hebenstreit 1603-ban készített egy rajzsorozatot. Ez számomra különösen is fontos, ugyanis ezeket a rajzokat én publikáltam 2003-ban, és találtam a sorozathoz egy negyedik darabot a British Museum gyűjteményében. Azért nagyon érdekes ez a sorozat, mert Hebenstreit, aki egy müncheni üvegablakfestő volt, kisméretű apokalipszis fametszetek nyomán készítette, felnagyítva és köralakúvá alakítva ezeket a kompozíciókat. Tehát ma négyet ismerünk ezek közül, de feltehetően egy hosszabb sorozatnak a részei voltak. Az is nagyon érdekes, hogy melyik szakaszát ábrázolják ezek a rajzok az apokalipszisnek. A Szépművészeti Múzeumban összesen három rajzát őrizzük, és ezek szerepelnek a kiállításon. Mindezek a jelenések könyvének 8. részéből kiragadott jelenetek. Az egyik a második harsona megszólalásakor bekövetkező katasztrófákat ábrázolja. Itt a hajók egyharmada elsüllyed, mert egy égő hegy zúdul a tengerbe. A harmadik harsona megszólalásakor egy égő csillag egy kutba zuhan, és megmérgezi a kutakat, és ez megöli az emberek egyharmadát. És a harmadik kép, ami a negyedik harsona szó, itt nagyon érdekes részlet, hogy itt egy angyalról van szó, aki háromszoros jajt kiált, szemben Dürer sorozatán egy sas kiáltja a háromszoros jajt. Ez azért van, mert Dürer ábrázolása a Vulgátán alapul, az ugye a latin fordítása a Bibliának, és ott sas szerepel. A görög kiadásban viszont, amin ez az ábrázolás alapul, ott viszont egy angyal szerepel ezen a helyen.
2: Ha pedig eljutunk a tárlat záró szakaszába, akkor ott a 20. századi magyar művészek grafikáival találkozhatnak a látogatók. Hogyan reflektálnak ezek a művek az apokalipszis témájára?
1: A kiállításon nem egyedül a jelenések könyve ábrázolásait akartuk bemutatni, hanem a fogalom általánosabb jelentését, ami ugye katasztrófát, szorongást, egzisztenciális bizonytalanságot is jelez. Ezt az aspektust képviselik a 20. századi magyar művészek a kiállításon, Gondor Béla, Stadtner Béla és Csohány Kálmán művei. különösen emblematikus mű, Kondor Béla Apokalipszis bábokkal és masinákkal című részkarca 1956-ban készült, mégpedig már az októberi forradalom után. Akkoriban nem lehetett nyíltan utalni erre a levert forradalomra, ezért utalásokkal, szimbólumokkal beszól Kondor erről az eseményről. A részkarcon egy tákolt masinát, egy tankszerű tákolt masinát látunk, amelyet emberi lábak mozgatnak, és ez a tákolmány, ez neki megy a védtelen és fegyvertelen embereknek. Egy középkori lovagra emlékeztető figurát is látunk a lapon, aki aknavetőszerű fegyvert tart a kezében, tehát ez is kortárs haditechnikára utal. Egyébként ez jellemző volt Kondorra, hogy groteszk alakokkal ironikus módon ábrázolt nagyon súlyos témákat.
2: Ön szerint milyen inspirációt jelenthet a mai alkotók számára a jelenések könyvének látomásai, vagy akár kifejezetten Dürer apokalipszisről szóló fametszetei?
1: Mivel ez a téma mindig aktuális, és a szöveg is, és az illusztrációk is nagyon erőteljes és mélyértelmű képek, ezért mindig szolgálhat az apokalipszis inspirációul. Akár úgy, hogy konkrét jeleneteket próbálnak akár a látogatók vagy a művészek megjeleníteni, akár úgy, ahogy például egy 120 évvel ezelőtti sorozat a kiállításon Odéon Rödön tett, hogy csak egy-egy szimbolikus alakot ragadott ki a sorozatból. De szolgálhat egy absztrakt műhöz is inspirációul ez a téma, ami valamilyen fenyegetést vagy valami fenyegetettséget ábrázol.
2: Egészen szeptember közepéig látogatható ez a mintegy 100 műalkotást bemutató kiállítás. Milyen programokkal törekszenek színesíteni, még inkább színesíteni ezt az izgalmas anyagot?
1: A múzeumnak nagyon inspiráló és innovatív múzeumpedagógiai osztálya és közönségszervező osztálya van, úgyhogy ők már terveznek valamilyen zenei programot is, meg különleges tárlatvezetéseket, illetve gyerekprogramokat. Például rajzolni is lehet a kiállításon, le lehet ülni egy asztalhoz, és ott ki lehet egészíteni az apokalipszis jeleneteit.
0: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás egészen szeptember 20-áig tekinthető meg Budapesten a Szépművészeti Múzeumban. Bodnár Szilvia művészettörténésszel, a tárlat kurátorával, Szent Imrei Kristóf beszélgetett.

0: A divatfotó vajon csak a ruhákról szól, vagy sokkal inkább arról, hogyan látjuk önmagunkat és egymást a városban, a közösségeinkben, a mindennapjainkban. A Kiscelli Múzeum májusban nyílt időszaki kiállítása közel 50 magyar fotográfus munkáin keresztül mutatja meg, hogy az öltözködés, a test és a stílus miként válik az identitás és a társadalmi változások lenyomatává. Ahogy a kiállítás egyik ismertetője fogalmaz, a divatfotók nem csak a divatipar termékei, hanem komplex kulturális dokumentumok is. E gondolat mentén beszélgetett telefonos formában Kovács Éva Rebeka, a tárlat egyik kurátorával, Szarka Klára fotótörténésszel.
1: A Lookbook a korábbi divat és város kiállítás folytatásaként jött létre. Mi volt a gondolat vagy a felismerés, ami miatt érdemesnek látták, hogy tovább vigyék ezt a témát?
2: Részben valóban annak a folytatása, részben pedig annak a hagyománynak a folytatása, amit a 10 éves Budapest Fotófesztivál elkezdett. Nevezetesen ez a kurátor társamnak, Somosi Ritának volt az ötlete, hogy úgy nézzen ki ez a Budapest Fotófesztivál, hogy legyen egy sztár, egy külföldi sztár akár, de a magyar fotográfiának is, a kortárs fotográfiának legyen megmutatkozási lehetősége, és hogy sokat gondolkoztunk, hogy mi legyen, milyen téma, és azt gondoltuk, hogy a hagyományos műfajokat vegyük sorra, és nézzük meg egy pályázat keretében, hogy azon belül a különböző generációk, stílusú alkotók hol tartanak ebben, érdekli-e őket ez, és nagyon izgalmas eredmények születtek, és akkor így a kettő találkozott, hogy a divatfotónak nagyon itt volt az ideje már ebbe a műfaji sorozatba, és hát ugye nagyon izgalmas volt a korábbi kiállítás a Kiscelli Múzeumban.
1: A kiállítás egyik központi kérdése az identitás és az öltözködés kapcsolata, ha jól tudom. Ön szerint
2: igen,
1: ma
2: igen, igen.
1: Mit árul el rólunk a ruházatunk?
2: Hú, hát ez egy nagyon izgalmas dolog. Ugye régen ez sokkal egyszerűbb volt, mert mondjuk még a középkor végén, az újkorban is rá lehetett nézni valakire, és nagyjából mindent meg lehetett róla mondani, hogy özvegyasszony, hogy milyen társadalmi státuszban van, vagy éppenséggel kéményseprő, stb. Ugye ez nagyon megváltozott, és hogy látszólag a globalizáció miatt, mintha uniformizálódott volna esetleg a viselet, de azért ez nincsen így. Sokkal többet árul el nem csak rólunk, hanem a korszellemről is, arról a világról, ami körbevesz bennünket, hogy hogyan öltözünk, hogy viselkedünk, hogy viszonyulunk egyáltalában az öltözködést. Hogy igazából ez ma is szerintem legalább olyan nyomozói munka, mint ahogy korábban volt.
1: Azt tudjuk, hogy a divatfotók kulturális dokumentumként is működnek. Mit tudnak ezek a képek megőrizni egy korszakból, amit mondjuk más műfaj, mondjuk egy festészet nem tud?
2: Ez az egyik legizgalmas, legalábbis nekem, mert nyilván a fotótörténet mindig is érdekel, de hogy mennyire izgalmas, hogy a kiállításnak a plakátja és a vivőképe, az Keleti Évának, idén vesztettük el nagyszerű Kossuth Díjas fotográfusunkat, neki egy 50-es években készült divatfotója. Ez a divatfotó annyira eleven volt, annyira hatni tudott, annyira betöltötte azt a szerepet, hogy mit jelent a viselet, mivel lehet ezt egy platformra hozni. Vita nélkül eldőlt, hogy az ő 3 kiállított képek közül az egyik lesz a plakátkép. És hogy azon túl, hogy megőrzött persze egyfajta életstílust, megőrizte azt a nagyon érzékeny mondani valót, hogy mit jelent a nőiség, a nőiesség az 50-es években. Mi számított vonzó ideálnak? Hogy nézett ki az utca? Mert hogy egy speciál utcán van ez a felvétel, és még ezer más dolgot. Tehát, hogy a hétköznapi életnek, hiába akár műtermi fotó is lehet egy divatfotó, mégis egy olyan izgalmas visszatükrözését adja meg, amiben az élet sava borsa benne van.
1: A kiállításon, ahogy említette, több generáció fotográfusai szerepelnek együtt. Kurátorként hogyan lehet közös narratívát formálni, találni ennyire eltérő látásmódokkal?
2: Hát itt nem csak az volt nekünk föladva az a lecke, hogy a különböző generációk a nagyon eltérő látásmódokat hogyan tudjuk egy szerves kiállítással rendezni, hanem még az a csodálatos, de azért kicsit ijesztő feladat is, hogy ezúttal a korábbiakkal ellentétben a Kisztelű Múzeum templomterét kaptuk meg, ami egy lenyűgöző kiállító tér, meg egyáltalán egy lenyűgöző tér, hát az egész Kisztelű Múzeumnak a hangulata az. Az az izgalmas, hogy én egy kicsit izgultam, szerintem a Rita is, és azt hittük, hogy sokkal nehezebb lesz, és kiderült, hogy ez a csodálatos tér, ez összefogja ezt a témát. Ahol kell, ott távlatokat nyit, ahol kell, ott közel hozza egymáshoz. Ráadásul még az emeleti részre is helyezhettünk el képeket, tehát, hogy amit kellett, azt megtörte a tér. Úgyhogy én azt hiszem, hogy egy kicsit olyan ez a kiállítás, mintha egy nagyon szép virágos réten sétálnánk, és hogy úgy egyben is hat ránk, de hogy külön-külön nagyon izgalmas felfedezni, hogy melyik virág miben érdekes, és hogyan gyönyörködte.
1: Mit árul el a kortárs magyar fotográfiáról ez a kiállítás?
2: Részben azt, amit nagy örömmel látunk, hogy most említhetném Tombor Zoltánt, vagy Martin Vandát, vagy Paul Kurucot, hogy abszolút ott van a nemzetközi élvonalban a magyar kortárs fotográfia. Meg részben, ami nekem egy különös öröm, mert hogy tanítok is, és hogy mindig az új generációk, meg akik újonnan fognak a fotóba különösen izgatnak, hogy rengeteg új tehetség is van. Tehát, hogy itt a Szipál Mártontól, Keleti Évától, nagy klasszikusok, Seffer Zsuzsától át a mai egyetemistákig és különböző fotókurzusokra járó hallgatókig szerepelnek emberek, nagyon különböző dolgokkal, és hihetetlenül izgalmas dolgokkal.
1: Mennyire változott meg a divatfotográfia szerepe a közösségi média és az állandó online vizualitás korában?
2: Nem vagyok egy divat szakértő, de úgy látom, hogy mint sok minden másban, a kánonírás az nem annyira hatásos, tehát hogy ezek halványulnak ezek a dolgok. Tegnap tartottunk a Ritával, illetve szombaton egy tárlatvezetést, és ott ő mondta, hogy a Paul Kurucz mondta el neki, hogy akkora nagy hatással van a social media kép özöne mindenre és mindenkire, ráadásul az influencerek, akiknek óriási követésük van, hogy nem lehet nem tudomást vennie a hivatásos fotográfusoknak arról, hogy ott milyen világ van, nem csak kinézetben, hanem hogy ott hogy mutatják meg magukat, meg egymást az emberek. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon izgalmas oda-vissza hatás. Több olyan kép van, Ladnyászki Máté vagy a Törő Balázsé, ahol a modellt bevitte a bevásárló központokba és a szupermarketekbe. Hihetetlenül izgalmas, ahogy az ásványvízpalackok mellett pózol, vagy azokon pózol a modell. Tehát, hogy nagyon megváltozott. Azt hiszem, hogy betört a hétköznapi élet a divatnak az egykori ugye ilyen nagy csarnokába, ahova csak kiválasztottak mehettek be.
1: És mit gondol, a mai fiatal generáció tudatosabban használja a divatot önkifejezésre, mint korábban?
2: Szerintem sokkal. Részben azért is, mert sokkal nagyobb a kínálat, ami egyfelől egy kicsit szomorú is, mert ez a fast fashion szörnyű. Szerintem nagyon rossz üzenete van a szokásainkra, a fogyasztási szokásainkra, meg hát tudható, hogy az egyik legnagyobb környezetpusztító, tehát iszonyú mennyiségű hulladékot termel. De mégis így áll a helyzet, hogy szinte mindenkinek egy nagyon gazdag kínálat áll rendelkezésre, amiből tud meríteni, hogy mit viseljen, és hogy a kötöttségek is, ahogy ugye említettem, hogy régen ránéztek valakire, pláne vidéken, de hát még a fővárosban is lehetett tudni, hogy kérem, ez egy özvegyasszony, hogy majd nincs semmi ilyen, vagy alig van ilyen társadalmi kötelezettség, ami miatt ne választhatnék bátran akármit.
1: Mit szeretnének, milyen érzéssel vagy gondolattal távozzanak a látogatók a lookbook kiállításról?
2: Én annak örülnék például, hogyha jobb kedvük lenne az embereknek, ha vidámabban jönnének ki. Azt hiszem, hogy erre minden okuk meg lehet, mert hogy van például egy nagyon szép fotókönyvünk, amit Száraz Katalin fiatal fotoművész csinált. Nőket fényképezett le, akik külföldön élnek. Még hogyha a saját jószántukból, vagy ösztöndi, vagy munka miatt élnek ott, akkor is nem könnyű a külföldön létezni. Aki tartósan létezett ott, és őszinte, az megmondja, hogy bizony sok érzelmi és egyéb nehézséggel kell megküzdeniük ezeknek az embereknek. Maga az alkotó is külföldön él, és hogy olyan nőket fényképezett le, akikkel összebarátkozott a legkülönfélebb helyekről, és kérte, hogy írják le a gondolataikat ezzel kapcsolatban, ami egy ilyen nagyon izgalmas áttekintés arról, hogy milyen színes a világunk. De hogyha mondjuk Bődei Jánosnak a csodás sorozatát említeném, amelyik egy idősek otthonában készült, ahol a farsangra beöltözött idős embereket fényképezte le, hát ha attól nem lesz valakinek jókedve, akkor semmitől. Lenyűgöző látni azt, hogy milyen jó, hogyha valaki időskorban a sok nehézség ellenére meg tudja élni annak a nagyszerűségét, hogy azt csinálok, amit akarok. Én aztán már végképp nem törődöm, hogy ki mit szól hozzá, és hogy ha akarok királynőnek öltözök be, ha akarok, akkor stűszivadásznak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy elsősorban vidámabbak lehetnek az emberek, hogyha ezt megnézik.
0: A Lookbook divat, identitás és narratíva a kortárs magyar fotográfiában című kiállítás július 15-ig várja a látogatókat Budapest 3. kerületében, a Kiscelli Múzeum templom terében. Szarka Klára fotótörténésszel, a tárlat egyik kurátorával, Kovács Éva Rebeka beszélgetett.

0: Mi lenne, ha a Trianont meg nem történté tehetnénk? Ezzel a kérdéssel játszik el Dobos János írói álnevén John P. Drummer regénye, amely a történelmi sci-fi műfajában vált bestsellerré a magyar olvasók körében. Hogy milyen indíttatás vezette a szerzőt a nagy sikerű könyv megírásához, először erről kérdezte őt Szent Imrei Kristóf rádiónk stúdiójában.
1: Ez volt az első könyvem, amiben belefogtam, és az igazság az, hogy sokan kérdezgették már korábban is tőlem, miért nem írok könyvet, mert írogattam én azért ezt, aztam, azt. És hát mondtam, hogy nem volt igazán témám hozzá. Ez a könyv pedig valahogy úgy jött, hogy ugye ez a Trianon téma azért engem valamelyest foglalkoztatott már korábban is, és én gondolkodtam, hogy hogyan volt ez, minek kellett volna másképpen történnie ahhoz, hogy ugye ne így alakuljanak a történelmi tények, és végül aztán, ahogy eljátszottam a gondolattal, hogy hogyan kellett volna, hogy másképpen történjen, így ötlött eszembe egy olyan történet, amiről azt gondoltam, hogy hát ez még egy regénynek is jó lehet, ez még egy érdekes elmesélni való történetnek is jó lehet, és ebből született tulajdonképpen ez a Trianon küldetés című könyv.
2: Ugye ez a történelmi sci-fi, ez takar magában egy időutazás, tehát itt visszamegyünk a trianoni eseményekbe, sőt, igazából a trianoni események elé, tehát ezt tényleg érdemes kiemelni. Nyilván sok ilyen példát láttunk, hogy időutazással megváltoztatni akár a történelmet, de mégis azért valamilyen szinten egyedülállónak mondható a magyar történelmet tekintve mindenképp, pedig azért sajnos elég sok fájó pont van a történelmünkben ahhoz, hogy azért legyen alapanyag, és hát nyilván Trianon ilyen szempontból az egyik legalkalmasabb erre.
1: Így van, hát ilyen időutazós történelmi sztorik azért vannak máshol is, ugye filmben is, könyvekben is lehet ilyenekkel találkozni. Valóban ez a könyv, a Trianon küldetés, ez annyiban egyedi, annyiban újszerű, hogy a magyar történelemmel foglalkozik, és talán ilyen nem nagyon volt még ezelőtt, vagy legalábbis nem volt ennek divatja korábban, hogy ilyesmi legyen. Ilyen szempontból ez egy egyedi történet. És hát igen, nyilván Trianon a kiinduló pontja a történetnek, de nem ott, nem abban az időben játszódik, hanem részben a jelenben, részben pedig a távoli múltban, jóval Trianon előtt, ahol a főszereplőink ugye azon dolgoznak, hogy változtassanak a történelem folyásán több száz évvel Trianon előtt, hogy a történelemnek a kereke egy olyan más irányba forduljon, ahol végül soha nem kerül az ország olyan helyzetbe, hogy egyáltalán egy olyan eseménynek, mint Trianon, a kérdés egyáltalán felmerüljön. Tehát tulajdonképpen ezt járja körül a sztori.
2: Mennyire számít amúgy új műfajnak a történelmi sci-fi? Gondolom azért Magyarországon igen, de nemzetközi szintéren mennyire találunk rá példát?
1: Teljesen őszintén nem jártam utána a témának, tehát nem végeztem felmérést, hogy ez a téma mennyire van ott. Hát lehet tudni, vannak történetek, ugye, amik hasonló kiinduló pont, filmeket különösképpen talán. Emlékszem a Végső visszaszámlálás című filmre, ami szintén egy hasonló időutazós történet, csak ott ugye egy hadihajó repül vissza a múltba. Hát vannak ilyesfajta ugye ötletek. Magyarországon nem nagyon találkoztam hasonló sztorival, bár az igaz, hogy amikor ez a könyv megszületett, és eljutott egy csomó olvasóhoz, akkor többen is írtak nekem úgy e-mailt, amiben azt írták, hogy egyrészt az, hogy mennyire elgondolkodtak már ők is ezen a sztorin, hogy hogyan lehetne. Másrészt volt, aki még írt is ebből valamit, ha csak kis rövid novellát, vagy egy pár oldalas kis írást, hogy hogyan. Nem is pontosan ugyanez, de hogy vissza az időben mégiscsak is változtatni a történelmet. Tehát mást is foglalkoztatott már ez a téma. Végül úgy látszik, én voltam az, aki leírtam, és egy hosszabb regényt összehoztam ebből.
2: Igen, tehát tényleg arra gondolna az ember, hogy valakinek már biztos megszületett a fejében ehhez hasonló gondolat korábban is, csak ezek szerint nem nagyon írta még ki senki magából. Nem vette a bátorságot, vagy tényleg így nem állt össze úgy a fejében, hogy ebből mondjuk egy regény szülessen meg. Egyébként neked volt esetleg olyan konkrét film vagy könyv, ami inspiráció forrásként szolgált a regény megírásakor?
1: Olyan mű, ami kifejezetten inspirációként szolgált ehhez, nem nagyon tudnék olyat felidézni. Mondom, a folyamat az valahogy úgy volt, hogy én gondolkodtam ezen, hogy volt ez az egész olyan kérdés, minek kellett volna másképpen történnie, és amikor én kitaláltam egy forgatókönyvet, hogy hogyan történhetett volna másképp, vagy inkább azt mondom, mi az, aminek máshogyan kellett volna történnie a magyar történelemben, hogy ne jussanak idáig a dolgok, akkor jött az ötlet, hogy ebből írnék valamit. Ez nagyjából minden mástól független volt, tehát nem volt ehhez semmi más történet, ami alapul szolgált volna, vagy bármi egyéb, ez tényleg egy ilyen saját fejemből kipattant történet volt. És emlékszem rá, hogy felvillanyozott, amikor eszembe jutott ez a gondolat, hogy van ez a sztori, és ebből lehetne egy könyvet írni, és azt gondoltam, hogy ez érdekes lehet az olvasóknak is, és akkor fogtam magam, nekiálltam, és kezdtem rajta dolgozni, úgyhogy aztán így született meg belőle egy közel másfél év alatt ez a könyv.
2: Térjünk rá arra, mert nyilván azért egy olyan esemény dolgoz fel ez a könyv, ami már több mint 100 éve született, viszont nagyon is kihatással van a jelenünkre, nekünk magyaroknak, és mivel ez az egész nemzetet érintő tragédia azóta is, duplán számított, hogy a történelmi hitelesség és az alaposság meglegyen a regény megírásakor. Ilyen szempontból mennyire volt kihívás kutató munka szempontjából a munka?
1: Jó a kérdés, és az az igazság, hogy nem csak a történelmi ismeretek voltak az egyetlen olyan terület ebben a könyvben, ahol bizony kutató munkát igényelt. Én nekem sose volt, vagy inkább azt mondom, hogy ifjúkoromban, az iskolában sosem volt a történelem a kedvenc tantárgyam. Próbáltam valahogy megúszni. Nem nagyon érdekelt akkoriban. Felnőtt fejjel kezdett jobban foglalkoztatni a történelem, a magyar történelem, stb. És kezdtem kicsit bepótolni azt, amit ugye elsinkófáltam az iskolában. De amikor ennek a könyvnek nekiálltam, nagyon hamar nyilvánvalóvá vált, hogy itt több olyan szakterület van ebben a történetben, amiben el kell mélyednem legalább annyira, hogy hitelesen tudjak írni róla. Ez egyrészt a történelmi része volt az egyik, tehát ugye el kellett kicsit mélyednem a magyar történelemben ahhoz, hogy erről írni tudjak. Ezen belül különösképpen, kicsit lehet, hogy elszpoilerezi a dolgot, de ezen belül ugye a Mohácsi csatával kellett nagyon alaposan megismerkednem, ami ugye részét képezi a történetnek, és hát erről vásároltam egy külön könyvet, ami csak erről szólt, és ezt áttanulmányoztam alaposan. Úgyhogy ezt erre mindenképpen építkeztem, de nem csak ezzel kapcsolatban volt szükségem plusz ismeretekre, vagy elmélyülésre, hanem technikai dolgokban is. Fegyverek, katonaság, harci helikopterek, amelyek tulajdonképpen a főszereplői ennek a történetnek, ugye ezek azok az eszközök, amiket használnak a főszereplőink. És tehát volt több ilyen dolog, amiben el kellett mélyednem. Most az egyik dolog az volt, hogy én magam utána jártam, vagy igyekeztem ismereteket szerezni erről, tanulni ezekről a témákról. A másik pedig az, hogy akárhogy néztem, voltak ennek olyan vetületei, amikbe egyszerűen nem láttam bele, mert túlságosan szakmai dolog. Mondok valamit, az, hogy egy harci helikopternek ez vagy az a része hogyan működik, hát lehet, hogy elmehetek egy olyan iskolába, ahol mindezt megtanulhatom, de hát azért ez hosszadalmas lenne. Ezért kellett találnom olyan szakértőket, akik ezeknek a témáknak avatott ismerői, és őket bevonni a munkába. És hát tulajdonképpen ezt tettem, addig kutakodtam, amíg találtam néhány olyan embert, akik ezeken a különböző szakterületeken jártasak, és ők voltak azok, akik segítettek az írásban, tehát a kérdésem volt, őket kerestem meg, és ők boldogan válaszoltak ezekre a kérdésekre. Ez nagyon-nagyon-nagyon értékes segítség volt, enélkül sokkal lassabban készült volna el a könyv.
2: És lehet mondani, hogy ilyen szempontból is, meg akár az események szempontból is bőven szolgálhat újdonsággal ez a kötet.
1: Ó, abszolút, abszolút, igen. Többektől kaptam olyan visszajelzést, hogy tényleg nagyon alaposan bővítette az ismereteiket, akár a történelemmel kapcsolatban, akár technikai dolgokkal, és hogy milyen alapos részletességgel benne vannak a dolgok, hogy látszik, hogy tényleg foglalkoztam, és hát tényleg foglalkoztam a dologgal. Ajánlóra rá is van írva, hogy ez a történelmi ismeretek bővítésére is jó szolgálatot tesz ez a könyv, és azt gondolom, hogy tényleg így van.
2: Milyen visszajelzések jöttek azoktól az olvasóktól, akik személyesen érintettek is Trianonban?
1: Az embereknek az érintettsége a témával kapcsolatban változó és nagyon különböző. Én például úgy nőttem föl, hogy nálunk ez soha nem volt téma a családban. Felnőtt fejjel kezdtem ezzel foglalkozni. Vannak olyanok, akik családjukon, ismeretségi körükön, barátaikon keresztül érintettek ebben, mert szétszakították a családot, ugye a határokkal, stb. De változó, hogy ki mennyire. Van, aki esetleg el is veszítette így családtagot. De az olvasóktól a visszajelzések, ami ugye volt egy nagyon szerencsés körülmény ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy egy hirtelen ötlettől vezérelve a könyv végére beletettem egy e-mail címet, hogy ha van valami gondolata, ötlete, vélemény, akkor írja meg nekem nyugodtan. És ahogy elkezdett a könyv eljutni az olvasókhoz, és egyre több emberhez eljutott, egyre nagyobb számban kezdtem kapni az olvasói visszajelzéseket. És ezekben a visszajelzésekben nagyon gyakran olyan emberek írtak vissza, akik érintettek voltak. És elmondták, hogy mennyire sokat jelentett nekik ez a történet, mennyire megrázta őket, vagy mennyire megérintette. És általában az volt, hogy akik ténylegesen érintettek a családjukon keresztül mondjuk, vagy saját maguk, mert költözniük kellett, őket általában nagyon mélyen érintette ez a történet, és nagyon pozitívan élték meg azt, hogy itt egy, hát ha úgy tetszik, egy alternatív lejátszott történelem van ebben a könyvben, és ez nagyon sok ember számára jelentett egyfajta kicsit ilyen lelki elégtételt talán, hogy eljátszani a gondolattal, hogy mi lenne, ha másképpen lenne, és ez nagyon, tényleg nagyon sok ember számára ez egy nagyon, nagyon pozitívan csapódott le, és hát azt is mondtam, egyfajta katarzist okozott nekik az, hogy ezt a történeten ők végig mehettek. Szóval összességében nagyon jók voltak a visszajelzések, a mai napig kapom a pozitív visszajelzéseket az olvasóktól, és gyűjtöm őket egy fájlba, és már egészen hosszúra nyúlik ezeknek a néha tényleg zavarba ejtően pozitív visszajelzéseknek a mennyisége.
2: Akkor lehet mondani, hogy már egy rajongó táborod is kialakult.
1: Abszolút, igen.
2: És azért ez nagy dolog, mert ez az első könyv, amit megírtál, és hogy már ez kiváltott egy ilyen hatást. Tegyük hozzá, hogy ráadásul ugye magánkiadásban jelent meg eredetileg a Trianon küldetés, tehát semmilyen kiadó, meg marketing kampány sem állt emögött, a regény mögött.
1: Igen, magam sem voltam akkoriban tisztában vele, hogy mennyire szerencsés volt a témaválasztás is. Mert ugye, ha az ember előrukkol egy könyvvel, egy írónak megjelenik az első könyve, azt piacra dobják, hát itt a megjelent könyvek dzsungelében ember legyen a talpán, aki kiharcolja magának, hogy az ő könyvét ugye lássák, kíváncsiak legyenek rá, megvegyék, elolvassák. És valahogyan nagyon sikerült beletenyerelnem a témaválasztással egy olyan érdeklődési körbe, ami nagyon sok ember számára érdekes. És ugye ezek az emberek, akik elkezdték még az elején úgy, hogy teljesen ismeretlen voltam, megvenni a könyvet, azért vették meg, mert a téma érdekelte őket, nem azért, mert tudták volna, hogy ki írta. Ha ez egy olyan könyv lett volna, aminek a témája nem egy ennyire specifikus dolog, és nem hívja fel a figyelmet magára már a címével is, akkor önmagában egy első könyves ismeretlen írónak a könyvét, hogy ki az, aki megvette volna, hát őszintén nem tudom most így visszagondolva, de mondom, miután nagyon szerencsésen nyúltam bele, önmagában a borító, a cím vonza a figyelmét azoknak az embereknek, akik számára ez a téma fontos. És így kezdett aztán a könyv terjedni, nagyon sokszor szájról szájra adták az emberek, vagy kézről kézre a könyvet. Nagyon sokszor olyan helyekről kapok vissza most már visszajelzéseket a könyvről, ahonnan nem is számítottam rá. Hadd mondjak erre két rövid példát, amik mókások és ilyen anekdotaszerűek. A múltkor összefutottam egy fiatal emberrel, akivel elmentünk, hát ha úgy tetszik, túrázni egyet, teljesen máshonnan ismertem őt. Pontosabban nem is ismertük egymást előzőleg, csak leveleztünk, de egészen más miatt kerültünk kapcsolatba, és akkor találkoztunk, kezet fogtunk, bemutatkoztunk, és az első kérdése, hogy te írtad a Trianon küldetést? És csak néztem, hogy honnan tudja. Lehet, utánam nézett persze. Egy másik anekdota, egy ismerősöm mesélte nekem, hogy elment az ügyvédjéhez, az ügyvéd irodába, mert valamit ügy intézni. És bement az irodába, és ott látta a polcon a könyveimet, az addig megjelent három könyvet, és akkor csodálkozott rajta, hogy na, hát ott is ott vannak. Szóval olyan helyre kerülnek elő, ahol nem is számít rá az ember.
2: Ha jól tudom, volt olyan olvasói visszajelzés is, hogy hát egy probléma volt a könyvvel, hogy vége lett. De aztán viszont, akiknek ez csalódás volt, azok örülhettek, hogy aztán jött a folytatás a Trianon dilemma címmel. Mik azok a legfontosabb dolgok szerinted, akár a történet mesélés, akár a üzenet közvetítés szempontjából, amit hozzáad pluszban az előzménykötethez?
1: Az volt, hogy amikor a Trianon küldetésnek az írását befejeztem, már én magam is éreztem, hogy hát itt maradtak bőven nyitva szálak, ami mentén tovább lehet vinni. Maga a történet kerek abból a szempontból, hogy a szereplők eljutottak valahova a történetben.
2: Igen, nem akarunk spoilerezni.
1: Nem akarunk nagyon spoilerezni, igen. Tehát ugye itt lezajlott egy történet, és eljutott az elejétől a végéig. Tehát ilyen szempontból kerek. De tény, hogy maradtak nyitva szálak, amik mentén tovább lehet vinni a sztorit. És ezt elég sokan számon kérték rajtam. Amikor a könyv elkezdett terjedni, akkor két kérdést kaptam vissza rendszeresen az emberektől. Az egyik, hogy mikor lesz folytatása, másik, hogy mikor lesz belőle film. Az utóbbival kapcsolatban meglátjuk, mert tettünk lépéseket, sőt, én egy idő után visszadobtam a kérdést az olvasóknak, hogy hát akkor segítsetek, hogy akinek van filmes kapcsolata, szóljon, mert én nem mozgok otthon ezen a területen, és többen jelentkeztek, akiknek volt, úgyhogy néhány komolyabb ember ez eljutott egyébként a magyar filmgyártásban már ez a könyv. De visszakanyarod az előzőre, tehát hogy mikor lesz belőle folytatás, ez volt ugye a másik kérdés. És mondtam, hogy lehet, hogy lesz. Éppen akkor egy másik könyvön dolgoztam, a Magyar Bosszúállókon, de mondtam, hogy ha majd azt, ha befejezem, akkor lehet, hogy nekiállok. Igazság szerint már, amikor ezt a könyvet befejeztem, tehát a Trianon küldetést, már akkor volt valami fajta ötletem, hogyan lehet tovább vinni a sztorit, de azt akartam, hogy ez kiforjon rendesen, és azt meg aztán végképp el akartam kerülni, hogy csak itt még egy bőrlenyúzása legyen erről a sztoriról, és akkor kijön egy olyan folytatás, ami csak ilyen másolata az elsőnek, és csalódás mindenkinek, még akár nekem is az lenne, és ezt nagyon-nagyon nem szerettem volna. És ezért érleltem magamban ezt a dolgot egészen addig, amíg ki nem alakult egy olyan történet, amire azt mondtam, hogy na, ez érdekes, szerintem ez jó folytatás lesz. És akkor így született meg a Trianon dilemma, ami tulajdonképpen egyenes folytatása ennek a könyvnek. És amire én is azt mondom, még az olvasók nagy része is azt mondja, hogy talán még jobban sikerült, mint az első rész. Talán még olvasmányosabb, hosszabb is lett egyébként. Úgyhogy egy elég terjedelmes történetben sikerült továbbvinni ezt a sztorit.
0: Dobos Jánossal Szent Imrei Kristóf beszélgetett a Trianon küldetés című történelmi és cifi regényről és annak folytatásáról, jelenleg pedig már készül a sorozat harmadik része, amelynek címe a Trianon végjáték lesz.

Kedves hallgatóink, az Akvarell kulturális paletta a végéhez ért. Technikai munkatársunk Bójás János, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Ungvári Judit.

0: 15 óra 50 perc van. Műsoranyálónk következik. Mi akadályoz meg bennünket a nemet mondásban? Mikor kell nemet mondanunk? Miért van bűntudatunk, ha nemet mondunk? Hogyan mondjunk nemet? A 17:30-kor kezdődő lélek titkaiban dr. Gőgedit, neurológus, pszichiáter főorvos beszél arról, hogyan mondjunk nemet bűntudat nélkül.
1: Föltennék néhány kérdést a hallgatónak, hogy ki az, aki mondott már igent úgy, hogy valójában nemet akart volna mondani, és mégsem mert? Vagy ki az, aki mondott már igent úgy, hogy közben belülről azt gondolta, Úristen, miért is mondtam igent erre vagy arra a felkérésre? Vagy annak, aki már érzett bűntudatot egy olyan kimondott nem miatt, amit úgy érezte, hogy talán nem kellett volna, és önmagát vádolja miatta. Vagy ki az, aki miután nemet mondott, utána fáradtá, kimerülté, ingerülté, esetleg dühössé vált? Sok ilyen emberrel találkozok. Ez a mai gondolatvezetésünk azoknak szól, akik tudnak nemet mondani, csak épp nem szoktak, vagy nem mernek nemet mondani. Nem arról szeretnénk gondolkodni, hogy legyünk kemények, vagy elutasítóak, hanem arról, hogy hogyan tudunk tisztán, emberien és bűntudat, önvádlás nélkül bátran időnként nemet mondani. Mert a legtöbb ember nem azért nem mond nemet, mert nem ismeri a nem szót, hanem mert fél a következményeitől.
0: A teljes beszélgetést 17:30-kor a lélek titkaiban hallgathatják meg.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Több mint 100 millió forintos uniós támogatással zárult le a Katolikus Karitász második integrációs programja, közölték a rádiónkhoz eljuttatott sajtóközleményben. A projekt a Magyarországon jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését segítette, lakatási támogatással, nyelvoktatással, munkaerőpiaci tanácsadással és mentálhigiénés szolgáltatásokkal. A program legalább 140 ember támogatását tűzte ki célul, és 2025. novembere óta működik. Vizsgálóbizottság alakulhat a gyermekvédelmi ügyek feltárására, jelentette ki az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő napirend előtti felszólalásában közölte, a kegyelmi ügy aktáinak nyilvánosságra hozatala csak az első lépés volt. Magyar Péter bejelentette, hogy a szakmai vizsgálat mellett parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását is kezdeményezik az ügy politikai felelősségének feltárására. Döntött a Tisza párt arról, kiket jelöl négy parlamenti vizsgálóbizottság élére, jelentette be budapesti sajtótájékoztatóján Bujdosó Andrea frakcióvezető. A politikus közölte, külön testület vizsgálhatja majd a kegyelmi ügyet, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a spontán privatizáció és a közvagyonvesztés körülményeit is. Bujdosó Andrea hozzátette, hogy várhatóan hétfőn a többi parlamenti frakció is ismerteti saját jelöltjeit. A Tudomány fája címet kapta a Margit-szigeti Ősplatán. Budapest főváros önkormányzata és a Magyar Tudományos Akadémia közös kezdeményezésére, írta az MTI. Az ünnepségen az MTA vezetői hangsúlyozták, a csaknem 200 éves fa a tudás, a megújulás és a jövőbe vetett bizalom jelképe. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a platán és az akadémia története egyaránt azt mutatja, hogy a tudomány tisztelete és az autonómia megőrzése kulcsfontosságú a jövő szempontjából. Új védelmi rendszert vezet be az Európai Unió az acélipar megóvására a globális túltermelés hatásaival szemben, közölte az uniós tagállamokat tömörítő tanács. Az intézkedés július 1-től lép életbe és szigorúbb importszabályokat, valamint magasabb vámokat vezet be a meghatározott kvóták feletti acélbehozatalra. A brüsszeli testület szerint az új rendszerrel az ágazat és a munkahelyek védelmét kívánják erősíteni. Véglegesen jóváhagyta az Európai Unió tanácsa az áldozatok jogait megerősítő új szabályozást. A brüsszeli testület közlése szerint a jogszabályok nagyobb támogatást biztosítanak a büntetőeljárások során, gyorsíthatják a kártérítések kifizetését és szélesítik a jogi segítséghez való hozzáférést. Az új rendszer részeként uniós segélyvonal is indul, valamint lehetővé válik a bűncselekmények online bejelentése is. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
2: A fővárosban a Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között napközben mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, csatorna karbantartása miatt. Jelenleg torlódásra kell készülni a Kerepesi úton kifelé a Baross tér utáni szakaszon. A második kerületben a Retek utcát mára lezárták a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Szintén a második kerületben lezárták a Széher út Kurút utca kereszteződését felújítás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Többnyire napos idő várható kevés felhővel, helyenként zápor, zivatar kialakulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Késő este 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 17 órakor mondunk. 16 óra 5 perc, pesti mesék.
3: A Gellért-hegy tetejére hívogató citadella több mint másfél évszázados történetében idén tavasszal új fejezet kezdődött. Az egykori zárt katonai erődből mostanra egy nyitott kulturális és turisztikai központ lett, udvarán új közparkkal, kávézóval, ágyútornyában a magyarság történetét bemutató látványos kiállítással. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Hámori Kinga vagyok. Az újra gondolt és átépített citadella egyik kilátópontján Darida Koppány történész idegenvezetővel a Fellegvár múltjáról és jelenéről beszélgetünk.
4: Itt vagyunk a nemrég megnyílt, vagy újra gondolt citadellánál a Gellért hegyen, és épp a pazar kilátásban gyönyörködtünk, hogy ezt újból élvezhetik a helyiek, illetve a külföldi turisták is. És pont arról beszélgettünk, hogy milyen komplex múltja van ennek a citadellának.
3: Illetve hát a Gellért-hegynek magának, amikor még nem is Gellért-hegy volt a neve.
4: Pontosan, ami az elnevezéseit illeti, itt beszélünk Kelenhegyről, beszélünk Pesthegyről. Ugye Pest is egy szláv eredetű szó, ami valószínűleg a hévízforrásokra utal, kemencét jelent, és valószínűleg a barlangokra utal, és ezekre a hévízforrásokra, amelyek a felszínre törtek. Illetve később Gellért püspök halálát követően, 1046-ban pedig felveszi a Gellért hegy nevet, majd később a szentély avatását követően is ezt az elnevezést viseli, egészen addig, amíg a török érában, az oszmán érában Gürz Ilyász neves török harcosról nevezik el az oszmánok, és ez egy muszlim zarándokhelyé vált, mivel itt találtuk a neves harcosnak a türbéjét. Szóval ez a Gülbaba türbéjének egy másaként. Képzeljük el, mellett egy palánkvárral. Szóval nem csak szakrális, hanem hadászati szempontból is nagyon fontos szerepet töltött be a hegy, mivel innen, ugye, ahogy mi is látjuk, könnyen védhető vagy támadható volt a szemközti Várhegy, és az ott található királyi palota, és a törökök ezt nagyonra elszenvedték, nagyon tudták a sebbőrükön, amikor a Szent Liga csapatai itt 1686-ban innen is ostromolták a Várhegy déli lejtőit, sikerrel hozzátenném. Nem utolsó sorban neves ferences szerzetes Tüzes Gábornak köszönhetően, aki ilyen pirotechnikai téren olyan újításokat végzett, hogy később kinevezték a budai tüzérség élére. Nagyon érdekes mellékkarakterekkel is találkozunk, és később, hogyha ezt a szakrális fonalat folytatva egy kicsit, valószínűleg azt a, mondjuk úgy, az nem keresztény szokásokat megpróbálván kiszorítani, kálvária épül a törökök kiűzését követően.
3: Ez melyik oldalán a hegynek?
4: Ezt a Dunára az első kálvária, mert itt több kálváriáról beszélünk, 1715 tájt a Dunára néző oldalon épült, szóval a hajósok is láthatták. Ez körülbelül 100 évig állt, ez a jezsuiták kezdeményezésére, és a, hogyha már említettem a Várnegyedet, akkor a hallgatók által is ismert aranysas patikának, akkor még arany egyszarvú patika névre hallgatott, a tulajdonosa is anyagilag segítette ennek a kálváriának a felépítését. Szóval úgy képzeljük el a hallgatók, hogy először 7, aztán majd 14 stációból állt, illetve egy Golgotával ugye a Gellért-hegy tetején, akkor bontják el, amikor ez már a tudomány templomává válik a Gellért-hegy, és pedig egy csillag, de egy csillagvizsgáló épül, akkor tűnik el ez az első kálvária. De nem a köztudatból, mivel egy tabáni polgár, Fül Mihály, megpróbálta újraépíteni ezt az egykori kálváriát ugyanazon a helyen, csak nem kapta meg az engedélyt hozzá, és persze, hogy a csillagvizsgálót zavarta volna már, mert ez is itt a közelünkben állt, a Dunára néző ormához közel a Gellért-hegynek, úgyhogy egy kompromisszum szituáció született, és ahol a vendégek a Szirtes út felől közelítik meg a citadellát, ott épül meg a második kálvária. Ennek az érdekessége az, hogy nem tartozott plébániához, alapítványhoz, ő, Fül Mihály kellett ezt finanszírozza, karbantartsa.
3: Van ennek még bármilyen nyoma?
4: Érdekes mondom, igen, a Sánc utca 22-es szám alatt, hogyha valaki arra sétál, nem kell belépjen és zavarja a lakókat, de az utcafrontról is bekukucskál, és az egykori stációhoz tartozó Szent Antal szobrot ott megláthatja, itt egy oda parkolt autók között. Szóval még őriznek egy-két mementót, csak sajnos a város fejlődése, urbanizáció, a hegyalja út kibővítése, második világháború, ezek mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy ez a kálváriát elbontsák, és az 50-es években tűnnek el az utolsó elemei ennek a második kálváriának, kronológikus sorrendbe véve, illetve a sziklatemplom magasságában épül meg egy harmadik kálvária. A sziklatemplom 1926 és 31-ben adják át, azért meg két szintje van, ezért volt két felavatása vagy átadása, és ezt követően pedig a Dunától indulva egy kálvária épül meg. Ez volt a harmadik Kálvária. Sajnos ugye ez is eltűnt, ahogy a sziklatemplomot is elfalaszták a kommunizmus éveiben, felszámolták a szerzetes rendeket, itt konkrétan a pálos rendet említeném meg, az egyedüli magyar alapítású szerzetes rend, akik megkapták a sziklatemplomot, és egészen 92-ig kellett várniuk, amíg újra nyílhatott a templom, és az elfalazott bejáratot is kibontották, és ennek a betondarabnak, amivel elfalaszták, mai napig egy mementóját őrzik a sziklatemplom bejáratánál.

0: ugye ezt a szakrális jellegét elveszítette, főleg a szocializmus évei alatt, és itt mondjuk, hogy a turisztikai célokra használták az itt található citadellát, konkrétan ilyen turista szálló, de egy olcsóbb árkategóriába tartozó szálloda nyílt meg, ahonnan a vendégek ilyen pazarkilátásban gyönyörködhettek.
1: De ideológiai célokra is használták, mondhatjuk.
0: Persze, ez akár visszaugorhatunk egészen a citadella megépítésének az időszakához, konkrétan a szabadságharc leverését követően.
1: Pontosan miért épült meg, és mikor, miért kellett a szabadságharc végén, leverése után egy erőd?
0: Sőt, ezt fokozni is lehet, vagy akarták, és pedig egy erődrendszert képzeltek el, amiből szerencsére csak ez épült meg. Ugye 1849-et követően a fiatal császárnak ugye az volt a kitűzött célja, hogy megszilárdítsa a hatalmát, és egy esetleges jövendőbeli rebellió elkerülése véget egy ilyen erődrendszert képzeltek el, ami azt jelenti, hogy a környékbeli hegyeken egy-egy hasonló erőd épült volna, sőt, még a szemközti pesti oldalon is, illetve még a Csepeli sziget északi csücskére is terveztek egy ilyen erődöt. Szerencsére anyagi források hiánya miatt ez nem valósult meg, mivel még ennek az egy erődnek se találtak konkrét funkciót, mert amire itt 1856-ban konkrétan átadják, és hát itt végül is egy ilyen kaszárnyaként kell elképzelni. Ugye egyszerűen nem volt soha katonai jellege, főleg a monarchia évei alatt, majd a modern Budapest létrejöttét követően, illetve a monarchia létrejöttét követően csak ez zavaró elemmé vált. Urbanisztikai szempontból, meg persze hát a gyűlölet tárgyává vált. Tehát a pest-budai lakosok Gellért-hegyi Bastille-nak nevezték. Abszolút megértjük a hozzáállásukat. Nem utolsó sorban, ugye ha most turisták néznek és fotózzák a várost, egykor ágyuk néztek a városra. És itt a citadella lényege az volt, hogy a helyi lakosságot tartsasakban. Persze meg volt a külső veszély is, még a napoleoni harcok még elevenen éltek az osztrákok fejében, de a lényege az volt, hogy a pest-budai lakosságban megfékezzék.
1: Megfélemlítsék, így kicsit a hatalmukat mutassák.
0: És esztétikailag is ez sugallta a citadella, mivel nincs is egy konkrét homlokzata, ugye nem is simul be a környezetébe, szóval egy idegen elemként dominálta a városképet, sőt, az egykori a hadvezetés, vagy a bécsi haditanács, ugye még a fásítás se tűrte el. Szóval nagyon kopár hegyet képzeljünk el, ami csak fokozta ennek a morbid monstrumnak a képét a város felett, majd később, amikor effektív egyszerűen már útban volt, és az igények is megváltoztak, ez egy kiránduló helyé vált, ugye a századfordulóra rendszeresen kérte a város vezetése Bécstől, hogy demilitarizálják, vagy elbontsák. Amire nem sikerült, egyrészt szerencsére, mert megvan ez az emlék, mivel ez szerintem a citadella, meg a szabadságszobor maga a 19.-20. század magyar történelemnek a lényegét magába foglalja, és csak 1897-ben demilitarizálják, és 99-ben szimbolikusan megbontanak egy részt, de sajnos anyagi források hiányában ezt nem tudták továbbvinni, míg a szemközti pesti oldalon, a mai Szabadságtér magasságában elbontják az ugyancsak közutált épületet, ahol kivégezték Batthyány Lajos miniszterelnököt is, szóval azt hamar eltüntetik, és egy sétatérré változik a Szabadságtér zöld területté, míg ez, mivel nincs a város szívében, ugye ez még várhatott. Majd később ilyen kompromisszum megoldásokkal próbálnak funkciót találni. Itt a századfordulón találunk például egy ilyen, nevezzük kis mini köztársaságnak. Tőlünk nem messze lévő Tabán rendezésekor a századfordulón ide lakoltatnak több családot, ilyen szükséglakásokat kialakítva, és pedig eleinte rendőrcsaládokat, de majd később a hangulat degradálódik, az állaga, és egy nyomortanyává válik. Itt utcaseprő, kéméseprőket találunk. A század előn több riport készült az itteni hangulatról. Ez egy Budapestről elkülönült világot kell elképzelni. Megvolt a saját szatócsbolt, vagy amire szükségük volt, de...
1: Itt fönt konkrétan?
0: Itt fönt, csak degradálódik az állaga, és persze, hogy akkor a műemléki szempontok még nem is kerültek szóba, ami a citadellát illeti. Majd az itteni lakókat az orosz hadifoglyok váltják fel, így a 1916 tájt. Majd később, ugye itt az első világháború alatt egy ágyúállás is volt, vagy ezt most találták meg az ágyú talpat a munkálatok alatt, ugyanúgy a tanácsköztársaság idején is fontos szerepet szántak, a kommunista fél szánt a hegynek, ugyancsak ágyúállásként használták, majd a II. Világháború borzalmai alatt igazán vállalt hadászati szerepet a Citadella, akkor megtoldják egy bunkerrel is. A német fél, ez már nem látható a bunker, ez egy 430 négyzetméteres bunker, ilyen 2,5 méteres vastag betonfalakkal. Ezt most elbontották, és helyette itt az ország legnagyobb alapterületű lovagját láthatjuk.
1: Közben halljuk a gyülekező turistákat. Az alapterületére, ugye a furcsa ugye homlokzat nélküliségére koncentrálunk, mihez hasonlítható volt, és most mennyiben változott?
0: Mostani, mondjuk, hogy az újragondolás koncepciója az egykor elkezdett századvégi bontásnak a folytatása volt a lényeg, az erőd jellegének a megszüntetése. Akik ide látogatnak, majd a fehér burkolóbb kővel fedett felületek mentén sétálva nagyon egyszerűen ki lehet szúrni, hogy melyek az újonnan hozzáadott területek, vagy kibontott területek, például a szabadságszobor mögött is, most már egy lépcsőn közelíthetjük meg a szobrot, egykor erre nem volt lehetőség, illetve a, mondjuk nevezzük, hogy Citadella kapujának, bejáratának, most egy üvegcsarnokot találnak a vendégek, az egykori rondellát is megnyitották a nagy közönség előtt, az egykori kazamaták helyén pedig muzeális teret találunk, ami a magyar szabadságharcoknak, illetve a szabadságharcosoknak állít emléket, és manapság, hát most már egy közpark jellege van, és de persze a lényeg mindig a panoráma. Ez vonza a turisták javarészét.
1: Itt állunk akkor a közpark közepén, és az ön által is említett legnagyobb alapterületű országzászló előtt. Mindenhonnan nagyon jól látható.
0: Abszolút most a szerves része a zászló a város panorámájának, és szerintem hát szimbolikus jelleggel lett ide helyezve, hogy amint említették, hogy az egykori hatalom elnyomó elemeként épült, szimbólumaként épült Citadella közepére, ugye most már a legnagyobb alapterületi, 36 méter magas, meg 72 négyzetméter alapterületi nemzeti lobogót állítottak, ami egy, mondjuk úgy, egy nagyon érdekes kontrasztus állít az épület eredeti funkciójának, és szerintem maga a mostani koncepciós lehető maga Citadella is arra emlékeztet, hogy hát a történelem nem csak épít, hanem újra is értelmez. És ennek az épületek a funkcióját sikerült újra értelmezni, de ez érvényes a városra is. Szerintem Budapest rendszeresen sikerült újra értelmezni és újra feltalálnia magát, számtalan korban és számtalan horribilis eseményt követően.
1: Körbejárható a külső gyűrű, meg a belső gyűrű, meg látom, hogy itt úgymond a sáncon, itt a peremen is sétálnak turisták, és több ilyen terasz gyakorlatilag segíti a panorámában való gyönyörködést.
0: Így van, most már a Citadellát teljes egészében körbe lehet járni, az északi-déli sétányokon meg lehet közelíteni a szabadságszobrot is ugyanígy a sétányokon, illetve a gyilokjárókat is érdemes felfedezni, és nem utolsó sorban a muzeális tér, a rondella tetején pedig egy tetőkert nyílt, ahonnan már igazán pazar panoráma nyílik, hogyha lehet még fokozni. Ugye mindenhonnan pazar, de onnan fentről tényleg belátható az egész város.

0: Most akkor megfordulunk, és a Szabadság szobor irányába nézünk, de elmentünk egy emléktábla mellett, azt azért szeretném, hogyha megállnánk ott egy pillanatra, ami ugye a Csillagdára utal, a Citadella történetéhez hozzátartozik.
1: Így van, és ami a csillagászatot illeti, ez nem csak a Citadellához köthető, hanem ennek elődjeként, érdekességként érdemes megemlíteni, hogy a királyi palotában működött a korábbi csillagvizsgáló, és majd onnan költözik idén 1815 tájt. Egy jóval modernebb csillagvizsgáló, és ez az emlékkő, ami mellett állunk, egy Bogdanics Imré csillagásznak emléket állító tábla, ez konkrétan arról tanúskodik, hogy milyen szerepet vállalt Bogdanics az első magyar térkép megalakításában, konkrétan az ő csillagászati vizsgáló alapján sikerült a térképet megalkotni, de rajta kívül is érdemes számos más csillagászt megemlíteni, most csak egy név erejéig, a Tittel Pál, aki az egri csillagvizsgálóból jött át, és az ottani felhalmozott tudását magával hozva. Ez egy érdekesen kultikus helyé válik a reformkor alatt, amikor a kor legnevesebb vagy legismertebb személyiségeivel itt találkoztunk volna, lehet ez Deák, lehet ez Széchenyi vagy Vörösmarty, sőt Vörösmarty meg is emlékezik a Tittel Pálról, Tittel halála címre hallgató versében. Szóval ez egy a 49 előtti érában egy nagyon érdekesen pozitív hangulatú, vagy a reformkorban tökéletesen passzoló hangulatot találunk, sőt 1830-ban ezt a csillagvizsgálót megtöltják egy haranggal. A harangnak a szerepe az volt, hogy a delet jelölje. És konkrétan ez a modern, hát pontos időjárásnak a kiinduló pontja, hogy azóta mérik a pontos időt, és előtte, amiről a harang megszólalt volna, egy ilyen gyors ütéssorozattal figyelmeztették a pest-budai lakosokat, hogy készüljenek fel, mert nem sokára következik a harang szó, hogy állítsák be az órájukat. Szóval több téren izgalmas volt ez a csillagvizsgáló. Konkrétan 1849-ben is, amikor a honvédsereg ostromolja a várat, az osztrák várat, akkor fogalmazunk úgy, hogy a csillagvizsgálóból kölcsön veszik a távcsöveket, és ezeket elviszik Görgei hűvösvölgyi szállására, a hadiszállására, az Orravillába, ahonnan távolról a távcsövekkel szemléli a várban zajló csatát Görgei. Szóval a csillagvizsgáló akkor is fontos szerepet vállalt, és sajnos a műszerei eltűntek, megrongálódtak, később egy párat sikerült rekuperálni, de 1852-ben ugye itt jogilag megszűnik a csillagvizsgáló, habár még létezik egy pár évtizedig együtt a Citadellával. Ez egy nagyon furcsa látvány volt, majd a 70-es években eltűnik teljes egészében.
0: Érdemes azért a lábunk alá is nézni, igaz, miközben sétálunk, meg most például egy nevezetes vonal, egy ilyen bronz csík jelöli Magyarország keleti és Magyarország nyugati oldalának határán állunk most. Miért pont itt? Ez szimbolikus, vagy ez valóságos térképészeti hely?
1: Abszolút valóságos. Nevezzük ezt az egyszerűség kedvéért hát a magyar Greenwichnek. Itt állt az egykori csillagdának a keleti tornya, és a rajta áthaladó meridián lett a fő meridián, más szóval a magyar koordinátorrendszernek a kiinduló pontja, és a térképészeti kiinduló pontja. És ezt, mikor megszűnt a csillagvizsgáló, és elbontják, akkor megszűnik ennek a fontossága, és csak 1933-ban jelölik meg újra, de ez mai napig ugye emléket állít a csillagvizsgálónak. Nem utolsó sorban itt fel is fedezték a kollégák a munkálatok alatt a csillagvizsgáló maradványait, és ez csak tanúskodik ennek az intézménynek az egykori fontosságáról.
0: Menjünk is akkor tovább. Egy teljesen új helyen jövünk lefelé, a Szabadság szobor háta mögül. Sokkal magasabbnak tűnik, mint amíg eddig gondoltunk volna.
1: Pontosan, ugye ez a lépcső, ami most lesétáltunk, ez csak fokozza a drámai hatását a szobornak, és nem utolsó sorban most már egy körbe is lehet járni, és nem csak a szobrot, hanem a mellékalakokat is közelebbről meg lehet nézni, de hogyha már itt állunk a szobor alatt, és az árnyakat kihasználjuk, a vendégek, akik erre kalandoznak, érdemes, hogy kicsit feltekintsenek a szoborra, és konkrétan itt egy ilyen szerelőablakot látnak, a szoborban, hát az segítette a mostani munkálatokat is, ugye mert belülről is sikerült a korróziótól megtakarítani a szobrot. A hallgatók emlékeznek, hogy sokáig fel volt állványozva a szobor, ezért kellett ugye kívül-belül megtakarítani, és azt 78-ban építik meg azt a szerelőablakot, ami hihetetlenül sokat segített ugye a csapatnak. Nem utolsó sorban a Szabadság szobor, akár csak a Citadella is, mondjuk, hogy egy másik elnyomó hatalom szimbólumaként született, és pedig egy szovjet felszabadulási emlékműként, ami aztán ugye újra lett értelmezve a 90-es évek első felében is, a rendszerváltást követően, de addigra már annyira közkedvelt és egy Budapest szimbólumává vált, hogy nem ismerült fel ennek az elbontása, mint korábban. Például, amikor főleg az 56-os események alatt után, amikor el is tüntették a szabadság szobor környezetének az egyik fontos elemét, a szovjet katonát, amelyik itt védte a szabadság szobrot, de szerencsére szabadság géniuszának sikerült ezt elkerülnie. Míg a korábban említett szovjet katona most már a Memento Parkban található.
0: Most akkor megkerüljük, és előről tekintünk fel a szoborra. Ott történt-e változás, változtatás a múltban és hát a jelenben?
1: Itt a legnagyobb, érzékelhetőbb változás, azt az egykori szovjet katona helyére most egy szobrot helyeztek, ami az 1000 éves államiság vagy keresztény államiságnak állít emléket, a kereszt, illetve a többi rész a szobornak az megmaradt, a két mellékszobor is, a fáklyát vívő fiatal és a haladó eszmének a szimbóluma, illetve itt jobb kéz felől pedig a...
0: Ilyen sárkány kígyót legyőző
1: alak. Sárkányt legyőző, hát a jó győzelme a rossz felett. És nem utolsó sorban érdemes Kisfaludi Strobl Zsigmond nevét megemlíteni, a szobrász nevét, akinek nem volt könnyű dolga a szovjet delegációval, habár őt is számos bírálat érte később, pontosan azért, mert kiszolgálta az új rezsimet is, és egy rendszeresen foglalkoztatott művész volt, de ő korábban Londonban ért el komoly sikereket, amikor így át a felső 10 000 meg a királyi család tagokról készült számos szobra. Majd itthon állítólag a szobrász a Tököli út magasságában, így 45-ben vagyunk a Romos Budapesten, és ott találja meg muzsáját, bizonyos Gál Erzsébet névre hallgató fiatal hölgyet, aki épp Budapesten járt, ügyintézés véget, és állítólag ott a villamos megállóban közelíti meg a szobrász, és megkéri, hogy modellkedjen neki. Eleinte a hölgy nem rajong az ötletért, de a barátnője unszolására végül igent mondott, és hát így most abszolút szerves része maradt Budapestnek, és a hölgy ugye honorárium nélkül vállalta a munkát, és hát képzeljék el a hallgatók is, hogy milyen volt egy pálmaágat a kezébe tartani vékony ruhában, egy ventilátor előtt áldogálva, ami a Dunai Szelet próbálta ugye replikálni. Állítólag igen csak egy 20 perceket bírta, ugye nem is lehetett. És a szobrásznak a mondjuk a perfekcionista léte sem segített hozzáállása a dolgokon. Az első 3 napban állítólag csak a pálmaágról beszélt, úgyhogy biztos, hogy benne nagyon fárasztó lehetett. És majd később a hölgy, ha nem is mondanám, hogy azt, hogy titkolt, de nem beszélt rendszeresen arról, hogy ő volt a múzsája, a szobrász múzsája. A hölgy Gál Erzsébet 1989 júniusában hunyt el, szóval még a rendszerváltást megelőző időszakban, de a sírköve is erről tesz említést.
0: Hol található?
1: Sopronban konkrétan, és a sírkövén is ott olvashatják a vendégek, hogy ő volt a budapesti szabadságszobornak a múzsája.

0: Gondolom, most jobban belemélyedt ön is a Gellért-hegy, illetve a Citadella történetébe, múltjába, jelenébe. De mi az, ami most meglepődött, vagy meglepetés, vagy ami igazán önnek is tetszik, aki nap mint nap meséli ezeket a történeteket a vendégeknek?
1: Engem is számos új információ lepett meg, mert egy folytonos kutató állapotban van az ember, ami a fotókat illeti, vagy az információk terén. Számos érdekes, mondjuk ritkább fényképet találtam, amit próbálok digitálisan újra dolgozni, hogy minél jobban élvezhető legyen így a vendégek által is. De kiemelném a századfordulós terveket, amikor nagyon érdekes és grandiózus tervek születtek. Nemzeti panteonokat képzeltek ide el, abszolút túlzásba esve, persze. Itt képzeltek el 120 méteres templomot, képzeltek el korona mintáját felidéző csarnokot, ahol a feszti körképet terveztik ide állítani, illetve a nemzet nagyjainak a síremlékeit, meg szobrait. Képzeltek ide el a Várhegyben mozgó járdát, képzeltek el siklót még a századfordulón is. Persze ebből semmi sem valósult meg, főleg anyagi okból kifolyólag. Szóval rendszeresen találok akár fényképformájában, vagy információ formájában nagyon izgalmas információkat, amiket így szeretnék, és alig várom, hogy megoszthassam őket a vendégekkel. Sőt, nagyon sok olyan visszatérő vendég van, aki a Gellért-hegyen élte le az életét, vagy itt élt egész életében, és nekik is az információk javarésze új és izgalmas.
2: Kedves hallgatóink, Pesti Mesék című műsorunkban a Citadella történetéről, múltjáról és jelenéről beszélgettünk a helyszínen Darida Koppány történész idegenvezetővel. Nevében is köszönöm figyelmüket, 4 hét múlva egy újabb Pesti Mesével várja önöket a szerkesztő Hámori Kinga. Viszont hallásra!

0: Elhangzott a Pesti Mesék. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a Dallamív most induló fél órájában a ma 216 esztendeje született Robert Schumann kamara muzsikájából hallanak, világhírű magyar előadó művészek lemezeiről. Először Perényi Miklós és Kocsi Zoltán szólaltat meg kettőt a csellóra és zongorára írt öt népi melódiából.

Schumann öt népi melódiájának részletei után az ámulvónós négyes következik a Takács Kvartett felvételéről.

0: Kedves hallgatóink, Schumann ámulvonós négyesével ért véget a dallamív. A zeneszerző 216. születési évfordulóján kamara zenéjéből Magyar Kornél válogatott. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Az egyházi visszaélések áldozatainak meghallgatását, a jóvátételt és a megelőzés erősítését sürgette 14. Leó pápa a spanyol püspöki konferencia tagjai előtt Madridban. A katolikus egyház fő hangsúlyozta, minden sértetnek lehetőséget kell kapnia a meghallgatásra, a védelemre és a gyógyulásra. Az MTI beszámolója szerint a Szentatya madridi látogatása során várhatóan a papi szexuális bántalmazások áldozatainak képviselőivel is találkozik, miközben több érdekvédelmi szervezet tiltakozó akciót tartott a találkozók körülményei miatt. Több mint 100 millió forintos uniós támogatással zárult le a Katolikus Karitász második integrációs programja, közölték a rádiónkhoz eljutatott sajtóközleményben. A projekt a Magyarországon jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését segítette lakhatási támogatással, nyelvoktatással, munkaerőpiaci tanácsadással és mentálhigiénés szolgáltatásokkal. A program legalább 140 ember támogatását tűzte ki célul, és 2025. novembere óta működött. A politikai és katonai kapcsolatok erősítéséről egyeztetett Catherine Vautrin francia védelmi miniszterrel, Roussin Sandy Romulus honvédelmi miniszter, írta közösségi oldalán a tárca vezető. A ciprusi miniszteri találkozó mellett tartott megbeszélésen szó esett a hadipari együttműködés bővítéséről és a stratégiai katonai tanácsadás elmélyítéséről is. Roussin Sandy Romulus hangsúlyozta, Magyarország továbbra sem küld katonákat Ukrajnába, és a konfliktus rendezését diplomáciai eszközökkel, valamint mielőbbi tűzszünettel tartja elérhetőnek. Valamennyi parlamenti képviselője benyújtotta vagyonnyilatkozatát a Tisza párt, jelentette be budapesti sajtótájékoztatóján Bujdosó Andrea frakcióvezető. A politikus közölte, a kormány szigorítani kívánja a vagyonnyilatkozati rendszert az átláthatóság erősítése érdekében, ezért várhatóan utoljára alkalmazzák a jelenlegi szabályozást. Bujdosó Andrea szerint a képviselőcsoport tagjainak korábbi szakmai pályafutása a vagyonnyilatkozatokban is tükröződni fog. Támogatja a hollandok többsége a külföldi munkavállalók befogadását, de annak mértékét korlátozná, derült ki a holland statisztikai hivatal felméréséből. A kutatás szerint a megkérdezettek közel 70%-a meghatározott létszámkeret mellett engedné be a külföldi munkaerőt. A válaszadók többsége elvárja a holland nyelv elsajátítását és a helyi kultúrához való alkalmazkodást, miközben sokan attól tartanak, hogy a bevándorlás tovább nehezíti a lakhatást és fokozza a munkaerőpiaci versenyt. Az Útinform hírei. Az M1-esen Hegyesalon felé Szárliget térségében a 44-es 48-as kilométer között munkavégzés kezdődött, csak egy sáv járható. Az M5-ösön a főváros felé vezető oldalon Kecskemétnél a 87-es és 86-os kilométer között burkolatjavítást végeznek. A torlódás meghaladta az 5 kilométert. Végül hazánk időjárásáról. Többnyire napos idő várható kevés felhővel, helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet késő este 16 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 18 órakor lesz. Magvetés, hitéletünk krónikája.

0: Harmadik éve rendez fesztivált az Isteni Ige Társasága, a Magyarországi Verbiták Közössége, a Budatétényi Názáret Missziós Házba Bolygónk őrei vagyunk mottóval. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A harmadik Verbita Fesztivál június 20-án reggel 10 órától este 9 óráig tart a Budatétényi Missziós Házba, ahová gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket. A délelőtt 10:30-kor kezdődő szentmisét Varga János Verbita szerzetes mutatja be, aki 25 évig Argentínában teljesített missziós szolgálatot. Dr. Feldman Zsolt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem mesteroktatója, volt mezőgazdasági és vidékfejlesztési államtitkár tart előadást, a téma Bolygónk őrei vagyunk. A közös ebéd után a kulturális programban magyar, koreai, indonéz és indiai tánc, majd könnyű zenei koncert, közben pedig gasztronómiai finomságokkal ismerkedhetnek az odalátogatók. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A fesztiválról Madaszeri Benvin Sebastian Verbita szerzetessel beszélgetünk. Nagy hangsúlyt fektettek a hétköznapokban is a környezetvédelemre, a bolygónk védelmére. Gondoljunk csak a gyerekekkel való foglalkozások, amik az iskolában valósulnak meg programokra. És most ez a fesztivál még inkább lehetőséget ad arra, hogy nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is nagyobb betekintést nyerhessenek a mindennapi munkátokba, életetekbe. A cím talán változatlan, Bolygónk őrei vagyunk. Mit jelent a rend életében ez a hozzáállás?
1: Ezért választottuk most idén erre a fesztiválra ezt a témát, mert egyre nagyobb hangsúlyt helyezzük most a rendünk belül a teremtés védelemre. Ez mindenütt a világon látható, mert a bolygónk, közös otthonunk gondozása sürgető ügy, és nem elég, hogy itt-ott egy-egy könyv jelenik meg, vagy egy-egy előadás, hanem erről állandóan kell, mert ott vagyunk. Tehát a teremtés ülében vagyunk. A létünk, ugye, meg az egész emberiségnek az élete ezen múlik, hogy mennyire mi vigyázunk a bolygónkra. És ezért gondoltuk, hogy egy kicsit még hangsúlyt helyezzük erre a témára, és hívjuk olyan előadót, aki nagyon járatos ebben, azért is van a volt államtitkár, Dr. Feldman Zsolt, de ő mesteroktató, egyébként a Máté Egyetem ennek a mesteroktatója, és nagyon járatos ebben. Én még nem találkoztam vele, de hallottam, hogy ő nagyon-nagyon szép, mély, tágasabb értelemben is olyan elmélkedést tart, ami minnyájunk számára fontos. Személyesen én szeretném hallani őt. Gondolom, hogy az emberek, akik fognak jönni, azok is fognak élvezni. Kicsit, bár agrár államtitkár volt ebből a szempontból is, ugye mi minnyáján azért a földdel valamit csinálunk, és ez hogy lehet kellőképpen, hogy ne bántjuk, hanem inkább őrizzük, és az Isten adott lehetőségei szerint ezt a teremtett világot.
0: Aki a földdel kapcsolatban van, a természettel, akár a földműveléssel, az sokkal jobban értékeli és őrzi azt, amit kap, mint akár egy városi ember, aki elmegy a piacra, vagy bemegy a boltba. A mindennapi ápolás, gondozás az azért hozzásegít ahhoz a fajta gondolkodáshoz, hogy őrizzük, amink van.
1: Nagyon-nagyon természetes dolog, ha most éppen, ahol most itt vagyunk, és itt van előttem néhány eper, milyen szép ezt így látni, de hogy az ilyen színű, ilyen finom, ilyen ízletes, hogy legyen, ahhoz kell egy olyan föld, ami tiszta. Nem lehet annyira szennyes. És az egyébként nekünk jó, mert én fogok, vagy mi fogunk enni itt. És természetesen a földünk ápolása, meg megőrzése, ez magunkról szól, mert én is föld vagyok egyébként. Mi mindjárt minden nap ápoljuk a mi testünket. Így vagy úgy tisztálkodunk, és próbáljuk tudatosan enni, meg ilyeneket csinálni, hogy ne kerüljön ebbe a földbe, vagy a szervezetünkbe olyan anyag, amit tönkreteszi ezt a földet. És ezért, hogy egészségesek maradjunk. De ez nem itt kezdődik sajnos, hanem ott kezdődik, ugye a földdel. És ha ott szennyezzük, vagy a föld szennyezik, akkor természetesen azok a gyümölcsök, vagy éppen a termés, amiket mi eszünk, természetesen azt szennyezi a mi életünket is. Szóval annyira vagyunk összefonódva, tehát nem lehet tőlünk távol tartani ezt a témát, az mindennapi ügynek kell lennie, és minden embernek kell odafigyelni, hogy a Földet azért adta nekünk, hogy mi ezt szépen őrizzük, és ez magunkról szól egyébként.
0: Ezt a gondolkodást, ezt már otthonról hoztad, hisz a család is növénytermesztéssel foglalkozik.
1: Igen, én nagyon szerettem a Földet. Éppen jöttem, egyébként füvet nyertem 4-5 órát, de én szeretettel, mert annyira jól esik egy kicsit mezít lábúgy járni a Földön, és szebbíteni mondjuk ezt a Földet. Otthon ugye mi nagyon sokat termelünk a szerecsendiót, meg egyébként kurkumát, meg gyömbér, ilyen fűszereket, meg sok kokusz van, meg banán, meg ilyeneket. Édesapám egyébként színész volt, azután földműveléssel, és én elég jól érzem magam, mikor én közelébe vagyok a Földnek. Mindig csinálom valamit, itt is van egy kis kert. Szerintem, amikor mi közeledünk a természethez, akkor az ember egyre emberiesebb lesz. Tehát amennyire távol van az ember a természettől, teremtett világtól, annyira képévé válik, és az emberiesség kicsit, mintha elveszítene, a falok között élünk csak, aminek nincs élete például, oda kint van az élet. Szóval ebből a szempontból ez a nap fontos számunkra, hogy mi azt közvetítjük, és együtt ünnepeljük ezt, mert az a mi missziónk, és mi szeretnénk azok, akik bennünket imájukkal, anyagi javukkal támogatják ebben a misszióban, mi közösen szeretnénk ünnepelni, idehívni őket a mi rendházunkba, és egy kicsit együtt lenni. Az a lényeg az egész napnak.
0: Most az a párhuzam ugrott be, hogy ahogy az ember lehajol a Földhöz, a veteményhez, a növényekhez, ugyanúgy kellene hajolnunk egymáshoz is, az embertársak felé.
1: Hát az úgy van, ugye Pia atyának van egy nagyon szép példa ezzel kapcsolatban, egy nagyon megérett búza Földhöz, ha megyünk, akkor vannak olyan búza, ami egyenesen áll, és van, ami lehajlik a Föld felé. És akkor a közelebb megyünk, és ami lefelé van hajolva, azt a kitépjük egyet, és megdörzsüljük, akkor benne van a gabona. A másik, az péva, ami egyenesen áll. Szóval a tartalom, az alázatosság, vagy éppen lehajolni, az azt jelenti, van benne tartalom. Aki nem tud azt kellőképpen élni, az akár gőg, vagy kevé, legyen péjvának, üresnek lehet mondani. Ez a természet tanítják. Ezért fontos az embernek időnként lehajolni a Föld felé, a növények felé kicsit, és tőlük tanulni. Rengeteget lehet tanulni. Egyszerűen valahol leülni a természet közelében, vagy éppen ülében, kérdezgetni lehet, bolondságnak tűnik, amit én mondok, de lehet velük beszélgetni, annyi mindent elmond nekünk, amit általában az ember nem gondol, még elmegy mellette. Szóval sok mindenre azért fényderít a természet a mi életünkkel kapcsolatban. És az ember egy kicsit nyugodtabb, higgadtabb, tartalmasabbá teszi, ha közelebb élünk. De úgy nem mondom, hogy akkor össze-vissza, nem, az ahogy kellene a természethez, hogy közeledünk. Szóval ez nagyon-nagyon kellene a mai világban, hogy mindenki tapasztalja egy kicsit. De ezen kívül azért ennek a napnak más egyéb vonzásai vannak, mint nagyon sok nemzet lesz itt jelen, mivel egy nemzetközi rend vagyunk. Ebben a bolygónkban nem csak mi vagyunk, hanem mindnyájan őriz, akár itt, akár Ázsiában, vagy akár Afrikában. Minden kontinensen az emberek azért vigyáznak, és vigyáznia kell. És azokból valamennyien itt lesznek, azért van a programban olyan jellegű pontok, ahol különböző nemzeteknek a gasztronómiát lehet kóstolni, mint indiai, indonéz, Fülöp-szigeteki, koreai, és azoknak a programjai, mint táncok, vagy éppen egyéb más színpadon. Természetesen mi is adunk hozzá, mint magyar népzene, meg a mi gasztronómiánk. Tehát ilyen egy együttlét ott szeretetben, erre hívjuk mindenkit. És este pedig természetesen nagyon szép, méltó zárásra próbálunk rávenni a testvéreket egy kicsit. Ha még maradni tudnak, akkor jó barátaink jönnek, de azok felajánlottak, hogy szívesen jönnek, mert ismerjük őket. Molnár Levente, opera énekes, aki eléggé ismert, és az ő csoportjával jön, és azután Mága Zoltán úr az ő csoportjával felép, és ezzel zárjuk. De én egyszerűen azt mondom, hogy az ember ezen a napon, én mindig így próbálom szervezni egy programot, ne csak szellemi dolgok, ne csak testi dolgok, ne csak lelki dolgok, hanem mind, mert ez vagyunk. Itt testileg lehet táplálkozni különböző dolgokkal, és szellemi előadások lesznek, de lelkileg is fogják, mert szentmise is lesz, és vannak lelki beszélgetésekre, vagy éppen szentgyónásra lehetőség, mert kiengesztelődik is a természettel, önmagunkkal, másokkal. Ez nagyon-nagyon fontos. Ezeket mind-mind mi kínáljuk azon a napon, és ezért ilyen egy összetett nap lesz, és együtt természetesen ünnepelni. Ezen kívül vannak más dolgok is, és hát nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, de ez regisztrációra van kötve, mert nagyon fontos tudni, hogy körülbelül hányan lesznek, annak függvényében fogunk főzni, hogy nem legyen kárba az étel. Az is fontos, amikor mi teremtés védelemről, meg bolygónk űrei vagyunk, az ilyen egy téma kapcsán tartunk ezt a napot, nem szabad nekünk, nem is jó, nem is illik, hogy kidobjuk az ételt. Azért fontos is tudni, hogy hányan lesznek körülbelül az nap, azért regisztrációhoz kötött ez a program, ezért ingyen van az a másik, hogy senkinek nem kell fizetni. De mi ennek a napnak a terhét viseljük, de ha valaki úgy érzi, akkor természetesen valamivel lehet támogatni bennünket, az is lehet. Nyitottak vagyunk, tehát ilyen szempontból nem zárkozunk, hanem ha elég sok a költség, de ha valaki járul hozzá, akkor szívesen fogadjuk.
0: Javíts ki, ha nem jól emlékszem, de talán az itt élő, Magyarországon élő verbiták is valami 8 vagy 9 nemzet tagjai vagytok. Ezen az egy napon a különbözőségben az egység jelenik meg, és ahogy is említetted, szinte ilyen összművészeti fesztivál találkozó lesz, hisz nem csak ismeretterjesztés, a szakralitás, a gasztronómia, a művészetek közül a tánc, az ének kerül előtérbe.
1: Ahogy említettem, mi egy nemzetközi rend vagyunk, és az jellegzetes a mi rendünkre nézve, mi próbáljuk együtt élni, így különböző nemzetek testvérek szeretetében. Nem könnyű egyáltalán, de ebbe is van valami, ami nagyon fontos. Mégis mutatjuk az embereknek, hogy az lehetséges. Annak ellenére, hogy különbözőek vagyunk. De a szeretet az, ami összeköt bennünket. Az, ami a legfontosabb is. A szeretet időnként fáj is, ugye? És ennek a jegyében van az a különböző programok, ilyen színes programok, mert minden testvér tud valamit hozzátenni, mert én, ha magyar közösséggel kapcsolatban vagyok, mondjuk, vagy indiaiokkal, de egy másik koreai közösséggel kapcsolatban csinálják a missziót, a másik meg Fülöp-szigetekiekkel, vagy éppen indonéziakkal, vagy brazilokkal. Tehát így ők hozzák, és így tesszük gazdag ezt a napot, és mi rajtuk keresztül is próbáljuk mondani, hogy a bolygónkban mi mindnyájan egy családban ugye, vagyunk, és nekünk van egy nagyon szép mottónk a renden belül, sok arc, egy szív. Ez a motong. Az mutatja a sok színűséget, de mégis egyek vagyunk a szeretetben, vagy éppen hitünkben. Ezt is próbáljuk egy kicsit közvetíteni a testvérek felé, akik aznap eljön. És hála jó Istennek, most harmadik alkalom próbáljuk ezt szervezni. És mindig látom új és új testvérek érkeznek, akik kíváncsiak és ismerni akarnak bennünket, a mi missziónkat. Mi most is szeretettel hívunk a rendünk nevében, hogy akárki hallja most ezen keresztül bennünket, engem, jöjjenek erre a napra, az június 20-án mi 9 óra után kezdjük, este körülbelül 8:30-9 óráig tart ez a program.
0: Voltam már ezen a rendezvényen, nem csak résztvevőként, hanem műsorvezetőként is, és ami megfogott, hogy szinte minden érzékszervére próbáltok hatni az embernek.
1: Igen, amikor mi egy programot szervezünk, ez említettem, hogy egy egész embernek valót kell adni. Én mindig így nézem. Az akár egy lelki gyakorlatban, és én így vagyok. Nem csak a lelki dologra koncentrálok, hanem természetesen ott vannak szellemi előadások, de akkor a testileg is tudnak jól érezni magukat, azt is szoktam. Mert így van az ember komplét. tehát teljes. És akkor nem szabad elhagyni egy részét ebből. Ezért van az így alakítva, minden résznek jut. Mondjuk minden öt érzékszerv, amennyire lehet így mondani, minden érzékszervnek jut olyan értelemben, ami szüksége van. És ebből lehet épülni. Ha valaki így vissza haza valamit, valaki úgy vissza haza valamit, mindenki kap valamit, amikor megy. És mi is örülünk, hogy együtt lehetünk.
0: Hogyan épül fel a nap?
1: Hát a programot úgy szerveztünk, mivel messziről is jönnek, körülbelül ilyen 3:45-10-kor kezdenénk egy közöntéssel, és azután dicsőítés lesz egy kicsit dicsőíteni a Jóistent, hogy közös otthonunk van, ahol lehet lakni.
0: Egy dicsőítő zenekar jön?
1: Jönne egy csoport, lesz néhányan, akik azt fogják vezetni. Azután lesz Mise Varga János Verbita atya, aki Argentinában volt 25 évig misszióban, ő most visszajött, és akkor ő fogja celebrálni a misét és az üzenetet is, és az körülbelül egy óra lesz, és akkor 11:30-kor kezdődik az elmélkedés, a bolygónk űrei vagyunk címmel, az pedig a Dr. Feldman Zsolt volt államtitkár fogja előadni. Azután lesz ebéd, vadpörkölt, ahogy szokott, de ilyenkor lesz más egyéb dolgok is. Azután ebéd után vagy egy kis szünet, és tombola is lesz, nagyon szép tárgyak érkeznek. Jó szép tárgyak vannak itt, tehát tombolajegyeket is fogunk egy kicsit azért a nap költségeire. Ha valaki megveszi, akkor ezzel lehet fedezni, mert a tombola tárgyakat ajánlják, ugye. Ezt követően 3 órátáján kezdődik a nemzetközi kulturális programok, és az tart egészen 6 óráig körülbelül, és onnantól kezdve 2 koncert lesz este, és ezzel zárjuk. De a napközben ott lesz más egyéb dolgok, hogy én említettem a különböző nemzete gasztronómiát is lehet próbálni, és lesz ilyen uralkocsi élmény. Egy emberrel találkoztam, aki szívesen eljön, és körbe viszi egy-egy embert, ilyen uralkocsi, nem tudom egyébként, az egy nagyon szép motorbicikli, és van egy oldalkocsi, igen, az egy régi világháború alatti valamilyen, nagyon szép, és ő messziről jön, és akkor aki ezzel akar járni egyet egy kört, ő szívesen elviszi, és lesz körtös, kalácsim, süti, mert mindenféle. Tavaly meg lovoglás volt, tehát idén talán lesz az, és se tudom, vannak olyan emberek, akik az előtti hetekben, vagy éppen egy hét előtt mondja, akkor mi is jövünk, támogatjuk. Elfelejtettem említeni, van egy együttes, aki elég ismert itt Magyarországon, ők is jönnek a délutáni kulturális program alatt. Kicsit nehéz azt kiejteni.
0: Messzi Trió?
1: Igen. Azok is jönnek, és akkor az a neve annak a koncertnek a Kultúrák Kézfogója. Milyen szép az a neve, hogy a Kultúrák Kézfogója, mintha ha ketten kezet fognak, az azt jelenti, hogy egyet értenek, vagy nem tudom. Az egy olyan gesztus, amikor Isten hozott, vagy jó érzéssel tölt. A kultúrák, amikor így találkoznak, ami jó, az mindig jó, azt lehet tanulni. Kevésbé jót talán el lehet gondolkodni, hogy kell-e nekem, vagy nem. Szóval minden kultúrában van mit tanulni, és mit elutasítani. Jókat próbáljuk előhozni és erősíteni bennünket, mert a Szent István király indelmei is ezt mondja, ami egy azonos kultúra, az nem jó, hanem több kultúra, ezek gazdagítják, azért a vendégszeretetről beszél például. Miért fontos a vendégszeretet? Mert ez gazdagat teszi, ha nyitottak vagyunk, és próbáljuk tanulni egymástól. Szóval próbáljuk akkor mi is egymástól tanulni, és szebbíteni ezt a teremtett világot, amit ránk van bízva egyébként is, hogy minnyáján egyenként is, és közösen is bolygónk űrei vagyunk.
0: Említetted, hogy szívesen vártak felajánlásokat. Mire gondolsz, ami még nincs?
1: Arra gondoltam, mivel más nemzetekből is itt lesznek, akik kínálják a maguk ételeit, meg gasztronómiát, akik jönnek egy kis süti, vagy valami, mind a miénk, ők is, hogy tudják kóstolni a magyar finomságokat, akik jönnek, ha tudnak egy kis sötét, vagy valami ilyesmit hozni, azt nagyon köszönjük. És azt közösen oda tesszük, mindenki tud enni belőle. és akár egy kis palacsintát sütni. Ki tudja, hogy amikor sokan hozzák, akkor sokféle van, és ugye sok csepp sokra megy, a szokott mondani. Aki szeretne, és szívesen fogadjuk az ilyen felajánlásokat is.
0: Madaszeri Benvin Sebastian Verbita szerzetest hallották. A bolygónk őrei vagyunk mottóval meghirdetett egésznapos fesztiválra a verbita.hu honlapon, vagy a benvinmada@gmail.hu e-mail címmel regisztrálhatnak június 17-éig. A rendezvény ingyenes, de regisztráció szükséges. A helyszínen adományokat elfogadnak. A fesztivál helyszíne a Názáret Missziós Ház Budatétényben, a Bajcsi Zsilinszky Endre út 3-5 szám alatt található. Mindenkit szeretettel várnak a június 20-ai rendezvényre. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő, Kékes Jenikő.

0: Határaink rávezetnek arra, hogy miként vállalhatunk felelősséget önmagunkért, hogy ne csak sodródjunk és reagáljunk a minket érő hatásokra, hanem aktívan és kezdeményezően alakítsuk az életünket. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Mi akadályoz meg bennünket a nemet mondásban? Mikor kell nemet mondanunk? Miért van bűntudatunk, ha nemet mondunk? Hogyan mondjunk nemet? Dr. Gőgédit neurológus, pszichiáter főorvost hallják.
1: Föltennék néhány kérdést a hallgatónak, hogy ki az, aki mondott már igent úgy, hogy valójában nemet akart volna mondani, és mégsem mert? Vagy ki az, aki mondott már igent úgy, hogy közben belülről azt gondolta, Úristen, miért is mondtam igent erre vagy arra a felkérésre? Vagy annak, aki már érzett bűntudatot egy olyan kimondott nem miatt, amit úgy érezte, hogy talán nem kellett volna, és önmagát vádolja miatta. Vagy ki az, aki miután nemet mondott, utána fáradtá, kimerülté, ingerülté, esetleg dühössé vált? Sok ilyen emberrel találkozok. Ez a mai gondolatvezetésünk azoknak szól, akik tudnak nemet mondani, csak épp nem szoktak, vagy nem mernek nemet mondani. Nem arról szeretnénk gondolkodni, hogy legyünk kemények, vagy elutasítóak, hanem arról, hogy hogyan tudunk tisztán, emberien és bűntudat, önvádlás nélkül bátran időnként nemet mondani. Mert a legtöbb ember nem azért nem mond nemet, mert nem ismeri a nem szót, hanem mert fél a következményeitől.
0: Próbálok most viszonyítási pontot keresni, hogy kik vannak többen, azok, akik nem mernek nemet mondani, vagy azok, akik gondolkodás nélkül, és mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül odavágják a másik fejéhez a nemet.
1: Mindkettőből bőven akad, és általában azok nem tudnak nemet, meg nem mernek, vagy nem akarnak nemet mondani, akik mélyebb érzésűek, lelkiismeretesebbek, és nagyobb a segítőkészségük, empatikusak, és mindenáron, akár még altruista módon önmaguk feláldozása árán is igent mondanak, mert nem akarnak nemet mondani, de van, aki pedig nyersen odavágja, mindkettőből bőven akad. Márai Sándor azt írja, hogy az embernek meg kell tanulnia, hogy nem tartozik mindenkinek mindennel. Ezt valószínűleg egy olyan napon írhatta Márai, amikor nem kértek tőle szívességet, pedig ez az egyik legnehezebb tanulás az életünkben. Van egy nagyon kedves ismerősöm, aki mindenre igent mond. Egyszer megkérdeztem tőle, hogy mond, mikor mondasz nemet? Azt válaszolta, akkor, amikor már késő. Azt hiszem, sokan így vagyunk ezzel. Nem akkor mondunk nemet, amikor kellene, hanem amikor már elfáradtunk, kimerültünk, megbetegedtünk, megsértődtünk, vagy felmondtunk egy munkahelyen.
0: Miért nehéz nemet mondani annak az embernek, aki esetleg, ahogy doktornő mondta, empatikusabb, odafigyelőbb, altruistább a másik embernél?
1: A nemet mondás nehézsége nem gyengeség. Ez egy idegrendszeri, tanult és belénk nevelt viselkedés forma. Ennek több oka van. Az egyik az evolúciós ok. Az ember csoportban élő lény. Ez ősidőkben a kirekesztés veszélyt jelentett a számára, ha ő nem tartozott a csoporthoz. Ezért az agyunk ma is úgy reagál, ha én nemet mondok, akkor lehet, hogy engem nem fognak szeretni. Ha nem szeretnek, veszélyben vagyok. Ki vagyok közösítve. Ez nem logikus, hanem egy ösztönös, belénk kódolt reakció. A másik oka a gyermekkori neveltetésünk, vagy a gyermekkori tanulásunk. Sokan azt tanultuk, hogy legyél rendes, legyél jó kisfiú, legyél jó kislány, ne okozz senkinek csalódást, mindig segíts mindenkinek, ne legyél önző. Ezért a mi agyunkban, lelkünkben kialakult, hogy a jó ember, mert mindenki jó akar lenni gyerekkorában, mindig mindenkinek igent mond. És így a nemet mondás nála azt jelenti, ha kimeri mondani, hogy akkor én rossz ember vagyok. És ez is az egyik oka, hogy később nem merünk nemet mondani. De az evolúciósok, a gyermekkori szokás és tanítási, nevelési módszer mellett nagyon fontos, A szeretet és elfogadás vágya ott él mindenkiben. És azért nem mer nemet mondani, mert azt hiszi, hogy ezt el fogja veszíteni. Sokunk identitása arra épül, hogy szükség van rám, számítanak rám, én vagyok, aki megoldja ezt vagy azt, vagy csak én tudom megoldani, mert azt hiszük, hogy ha mi kiesünk az élet forgatagából, megáll a világ, és ha nemet mondunk, akkor attól félünk, hogy csalódnak bennünk, megsértődnek, eltávolodnak tőlünk az emberek, nem fognak szeretni, pedig gyakran éppen ennek az ellenkezője történik. Van a világon egy mondat, amire az emberek automatikusan igent szoktak mondani. Ez a mondat, nagyon gyakran találkozom vele a praxisban, meg nem csak a praxisban, az életemben, úgy kezdődik, csak egy apró kérésem van hozzád. Csak egy apró kérés. Általában a csak szó után az a tapasztalatom, hogy 2-3 órás feladat következik. A csak egy apróság, ezért a világ egyik legveszélyesebb mondata. Csak egy apró kérés, csak egy gyors, rövid, 3 perces telefon, amit már eleve tudok, hogy 40-50 percig fog tartani. Csak egy kis segítség, ami 17-20 oldalas átolvasást jelent, amit még éjszaka kell megcsinálni, de csak egy kis kérés. Ez a csak mögött nagyon sokszor egy nagyon komoly, komplett projekt lakik, vagy esetleg egy olyan bűntudat, vagy bűntudat féle, mert már ő az élető tudja, hogy ez a 3 perc egy óra hosszáig fog tartani, és talán a saját lelkiismeret fordulását, vagy bűntudatát akarja a csak szóval csökkenteni. Egyszer valaki azt mondta nekem, csak 1 percet kérek tőled. 1 percet. 45 perc múlva még mindig a magáét mondta. Ugyanott tartottunk. Nem haladtunk előbbre. Azért néha vett levegőt, de alig tudtam megszólalni, vagy nem is tudtam, és letette a telefont, hogy milyen jót beszélgettünk. És rájöttem, a csak 1 perc nem más, mint az idő relativitás elmélete a hétköznapokban. Volt egy fiatal ember, édesanyjával jött, általában nálam 60 perc egy az első vizit, és amikor ő nagyon sokáig mondta a saját gondjait, és már 1 óra múlva a következő beteg állt sorba. Aztán ő kicsit sürgetve kiment, édesanyjának, aki kint várta a váróba, közölte, hogy olyan jó volt, olyan gyorsan eltelt ez a 1/4 óra bent, mire megszólaltam. Kedves uram, ez a 1/4 óra 75 percig tartott. Öntől pedig elnézést kérünk a 15 perces csúszásért, mondtam a következő betegnek. Tehát ennyire relatív az időnek a fogalma.
0: Mi gátol bennünket a nemet mondásban?
1: Az előbb elmondottak mellett ezek az okok, ennek külső és belső akadályai vannak. A belső akadályunk az, hogy bűntudatot érzünk, ha nemet mondunk, és van nemet mondani nem tudó emberekben egy megfelelési kényszer, egy konfliktus kerülés, és félünk az elutasítástól. De önértékelési bizonytalanság is nagyon gyakran áll mögötte. Már a megfelelési kényszer mögött is önbizalom hiány áll. Kosztolányi azt írja, hogy aki mindenkinek megfelelni akar, végül önmagát hagyja cserben. Nagyon bölcs mondás. Ezek a belső akadályokhoz tartozó okok, de van külső akadálya is a nemet mondás zavarának. Például manipulálnak bennünket. Ezt csak te tudod megcsinálni. Ez persze meglegyezi a hiúságunkat, el is hisszük, és a másiknak már is nem kell megcsinálni. Ilyen pontosan, precízen csak te tudod, ennek te vagy a szakértője, és természetesen nem mondunk nemet. A másik a családi szerepek. Nagyon sokszor mondják, ezt miért nem csinálod? Minden nő így csinálja. Minden nő ezt csinálja. Minden férfi ezt csinálja, vagy így csinálja. Aztán vannak munkahelyi elvárások, amely mögött nagyon gyakran kihasználás is áll, hatalmi különbségek. De gyakran ott áll egy mondat, de te mindig mindenkinek segítesz, hát pont nekem, pont most nem segítenél? Hát te olyan ügyes és jó vagy. Hát ez lehet kedvesség, de általában egy erőteljes zsarolás szokott-e mögött lenni. És ezek a külső-belső okok bizony akadályoznak bennünket a nemetmondásban. És kialakul bennünk egy bűntudat.
0: Miért van ez? Miért van rossz érzésünk, ha valakinek valamiért nemet mondunk?
1: A bűntudatunk sokszor nem azt jelzi, hogy mi rosszat tettünk, vagy rosszat csináltunk, hanem azt, hogy számunkra szokatlan, nem megszokott dolgot tettünk, mert eddig mindig igent mondtunk. És akkor jön egy bűntudat. Amikor valaki egész életében igent mondott, az első kimondott nem után az idegrendszere majd riasztani fog. És ez nem erkölcsi jelző, hanem figyeljünk rá. Figyelmeztetés. Változás jelző. Pilinszky, akinek nagy tisztelője vagyok, azt írja, a szeretet nem önfeladás, hanem jelenlét. És ha mi mindig feladjuk magunkat, akkor az egy idő után már nem szeretet, hanem kimerülés. Lelkünket pedig belülről majd egy ilyen bűntudat maraton fogja mardosni. Biztos ismerős mindenki előtt, aki nehezen mond nemet, az a helyzet, amikor nagy ritkán végre nemet mond, utána 3 napig elemzi. Túl kemény voltam? Bántó voltam? Most biztos megharagudott? De az is lehet, hogy megsértődött, vagy megbántottam? Talán mégse kellett volna nemet mondanom, és így tovább. Lehet, hogy a másik fél, akinek én nemet mondtam, már rég elfelejtette az egészet, mert lehet, hogy csak manipulálni akart, de mi még mindig belső konferenciát tartunk a lelkünkben róla. Van, aki egy egyszerű nemetmondás után olyan bűntudatot érez, mintha felgyújtott volna egy egész települést. Ha holnap például bűntudatunk lesz egy kimondott nem után, nagyon kérem, ne ijedjünk meg, mert ez nem hiba üzenet. Az informatika nyelvén fogalmazva, ez frissítés, mert meg kell tanulnunk időnként nemet mondani.
0: Hát akkor ezeknek az embereknek is gyakrabban kell a tükörbe nézni és gyakorolni az önismeretet ahhoz, hogy ne így éljék meg ezt a fajta helyzetet. Mikor kell nemet mondani?
1: Nem mindig kell nemet mondani, ezt kihangsúlyozom. De néha muszáj, néha elengedhetetlen. Nemet kell mondani, amikor már nincs energiánk, mert 6 méterrel magunk után húzzuk a belsőnket, olyan fáradtak és kimerültek vagyunk, amikor túlterheltek vagyunk, vagy ha olyanra kérnek, ami nem a mi feladatunk, vagy értékrendünkkel ütköző, ellentétes dologra kérnek, vagy szeretnének rávenni bennünket, kötelező nemet mondani. Vagy amikor manipulációt érzünk, akkor is nyugodtan mondjunk csak nemet. Meg akkor is nemet kell mondjuk, ha már rájöttünk, és megtapasztaltuk, hogy az illető régóta hosszú távon más se csinál, csak kihasznál bennünket, vagy kihasználja a másik embert. Minden kimondott igen, egy másik dologra mondott nem. Ha mindenre igent mondunk, akkor magunkra mondunk nemet. A pihenésünkre, a saját rekreációnkra, a családunkra, az egészségünkre. Volt, aki este 22 óra 3 perckor hívott fel telefonon, gondolom már nincs nálad beteg, most akkor ráérsz, mert otthon vagy. Igen, otthon lennék, ha most ez a telefon nem csengett volna. Sajnos néha mondok ilyet, ez is egyfajta nemetmondás, néha türelmetlen nemetmondás, de hogy még egy picit fokozzam, hajnali 3 óra 17 perckor telefonüzenet jött. 85 kilométerrel lakik az illető, és nem akut ellátásról volt szó. Ilyenkor az a minimum, hogy nemet mondok, és ennek eléggé nyomatékos jelét is adom, hogy nem vettem jó néven a hajnal 3 óra 17 perckor történő telefoncsengetését.

0: Talán annak, aki így él, hogy nehezen mond nemet, az első kimondott nem a legnehezebb. Mégis hogyan szoktassa rá magát, hogyan mondjon nemet?
1: Röviden és tisztán. Nem kell hosszú magyarázkodás. Nyíltan merjük kimondani, bocsáss meg, de most ezt nem tudom vállalni. Ez most nem fér bele az időmbe, energiámba, a munkámba, lehetőségeimbe. Mert ha túl magyarázkodok, annak semmi értelme nincs. A másik lehetőség, próbáljuk késleltetni a választ. Ne mondjunk igent se nemet se, mondjuk azt, hogy átgondolom, holnap majd válaszolok rá. Így lesz egy kis időnk, hogy átgondoljuk, és így biztos, hogy csökken bennünk az automatikus igent mondásnak az esélye vagy a lehetősége. Létezik úgynevezett empatikus nemet mondás is. Ez alatt azt értem, hogy úgy fogalmaznék, értem, hogy ez fontos dolog lenne neked, de most sajnos nem tudom vállalni. Vagy sajnálom, de most olyan elfoglaltságom van, nem fér bele az időmbe, és ezt a holnap utára kéred, nekem meg határidős munkám van, de nagyon megértelek. Ezzel a kapcsolatot megőrizzük, nem bántottuk meg az illetőt, de nem mondtunk automatikusan igent, hanem indirekte nemet. De van, amikor határozott nemet kell mondani, ha valaki rám akar erőltetni valamit. Nem szeretném, nem akarom, erről már döntöttem, vagy most nem, és így tovább. Tehát néha ezzel több tiszteletet váltunk ki, ha határozottan kimondjuk, hogy nem. Ha pedig élőben beszélünk valakivel, figyeljük a testbeszédjét. Nagyon fontos a szemkontaktus. Nagyon fontos a lassú, érthető beszéd. A nyugodt hang és az egyenes testtartás. Mert akkor őszintén nyíltan mertem vállalni önmagam, és azt, hogy erre nemet mondok, ehhez nem adom a nevemet, és így tovább. Határainkat meg kell húzni. A határok nem falak, hanem ajtók.
0: Hogyan hathat a kapcsolatainkra a nemetmondás?
1: Meglepő, de jól, ha nem érdekről van szó. Ugyanis a nyílt beszéd, a tiszta határok javítják a kapcsolatokat. Mert ha valaki nyíltan egyenes gerincsel kimeri mondani, bocsáss meg, ezt nem tudom vállalni, akkor jobban tisztelnek, jobban bíznak bennünk, vagy kevésbé használnak ki bennünket, mert látják, hogy meghúzzuk a határainkat. Ami kutya kötelességünk, mert önmagunk és a saját családunk védelme érdekében is. Akik pedig megsértődnek azért, mert a határainkat meghúztuk, ők általában a határ nélküliséghez szoktak, meg ahhoz, hogy mindenkit használnak, kihasználnak, felhasználnak, elhasználnak. Ők önzők, agresszívek, érdekorientáltak. És ha egy ilyen embert elveszítünk, higgyük el, senkit nem veszítettünk, és nem mi veszítettünk, hanem ő. Van egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy 40 éves koromig mindenre igent mondtam. És megkérdeztem tőle, és mi változott? Válasz. Elfáradtam, kimerültem, és kiégtem. Sokszor nem lelki és nem filozófiai felismerés hozza el a nemet, a nem kimondását, hanem a kimerülés. Csak az a baj, hogy későn jön, vagy már majdnem megkésett ez a felismerés, amikor már kimerültünk, kiégtünk, esetleg belebetegedtünk. Nem kell megvárni a teljes kimerülést, és akkor kénytelenek leszünk, de ne várjuk meg, megtanulni a nemetmondást. Kiemelnék még egy fontos dolgot, ez pedig a mindig túlzott kedvesség. Kedvesnek kell lenni, mert az egy nagyon kedves erény, és szeretik a kedves embereket. De ennek veszélye is van. Mert a mindig, mindenkor túlzott kedvesség néha olyan, mint amikor mindenki másnak sütünk tortát, és a végén mi maradunk éhesek, mert még egy szelet sem marad nekünk. Nem az a cél, hogy ne süssünk, hanem néha nekünk is maradjon egy szelet. És ha minden kérésre kedvesen igent mondunk, akkor az életünk egy olyan naptár lesz, amit mások fognak kitölteni. De te olyan kedves vagy, te ezt megszoktad csinálni. Ne menjünk bele ebbe az utcába. Vörös Sándor azt írja, alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. A nemetmondás ennek a létrának az egyik foka. Nem mások ellen irányul, hanem önmagunkért, családunkért, hogy nem kimerülve folytassuk az életünket, és később másoknak többet tudjunk adni, segíteni önmagunkból. Aki ezt nem érti meg, azzal nem kell foglalkoznunk. De főleg

0: igent mondunk a saját életünkre és szeretteink életére.
1: A határok művészetéről, a bűntudat nélküli nemet mondásról beszélt dr. Gőgerit neurológus, pszichiáter főorvos. Megköszöni figyelmüket a műsor szerkesztője, Kékes Jenikő.
2: Elhangzott a Lélek titkai. Sorozatunkkal 4 hét múlva ugyanebben az időben.

0: Ötvös Gábor is a Crossovers egy-egy felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. Jó estét kívánunk! A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll, hangsúlyozta a 14. Leó pápa a spanyol parlamentben mondott beszédében, amelyről a Vatikán News számolt be. A katolikus egyházfő az emberi élet védelméről, a család szerepéről, a migráció kihívásairól és a béke védelméről, a család szerepéről beszélt. A pápa kiemelte, a politikai döntések középpontjában mindig az embernek kell állnia, és egy törvény értékét nem a támogatottsága, hanem az emberi méltósággal való összhangja határozza meg. Több mint 100 millió forintos uniós támogatással zárult le a Katolikus Karitász második integrációs programja, közölték rádiónkhoz eljuttatott sajtóközleményükben. A projekt a Magyarországon jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését segítette lakhatási támogatással, nyelvoktatással, munkaerőpiaci tanácsadással és mentálhigiénés szolgáltatásokkal. A program legalább 140 ember támogatását tűzte ki célul, és 2025. novembere óta működött. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteken pusztító földrengés áldozatainak támogatására. A rádiónkhoz eljuttatott közleményben azt írták, hogy a Mindanao szigetét sújtó 7,8-as erősségű földrengés legalább 19 halálos áldozatot követelt, és több mint 200-an megsérültek. A segélyszervezet felvette a kapcsolatot helyi partner szervezetével, és a magyar lakosság támogatását kéri a katasztrófa által érintett közösségek megsegítésére. Miniszteri biztost nevez ki a kormánya gyermekbántalmazási ügyek feltárására, és 5 országos gyermekvédelmi intézmény vezetőjét is menesztették. Jelentette be az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök, amelyet az Origo internetes hírportál is idéz. A kormányfő szerint a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémákkal küzd, ezért átfogó vizsgálat és 1 milliárd forintos kártalanítási alap létrehozása is szükséges. A parlamenti vitában az ellenzéki felszólalók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az elmúlt években jelentősen emelkedtek a gyermekvédelemre fordított források és a nevelőszülők támogatásai. Megkapta Ukrajna az Európai Unió Ukraine Facility programjának 7. pénzügyi részletét, közölte közösségi oldalán Julia Svyridenko ukrán miniszterelnök. A kormányfő tájékoztatása szerint a támogatás összege 2,8 milliárd euró, amelyből az előfinanszírozás levonása után 2,6 milliárd euró érkezett az ukrán költségvetésbe. Julia Svyridenko közölte, a forrásokat elsősorban szociális és humanitárius kiadások finanszírozására használják fel. Hazánk időjárásáról. Az éjszaka folyamán nyugat felől megnövekszik a fátyol felhőzet, de többnyire derült vagy enyhén felhős időre számíthatunk. Csapadék nem várható. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra általában 12 és 17 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, bővebb hír összefoglalóval 7:30-kor az esti hírtükörben jelentkezünk. Tizennyolc óra 4 perc. A teljességünk felé.

0: Köszönti Önöket a szerkesztő Csúth Judit. A teljességünk felé beszélgetéseiben hétről hétre arra keressük a választ szakértőink segítségével, hogy mi teheti teljesebbé életünket, önismeretünket. Mai adásunkban a szülővé válás, gyermekvállalás összetett folyamatáról beszélgetünk. Vendégünk dr. Egner Bernadett, pszichopedagógus, gyermekterapeuta, aki a saját integratív játékterápiás és játékos megértő nevelésre alapozó szülőkonzultációs módszerét alkalmazza munkája során. 2023 őszén jelent meg Gyerek születik című kötete a Móra kiadó gondozásában, a Mindent a családról sorozat második részeként. A Szülő születik című kötet folytatása ez, melyről szintén beszélgettünk már itt a teljességünk felében. Ez egy olyan sorozat, mely gyakorlati segítséget kíván adni az olvasóknak, és már a Szülő születik esetében is kiemelt, hogy azok számára is érdekes lehet ez, akik épp nem abban az életszakaszban vannak, melyre az adott kötet fókuszál. Az első kötet esetében ez a családtervezés időszaka, a gyerek születik esetében pedig a babavárás, a szülés, a születés és az újszülött érkezését felölelő időszak az, melynek bonyolult kérdéseit vizsgálja vendégünk Egner Bernadett. Kulcs a biztonságos és örömteli kötődéshez, ez az alcíme ennek a második résznek, és már az előszóban is arról olvashatunk, hogy ez a kötet egy vezérfonál lehet, hogy az olvasó a saját útját és a saját megoldásait megtalálhassa. A mai információ áradatban talán ez a legnehezebb. Ráadásul ez egy olyan téma, a gyerekvállalás, a szülés, a gyereknevelés, amiről a legtöbbször mindenkinek van véleménye, vagy története, tanácsa, akár a lehető legjobb indulattal is, de ezek között nehéz lehet meghallani a gyermeket vállaló szülőpárnak a saját hangját, ezt jól gondolom?
1: Igen, abszolút, és ezek nagyon lényegi és nagyon fontos kérdések. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a meghívást is, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy kicsit együtt gondolkodnak velünk, mert tényleg rendkívül és alapvetően meghatározó folyamatokról van szó az egész életünkre kihatással, és hát a gyermekeink életére is. Azzal kezdeném, hogy is született ennek a könyvnek, vagy könyvsorozatnak a gondolata. Tehát, hogy picit visszafelé mentem én, mert így a játékterápiában, ugye általában azért már picit nagyobb gyerekek jönnek hozzám, óvodáskorú gyerekek főleg, vannak kisebbek is, meg picit nagyobbak, de nagyjából ez a korosztály, és hát ők általában a tüneteikkel egy csomó olyasmit mutatnak, ami nem is annyira feltétlenül csupán a sajátjuk, hanem a szülőké, vagy felmenőké, vagy az egész család működéséről van szó, és ebben a munkában, amiben egyrészt játszom a gyerekkel, másrészt a szülőkkel nagyon intenzív kapcsolat van, és intenzív szülőkonzultáció és munkaszövetségben vagyunk egymással. Tehát ebben a folyamatban jöttem arra rá, hogy vissza kell mennem a kezdetekig, és megnézni, hogy ami most zavart mutat, vagy kevésbé harmonikus, hogy az valahol korábban kezdődött el, vagy tört el, vagy szakadozott meg. Vissza kell mennünk a gyökerekhez. Ezért gondoltam, hogy akkor kezdjük a Kályánál, ugye ez volt a szülő születik, ami onnan kezdődik, amikor először gondolunk arra, hogy szeretnénk szülők lenni, és szeretnénk családot, és hogy ezt a gondolkodást mi minden befolyásolja már ebben a pillanatban, és a mostani kötet, a Gyerek születik című kötet pedig arról szól, amikor már, hát ténylegesen jön a baba, tehát ott van már a pocakban kimutatható, az azért egy másik tudatállapot is, hogy mi lesz velem, velünk, tehát egyfajta döbbenetet, amiben pici szorongás beleszövődik, rögtön én is megfogalmaztam. És pontosan ez lenne a lényeg, hogy nem kell átszínezni rózsaszínre, hanem nyugodtan ki lehet mondani ezeket a gondolatokat, és egyébként a munkám során pedig, amikor visszamegyünk, hogy egészen korai időszakra például, ennél nagyon részletesen meg szoktunk állni, hogy mit érzett anyuka, meg apuka természetesen. Amikor pozitív lett, vagy kettő csík lett, vagy ilyesmi, és hogy ott milyen érzések keletkeztek benne, és hogy ezekkel az érzésekkel valamit kezdeni kell. Meg nekem, mint terapeutának, ugye mutatnak ezek abból a korai időszakból, amikor már a szülő hozzáállása már befolyásolja az egész folyamatot.
0: Már előkerült ugye a praxisa, az, hogy tulajdonképpen maga a praxis adta a gondolatot ahhoz, vagy mutatta meg azt, hogy a problémák sokszor egészen a korai szakaszban gyökereznek. Egyébként mind a két kötetben, itt a gyerekszületékben is nagyon sok példát is hoz erre a praxisából, amik megerősítik ezt a gondolatot, hogy miért fontos azzal az időszakkal foglalkozni, amikor még csak készülünk arra, hogy gyermeket vállalunk, és utána a következő szakaszban, meg amikor már ugye aktív van, benne vagyunk, hogyha mondhatjuk ezt. A kezdjük a KH-nál pedig egy visszatérő eleme a köteteknek, hiszen minden főfejezet így kezdődik, ami azt sugallja, hogy mielőtt még fejest ugranánk bele, egy picit álljunk meg, tegyünk fel kérdéseket, és gondoljuk végig, és ugyanígy a fejezetek végén van egy úgynevezett eszencia, egy összefoglaló, ami igyekszik a legfontosabb szempontokat megvilágítani, hogy ne vesszenek el szem elől, és utána pedig ismét kérdések jönnek, amit a szülő pár önmagának feltehet, és ezeken gondolkodhat, és akkor itt megint bejönnek ezek az érzések, és akkor van az, ami a valóság, ami történik velünk, és ugye ilyenkor meg nagyon sok mindent el is képzelünk, ezek mind-mind visszatérő gondolatok lesznek. Tulajdonképpen tanulhatjuk ezt az egészet? Hogyan fogjuk meg, hogy ez ne legyen idegen?
1: Abszolút tanulhatjuk, sőt tanuljuk is. Legyen minél több ismeretünk ebben, és persze ebben jó lenne, hogyha szélesebb körű a segítséget, vagy akár szaksegítséget kaphatnának. Már a várandós anyukák, mindig megállok egy picit, mert ugye soha nem csak anyukáról van szó, hanem apukáról is, vagyis róluk, mint párról gondolkodom. Még akkor is, hogyha én is ott említek néhány példát, amikor sajnos ez nem tud valami miatt létrejönni, vagy megszakad ez a helyzet, és ezek ilyen sajátos helyzetek. De most általánosságban inkább a tipikus helyzetekről beszélgetünk. És abszolút, ahogy Judit az elején említette, hogy egyrészt mennyire nehéz eligazodni az információ áradatban, másrészt rengeteg ilyen tanács, meg utasítás, meg kéretlen tanács, meg javaslatok vannak, amikkel bombázzák ugye a kismamákat, és tényleg nagyon nehéz ebben eligazodni. Tehát pontosan ez a cél, hogy nem szeretnék én a nem tudom hányadik megmondó ember lenni, mert mindenkinek nagyon egyéni, nagyon egyedi a saját élete, a saját sorsa. Az a sok minden, ami az ő életét és gyermekvállalását, családdá válását befolyásolja. Tehát vagy rábízom ugye a könyvben, hogy ő tudja ezeket, én csak adok hozzá valamiféle iránymutatást, vagy segédanyagot, vagy vezérfonalat, nem is tudom. Vagy a terápiás munkában, ugye én abszolút így szeretek dolgozni, hogy a legapróbb részletekig feltárjuk, hogy mi honnan jön, mert akár a nagyszülőktől, vagy akár még régebbi történésekből, vagy akár traumatikus eseményekből is, vagy bizonyos szülői nevelési hiedelmekből, elgondolásokból, stílusokból, amik így rejtetten, tehát nem tudatosan továbbadódnak, és befolyásolják ugye a saját szülői működésünket, ami az úgynevezett felettes én, felettes szülői én, ami ugye belsővé válik, észesen vesszük, és lehet, hogy ugyanúgy az anyánk vagy az apánk hangján fogunk majd szólni a gyerekünkhöz, és lehet, hogy nyakon csípjük saját magunkat, hogy hoppá, hát ez mintha az anyám mondta volna, és én nem így akartam, és mégis, mert hogy ez integrálódik és beépül, de a tudatos munkával, most megint visszatérve ahhoz, hogy tanulható, szoktam mindig mondani a szülőknek, hogy két szintje van a dolgoknak, az egyik a látható, ez a viselkedés szintje, és mint mondjuk a jéghegy csúcsa, és van a, ugye, ami nem látszik, a jéghegy alsó része, ami egy óriási nagy tartomány, ez a tudattalannak a világa, a rejtett összefüggéseknek a világa, és hogyha abban hát belenézünk, vagy megpróbálunk belenézni, ugye pont azért tudattalan, mert nincs róla tudomásunk, viszont egy értő szem segíthet ahhoz, hogy ezeket meglássa, és akkor hogyha felszínre tudtuk ezeket hozni, és szembe tudunk ezekkel nézni, és megértjük, hogy mi miért történik, és mi vezetett engem automatikusan esetleg bizonyos viselkedésekhez, meg milyen generációk és hatások szövődtek bele az én szülői viselkedésembe, na akkor kezdődik az a munka, hogy tudok ezen változtatni, mert tudomásom van róla, át tudom írni, át tudom keretezni, és meg tudom változtatni a hozzáállásomat, és a viselkedésemet is. De nem is elsődlegesen a viselkedés a lényeg. Ez nagyon hangsúlyos egyébként a szülő konzultációs munkában is. És nagyon gyakran azonnali receptet, vagy konkrét tanácsot, vagy segítséget várnának a szülők, de mindig mondom, hogy ez nem így működik, hanem ha belül az ő szívében, lelkében, fejében, elméjében más érzések, más megértések, más gondolatok alakulnak, más viszonyulás, ha másképpen kezd tudni ránézni a gyerekére, aki mondjuk jön egy ilyen nagyon idegesítő, irritáló tünettel, és a szülő csak ugye azt látja, hogy mennyire agresszív ez a gyerek, és esetleg haragszik rá, és nem látja a gyereknél szintén a jéghegy csúcsa alatti részt, hogy az agresszióval ő nem bántani akar, hanem nem tudja másképp kifejezni a végtelen félelmét, fájdalmát, vagy szomorúságát, és ha ezt sikerül megértetni, hogy mi van valójában a gyerek lelkében, akkor a szülő szívében megváltozik ez az elutasító vagy haragos magatartás, és ezt megérzi a gyerek. Tehát innentől kezdve már nincs szükség úgymond annyira nagyon konkrét tanácsokra.
0: Vendégünk dr. Egner Bernadett, pszichopedagógus gyermekterapeuta, akinek Gyerek születik című kötete kapcsán beszélgetünk a szülővé válás, a gyermekvállalás összetett folyamatáról. Ez a kötet tehát segíthet bennünk egyfajta úton végigmenni, ugye ezt úgy is nevezik, hogy út a szülőség felé, aminek különböző állomásai vannak, ugye ezeken is végigvezet ez a kötet, végig így, hogy mindig van lehetőség egy picit visszagondolni, elgondolkodni, érdemes rászánni az időt, akár szakaszokra bontva, de maga a kötet is nagyon segít abban, hogy ez a tagolódás ez meglegyen, és hogy mindig legyen egyfajta visszacsatolás, és hogy meglegyenek azok a kérdések, amiket érdemes önmagunknak föltenni, amire viszont senki más nem tudja a választ, csak mi. Az első főfejezet tehát a babavárásról, a magzattal kialakuló kapcsolat alakulásáról mesél, ezek kapcsán tesz fel kérdéseket. Az anyaság útján a várandóság és az érkező gyermek elfogadása kulcsfontosságú, míg a leendő édesapák esetében a kapcsolódás lehetőségeire és fontosságára hívja fel a figyelmet, hiszen ez sokszor nem annyira egyértelmű, és azt is sokszor hangsúlyozza, hogy ha valami nem megy, kérjünk segítséget.
1: Így van, ne szégyeljük, nincs ebben semmi rossz, és nem kell tökéletesnek lennünk, és tökéletesnek mutatnunk sem kell magunkat. Tényleg kérjünk segítséget bárkitől, akitől kaphatunk, tehát akár baráttól, rokontól, de szakembertől is. Mert hogy pont ez mutatja a jó szülőséget, hogy fontos nekem az, hogy ezekkel a kérdésekkel tisztában legyek, meg rendben legyek, és olyat tudjak adni majd a gyerekemnek, amit szeretnék, vagy én is szerettem volna a szüleimtől. Úgyhogy valóban a segítségkérés, meg a rengeteg kérdésnek a feltevése, ez nagyon fontos, ebben tényleg lépten nyomon igyekszem segíteni. A magunkkal való őszinteségre biztatnék mindenkit, meg arra is, hogy tényleg nem kell ennek az általános társadalmi elvárásnak vagy nyomásnak megfelelni, hogy abban a pillanatban, amikor a kezünkbe fogjuk azt a babát, vagy már abban a pillanatban, amikor megtudjuk, ugye, hogy babát várunk, abban a pillanatban mi már tökéletesen elkötelezett szülők legyünk. ez az út a szülőséghez, tényleg ez egy hosszabb folyamat. Nincs meg abban az első pillanatban, vagy nagyon szerencsés, akinek megvan, nyilván, hogy van ilyen is, de az esetek többségében azért ez nem ennyire egyszerű, mert hát egyrészt megrázó az egész történés, és pláne, hogyha bele szövődtek, és ugye ezekről is írok, hogyha nem zökkenőmentesen megy az a terhesség, vagy az a szülés, akkor abba beleszövődhetnek szintén nagyon erőteljes stresszek, megrázó dolgok, akár traumák, vagy akár válságos állapotok, vagy hogy rosszabbat nem mondjak, de most megint inkább a tipikusról beszélünk. Tehát, hogy nem baj, ha első pillanatban nem áraszt el bennünket ez a földön túli jó érzés, mert majd jönni fog az. Ugye sokszor tapasztalom a terápiás szülőkonzultációs munkában is, hogyha ide megyünk vissza, hogy millióféle érzés szövődik bele, amikor ugye már kész tény az, hogy itt van, világon van a baba, mert egészen addig, amíg még bent van a pocakban, addig nem annyira kézzelfogható az a dolog. És hogy lehet, sőt kell is adjunk magunknak időt, akár pár hónapba is beletelik, pont erről szól az első 3 hónap körülbelül az adaptálódás időszakáról. Mind a babának, mind az anyának szüksége van arra, hogy alkalmazkodjon ehhez a gyökeresen új helyzethez. Ugye most első gyerekes családokról beszélek és gondolkodom.
0: Hát ez ugye egy új szerep, és hogy ez a 9 hónap azért segít minket, hogyha már ekkor tudatosan gondolkodunk erről. Ezzel próbál segíteni a kötetben is, hogy ezen próbálja végigvinni a szülőpárokat. És ami nekem nagyon tetszett, az, hogy valahogy úgy foglalta össze, hogy a cél az, hogy az út végére legyen hitük, egy saját hitük abban, hogy megfelelő szülők lesznek, nem tökéletesek, és hogy ez az út a szülőséghez folyamat, ez természeténél fogva jó pillanatokban és rossz pillanatokban is gazdagon el van látva, és hogy ez nem baj, és ezt nyugodtan osszuk meg egymás között a környezetünkkel, tehát hogy ne legyen ez tabu, vagy hát én azt gondolom, hogy egyre többet beszélünk erről, de még mindig vannak olyan dolgok, amik tabunak számítanak.
1: Igen, hát nagyon köszönöm ezt a szempontot, mert valóban egy fantasztikusan súlyponti kérdés ez a hit. Rengeteg és nehéz munka van ezzel kapcsolatban a szülővel. Mire elér odáig? Tényleg most eszembe jött múlt héten is. Volt egy ilyen, tehát minden héten több is, hogy amikor a bizonytalan szülő ugye nem igazán tudja elhinni, hogy ő jól csinálja, ugye bizonytalan magában ettől stresszel. Tehát, hogy amikor így próbálom megerősíteni, és azt mondom, hogy hát már csak neked kellene elhinned magadnak, mert már mindenki látja rajtad, meg én is látom rajtad, csak még te nem hitted el saját magadnak, hogy elég jó vagy, meg jól csinálod, de ez ugye nagyon-nagyon mélyre vezet megint vissza, vagy nagyon messzire, mert rengeteg a szorongó ember az egész társadalomban. És ugye a hit, hogyha önmagában nincs meg a szülőben, akkor nem tud hinni annyira a gyerekében sem. Tehát ez tényleg a második, a leglényegesebb dolog, amit át kell dolgoznunk, hogy képes legyen hinni a gyerekében, és azt próbálom megmutatni neki, hogy lássa a gyerekét olyannak, amilyennek még nem lehet látni a gyereket, de valójában a gyerek olyan lenne, hogyha nem lenne körülötte az a sok-sok minden történés, amivel neki meg kell küzdenie. Tehát, hogy lássa azt a valódi gyereket, aki most még nem tud olyannak mutatkozni, és pontosan az fogja kimozdítani a gyereket a tüneteiből, meg a negatív viselkedésekből, vagy ebből a negatív spirálból, hogyha megérzi, hogy valaki hisz benne, hogy bízik benne, és hogy őt jónak tartja, szerethetőnek, jó képességűnek, olyannak, mint aki meg tudja csinálni, meg jól tudja csinálni a dolgokat. De hát, hogy a szülő maga sem hisz sem magában, sem abban, hogy a gyerek erre képes lenne. És akkor ugye még a hitnek a kérdésére, hogy nagyon sokszor ott törnek el a dolgok, hogy a szülőkben sem hittek a saját szüleik, ezért iszonyatos bizonytalanságuk, meg szorongások vannak bennük, és sokan azért félnek szülővé válni, mert szinte egy ilyen pánikszerű érzés jön, hogy Úristen, hogy én nem fogok tudni majd olyan anyuka lenni, amilyen az én anyám volt, mert az én anyám tökéletes volt. Csak hogyha ha ezt is megpiszkáljuk, és ehhez vannak különböző technikák, például ilyen rajzos technikák akár, akkor látjuk, hogy ez szintiszta idealizáció, és egyáltalán nem volt annyira ideális. És akkor ugye ennek mentén tudunk menni, hogy tényleg ne a tökéletességet várja el magától, mert az egyrészt görcsössé tesz, másrészt nem engedi meg a hibázást, és hát emberek vagyunk, tehát hibázunk. Na bum, akkor majd kijavítjuk. Tehát erre biztatnék meg, hogy tárjuk fel ezeket a rejtett szorongásokat, és tényleg így sok esetben látom ezt, hogy azért, mert én úgysem tudnék annyira jó szülő lenni, és akkor ugye leértékeli magát, és ezek eluralkodnak. Csak az a baj, ugye, hogy akkor stresszelni fog, meg szorongani fog, és egyre többet vizsgálják már ezt, hogy ezek a stresszhatások már a magzati korban is elérnek a pici magzathoz, a kisbabához. Tehát ezért lenne jó már nagyon korán valaki olyat keresni, aki ért ezekhez a korai folyamatokhoz, és vele átbeszélgetni ezeket a belső elnyomott, elfojtott rossz érzéseket, és akkor nagyobb esély lesz erre a bizonyos biztonságos kötődésre, amit hát szeretnék én is mindenkinek kívánni, mert ez mindennek az alapja.
0: Rengeteg kérdést vet föl ez a téma. Ezúttal ennyi időnk volt, de jövő héten innen folytatjuk. A teljességünk felé mai vendége dr. Egner Bernadett, pszichopedagógus gyermekterapeuta volt, akivel Gyerek születik című kötetének segítségével a szülővé válás és a gyermekvállalás fontos kérdéseiről beszélgettünk. Az ő nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Csúth Judit.

0: Noémó muzsikált. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Június 8-a, 18 óra 30 perc van.
2: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink röviden. A hit, a kultúra és a közösség összekapcsoló elejéről beszélt 14. Leó pápa Madridban. Az európai biztonság megerősítéséről és a közös védelmi feladatokról egyeztetnek az uniós tagállamok védelmi miniszterei Cipruson. Magyarázatot vár Ukrajnától Románia a konstancai kikötőben felrobbant drón ügyében. Az egyházi visszaélések áldozatainak meghallgatását, a jóvátételt és a megelőzés erősítését sürgette 14. Leó pápa a spanyol püspöki konferencia tagjai előtt Madridban. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, minden sértetnek lehetőséget kell kapnia a meghallgatásra, a védelemre és a gyógyulásra. Az MTI beszámolója szerint a pápa madridi látogatása során várhatóan a papi szexuális bántalmazások áldozatainak képviselőivel is találkozik, miközben több érdekvédelmi szervezet tiltakozó akciót tartott a találkozók körülményei miatt. A hit, a kultúra és a közösség összekapcsoló elejéről beszélt 14. Leó pápa Madridban. Az eseményről Rátonyi Sára összefoglalóját hallják.
3: Mintegy 15 ezer ember előtt mondott beszédet 14. Leó pápa a madridi Movistar arénában, a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselőihez. A Vatikán News vasárnap esti tudósítása szerint a katolikus egyházfő arról beszélt, hogy Európa identitását évszázadokon át a keresztény hit formálta, és ennek lelki örökségét ma is őrizni kell. A Szent Atya hangsúlyozta, nem elég értékeket és eredményeket létrehozni, azok lelkét is meg kell őrizni. Úgy fogalmazott, a gazdasági siker vagy a technológiai fejlődés önmagában nem ad választ arra, miért és kinek dolgozik az ember. A pápa szerint az egyház azért kíván párbeszédet folytatni a mai világgal, mert az emberekben továbbra is él a vágy, a jó, az igazság és a szépség iránt. A katolikus egyházfő kiemelte, a társadalmi párbeszéd olyan, mint egy háló szövése, amely találkozásokból, meghallgatásból és kölcsönös tiszteletből épül fel. Hozzátette, a nyelv és a kommunikáció egyszerre lehet a megosztottság vagy a gyógyulás eszköze. 14. Leó pápa beszédében a sport szerepére is kitért. Szent II. János Pál egykori szavait idézve emlékeztetett arra is, hogy a sport képes erősíteni az összetartozást, a békét és az egységet. A Szent Atya végül arra kérte a jelenlévőket, hogy saját területükön olyan közösségeket építsenek, amelyek az emberi méltóságot, a reményt és a békét szolgálják, összegezte a cikk.
0: Több mint 100 millió forintos uniós támogatással zárult le a Katolikus Karitás második integrációs programja, közölték a rádiónkhoz eljuttatott sajtóközleményben. A projekt a Magyarországon jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését segítette lakhatási támogatással, nyelvoktatással, munkaerőpiaci tanácsadással és mentálhigiénés szolgáltatásokkal. A program legalább 140 ember támogatását tűzte ki célul, és 2025. novembere óta működött. A gyermekvédelmi rendszer átfogó megújítását sürgette az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök hétfőn. Az MTI tudósítása szerint kormányfő bejelentette 1 milliárd forintos kártalanítási alap létrehozását kezdeményezik a bántalmazást elszenvedett gyermekek számára. Emellett miniszteri biztos vizsgálhatja ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti visszaéléseket. A Mi Hazánk és a KDNP is jelezte, hogy támogat minden olyan intézkedést, amely javítja a gyermekvédelemben élők helyzetét. Új térképes alkalmazást fejlesztett a Központi Statisztikai Hivatal. Ennek segítségével mostantól települési szinten is elérhetők a kereseti adatok, így bárki megnézheti, hogyan alakulnak a bérek az ország különböző részein. Az új adatbázisról Gombos Veronikát, a KSH szóvivőjét, Balázs Anett kérdezte a Reggeli Riportban.
4: A KSH célja, hogy a felhasználók számára egyre több és egyre részletesebb területi bontású adatot tegyen elérhetővé. A statisztikai adatok akkor igazán hasznosak, hogyha nem csak az országos vagy vármegyei szinten, hanem a mindennapi élethez közelebb álló települési bontásban is megismerhetők. A mostani fejlesztés ennek a törekvésnek egy fontos állomása, hiszen a keresetek területi különbségei most először váltak ilyen részletességgel láthatóvá. Talán a legnagyobb meglepetés, hogy Budapest nem fért fel a dobogóra, Paks viszont a legjobban kereső települések között szerepel. A lista élén több budai agglomerációs települések is szerepelnek, első helyen Telki, utána Budajenő és Nagykovácsi, illetve az osztrák határmenti települések is kiemelkednek. Az adatokból viszont az is jól látszik, hogy 2019 és 25 között a legnagyobb béremelkedés több alacsonyabb kereseti szintű településen történt, főként Borsodabaui, Zemplén és Baranya vármegyében, ahol egyes helyeken a nettó átlagkereset közel a háromszorosára nőtt, bár ezek továbbra is az országos átlag alatt maradtak.
5: Egyébként van arra magyarázat, hogy a legmagasabb kereseti szintű települések között nem feltétlenül a nagyvárosok jelentek meg.
4: Igen, ennek egyik oka az, hogy a magasabb jövedelmű munkavállalók közül sokan nem a nagyvárosokban, hanem azok környékén élnek. Ez nem csak Budapest esetében figyelhető meg, hanem más nagyvárosok környezetében is. Sokan a jobb életminőség vagy a nyugodtabb lakókörnyezet miatt költöznek ki az agglomerációba, miközben továbbra is a városokban dolgoznak, és ez a folyamat megjelenik egyébként a kereseti adatokban is.
0: Több mint 1,5 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki idén a Gazdasági Versenyhivatal, adta hírül a hiradó.hu hétfőn. A Gazdasági Versenyhivatal tájékoztatása szerint a bírságok mellett a fogyasztók közvetlen kompenzációja is kiemelt szerepet kap. A Temu például legalább 882 millió forintot térít vissza a magyar vásárlóinak az eljárás eredményeként. A versenyhivatal szerint az elmúlt években több milliárd forintnyi visszatérítéshez jutottak a fogyasztók különböző vállalati kötelezettségvállalások révén, összegezte a cikk. Az európai biztonság megerősítéséről és a közös védelmi feladatokról egyeztetnek az uniós tagállamok védelmi miniszterei Cipruson. A találkozón Magyarország álláspontjára is fokozott figyelem hárul. A részleteket Rátonyi Sára ismerteti.
3: Az európai együttműködés erősítésének fontosságát hangsúlyozta Rosszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Európai Unió védelmi minisztereinek ciprusi informális találkozóján. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a jelenlegi biztonsági környezetben elengedhetetlen a védelmi képességek fejlesztése, és az összehangolt fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek Európa stabilitását és biztonságát veszélyeztetik. A miniszter tájékoztatása szerint a megbeszélések középpontjában Ukrajna további támogatása, a tengeri biztonság megerősítése, az Oroszországot segítő úgynevezett árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtásának következő lépései álltak. A honvédelmi miniszter a találkozóról közzétett videójában elmondta. Ez az első uniós védelmi miniszteri tanácskozása, és tapasztalatai szerint a résztvevő országok képviselői kíváncsiak Magyarország álláspontjára. Rosszin Szendi Romulus a ciprusi egyeztetésen külön megbeszélést tartott Claudia Tanner osztrák védelmi miniszterrel is. A két politikus megerősítette, hogy Magyarország és Ausztria számára egyaránt kiemelten fontos a közép-európai térség biztonsága, a határok védelme, valamint a két ország védelmi együttműködésének további erősítése. A honvédelmi tárcavezető közlése szerint ennek érdekében a közeljövőben újabb kétoldalú egyeztetést terveznek, amelynek pontos időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra, összegezte hétfői beszámolójában az MTI.
0: Újabb település elfoglalását jelentette be az orosz hadsereg Kelet-Ukrajnában, miközben az Európai Unió újabb milliárdos támogatást utalt Kijevnek. A részletekről Kövér Tamást hallják.
6: Újabb település elfoglalását jelentette be a Donyecki régióban az orosz hadsereg, közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint az orosz erők több front szakaszon is előnyomultak, miközben jelentős ukrán vesztességekről számoltak be. A Moszkva által kinevezett Donyecki vezető a Veszti hírszolgálatnak azt mondta, az orosz csapatok már 11 kilométerre megközelítették Kramatorszk városát. Közben több orosz régióból ukrán drón és tüzérségi támadásokról érkeztek jelentések. Eközben megérkezett Ukrajnába az Európai Unió Ukrajna Facility programjának 7. pénzügyi részlete. Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök a közösségi oldalán közölte, az ország 2 milliárd 800 millió euró támogatásban részesült, amelyből 2 milliárd 600 millió euró került az ukrán költségvetésbe. A kormányfő hétfői tájékoztatása szerint a forrásokat elsősorban szociális és humanitárius kiadások finanszírozására fordítja. Azonnali és teljes körű tűzszünetet sürgetett az ukrajnai háborúban a londoni csúcs találkozó 4 résztvevője is vasárnap. A brit miniszterelnök, a francia államfő, a német kancellár és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közös közleményben hangsúlyozta, a tartós béke első feltétele a harcok beszüntetése. A vezetők egyúttal további biztonsági garanciákat és katonai támogatást szorgalmaztak Ukrajna számára, összegezte mindenről szólva hétfőn az MTI.
0: Magyarázatot vár Ukrajnától Románia a konstancai kikötőben felrobbant drón ügyében. A román védelmi miniszter szerint Bukarest elfogadhatatlannak tartja, hogy az incidensről csak közvetlenül a robbanás előtt kaptak értesítést. Gáspár Sándor tudósítása.
7: Rádom Miruce, ügyvivő védelmi miniszter, a nyilvánosság előtt is beszélt arról, hogy a konstancai kikötőben felrobbant ukrán drón miatt a román fél írásban és szóban is elvárását fejezte ki, hogy az ilyen eseményekről értesítsék. Ukrajnának bizonyítékokkal kell tisztázni a számunkra, hogy korábban tudtak róla és nem jelentették be, vagy csak akkor tudták meg ők is 20 perccel korábban, illetve arról is, mi volt Ukrajna célja abban a térségben ezekkel a drónokkal, mondotta Rádó Miruce miniszter, hiszen péntek reggel óta, amióta felfedezték a konstancai folyékony gázterminálnál az ukrán drónt, a román sajtóban megkérdőjelezték az ukrán állítást, hogy az oroszok irányították volna oda, különösen, hogy kiderült, 5 drón indult. Egy hamar felrobbant ukrán vizeken, 2 a román felségvizek közelében, 1 a kikötő közelében, és az 5. a kikötőn belül, ugyancsak magas kockázatú helyen. Miért csak a programozott robbanás előtt 25 perccel szóltak, amikor a román tűzszerészek már készültek elvontatni? Féltek talán, hogy kiderül, mi is volt a célpontja a drónnak. De ha úgymond elveszítették az irányítást a drónok fölött, miért vártak órákat a román hatóságok értesítésével? A miniszter elismerte, Romániában jelenleg nem tudják már a nyílt tengeren felismerni az ilyen drónokat, de még a behatolásakor sem észlelték, csak miután megérkezett a 78-as mólóhoz. A miniszter elmondta, hogy olyan technológiáról beszélünk, amelyet körülbelül egy éve fejlesztettek ki, és most igyekszünk beszerezni ilyen felszerelést. A kikötői hatóságok különben amiatt keseregtek, hogy az ukrán háború óta nem fejlesztették a konstancai kikötő biztonsági berendezéseit, de még az orosz konzulátus múlt heti bezárása óta sem fokozták a biztonsági intézkedéseket. Igaz, Nikusor dán államfő kijelentette, az ebbféle incidensekért is Oroszországot terheli a teljes felelősség. Miruca szerint igazságtalan a román hadsereg katonáit hibáztatni azért, hogy nem sikerül lelőniük a drónokat.
0: A kárpátaljai magyar fiatalok támogatását szolgáló ösztöndíjprogrammal bővült a Szent Margit program. A kezdeményezés immár nem csak iskolás gyermekeknek, hanem felsőoktatásban tanuló hallgatóknak is segítséget nyújt. Nyílikata összefoglalóját hallják.
8: A Kárpátaljai Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet 2015 óta működteti a Szent Margit programot. Ennek a lényege, hogy a szervezet által közzétett rászoruló kárpátaljai magyar iskolások adatbázisából a világon bárki egy évre örökbe fogadhat egy gyereket, azaz havi 10 eurós támogatásban részesíti. A múlt évtől a kezdeményezés egy új elemmel bővült. Elindult a Szent Margit program plusz is, amely már felsőoktatási ösztöndíj.
9: Báron tanulok az Ungvári Nemzeti Egyetemen, orvosi szakon, és arra álmodok, hogy itt Kárpátalján lehetek orvos, és nagyon értékelem, hogy vannak ilyen támogatások, és vannak ilyen lehetőségek, hogy a diákokat, az igyekvő, tehetséges gyerekeket támogatják, és hogy vannak jó emberek, akik még gondolnak ránk itt Kárpátalján.
8: Mondja Kalinics Valentina, az Ungvári Nemzeti Egyetem orvosi karának hallgatója. Lődár Jenő, a Kárpátaljai Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet vezetője kiemelte, ezúttal 29 egyházi és világi felsőoktatásban tanuló fiatal részesült ösztöndíjban.
10: Sokszor megfogalmazott az az igény a támogatókban, hogy szeretnék más módon is támogatni az itt élő fiatalokat, és akkor jött ez az ötlet, hogy hozzunk létre egy olyan alapot, vagy egy olyan rendszert, amiben van lehetősége ezeknek a támogatóknak Kárpátalján élő, aktív fiatalokat segíteni. Benyújtják a pályázatokat a fiatalok, akkor elsősorban arra kérjük őket, hogy azt próbálják meg bemutatni, hogy milyen közösségben és milyen szerepet vállalnak. Azok a Szent Margit programos támogatók, akiknek van igényük más módon is, tehát a rendes program mellett más módon is, és jelentkeznek, hogy ők szívesen támogatnak ezt a programot. Körülbelül egy fél évig gyűjtjük ezt az összeget, és amikor lezártuk ezt az időszakot, mikor összegyűlt egy megfelelő összeg, akkor írjuk ki a pályázatot, és akkor küldjük ki a bizottság felé, hogy döntsenek erről az összegről, és kikapják meg ezeket az ösztöndíjakat.
11: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Kárpátaljáról Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere volt az első, aki személyesen találkozott Magyar Péterrel, Magyarország új miniszterelnökével. Azóta a polgármester találkozott Gajdos Lászlóval, a magyar kormány élő környezetért felelős miniszterével, illetve Karácsony Gergellyel, Budapest főpolgármesterével szintén tárgyalt az elmúlt napokban. A fejleményekről, a közös munkáról, a tervekről a Kárpáti Igazszó kérdezte Babják Zoltánt. A miniszterelnökkel való beszélgetés hangneme teljesen baráti és pozitív benyomást keltett, mondta el alapnak. Már az elején azt tapasztalta, hogy egy nyitott emberrel találkozhatott, aki valóban komolyan érdeklődik az ottani helyzetről. A tervek megvalósításához erős partnerre van szükség, és Babják Zoltán abban bízik, hogy az új magyar kormányban megtalálják ezt. Úgy látja, hogy személyes kapcsolatokra helyezve az együttműködést sikereket tudnak elérni a szülőföldön való megmaradásban is. Karácsony Gergelyről elmondta, hogy amellett, hogy polgármester, nagybetűs ember is, ugyanis különleges együttérzést tapasztalt nála. Felröppent a hír, miszerint Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij tárgyalásának helyszíne Beregszász lesz. Ha így lenne, örülni fog neki, és amiben tudja, segíteni fogja a tárgyalófeleket abban, hogy minél közelebb kerüljenek az álláspontok. Elmondta, Beregszásznak, a kárpátaljai magyarságnak roppant fontos a két ország közötti jó baráti kapcsolat. Új fejezet kezdődik, és ebben az új fejezetben a kárpátaljai magyarság, a beregszászi közösség együtt az ukránokkal mindenképpen egy átláthatóbb és érthető perspektívát kell, hogy maguk előtt lássanak. Kozma Imre atya nevét kapta a Rákóczi Szövetség új szabadidő parkja Sátoraljaújhelyen, amelyet június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján avattak fel, mint egy 1000 kárpát-medencei középiskolás részvételével. Számol be róla a felvidék.ma. A Rákóczi Szövetség megemlékezésének keretében avatták fel a Kozma Imre atyáról elnevezett új közösségi parkot. A szervezet alapítása óta támogatója és rendszeres vendége volt a Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke, aki minden évben születésnapján látogatott el a szövetség Sátoraljaújhelyi központjába, hogy együtt emlékezzen a fiatalokkal a Nemzeti Összetartozás napján. Kozma Imre atya számára különösen fontos volt a közösségek összetartó ereje, valamint az a gondolat, hogy a magyarság megélése nem csupán származás vagy anyanyelv kérdése, hanem felelősségvállalás is egymás iránt. A tervek szerint a park egyszerre kínál majd sportolási és kikapcsolódási lehetőségeket, miközben hozzájárul a magyar nyelv és kultúra megőrzéséhez, valamint a nemzeti összetartozás erősítéséhez. A Kárpát-medence lapszemléjét és Harcsik Róbertet hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Kedden sok napsütésre számíthatunk, időnként fátyol és gomoly felhőkkel, a nap második felében főként az ország északnyugati részén és az északi középhegység térségében alakulhat ki zápor, zivatar. A délutáni csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között várható. Főpíreink még egyszer, röviden. A hit, a kultúra és a közösség összekapcsoló erejéről beszélt 14. Leó pápa Madridban. Az európai biztonság megerősítéséről és a közös védelmi feladatokról egyeztetnek az uniós tagállamok védelmi miniszterei Cipruson. Magyarázatot vár Ukrajnától Románia a konstancai kikötőben felrobbant drón ügyében. Elhangzott a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Biksa Levente, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
12: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
13: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
14: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Multidéző Iványi Balást hallják.
15: 2026. június 8-a van, hétfő. Isten éltesse Medárd nevű hallgatóinkat. A Medárd a germán Machtárd név latin Medardus formájából ered. Jelentése hatalom és erős vagy merész. A legismertebb időjóslás szerint, ha e napon esik az eső, akkor a következő 40 napban is csapadékos idő várható. Ha viszont Medárd napján száraz marad az idő, akkor 40 napos szárazság következik. Június 8-án az egyház Szent Medárd püspökre emlékezik. A 6. században élt frank származású

0: alapítója és legfőbb prófétája. A muszlim hagyomány szerint ő közvetítette Isten kinyilatkoztatásait, amelyek a Koránban maradtak fenn. Mohamed nem csak vallási vezető volt, hanem államszervező és hadvezér is, aki egyesítette az addig egymással vetélkedő arab törzseket. Halála után követői néhány évtized alatt hatalmas birodalmat hoztak létre Ázsia, Afrika és Európa egyes részein. 793. június 8-án viking harcosok kifosztották a Lindisferni kolostort Anglia északkeleti partvidékén. A kolostor a kor egyik legfontosabb keresztény szellemi központja volt, ezért a támadás egész Európát megrázta. A krónikák szerint a támadók megölték vagy rabszolgaságba hurcolták a szerzetesek egy részét, az értékes kincseket pedig elrabolták. A történészek többsége ezt az eseményt tekinti a viking kor kezdetének, amely a következő évszázadokban alapvetően alakította Európa történelmét. 1783. június 8-án megkezdődött az izlandi Laki vulkán kitörése, amely 8 hónapon át tartott. A vulkán hatalmas mennyiségű lávát, hamut és mérgező gázokat bocsátott ki, amelyek elpusztították Izland legelőinek jelentős részét. Az éhínség következtében a sziget lakosságának csaknem egynegyede meghalt. A légkörbe jutó gázok pedig Európa nagy részén is érezhetők voltak, ködös időjárást, terméskiesést és rendkívüli éghajlati jelenségeket okoztak. A Laki kitörést a történelmi idők egyik legsúlyosabb vulkáni katasztrófájaként tartják számon. 1822. június 8-án született Cecz János honvéd vezérőrnagy, az 1848-49-es szabadságharc egyik legtehetségesebb katonája. Katona családból származott, és Bem József táborkari főnökeként szolgált Erdélyben. Bem javaslatára mindössze 26 évesen lett tábornok, ezzel a szabadságharc egyik legfiatalabb főtisztje volt. A bukás után emigrációba kényszerült, és végül Argentínában telepedett le, ahol Juan Fernando Cecz néven az argentin hadsereg egyik megszervezője, valamint az ország első katonai akadémiájának alapítója és igazgatója lett. Földrajzi és térképészeti munkássága is jelentős volt. 1867. június 8-án a budai Mátyás templomban magyar királlyá koronázták Ferenc Józsefet. Az 1848-49-es szabadságharc leverése után csaknem 20 évvel a kiegyezés teremtette meg a megbékélés lehetőségét a Habsburg uralkodóház és Magyarország között. A koronázási szertartást Liszt Ferenc erre az alkalomra komponált koronázási miséje kísérte. A ceremónia után Ferenc József teljes amnestiát hirdetett, és a nemzettől kapott 50 ezer aranyat pedig Deák Ferenc tanácsára a 48-49-es honvédek özvegyeinek és árváinak támogatására ajánlotta fel. A koronázás a dualista monarchia korszakának egyik legfontosabb jelképes eseménye lett. 1946. június 8-án kezdte meg tárgyalásait az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában a Nagy Ferenc miniszterelnök vezette magyar delegáció a II. Világháború végén külföldre került magyar értékek visszaszolgáltatásáról. A megbeszélések középpontjában a Magyar Nemzeti Bank aranykészlete és más nyugatra menekített magyar javak álltak. A tárgyalások sikerrel jártak, és ennek eredményeként 1946. augusztusában hazatérhetett az úgynevezett aranyvonat. A visszaszerzett aranykészlet fontos szerepet játszott a háború utáni pénzügyi stabilizációban és az új forint bevezetésének előkészítésében.
1: A múlt idézőt Iványi Balázs készítette.

Voice of Spirit muzsikált. Kedves hallgatóink, az esti harangszó után rózsafűzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádióban. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.
1: Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyekbe. Ott ül mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: A

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Az első tizedet imádkozunk a várandós édesanyjákért és születendő gyermekeikért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőkért. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A második tizedet imádkozzuk a katolikus iskolák dolgozóiért, a tanulókért és a szülőkért, hogy példás keresztény életük Krisztus szeretetét tükrözze a világban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Az

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

0: pályán. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedet ajánljuk fel papi és szerzetes hivatásokért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
1: és bocsáss meg vétkeinket, miképpen kedvünk megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedet imádkozzuk hazánkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűzeten blomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

Uráján, Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér 5. tizedét imádkozzuk betegeink gyógyulásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzon érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
1: és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hűj máj gyermekidnek, nem Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Minden

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Köszönjük, ha velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Az evangelizáció, a társadalmi párbeszéd és a migráció kérdése áll 14. Leó pápa spanyolországi apostoli útjának középpontjában. Írta elemzésében a Vatikán News főszerkesztője Andrea Tornielli. A katolikus egyházfő Madridban a politika és a közjó kapcsolatáról, Barcelonában a hit és a szépség összefüggéséről, a Kanári-szigeteken pedig a migráció emberi oldaláról kíván tanúságot tenni. A Vatikán News szerint a pápa útja egyben válaszkeresés arra is, miként lehet megszólítani a keresztény gyökerekkel rendelkező, ugyanakkor egyre szekularizáltabb európai társadalmakat. Kedden nyújtja be a kormány az uniós források felszabadításához szükséges átláthatósági és korrupció ellenes törvénycsomagot, mondta Bujdosó Andrea, a Tisza párt frakcióvezetője, a HVG beszámolója szerint. A javaslatok között szerepel a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítása, az integritás hatóság jogköreinek bővítése, valamint a közkiadások átláthatóságának erősítése. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottsággal egyeztetett feltételeket, és hozzáférjen a befagyasztott uniós támogatásokhoz. Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízta meg az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével Magyar Péter miniszterelnök június 8-ai hatállyal, közölte az MTI-vel a belügyminisztérium. A döntéssel egy időben megszűnt Balogh János rendőraltábornagy országos rendőrfőkapitányi megbízatása. Mecser Tamás több mint 3 évtizede dolgozik a rendőrségnél, korábban rendőrkapitányként és megyei rendőrfőkapitány helyettesként is szolgált. Munkáját több szakmai és állami kitüntetéssel ismerték el, összegezte a beszámoló. Megkezdte az egyeztetéseket a nyugatbarát parlamenti pártokkal Eugene Tomac román miniszterelnök jelölt, aki szakértői kormányának támogatását próbálja megszerezni, adta hírül az Ager Press hírügynökség. A román politikus azt ígérte, hogy pártpolitikától független szakemberekből álló kabinetet állít össze. A jobbközép Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség ugyanakkor egyelőre nem kötelezte el magát a kormány támogatása mellett. Eugene Tomacnak június 14-ig kell bemutatni a kormánya névsorát és programját. Kétnapos hivatalos látogatásra Észak-Koreába érkezett Xi Jinping kínai elnök, akit Fennyánban Kim Jong-un észak-koreai vezető fogadott. Az MTI beszámolója szerint a tárgyalások középpontjában a kétoldalú kapcsolatok erősítése, valamint nemzetközi és biztonságpolitikai kérdések állnak. A látogatás előtt Kim Jong-un húga ismét kijelentette, hogy Észak-Korea atomfegyverrel rendelkező állami státusza nem képezi vitatárgyát. Elemzők szerint a csúcs találkozón a nukleáris program és a térség biztonsági helyzete is napirendre kerülhet. Hazánk időjárásáról. Az éjszaka folyamán nyugat felől megnövekszik a fátyol felhőzet, de többnyire derült vagy enyhén felhős időre számíthatunk. Csapadék nem várható. Hajnalra általában 12 és 17 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
2: Lackfi János. Kövér Lajos színre lép. Első rész.

Volt egyszer egy kövér ember, úgy is hívták, Kövér Lajos. Roppant étvágyú ember volt ez a Lajos. Ha elment a közértbe, mindig 5 kiló kenyeret vett, és abból 2 veknit el is rákcsált hazafelé. És ha elment a közértbe, mindig 5 rúd párizsit vett, és abból 2 el is majszult hazafelé. És ha elment a közértbe, mindig 5 liter tejet vett, és abból 2 el is kortyolt hazafelé. Ez a Kövér Lajos olyan kövér ember volt, hogy akkora karosszék kellett neki, mint egy hajó, és olyan kövér, hogy akkora ágyban fér csak el, mint egy repülő, és olyan kövér, hogy nem ehetett kisebb asztalról, mint egy ház. Az utcát, ahol lakott, azt is róla nevezték el. Mégpedig azért, mert szinte az egész utcában nem élt senki más, csak ő, Kövér Lajos. Pontosabban ő volt majdnem mindenütt. A következőképpen történt. Ennek az utcának előbb nem volt neve. Egy idő után kiküldtek 2 utca elnevezőt, 2 hóri horgas nyiszlett embert, és azok bejárták az egész utcát, hogy valami éppen ráillő nevet találjanak neki. Mentek az utcán, és időnként körülnéztek. Körülnéznek először. Ez bizony Kövér Lajos. Körülnéznek másodszor. No, ez még mindig Kövér Lajos. 3. is körülnéznek. Hát megint csak Kövér Lajos találják. Mert hiszen, mint már mondtam, Kövér Lajos élt az utcában majdnem mindenütt. És mivel, ahogy azt már mondtam is, nyiszlett és hórihorgas emberek voltak ezek az elnevezők, csak néztek nagyokat, míg végül elnevezték az egész utcát Kövér Lajos utcának. Így aztán a kövér ember kedvére járkálhatott a saját utcájában. Azaz csak járkálhatott volna, mert ekkoriban, vagyis az utca elnevezése után nem sokkal, amikor már a vadonatúj táblákat is kirakták, Kövér Lajos pedig szívesen elnézegette volna azokat közértbe menet, meg közértből jövet. Szóval ekkor történt, hogy Lajos a sok tejtől, kenyértől, párizsitól egészen feldagadt, és egyik reggel észrevette, hogy már lépni se tud. Lerogyott hát a székébe, és nem ment sehová. Vagy lefogy, gondolta, vagy itthon marad. Vagy úgy fogy le, hogy közben itthon marad. És úgy marad itthon, hogy közben ügyel a lefogyásra is. De aztán hiányozni kezdett neki az 5 kilócska kenyér, az 5 rudacska párizsi, meg az 5 dobozka tej. És még szerencse, hogy volt egy szomszédja, Sovány Laci, aki meghallotta a szólongatást, és szíves örömest elhozta neki a tejet, kenyeret, párizsit. Ez a Laci ugyanis olyan sovány volt, hogy semmi gondot nem okozott neki a járás, de még a futás, az ugrálás, a bukfencezés és a fejen állás sem. Csak éppen ezeket kicsit ritkábban csinálta. Mindamellett nyiszlet volt ez a Laci, egészen kapóra jött neki a testmozgás, mert bizony ugyancsak megizzadt, mikor Lajos 15 kilócska enni-inni valójával minden nap 3-szor megjárta az utat. Reggeli, ebéd, vacsora. Lajosnak tehát megvolt mindene, nyugodtan ülhetett a hajó nagy székében, könyökölhetett vagy falatozhatott a ház nagy asztalon. A repülő nagy ágyba már viszont Sovány Laci segítette be, hiszen a mozgással bajok voltak. Mikor először nem ment az ágyba bújás, Lajos nagyon megijedt. Egy székben mégsem lehet aludni. Másodszor akkor ijedt meg, amikor Laci felajánlotta, hogy segít. Jaj, mondta Kövér Lajos, még a végén megszakadsz, és akkor kihoz nekem kenyeret, párizsit és tejet? Tényleg, hogy is tudna egy ilyen sovány ember egy olyan kövérnek segíteni? Bizony úgy, hogy Laci a sok cipekedéstől egészen megizmosodott. Így aztán Lajos cseppet sem fogyott, Laci viszont egyre erősödött, hiszen egyre többet emelgette, pakolgatta, tologatta, döntögette Lajost. Reggel fürgén megérkezett a bevásárlással, a kenyereket a kenyeres szekrénybe, a tejeket meg a párizsikat a hűtőbe tette, s ha Lajos már felébredt, gyorsan átbillentette a hintaszékbe, mely aztán vagy 5 percig békésen ringatózott a nagy súly alatt.
Laci napról napra ügyesebben emelte, tacajította, döccentette Lajost, mintha csak Lajos napról napra könnyebbedne, pedig erről szó sem volt. Mire Laci bevetette az ágyat, Lajos hintaszéke éppen utolsót billent, akár egy partra ért hajó. Sovány Laci napközben munkába járt. Egy irodában ült, és papírokat töltögetett ki. Minden kis rubrikába egy kis számjegy vagy egy kis betű került, és Laci elégedett lehetett, ha minden kockába a megfelelő számot vagy betűt írta. Szépen írt, mert szépen tudott írni, és mert szerette volna, ha mások is el tudják olvasni, amit ír. De legfőképpen azért írt szépen, mert Hepciás főnöke volt, akit Ideg Bélának neveztek, és nagyon nem bírta a ronda írást. Ha olyat látott, egészen kidüllettek a szemei. Sovány Laci meg félt, hogy egyszer még kitalálnak ugrani a helyükből, ami bizony csúnya látvány lett volna. Ha volt valami, amit Ideg Béla talán még a ronda írásnál is jobban utált, hát az a pontatlanság volt, pontosabban a késés. Sovány Laci ezért gondosan ügyelt, hogy soha el ne késsen. Kövér Lajos pátyolgatása azonban egyre több és több időt vett igénybe. Így Laci újabban gyakran elkésett a munkából, és gyakran még a munkaidő lejárta előtt el kellett szaladnia. Korábban Laci ott ebédelt az irodaépület üzemi konyháján, de mióta Lajosnak az ebédet is ő adta, hát hazaugrott ebédre. Általában kicsit előbb indult, mint ahogy az ebédidő kezdődött volna, és akárhogy igyekezett is, általában kicsit később ért vissza, mint ahogy az ebédidő befejeződött. Elképzelhető, mit szólt mindehhez Ideg Béla. Nem is szólt, inkább csak ordított, és egyszer kiváltképp felidegelte magát, ugyannyira, hogy Sovány Laci már tényleg félt, hogy kiugrik a szemgolyója, és nem is lehet majd többé visszatenni. Jobb a békesség, gondolta, és így szólt Bélához. Főnök úr, én most felmondok. Azzal fel is mondott. Vagyis barátja kedvéért lassan lemondott minden programot, pontosabban a barátja lett minden programja. A barátságból mégsem lehet megélni, törte is hát erősen a fejét Sovány Laci, amint hazafelé baktatott a kenyérrel tejjel Párizsival. Ahogy így gondolkodott, hirtelen kiáltást hall, és kész csoda, hogy meghallja egyáltalán, mert ha nagyon erősen elgondolkodik, többnyire se lát, se hall az ember. Nem csak meghallotta a kiáltást, de meg is látott valamit. Hú, megvan! Sovány Laci épp idejében odaért, és elkapta a zuhanó állványt, amelyen egy csomó rémült munkás kepesztett, és amely már éppen munkásostul mindenestül összeomlani készült. Félkézzel tartotta az állványt, félkézzel pedig segített a munkásoknak lekecmeregni, meg ne üssék magukat. Az állvány egy ház oldalában emelkedett, és a munkások éppen a házat vakolták és festették volna, ha ki nem dől aluluk minden. Megköszönték szépen Sovány Lacinak a segítséget, és bíztatták, ha vakolni vagy festeni kell, csak szóljon nekik, olcsón megszámítják. Egyikük névjegyet is adott neki, amin az állt, hogy kisiparos. Laci meg szépen eltette, jól jöhet az még. Ahogy gondolkodva tovább indult volna, odalépett hozzá egy tréningruhás nagy darab ember, és bemutatkozott. A nagy darab bácsi elmondta, hogy Súly Elemérnek hívják, és a nevében tulajdonképpen a szakmája is benne van, mert ő súlyemelő edző, vagyis súly emelni tanítja az embereket. Hozzáfűzte, hogy amit Laci tett, az nem csak igen derék dolog, de egyben figyelemreméltó sport teljesítmény is, hiszen egy csomó embert félkézzel megtartani a levegőben nem akármi. Sovány Laci szerényen azt mondta, hogy igazán semmiség. Ő egy olyan termetes barátját emelgeti napra nap, hogy ezek a munkások mind csupa törpének látszanak mellette. Így aztán neki voltak éppen nem nagy kunszt az egész, egy ilyen kis emelintéstől, épp csak, hogy megperdül ereiben a vér.
Súly elemér figyelmesen végighallgatta a szerénykedést, és udvariasan megkérdezte, láthatná-e valamikor, de csak ha nem alkalmatlan, azt a hatalmas termetű barátot. Laci azt felelte, persze, bármikor, hiszen Kövér Lajos minden nap otthon van, még ha akarna, se tudna kimozdulni otthonról, most is éppen neki viszi az 5 kiló kenyeret, 5 liter tejet és 5 rút párizsit. Súly elemér szemrevételezte a rakományt, elismerően hümmentett, és azt mondta, ha Lacinak nincs ellenére, szívesen vele tartana akár most rögtön, és megnézni azt a barátot, ugyanis éppen ráér egy kicsit. Mikor hazaértek, Súly elemér illedelmesen bemutatkozott Lajosnak, és minden oldalról ámulva körbenézte a hatalmas embert. Végül Sovány Lacihoz fordult, és megkérdezte, nem lenne kedve kicsit edzeni magát, mert hatalmas barátja mellett nem mindennapi képességekre tett szert. Sovány Laci azt felelte, miért ne? Mióta nem dolgozik, és munkanélküli segélyt kap, amúgy is sok a ráérő ideje, egyszer nyugodtan lenézhet az edzőterembe.

Az elkövetkező napokban nem csak, hogy hébe-hóba lenézett, de egyenesen ott is a ragadt ráérő idejében nagy kedvel emelgette a súlyokat, és tréfálkozott a hatalmas óriásokkal, akik szintén súlyokat emelgettek. Sovány Laci, mióta Kövér Lajos barátja lett, hozzászokott a nagy darab emberek társaságához, és nagyon jól érezte magát a súlyzóteremben. Így aztán a súlyzózás egyre több és több időt vett igénybe. Nem csoda, hogy Laci újabban gyakran elkésett Kövér Lajostól, és gyakran korábban el kellett szaladnia, mint hogy Lajos felébredt volna. Régebben Laci mindig ott ebédelt Lajossal. Vele egy asztalnál ette meg a kifliét, és itta meg a joghurtját. Utóbb azonban már hagyta, hogy Lajos egyedül egyen, maga pedig edzésre menet, az utcán fogyasztotta el a kiló kenyeret, és kortyolgatta el a liter tejet, amit magának vett. Akárhogy igyekezett is, az esti edzésről általában kicsit később ért vissza, mint szokásosan. Volt, hogy már a sarki bolt is bezárt, és nem tudott bevásárolni Lajosnak, aki pedig türelmetlenül várta a vacsorát. Vacsora nélkül lefeküdni egészséges dolog, de elképzelhető, mit szólt mindehhez Kövér Lajos. Akármit képzeljünk is, ő mégsem szólt semmit, csak mindig hümmentett egyet. Valahányszor vacsora nélkül kellett ágyba bújnia. Korgott a hasa, ám a barátját is szerette, és belátta, hogy Laci már így is túl sok időt szentelt csak neki. Ideje, hogy magára is gondoljon egy kicsit. Sovány Laci pedig egyre erősebb és erősebb lett. Egyre nagyobb súlyokat emelgetett, és elkezdett versenyekre járgatni. Mi több a versenyeket elkezdte meg is nyeregetni, és már egy csomó érme volt, amiket Kövér Lajosnál tartott. Akadt ott mindenféle színű, de leginkább arany. Kövér Lajos ezeket az érmeket nézegette esténként, ha Lacinak nem sikerült hazaérnie, ő meg már nagyon éhes volt. Egy idő után aztán Laci már minden versenyt megnyert idehaza, úgyhogy más országokba kellett volna járnia, hogy ott is mindent megnyerjen. Ehhez el kellett utazni, akkor meg Lajos napokra magára marad. Edzésről hazaérve tehát Laci leült egy székre, és így szólt az ágyán heverésző Lajoshoz. Gyere, Lajos, ülj le ide, beszédem van veled, essünk túl rajta. Lajos fel is kelt, leült a székre, és figyelmesen Lacira nézett. Sovány Laci erre eltátotta a száját, és felkiáltott. Te fel tudsz kelni magadtól? Hát persze. Különben hogyan is nézegettem volna az érmeidet. Kiderült, hogy Kövér Lajos a sok nem vacsorázástól kicsit lefogyott, úgyhogy már nem is esett annyira nehezére a járás, bár a lakásból továbbra sem mert kimenni. Laci pedig megbeszélte vele, hogy míg ő külföldön jár, néhány súlyemelő barátja bevásárol Lajosnak, felöltözteti őt reggel, és ágyba fekteti este. Nagyon kedves emberek, igazi óriások. Lajosnak legalább társasága is lesz. Lajos örült a dolognak, csak azt kötötte ki, hogy vacsorát ne hozzanak, mert már kezdi megszokni, hogy este nem eszik. El tud aludni a gyomra korgásától, és hát, ha így előbb-utóbb az utcára is kimehet majd. Nagyon hiányoznak neki a madarak meg a fák. Igaz ugyan, hogy az ablakon át is lát egyet-kettőt, de ez mégsem ugyanaz. És mire Sovány Laci hazajött, immár a világ legerősebb súlyemelőjeként, mert külföldön is sikerült mindenki másnál nagyobb súlyokat a magasba emelintgetnie, Kövér Lajos már tett is néhány lépést odakin, a Kövér Lajos utcán. Ugyanis nagyon összehaverkodott a súlyemelő fiúkkal, akik megsétáltották őt időnként. Később már akkor is benéztek, ha Laci nem utazott sehová. És mivel a súlyemelő klubban híre ment, hogy Kövér Lajos milyen nagy darab és milyen jó fej, hát sorra jöttek a kíváncsi súlyemelők, és mind elégedetten távoztak, mert valóban úgy volt, ahogy hallották. Súlyelemér, a súlyemelő edző egyszer csak összeráncolta a homlokát. Itt valami nem stimmol. Dörmögte a bajusz.

De hát mire kíváncsi tulajdonképpen, kedves főnök? Kíváncsiskodott az egyik jó indulatú súlyemelő. Arra, hogy miért erősebbek ezek a fiúk. Azzal a jobb felől is orra mutatott, mint emezek. Mutatott most a bal felől is orra. Hiszen az edzés programjuk ugyanaz. Ugyanolyan súlyokat emelgetnek, ugyanannyiszor, ugyanannyi húst esznek, ugyanannyi tejet és kenyeret, és mégis nézzétek csak meg. Csak ugyan most, hogy jobban megnézték, a fiúk maguk is látták a különbséget. A jobb felőliek karján a békaizom akkora volt, mint egy jókora varasbéka, míg a bal felőliekén épp csak egy-egy jobban megtermett leveli béka. A jobbról állók mellkasa, mint egy félbevágott 600 literes boros hordó. A balról állóké, mint egy félbevágott 400 literes boros hordó. Emezek vállizma, mint egy-egy focilabda. Amazoké, mint egy-egy kézilabda. Emezek lába, mint egy-egy tuskó. Amazoké, mint egy-egy dorong. És így tovább. Főnök! Mi mindent úgy csinálunk, ahogy te mondod, mondta ki végül a kíváncsi fiú. Úgy, úgy, helyeseltek a többiek. Itt aztán senki se lóg, erősítgették szégyenkezve azok, akik bal felől álltak. Hát éppen ez az, sopánkodott Elemér. Mert hiszen, ha tudnám, mitől erősebbek emezek, ugyanazt csináltatnám amazokkal is, hogy azok is megerősödjenek, és akkor aztán tényleg mi lennénk a legerősebbek a világon. Ekkor azonban az erősebb súlyemelők egyike, aki különösen lelkiismeretes fiú volt, ránézett az órájára, és elkiáltotta magát. Kedves főnök úr, megbocsásson, de nekem mennem kell, ma én vagyok a soros Kövér Lajosnál. Ez az, Kövér Lajos, mondta Elemér, és akkor átcsapott a homlokára, hogy egy kicsit meg is szétült tőle. Szoktál Kövér Lajoshoz járni? Hát te, és te, és te? Kérdezte végig a jobb felől áldogálókat, és csodák csodája kivétel nélkül mindazt felelték, hogy igen. Erre az edző nekilátott, és a bal felőlieket is vallatóra fogta. Hát te, hát te, mik te? Mire aztán kiderült, hogy a balsóak egyáltalán sosem jártak még Lajosnál. Ekkor már a fiúk is kezdték kapizsgálni, homlokukon szépen kisimultak a gondolkodós ráncok, fény lettek rajta az edzés izzadság cseppjei, és ragyogott a felismerés. Mindennek a kulcsa maga Kövér Lajos. Vagyis aki segít Kövér Lajosnak, az sokkal izmosabb lesz, mint aki nem segít neki, vonta le a tanulságot Elemér. Úgyhogy szépen előszedette a fiúkkal a füzetjüket, amelybe az edzésprogramjukat kellett bejegyezniük, és mindenkivel szépen beíratta, hogy Kövér Lajoshoz járás legalább heti háromszor, este vagy reggel, felöltöztetéssel vagy pizsamába öltöztetéssel, sétáltatással vagy közértbe szaladással. Ettől fogva aztán Kövér Lajosnak igen vidám élete lett. Reggel még szinte ki sem nyitotta a szemét, már is erős karok emelték ki az ágyból, állva tartották és villám gyorsan felöltöztették. Egy szempillantás se telt belé, már is az asztalnál ült illatos kávé és melegített tej párolgott előtte. Hatalmas halomban tornyosultak a megvajazott pürítósok, és egy teljes tojás doboznyi lágy tojás várakozott rá szép libacsorban. Jó ízűen nekilátott, s ha egy csipet só kellett a tojáshoz vagy a kenyérhez, egy kanál kakaó a tejhez, egy kanál cukor a kávéhoz, még ki sem mondta, mit kér. Már is előnyúlt egy kéz, és pontosan azt teremtette elő neki, amire gondolt. A fiúk ugyanis annyira szerettek volna jó súlyemelők lenni, hogy nagyon figyeltek Kövér Lajosra, és aki nagyon odafigyel a másikra, az bizony még a gondolatát is képes kitalálni. Reggeli után Kövér Lajost ugyanígy erős karok emelték ki a székből, emelték be a cipőjébe, bújtatták be a kabátjába. Két oldalról erősen fogták, valaki mindig ment előtte, és utána ő pedig kedvére nézegethette a mindenfajta fákat és madarakat, meg a felhőket is, amelyek hol lassan imbolyognak, hol sietnek, hol koron

feketék, hol egérszürkék vagy bárányfehérek, és a formájukat is változtatják, foszlósak, mint a kenyérbél, amatyosak, mint a széttépdesett vattadarabkák, vagy egybefüggőek, mint egy matrac belsejében a szösz. És ettől fogva így telt Kövér Lajos minden napja. Reggeltől estig kézről kézre adták, etették, itatták, fürdették, mosdatták, sétáltatták, szórakoztatták. Még a fogát is megmosták, még a körmét is kisikálták, pedig mivel már semmit nem dolgozott és nem fetrengett a földön, nem is nagyon volt alatta fekete piszok.

0: Lackfi János, Kövér Lajos színre lép, az első rész hangzott el. Felolvasta Revicki Gábor. Hangmérnök Horváth János, zeneszerző Lackó Zoltán Vince, dramaturg Harangozó Eszter, rendező Elekné Román Kata.
1: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre, meg az én kis testvérkémre, amikor a nap felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.
0: Elhangzott a varázsdoboz. Jó éjszakát!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Az evangelizáció, a társadalmi párbeszéd és a migráció kérdése áll 14. Leó pápa spanyolországi apostoli útjának középpontjában. Írta elemzésében a Vatikán News főszerkesztője Andrea Tornielli. A katolikus egyházfő Madridban a politika és a közjó kapcsolatáról, Barcelonában a hit és a szépség összefüggéséről, a Kanári-szigeteken pedig a migráció emberi oldaláról kíván tanúságot tenni. A Vatikán News szerint a pápa útja egyben válaszkeresés arra is, miként lehet megszólítani a keresztény gyökerekkel rendelkező, ugyanakkor egyre szekularizáltabb európai társadalmakat. Kedden nyújtja be a kormány az uniós források felszabadításához szükséges átláthatósági és korrupció ellenes törvénycsomagot, mondta Bujdosó Andrea, a Tisza párt frakcióvezetője, a HVG beszámolója szerint. A javaslatok között szerepel a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítása, az integritás hatóság jogköreinek bővítése, valamint a közkiadások átláthatóságának erősítése. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottsággal egyeztetett feltételeket, és hozzáférjen a befagyasztott uniós támogatásokhoz. Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízta meg az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével Magyar Péter miniszterelnök június 8-ai hatállyal, közölte az MTI-vel a Belügyminisztérium. A döntéssel egy időben megszűnt Balog János rendőraltábornagy Országos Rendőrfőkapitányi megbízatása. Mecser Tamás több mint 3 évtizede dolgozik a rendőrségnél, korábban rendőrkapitányként és megyei rendőrfőkapitány helyettesként is szolgált. Munkáját több szakmai és állami kitüntetéssel ismerték el, összegezte a beszámoló. Megkezdte az egyeztetéseket a nyugatbarát parlamenti pártokkal Eugene Tomac román miniszterelnök jelölt, aki szakértői kormányának támogatását próbálja megszerezni, adta hírül az Ager Press hírügynökség. A román politikus azt ígérte, hogy pártpolitikától független szakemberekből álló kabinetet állít össze. A jobbközép Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség ugyanakkor egyelőre nem kötelezte el magát a kormány támogatása mellett. Eugene Tomacnak június 14-ig kell bemutatnia a kormány a névsorát és programját. Kétnapos hivatalos látogatásra Észak-Koreába érkezett Xi Jinping kínai elnök, akit Fennyánban Kim Jong-un észak-koreai vezető fogadott. Az MTI beszámolója szerint a tárgyalások középpontjában a kétoldalú kapcsolatok erősítése, valamint nemzetközi és biztonságpolitikai kérdések állnak. A látogatás előtt Kim Jong-un húga ismét kijelentette, hogy Észak-Korea atomfegyverrel rendelkező állami státusza nem képezi vitatárgyát. Elemzők szerint a csúcstalálkozón a nukleáris program és a térség biztonsági helyzete is napirendre kerülhet. Hazánk időjárásáról. Az éjszaka folyamán nyugat felől megnövekszik a fátyol felhőzet, de többnyire derült vagy enyhén felhős időre számíthatunk. Csapadék nem várható. Hajnalra általában 12 és 17 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit innen a rádió déli bábutcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Múlt alkalommal az egyetemes magyar irodalom, azon belül is a 19. század legnagyobb allegórikus versei között emlegettük Vajda János Vírasztókját. Az allegóriáról, mint művészi kifejezési módról, mint a valóság visszaadásának egyik lehetséges eszközéről már más versek kapcsán szóltunk. Az allegórikus kifejezés mód, kedves hallgatóink, egy egész gondolatsor megjelenítésére alkalmas, állapítottuk meg. Olyan bővített hasonlat, mely egy önmagában álló történetsort képes elbeszélni, egy más költői nyelvben elmondani. Olyan hasonlat, mely minden pontján, minden részletében alkalmas arra, hogy lefedje és értelmezze a mondani valót. Arról is szóltunk, hogy az önkény uralom idején, tehát a Bach korszakban hányan érzékeltették a halál, a tél vagy az ősz képével az elbukott forradalmat és szabadságharcot. Se szeri, se száma azoknak a verseknek, hogy a verseknél maradjunk, ahol az erőszakosan elnémított élet egy halott ember képében, formájában jelenik meg. A forradalom és a szabadságharc előtt álló, még az önkény uralom békjójában sínylődő nemzetről és a megváltás előtt álló európai népeket sújtó zsarnokságról írja Petőfi a Tél halála című versében a következő sorokat. Durva zsarnok, jégszívű tél, készülj, készülj a halálra, jármodat megunta a föld, és ledobja valahára. Szabadság lesz, ím az ég is ide szegődött a földhöz, fegyvertárából a napból tűznyilakkal rád lövöldöz. De ebben a versben, kedves hallgatóink, a tél szimbólum, még nem allegória. Miként Vörös Marti Előszó című ismert versében is szimbólum. Emlékszünk a zárósorokra. Most tél van, és csend, és hó, és halál. A kép, a szókép Vajdánál lesz allegória. Vajda verse a Vírasztók 1857-ben lát napvilágot, amikor Gyulai Pál udvarháza is megszületik, egészen pontosan regényének címe, Egy régi udvarház utolsó gazdája. 1857-ből a magyar próza irodalomban szinte oromként magaslik föl ez a nagyon szép gyulai kis regény. Olvassák el, ha nem olvasták még idáig. Egy olyan korban vagyunk tehát, amit Bach korszaknak nevez a történelem. A teljes kilátástalanság időszaka. A megtorlások utáni csend, némaság, az osztrák hivatalnok gépezet kiépülésének időszaka ez. Furcsa módon, de nem véletlenül egy temetés váltja ki a nemzet alvó önérzetét. 1855-ben Vörös Marti Mihály temetésén soha nem látott tömeg verődik össze Pest utcáin. A hamu alatt ízik a parás. Nos, vegyük kezünkbe Vajda János versét, a Vírasztókat, és idézzük meg Vajda Jánost e versen is keresztül. Itt a nagy halott előttünk, kiterítve mereven, a hideg téli ében, csillagoltó sötétségben, mi vagyunk még éberen. A sírásban elfáradt már valamennyi jó rokon, talán mi se volnánk ébren, hanem mert a torban éhen rágódunk a csontokon. A csontokon sem rágódnánk, de hát ez a kenyerünk. Nem maradt ránk dús örökség, fizet minket a nemzetség. Ha sírunk, énekelünk. Már ma holnap essek el majd. Elég volt a gyász, a dal, ami megholt föl nem támad, haszontalan minden bánat, hajrá, étel, dal, ital. Ilyen szelet hallunk is már. Ki legtöbbet örökölt, annak van a legjobb kedve. Ott van a múlt elfeledve, és eladva ez a föld. Hol pihennek a nagy ősök, kik szerezték vérökön azt is, amin ők mulatnak. Idegenek jól aratnak, vérben ázott térökön. Ők alusznak szépen, mélyen, ébren már csak mi vagyunk. Ők alusznak, s nem álmodnak, mi vírasztunk ébren, haj csak ébren is mi álmodunk. Álmodunk mi hihetetlent, el se merjük mondani, a holt szeme félig nyitva, hát ha meg nem volna halva, s lehetne még valami. A nagy tenger éjszakába kikinézünk olykoron, mert nem tudjuk hány az óra, hallgatunk a kakas szóra, merengünk egy csillagon. Jó reménnyel, vak reménnyel, hogyha megvíradna már. De a hajnal csak nem pirkad, s amit látunk, az se csillag, bolygófény vagy fénybogár. És csak oly csöndes ne volna. De ez úgy folyt, úgy ijeszt, dalunk is már egyre fárad, alig ad még bátorságot, égen, földön semmi nesz. Szempillánk is csuklik immár, s ha az álom elnyomott, s mi is alszunk, boldog Isten, akkor aztán késő minden, mozdulhat a tetszhalott. Kedves hallgatóink, az indítókép vászonra kívánkozik. Egy halott ember temetnek a téli éjben. Leíró verszak, egyelőre semmi disszonáns hang. Itt a nagy halott előttünk, írja Vajda, kiterítve mereven, a hideg téli éjben, csillagoltó sötétségben mi vagyunk még éberen. A második verszak azonban már meglepetést tartogat. A temetést ősi szokás szerint tor követi, de miféle tor ez, amiről ír a költő? Hanem mert a torban éhen rágódunk a csontokon, miféle tor az, ahol az emberek éhen maradnak? Talányossá teszi a tort a harmadik verszak nyitósora is. A csontokon sem rágódnánk, de hát ez a kenyerünk, nem maradt ránk dús örökség, fizet minket a nemzetség, ha sírunk, énekelünk. És lassan derengeni kezd, kedves hallgatóink, az elbuktatott szabadságharchoz való viszonyulás egyik módjáról, formájáról van szó, a tehetetlen beletörődésről, a vég nélküli önemésztő gyászról, az apátiáról. A negyedik verszak egy másik magatartásról szól, a sírva vigadásról, mely annyira jellemző ránk. Már ma holnap esse kell majd, elég volt a gyász, a dal, ami megholt, föl nem támad, haszontalan minden bánat, hajrá, étel, dal, ital. Később a nemzeti dal sorai a negyedik és ötödik verszakban idéződnek meg, hol pihennek a nagy ősök, kik szerezték vérökön azt is, amin ők mulatnak, idegenek jól aratnak, vérben ázott térökön. Aztán végén ott van az irodalmi deákpártnak, Kemény Zsigmondnak az intése, az Önbírálat című röpiratában írja a következőt: ne essen e nemzet sem a hiú képzelgések, sem a lázas képzelgések hibájába. Ez a sor az, ami Vajdát is mozgatja, izgatja. A legnagyobb baj a tévhit, az, hogy úgy gondoljuk, hogy azok a célok, melyek vezették a magyar forradalmat és szabadságharcot, és annak vezetőit, változatlanul tarthatók. De hát ez önbecsapás. És Vajda arra hívja fel a figyelmet, amire Zrínyi évszázadokkal korábban, hogy az őr álló ember hivatása a nemzet feletti virasztás. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok Önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

Doknányi Ernő első D-moll szimfóniájának első tétele hangzott el. Előadta Matthias Bamert, valamint a BBC filharmonikusok.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra 30 perc, hanguló. 1867. június 8-án mutatták be Liszt Ferenc koronázási miséjét a budavári Mátyás templomban. Hallgassanak meg részleteket a darabból.

Liszt Ferenc koronázási miséjéből hallottak részleteket, közreműködött Kincses Veronika, Takács Klára, Gulyás Dénes és Polgár László. A Magyar Rádió ének és zenekarát Lehel György vezényelte. Elhangzott a Hangoló.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Az emberi méltóságot, a reményt és a békét szolgáló közösségek építésére buzdított 14. Leó pápa Madridban, mintegy 15 ezer ember előtt, számolt be vasárnap esti cikkében a Vatikán News. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európa identitását évszázadokon át a keresztény hit formálta, ezért ennek lelki örökségét ma is őrizni kell. Több mint 100 millió forintos uniós támogatással zárult le a Katolikus Karitász második integrációs programja. A rádiónkhoz eljuttatott hétfői sajtóközleményben azt írták, a projekt a Magyarországon jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését segítette, lakhatási támogatással, nyelvoktatással, munkaerőpiaci tanácsadással és mentálhigiéni szolgáltatásokkal. Miniszteri biztost nevez ki a kormány a gyermekbántalmazási ügyek feltárására, és 5 országos gyermekvédelmi intézmény vezetőjét is menesztették, jelentette be hétfőn az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémákkal küzd, ezért átfogó vizsgálat és 1 milliárd forintos kártalanítási alap létrehozása is szükséges. A parlamenti vitában az ellenzéki felszólalók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az elmúlt években jelentősen emelkedtek a gyermekvédelemre fordított források és a nevelőszülők támogatásai. Kedden nyújtja be a kormány az uniós források felszabadításához szükséges átláthatósági és korrupció ellenes törvénycsomagot, mondta Bujdosó Andrea, a Tiszapárt frakció vezetője, a HVG hétfői beszámolója szerint. A javaslatok között szerepel a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítása és az integritás hatóság jogköreinek bővítése. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottsággal egyeztetett feltételeket és hozzáférjen a befagyasztott uniós támogatásokhoz, összegezte a HVG. Véglegesen jóváhagyta az Európai Unió tanácsa az áldozatok jogait megerősítő új szabályozást. A brüsszeli testület hétfői közlése szerint a jogszabályok nagyobb támogatást biztosítanak a büntető eljárások során, gyorsíthatják a kártérítések kifizetését és szélesítik a jogi segítséghez való hozzáférést. Az új rendszer részeként uniós segélyvonal is indul, valamint lehetővé válik a bűncselekmények online bejelentése is. Mintegy 70 ezer gyermekbántalmazási bejelentés sürgős kivizsgálását rendelte el a francia igazságügyi miniszter egy országos felháborodást kiváltó gyilkossági ügy nyomán, írta hétfőn az MTI. Az intézkedés előzménye, hogy egy 11 éves kislány meggyilkolásával gyanúsított férfi ellen korábban több gyermekbántalmazási bejelentés is érkezett, ám ezek nem vezettek vádemeléshez. A francia tárcavezető közölte, a vizsgálatok eredménye alapján szankciókra is sor kerülhet. Hazánk időjárásáról. Sok napsütésre számíthatunk, időnként fátyol és gomoly felhőkkel. A nap második felében főként az ország északnyugati részén és az északi középhegység térségében alakulhat ki zápor, zivatar. A délutáni csúcs hőmérséklet 28 és 33 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békesség szerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 5. fejezetéből az 1-től a 12. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel. 21:07, a Vatikáni rádióadása következik.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa harmadik napja Spanyolországban. A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll. A Szentatya beszéde a spanyol parlamentben. Leó pápa a spanyol püspököknek, Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A pápa imája az almudai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére.
1: A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll, 14. Leó beszéde a spanyol parlamentben. Spanyolországi apostoli útjának egyik kiemelkedő eseményeként 14. Leó pápa június 8-án hétfőn délelőtt ellátogatott a madridi képviselőház épületébe, ahol találkozott a spanyol parlament két házának tagjaival, valamint az ország politikai és igazságügyi vezetőivel. A Szentatya beszédében az emberi méltóság, a közjó, a család, a migráció, a béke és a vallásszabadság kérdéseiről szólt, hangsúlyozva, hogy a politika legfőbb feladata az ember szolgálata. Leó pápa beszéde elején rámutatott, hogy a parlament falai között a társadalmi együttélés jogi formát ölt. Itt találkoznak a különböző vélemények, itt születnek azok a döntések, amelyek meghatározzák egy nemzet jövőjét. Beszédének történelmi részében 14. Leó pápa felidézte Spanyolország kulturális és szellemi örökségét. Utalt Cervantes Don Quijotéjára, amely szerint a szabadság az ég egyik legdrágább ajándéka.
2: Preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.
1: Valamint avilai Szent Terézre és Miguel de Unamunóra, akik az ember transzcendens hivatását hangsúlyozták. A Szentatya ezután a modern kor kihívásaira tért ki. Rámutatott, hogy az új világok, amelyek ma megnyílnak előttünk, már nem földrajzi területek, hanem a technológia, a biomedicína, a gazdaság és a digitális tér területei. Külön kitért a mesterséges intelligencia fejlődésére, hangsúlyozva, hogy a technológia önmagában nem semleges. A beszéd egyik központi témája az emberi életvédelme volt. 14. Leó hangsúlyozta, hogy minden igazságos társadalom alapja az ember sérthetetlen méltóságának elismerése. Ez a méltóság nem az államtól származik, és nem függhet a pillanatnyi többségi véleményektől. Hangsúlyozta, hogy az emberi életvédelme nem részérdek vagy vallási kérdés, hanem a civilizáció alapvető követelménye. Minden emberi életet tisztelet és védelem illet meg a fogantatástól a természetes halálig. A közjó témáját érintve a pápa emlékeztetett arra, ha a közjó eltűnik a politikai látóhatáról, a közélet könnyen részérdekek harcterévé válik. Leó pápa külön fejezetet szentelt a családnak, amelyet az első emberi valóságnak és a közösség természetes alapjának nevezett. A család az a hely, ahol a generációk találkoznak, ahol továbbadódnak az alapvető emberi értékek, és ahol az ember megtanulja a közösségi életnyelvtanát.
2: La grammatica elemental de la convivencia.
1: Az élet befogadását, a gondoskodást, a megbocsátást és a szolgálatot, valamint a hovatartozást. A pápa hangsúlyozta a szülők elsődleges jogát gyermekeik nevelésében, amelyet az államnak tiszteletben kell tartania. A migráció kérdéséről szólva a 14. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy emberek milliói kényszerülnek elhagyni otthonukat háborúk, szegénység, üldöztetés vagy a klímaváltozás következményei miatt. A migráció, mondta, nem pusztán gazdasági vagy demográfiai kérdés, hanem elsősorban erkölcsi és emberi kihívás. A válasznak egyszerre kell biztosítania a biztonságos és legális útvonalakat, a méltó befogadást és a valódi integráció lehetőségét, ugyanakkor elő kell segítenie azt is, hogy az emberek saját hazájukban maradhassanak békében és méltó körülmények között. Ezután beszédében Leó pápa a békéről szólt. Megállapította, hogy a világ mély lelki és kulturális válságot él át, amely erőszakban, megosztottságban és kölcsönös bizalmatlanságban mutatkozik meg. A béke nem csak politikai cél, hanem erkölcsi kötelesség is. Ehhez olyan közéletre van szükség, amely tiszteletben tartja az eltérő véleményeket és olyan intézményekre, amelyek a találkozást szolgálják. Minden valóban demokratikus társadalom kulcsfontosságú kérdése a gondolat, a lelkiismeret és a vallásszabadság, amely alapvető jog és az emberek legbelső szféráját védi.
2: Derecho fundamental che tutela l'ambito más íntimo de las personas.
1: Leó pápa rámutatott, hogy a szabadság azt jelenti, hogy képesek vagyunk felismerni a jót és felelősség teljesen ragaszkodni hozzá. Emiatt minden valóban szabad társadalomnak szüksége van a közhatalom igazságos elhatárolására is, hogy az egyének, közösségek és egyesületek szabadsága ne korlátozódjon indokolatlanul. A hit nem akar kiváltságok vagy kényszer által érvényre jutni, azonban nem is lehet hallgatásba szorítani, mintha irreleváns lenne a közélet szempontjából, szögezte le a Szentatya. Beszéde végén 14. Leó pápa a parlament üléstermének mennyezeti üvegkupolájára utalva arra hívta a képviselőket, hogy emeljék tekintetüket magasabbra. A politikának szüksége van olyan erkölcsi mércére, amely túlmutat a pillanatnyi érdekeken. Egy törvény, mondta, nem attól válik naggyá, hogy megszavazták, hanem attól, hogy összhangban van az emberi személy méltóságával. Arra kérte a politikusokat, hogy ne távolodjanak el a valóságtól, minden döntésükben különösen azokra gondoljanak, akiknek a legkevesebb lehetőségük van hallatni hangjukat. A pápa rámutatott, hogy a technikai válaszok és a törvényhozási reformok mellett erkölcsi megújulásra is szükség van. A Szentatya végül azt kívánta, hogy Spanyolország maradjon a találkozás, a kultúra, a szolidaritás és a remény földje, ahol a meggyőződés szilárdsága mindig együtt jár a párbeszéd nemességével és a szolgálat nagy lelkűségével.
0: Leó pápa a spanyol püspököknek, zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A Szentatya hétfőn délben találkozott a spanyol főpásztorokkal a madridi székhelyi püspöki konferencia nagytermében. A közel 50 millió lakosú Spanyolország 14 érseki tartományához összesen 70 egyházmegye tartozik, élükön 72 aktív püspökkel és 48 emeritus püspökkel. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében egy képzelbeli utazás képeivel értelmezte a spanyol katolikus egyház helyzetét és feladatát. Az egyház a maga sajátos szinodális útján Isten hangjára figyel, aki az egyházi közösségen keresztül szól az ő népéhez. Ennek megértéséhez Leó pápa egy olyan képzelt utazás képét használta,
2: La imagen de un viaje en el que el destino es Dios,
0: amely lelkipásztori útja mottójának megfelelően Istenre emeli fel a tekintetét és hagyja, hogy a helyben maradás ellenére a szív az ét szárnyaljon. Az utazás kísértése, hogy hátrafelé figyelünk, elzárva magunkat az előttünk álló újdonságoktól, illetve, hogy haszontalan dolgokat cipelik magunkkal a podgyászunkban. Az elinduláshoz szabadság és bátorság kell, ami mellől nem hiányozhat az ige és az eukarisztia kenyere. A szentségi élet úgy kíséri életünk ritmusát, mint ahogy egy gyermek kap ételt az anyjától, mint ahogy egy sportoló méri fel a célba éréshez szükséges erejét. Útközben gyakran nehézséget okoz a másokkal való kommunikáció. Ha korábban azt mondtuk, hogy el kell hagynunk mindent, ami visszatart és eltávolít minket a céltól, most az a feladat, hogy örökségünk minden eszközét és lehetőséget hasznosítsuk a párbeszédre azokkal, akikkel útunk során találkozunk. Leó pápa az utazás leírásához az El Camino tájképeit használta, a hatalmas kasztíliai síkságokat, ahol a zarándok jobbadán csak idős emberekkel vagy vendégmunkásokkal találkoznak. Időről időre azonban szükséges alkalmazkodni egy-egy új evangelizációs modellhez, hogy új valóságot építhessünk, mint ahogy az a múltban történt, amikor megtanultuk egymás nyelvét, hogy ezáltal legyünk képesek átadni saját hittapasztalatainkat. Leó pápa képzelt útja a nagy sisságuk után nagyvárosokba tér be, ahol a csend és a távolság már nem fizikai, hanem lelki jellegű. A válaszok eltérőek, de az oda vezető folyamatok hasonlóak. Meghallgatás, megértés, tisztelet, nagylelkűség és őszinteség. A pápa ebben a feladatban a püspöki szolgálat egyedülálló felelősségére utalt. Arra kaptak meghívást, hogy látható közösség forrásai legyenek, mindenekelőtt a Krisztussal való közösségben szeretettel megőrizve a kaput hitet, Isten igéje és az egyház élő hagyománya iránti engedelmességben,
3: en docilidad a la palabra de Dios y a la tradición viva de la Iglesia.
0: Közösségben Péter utódjával és az egyetemes egyházzal, a papsággal és a saját egyházmegyei hívő közösséggel, a megszentelt élet és a mozgalmak tagjaival, az egyesületekkel és minden hiteles karizmával, amelyet a lélek a közös épülésre adományoz. A püspökök küldetése megköveteli tőlük, hogy őrizzék az egységet, segítsék a párbeszédet, gyógyítsák a töréseket és kísérjék a gondjaikra bízott emberek útját. Az így megtapasztalt közösség missziós erővel is rendelkezik, és így egy bensőleg megbékelt egyház nagyobb szabadságot tud szólni más keresztény felekezetekhez és vallásokhoz, a nem hívőkhöz, a polgári hatóságokhoz és minden jó akaratú emberhez, aki a közjóért dolgozik. Beszéde záró részében a pápa a hivatás gondozás lehetőségeiről szólt. A papi hivatás élő közösségek, örömteli papok, a hűség szépségéről tanúságot tevő családok révén fakad, egy olyan egyházból eredte át, amely tanúsítja, hogy Krisztus követése kitágítja az ember életét. Ahol az evangéliumot örömmel, szolgálattal és közösségben élik meg, az Úr hívása az élet ígéreteként ma is újra hallható. A szemináriumoknak joguk van a lehető legjobb képzéshez, az egyháznak pedig joga van a jól képzett papokhoz. A pápa szólt a világi munkatársak alkalmazásáról, akik a szerzetesi közösségek munkájába segítenek be, és kérte, hogy segítsék őket abban, hogy úgy tekintsenek saját egyházi szolgálatukra, mint Isten hívására. Végül Leó pápa a képzett zarándokutat Szent II. János Pál szavával Mária földjének nevezte.
3: San Juan Pablo II quiso llamar Tierra de María.
0: A boldogságos szűz az első utitásuk, és a legnagyobb kincsük a spanyol püspököknek, aki az életével mutatta meg, hogyan fogadjuk be az igét, és őrizzük meg a szívünkben, hogyan kísérjük a tanítmányokat ezen az úton, és hogyan maradjunk jelen az egyház útján. A Szentatya ő rá bízza a püspökök szolgálatát, és tőle kéri a segítséget számukra. Ebben a közbenjárásban segítse őket Avilai Szent János, a spanyol papság védőszentje, akinek papszentelése 5. centenáriumára idén emlékeznek, zárta a spanyol püspökökhöz intézett beszédét Leó pápa.
4: Leó pápa az almudénai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére. 14. Leó pápa hétfőn este a madridi főegyházmegye székhelyén, az almudénai királyi Szűz Mária székesegyházban imádkozott a szűzanyához, akinek egy aranyrózsát ajándékozott tisztelete és szeretete jeléül. Erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására. A Szentatyát José Cobo Cano bíboros madridi metropolita érsek és két kisgyermek fogadta, akik virágot nyújtottak át neki. A templom bejáratánál a madridi segédpüspöktől átvette a keresztet, a székesegyház igazgatójától a szentelt vizet, majd a pápa a főhajón végighaladva elfoglalta helyét az oltárnál. A bevezető éneket követően a madridi bíboros érsek köszöntötte a pápát. Imádság, az evangéliumi szakasz felolvasása következett, majd 14. Leó pápa homíliát mondott. Ezután az aranyrózsa adományozása, az almudénai szűznek szóló himnusz, közös imádság és áldás zárta a találkozót. Az almudénai királyi Szűz Mária székesegyház alapkövét 1883-ban rakták le, de 2 évvel később, amikor 13. Leó pápa felállította a madridi egyházmegyét, a templom tervét katedrálisra változtatták. Építése hosszan elhúzódott, többek között a spanyol polgárháború miatt, ezért egészen 1993-ig kellett várni a befejezéssel, amikor is II. János Pál pápa spanyolországi apostoli látogatásán felszentelte a székesegyházat. 14. Leó pápa megköszönte a madridi érsek üdvözlő szavait, majd szeretettel köszöntötte az összegyűlteket az érsekség védőszentjének oltalma alatt, akinek lábánál aranyrózsát helyezett el, mely a pápa gyermeki szeretetét jelképezi a szűzanya iránt. Az elmúlt századok során számos generáció nagy tisztelettel vette körül Madridban a kegyszobrot, amely Szűz Máriát ábrázolja karjában isteni gyermekével, akit felénk nyújt. A hagyomány elbeszéli, hogy amikor a keresztény közösségre nehéz idők jártak, úgy óvták meg a szűz szobrát, hogy a városfal egy üregébe rejtették. Hosszú ideig ott maradt, amikor is egy alkalommal csodálatos módon leomlott a fal egy része, és éppen megtalálták a szobrot. Leó pápa elmondta, ez az 1000 éves Mária tisztelet, mely oly erős Madridban, jelzi keresztény gyökereiket, amelyek meghatározzák közösségüket, és élettel tölti meg. Jelzi ugyanakkor azt a nagy reményt is, mely továbbra is lelkesíti őket zarándokútuk folytatásában. Egy leomló falnak köszönhetően találkozott újra az anya népével. Ez gondviselésszerű esemény, mert megmutatja az utat, amelyre Jézus szent édesanyján keresztül minket hív. Első látásra egy leomló fal nagy zajt csap, káoszt, rendetlenséget okoz. Ezzel együtt azonban teret nyit, új lehetőségeket ad és a helyreállításra sarkal. Mai társadalmainkban még most is sok olyan fal áll, mely nem megvéd, hanem elválaszt, eltávolít, elszigetel. Olykor, amikor azt gondoljuk, hogy a falak ledöntésével szembe kellene néznünk a nekünk nem tetsző dolgokkal, inkább alátámasztjuk, vagy még többször inkább figyelmen kívül hagyjuk ezeket a falakat. Mindazonáltal az almudénai miasszonyunk a maga jelenlétével és biztos oltalmával mást üzen nekünk. Ahhoz, hogy valami újat, szépet és tartósat alkossunk, készen kell állnunk arra, hogy ledöntsük a falakat, mert az út újrakezdéséhez térre van szükségünk, amelyen át távlatok nyílnak előttünk. Mivel meggyőződésünk, hogy az Úr együtt zarándokol szent népével, meghallgatja félelmeit, és gondosan fogadja a jó iránti erőfeszítéseit, a pápa arra buzdította a madridi híveket, hogy továbbra is tegyenek tanúságot hitükről, hogy az Atya szeretett tervét szemléljék. Tartsanak ki a tevékeny szeretetben, hogy egyetlen testvéri családban gyűjjenek össze, ne veszítsék el a reményt, támogassák egymást a világban való működésükben. Leó pápa azért imádkozott, hogy az almudénai szűzanya példájára és közbenjárására erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
5: A Vatikáni Rádió adását hallották.

0: Tommaso Albinoni G-dur fúvola versenyének első tétele hangzott el. Előadta Hans Martin Linde. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc, rádiós regénytár.
6: Gion Nándor, virágos katona. 14. rész.

Reggel az öreg Imrich Lázár korán felkeltett. Ideges volt, sürgetett, hogy gyorsan mosakodjak meg, és rohanjak a konyhába reggelizni. A kastélyban már mindenki talpon volt, nagyon is elevenné vált az este még kihalt udvar. Béresek, kocsisok, asszonyok sürgölődtek, csupán kedves, a vadliba ült továbbra is nyugodtan a tornác díszes karfáján, és néha felborzolt tollal gágogott. Szerettem volna most is megetetni, de nem lehetett. Siettem a konyhába, ahol 3-4 asszony tüsténkedett a tűzhelyek körül. Egyikük tükörtojást és kenyeret rakott elém, gyorsan megettem, és rohantam vissza az öreg Imrichhez. Türelmetlenül várt a szobája előtt, hóna alatt volt a citerám, a kezembe nyomta, aztán siettünk végig a tornácon. Betuszkolt egy ajtón valami előszoba félébe, ahol fogasokat láttam. Onnan meg bementünk a szalomba. Az öreg Imrich nem engedte, hogy körülnézzek. A szalon végébe vezetett, a fal mellé, leültetett egy zsámolyra, odahozott egy alacsony asztalkát, amire rátettem a citerát, és akkor azt mondta. Kezdj el játszani, és ne mozdulj innen, amíg én nem szólok. De hát itt nincs senki, mondtam. Kinek játszom? Te csak játszál. Az uraság hallja az ebédlőben is. Később majd átjönnek ide a Frédi nagyságos úrral, de te akkor se állj fel. Köszönni sem kell, csak játsszál tovább. Ha nagyon kifáradsz, pihenj egy keveset, 5-10 percet, aztán folytasd, amíg én nem szólok, hogy hagyd abba. Mit játszom? Mindent, amit csak tudsz. Kezd el. Rendben van, elkezdtem. Pásztor dalokat kezdtem játszani, ezekből rengeteget tudtam, és legjobban is szerettem őket. Az öreg Imrich Lázár figyelmesen hallgatott, aztán elégedetten bólintott, és kiment a szalomból. Egyedül maradtam. Egymás után játszottam a pásztor dalokat, és közben alaposan körülnéztem. A szalon közepén hatalmas asztal állt, rajta mindenféle italok. Az asztal körül 10 szék, faragott székek, nagyon emlékeztettek a tornác oszlopaira és a karfára. Az egyik sarokban majdnem a plafonig érő cserépkályha melegített. A kályha közelében 2 heverő, velem szemben a falon 2 nagy kép. Az egyiken egy öreg asszony imádkozott, a másikon pedig egy bárány bekecses kisfiú állt, térdig érő hóban, és sírni készült. Ezen kívül a falak mellett 5-6 alacsony vitrin sorakozott, a tetejükön rengeteg kisebb-nagyobb vázával, amelyeket bizonyára Vári János felesége rakott oda, amikor még itt élt a kastélyban. Tudtam, hogy valamikor itt élt a felesége és a 2 fia is, de én sohasem láttam őket. Régen elköltöztek már, itt hagyták Vári Jánost egyedül ebben a hosszú épületben. És én most játszottam neki a névnapjára, anélkül, hogy láttam volna. Lehet, hogy hiába is játszottam. Lehet, hogy még ágyban feküdt valamelyik távoli szobában, és nem is hallotta a citerát. Egy idő múlva kezdtem kellemetlenül érezni magam a tágas szalomban. Nagyon üres volt, és nagyon hangosan pengtek a citera húrjai az ürességben. Szerettem volna, ha bejön valaki, mindegy, hogy ki. A más nem, hát legalább a kedves, az a furcsa vadliba. Aztán megláttam a kedvest. Illetve az első pillanatban azt hittem, hogy ő az. Szakasztott olyan vadliba volt, mint a kedves. Az egyik vitrin tetején állt a vázák között. Mereven előre nyújtotta a nyakát, mintha figyelne valamit. De ez nem a kedves volt. Halott vadliba volt. Kitömött vadliba. Ő volt az egyetlen vadásztrófea a szalomban, pedig Vári János sokat járt vadászni, és sok vadat lőtt. Így hát az egyetlen kitömött vadlibának játszottam a pásztordalokat elég sokáig.

Éppen pihenni akartam egy kicsit, amikor nyílott az ajtó, és belépett egy ritka hajú, szemüveges ember, aki engem főleg a kántorunkra emlékeztetett. Sűrűn pislogott a szemüvege mögött, és nyájasan rám mosolygott. Ő volt a frédi nagyságos úr, aki pártot akart alapítani. Mögötte feltűnt mindjárt Vári János is. A legszebb devecseri gazda, ahogy a tukban nevezték. 50 év körüli magas, széles vállú ember volt. Akkora volt, mint a vöröshajú csoszogó törökök. Csak karcsúbb és szebb azoknál. Ő nem mosolygott rám, észre sem vett. Odalépett az asztalhoz, bort töltött két pohárba, aztán a frédi nagyságos úrra leültek egymással szembe, és inni kezdtek. Rengeteg bort megittak. Gyorsan ürítgették a poharakat, közben egy szót sem szóltak egymáshoz. Úgy ünnepelték Vári János neve napját, mintha gyászolnának. Felőlük nyugodtan játszhattam, amit akartam. Játszottam is össze-vissza mindent. Aztán újra a pásztordalokat kezdtem, ők meg egyenes derékkal ültek a faragott székeken, és szótlanul ittak. Később frédi nagyságos úr lassan előre görbült, Vári Jánosnak meg csúnyán megduzzadtak a szemhéjai, de még akkor sem hagyták abba. Ittak tovább egészen addig, amíg frédi nagyságos úr keserves sóhajjal ráborult az asztalra. Akkor Vári János töltött magának még egy pohár bort, egy hajtásra kiitta, felállt, vállára vette az alélt vendéget, és kivitte a szalomból. Utána mindjárt bejött az öreg Imris Lázár, és azt mondta, megállhatsz, most aludni fognak, te is lepihenhez délutánig. Mi volt ez? Hápogtam. Én még életemben nem láttam ilyen névnapot. Isznak és hallgatnak. Ne törődj vele, mondta az öreg Imris. Minden évben így van. Legtöbbször azonban egyedül ünnepel, és olyankor még többet iszik. És két hétig csak ezt csinálja? Néha vadászik is, olyankor majd többet pihenhetsz. Mikor kártyázik? Ma délután. Menj és pihent ki jól magad.

A délután ugyanúgy kezdődött, mint a reggel. Egy ideig csak a kitömött vadlibának játszottam az üres szalomban, aztán bejött Vári János meg Frédi nagyságos úr, és nekifogtak az imásnak. De most nem részegedtek le, mert megjöttek a vendégek. Elsőnek a két német érkezett meg, Jakob Hauser, az eladósodott téglagyáros, és Johann Friedrich, a hentes. Aztán Tóth Imre, aki lovakkal kereskedett, Gálik Imre, a boltos, és Kis János, a kocsmáros. Végül pedig a két szerb, Milos Rocanov, a gazdag disznókereskedő, és Ilija Jankovics, a fényképész, aki képes levelező lapokat is csinált. Az öreg Imrés Lázár sorra bevezette őket a szalomba, bort töltött nekik, Vári János pedig nyájasan biccentett feléjük, amikor leültek az asztalhoz. Én közben szorgalmasan vertem a citara húrjait, és nem tudtam hova lenni a csodálkozástól. Ezekkel az emberekkel Vári János szóba sem állt, amikor a hintóján végig gördült a Szent Tamási utcákon. Most meg együtt iszik velük az asztalnál. De Vári János csak hamar megmagyarázott mindent. Miután a vendégek kényelmesen helyet foglaltak, és már megittak két-három pohár bort, Vári János az öreg Imrés Lázárhoz fordult. Várunk még valakit? Kérdezte. A névnapján most hallottam először a hangját. Nem, mondta az öreg Imrés, aztán egy papírlapot húzott elő a zsebéből, és felolvasta. 8-szor készpénz, 1-szer hízott disznók írásban adva, 1-szer téglarakomány írásban adva. Szükségünk van téglára? Kérdezte Vári János. Igen, mondta az öreg Imrés. Bővíteni kell a lóistállót. Vári János akkor kezébe vette a poharát, felállt, és rövid beszédet tartott. Önök a vendégeim. Önök pénzzel jöttek, és kártyázni akarnak velem. Lehet, hogy fél óra múlva valamelyikükből földesúr lesz. Önök most nem hitványkereskedők, nem piszkos mesteremberek, és nem alázatos szatócsok. Amíg a pénzük tart, önök egy magyar földesúr vendégei. Önök most urak. Érezzék jól magukat nálam. Kiitta a poharát, leült, és Frédi nagyságos úrra mutatott. Ismerjék meg a vendégemet, Frédi nagyságos urat. Előkelő ember. Pártot akar alapítani. Olyan pártot, amely testvérekként vezeti egymás karjaiban magyarokat és a nemzetiségieket. Szerinte a demokrácia és az azonos jogok biztosításával válhat csak Magyarország erős nemzeti állammá. Így álmodta ezt meg Jakubovics Oszkár is. Ne gúnyolódj, mondta Frédi nagyságos úr, és ő is beszédet akart tartani. Jászi Oszkár, hagyjad! Intette le Vári János. Az urak véleményét akarom hallani. A hét ember, akik kártyázni jöttek, kérdően összenéztek, de senki sem szólt. Vári János azonban nem hagyta annyiban a dolgot, azt mondta. Szerintem már így is túl nagy a demokrácia. A nemzetiségek már most is külön államot alkotnak az államban. Bankjaik, színházaik, érdekközösségeik vannak. Iskoláik ma megtagadják a magyar nyelv tanítását. Ilyen a világ egyetlen nemzeti államában sem létezik. Mi a monarchia polgárai vagyunk, mondta Johann Friedrich. Önök Magyarország polgárai. Ezt jól jegyezzék meg. A kiváltságaikat meg kell nyírbálni. És akkor a magyarság a legerősebb nemzet. 20 év alatt elnyeli vagy kiszorítja a németeket, szerbeket. No, morogta dühösen Milos Rocanov. Lehet itt még szláv birodalom is, ha egyszer. Na de kérem, ugrott fel méltatlankodva Frédi nagyságos úr. Köszönöm, mondta Vári János Milos Rocanovnak. Pontosan ezt akartam Frédi nagyságos úr tudtár adni. Egyébként sem volt szándékomban senkit sem megsérteni.
Érezzék jól magukat az urak. Néhányan elmosolyodtak a tréfán, csöndben iszogattak tovább, később pedig Vári János felé mutatott és megkérdezte. Ő megfelel? Nem az én emberem. Megfelel, mondták a többiek, és felálltak az asztaltól. Én három lánc földárával jöttem, mondta akkor Milos Rocanov. Beteltem egyszerre a bankba? Nem, mondta Vári János. Nem ravaszkodunk. Csak egyenként. Az öreg Imrich Lázár odajött hozzám, és a kezembe nyomott egy kártyapaklit, és gyorsan elsuttogta az utasításait. Alulról osztasz, előm az uraságnak, két lappal indulnak. Minden osztás után újra összekevered a lapokat. Emelés nincs. Az egész társaság átment a kártyaszobába. Izgatottan siettem utánuk az öreg Imrissel, hiszen egész idő alatt erre vártam. A kártyaszobában csak egy kis kerek asztal állt hét székkel, semmi más. Vári János helyet foglalt az egyik széken, és elsőnek Milos Rocanov ült le vele szemben. A többiek a fal mellé húzódtak. Az öreg Imrich Lázár megállt az asztal közelében, előhúzott egy papírdarabot, aztán intett nekem, hogy menjek az asztalhoz. Odaálltam Vári János és Milos Rocanov közé, és remegő kezekkel összekevertem a kártyákat. Egy lánc föld a bank, mondta ünnepélyesen az öreg Imrich Lázár. Kezemben tartottam a kártyacsomagot. Osztottam nekik egy-egy lapot, amit fel sem emeltek az asztalról, mindjárt eléjük rogtam a következő lapot is. Előbb Vári Jánosnak, aztán Milos Rocanovnak. Akkor megnézték a kártyákat. Mivel én állva osztottam felülről, beleláttam a lapjaikba. Milos Rocanovnak 19-e volt, ezért természetesen megállt. Vári János 8-ast és 7-est tartott a kezében, újabb lapot kért. 10-est kapott, elbukott. Két lánc föld a bank, mondta az öreg Imrich Lázár. Ismét megkevertem a kártyapaklit és osztottam. Ezúttal mindkettőjüknek 19-e volt, de mivel Milos Rocanov tartotta a bankot, ő nyert. Négy lánc föld a bank, mondta az öreg Imrich. A következő osztásnál megint Milos Rocanov nyert 21-jel, Vári Jánosnak 18-a volt. Nyolc lánc föld a bank. Egyre izgatottabb lettem. Még 7 osztás, és elúszik a 600 láncos birtok. De Vári János biztos volt a dolgában. A 4. osztásnál megáll 17-nél. 2 lapból Milos Rocanovnak is 17-je volt, ha megáll, negyedszer is nyer. Kért még egy lapot. A zöld 7-est kapta. Vége, mondta az öreg Imrich. Rövid várakozás után pedig ismét közölte. Egy lánc föld a bank. Milos Rocanov ezt a játszmát az első osztásnál elveszítette. A harmadiknál már idegeskedett. Először nyert ugyan, de aztán egészen jó kezdő lapokkal elbukott. Vári János alig 5 perc alatt elnyerte tőle a 3 lánc földárát. Utána Kis János, a kocsmáros következett, aki 2 lánc földárával jött. 3 osztással elveszítette. A többiek csak 1 lánc földárát hozták. Most már nem izgultam. Ez a kártyázás tulajdonképpen nem is volt érdekes. Vári János egyszerűen nem veszíthetett. Higgadtan, megfontoltan játszott, mint aki holdbiztosan tudja, hogy a szerencséje nem hagyhatja el. A többiek viszont idegesek voltak. Kapkodtak, bizonytalankodtak, és minden úgy ment, ahogyan azt az öreg Imrich Lázár idefele jövet elmondta nekem. Legfeljebb 2-3 osztással nyertek, utána azonban sorra elbuktak. Egyedül Johann Friedrich, a német hentes nyert 4-szer egymás után. Az 5. osztásnál azonban már majdnem kihullottak a kártyák a kezéből, olyan ideges volt, és 19-re is újabb lapot kért, holott egy alsó már nála volt, még egyet csak akkor kaphatott, ha csoda történik. Nem történt csoda. Vári János fél óra alatt kifosztotta valamennyiüket, és akkor megvetően odaszólt az öreg Imrichnek. Lázár, dobd ki a házamból ezeket a hitvány embereket, és mondd meg nekik, hogy a magyar földes úr még mindig erősebb a kupecoknál és a szatócsoknál.
A hét ember lehorgasztott fővel ment ki a kártyaszobából. Az öreg Imris szinte terelgette őket. Vári János meg átment a szalomba, és bort töltött a poharába. Mire való ez a komédia? Kérdezte ekkor felháborodva Frédi nagyságos úr. Évenként egyszer meg kell őket leckésztetni, mondta Vári János. A feltörő polgárság tanulja meg tisztelni a magyar földes urat. Nem méltó hozzád ez a bohóckodás, mondta Frédi nagyságos úr. Tudom, mondta Vári János, és felhajtotta a poharát. A dúsgazdag dungyerszkiakkal kellene kártyáznom, és örülni, hogy maguk közé fogadtak. Esetleg kaszinóba járni, és egy éjszaka szemrebbenés nélkül elveszíteni a birtokomat. Utána bizonyára elhelyezkedhetnék a vármegyénél. Nem, kedves barátom. Láttam én már elbukott gentriket zsidó kereskedőnek kibicelni néhány pofa italért. Nem. A polgárság jöjjön ide hozzám. Adja meg a tiszteletet, és hagyja itt a pénzét. Erre neked nincs szükséged. Elárulok valamit. Szükségem van rá. Nagyobb szükségem van a pénzükre, mint a tiszteletükre. A 600 lánc föld mellett is. Annyira nincs szükséged a pénzükre, hogy kockáztasd a birtokodat. Semmit sem kockáztatok. Láttad, hogy játszanak? Szánalmasan. Nem tudnak ellenállni a csábításnak, hogy negyed óra alatt kiebrudalhatnak a birtokomról. De amikor a közelébe kerülnek, elvesztik a fejüket. Jöhet egyszer valaki, aki nem veszti el a fejét. Megválogatom, hogy kikkel ülök le kártyázni. Az öreg Lázár tudja, hogy kit szabad beengedni. Egyszer még így is cserben hagyhat a szerencséd. Nem csak a szerencsémben bízom. Vári János az asztal lapjára csapott. Aztán felemelte a kezét. Az asztalon egy kártyalap maradt. A makkász. De János, rebegte halott halványan Frédi nagyságos úr. Ekkor észrevették, hogy én is ott állok a hátuk mögött. Én ugyanis nem tudtam, hogy mit csináljak. Az öreg Imris nem volt a szalomban, hogy utasítást adjon, így hát tanácstalanul ácsorogtam, és hallgattam a beszélgetésüket. Vári János fenyegetően elében lépett, és azt mondta, ha valaha egy szót szólsz arról, amit láttál. Miről? Kérdezte mostobán, és ezzel életem legokosabb válaszát adtam. Semmit sem láttál? Kérdezte gyanakodva Vári János. Semmit. Vári János és Frédi nagyságos úr egymásra nézett, és akkor Vári János azt mondta, ezentúl minden évben te fogsz osztani és citerázni a névnapomon. Köszönöm, mondtam. Jól érzed itt magad? Igen, mondtam, holott egyáltalán nem éreztem jól magam. Okos fiú, mondta elégedetten Vári János. És remekül játszik a citerán, mondta Frédi nagyságos úr. Kiváló hallása van. Érdemes lenne tanítatni ezt a gyereket. Nem rossz ötlet, mondta gyorsan Vári János. Majd beszélek a pappal. Járhatna zenedébe. Lenne egy rendes kántorunk a templomban. Mindig irigyeltem a zenészeket, mondta álmodozva Frédi nagyságos úr. Nem a kántorokat, hanem akik a pódiumon játszanak. Láttam néhány nagy zenészt, és láttam, amikor az emberek ünnepelték őket. Játsszál, fiam, mondta Vári János. Névnapom van! Két hétig játszottam a citerán a Vári kastélyban. Többi nem szólt hozzám, sem Vári János, sem Frédi nagyságos úr. Egymáshoz sem beszéltek, amikor a szalon

Virágos katona. Guillon Nándor regényéből Serez Zoltán olvasott fel. A 14. rész hangzott el. A hangmérnök Horváth János, a zenei szerkesztő Dévény Mária, a dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, a rendező Eromán Kata volt. Elhangzott a rádiós regénytár.

0: Johann Sebastian Bach D-moll kettős verseny hegedűre és oboára című szerzeményének harmadik Allegro tételét hallották. Előadta Frank Peter Zimmermann. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és

0: videó összeállításainkat is.
1: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.
5: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
5: 22 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Az emberi méltóságot, a reményt és a békét szolgáló közösségek építésére buzdított 14. Leó pápa Madridban, mintegy 15 ezer ember előtt. Számolt be vasárnap esti cikkében a Vatikán News. A katolikus egyház fő hangsúlyozta, hogy Európa identitását évszázadokon át a keresztény hit formálta, ezért ennek lelki örökségét ma is őrizni kell. Több mint 100 millió forintos uniós támogatással zárult le a Katolikus Karitás második integrációs programja. A rádiónkhoz eljuttatott hétfői sajtóközleményben azt írták, a projekt a Magyarországon jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését segítette lakhatási támogatással, nyelvoktatással, munkaerőpiaci tanácsadással és mentálhigiéni szolgáltatásokkal. Miniszteri biztost nevez ki a kormány a gyermekbántalmazási ügyek feltárására, és 5 országos gyermekvédelmi intézmény vezetőjét is menesztették, jelentette be hétfőn az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémákkal küzd, ezért átfogó vizsgálat és 1 milliárd forintos kártalanítási alap létrehozása is szükséges. A parlamenti vitában az ellenzéki felszólalók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az elmúlt években jelentősen emelkedtek a gyermekvédelemre fordított források és a nevelőszülők támogatásai. Kedden nyújtja be a kormány az uniós források felszabadításához szükséges átláthatósági és korrupció ellenes törvénycsomagot, mondta Bujdosó Andrea, a Tiszapárt frakció vezetője, a HVG hétfői beszámolója szerint. A javaslatok között szerepel a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítása és az integritás hatóság jogköreinek bővítése. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottsággal egyeztetett feltételeket és hozzáférjen a befagyasztott uniós támogatásokhoz, összegezte a HVG. Véglegesen jóváhagyta az Európai Unió tanácsa az áldozatok jogait megerősítő új szabályozást. A brüsszeli testület hétfői közlése szerint a jogszabályok nagyobb támogatást biztosítanak a büntető eljárások során, gyorsíthatják a kártérítések kifizetését és szélesítik a jogi segítséghez való hozzáférést. Az új rendszer részeként uniós segélyvonal is indul, valamint lehetővé válik a bűncselekmények online bejelentése is. Mintegy 70 ezer gyermekbántalmazási bejelentés sürgős kivizsgálását rendelte el a francia igazságügyi miniszter egy országos felháborodást kiváltó gyilkossági ügy nyomán, írta hétfőn az MTI. Az intézkedés előzménye, hogy egy 11 éves kislány meggyilkolásával gyanúsított férfi ellen korábban több gyermekbántalmazási bejelentés is érkezett, ám ezek nem vezettek vádemeléshez. A francia tárcavezető közölte, a vizsgálatok eredménye alapján szankciókra is sor kerülhet. Hazánk időjárásáról. Sok napsütésre számíthatunk, időnként fátyol és gomoly felhőkkel. A nap második felében főként az ország északnyugati részén és az északi középhegység térségében alakulhat ki zápor, zivatar. A délutáni csúcs hőmérséklet 28 és 33 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Huszonkét óra 4 perc, magvetés, hitéletünk krónikája.

0: Harmadik éve rendez fesztivált az Isteni Ige Társasága, a Magyarországi Verbiták Közössége, a Budatétényi Názáret Missziós Házba Bolygónk őrei vagyunk mottóval. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A harmadik Verbita Fesztivál június 20-án reggel 10 órától este 9 óráig tart a Budatétényi Missziós Házba, ahová gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket. A délelőtt 10:30-kor kezdődő szentmisét Varga János Verbita szerzetes mutatja be, aki 25 évig Argentínában teljesített missziós szolgálatot. Dr. Feldman Zsolt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem mesteroktatója, volt mezőgazdasági és vidékfejlesztési államtitkár tart előadást, a téma Bolygónk őrei vagyunk. A közös ebéd után a kulturális programban magyar, koreai, indonéz és indiai tánc, majd könnyű zenei koncert, közben pedig gasztronómiai finomságokkal ismerkedhetnek az odalátogatók. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A fesztiválról Madaszeri Benvén Sebastian Verbita szerzetessel beszélgetünk. Nagy hangsúlyt fektettek a hétköznapokban is a környezetvédelemre, a bolygónk védelmére. Gondoljunk csak a gyerekekkel való foglalkozások, amik az iskolában valósulnak meg programokra. És most ez a fesztivál még inkább lehetőséget ad arra, hogy nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is nagyobb betekintést nyerhessenek a mindennapi munkátokba, életetekbe. A cím talán változatlan, Bolygónk őrei vagyunk. Mit jelent a rend életében ez a hozzáállás?
1: Ezért választottuk most idén erre a fesztiválra ezt a témát, mert egyre nagyobb hangsúlyt helyezzük most a rendünk belül a teremtés védelemre. Ez mindenütt a világon látható, mert a bolygónk, közös otthonunk gondozása sürgető ügy, és nem elég, hogy itt-ott egy-egy könyv jelenik meg, vagy egy-egy előadás, hanem erről állandóan kell, mert ott vagyunk. Tehát a teremtés ülében vagyunk. A létünk, ugye, meg az egész emberiségnek az élete ezen múlik, hogy mennyire mi vigyázunk a bolygónkra. És ezért gondoltuk, hogy egy kicsit még hangsúlyt helyezzük erre a témára, és hívjuk olyan előadót, aki nagyon járatos ebben, azért is van a volt államtitkár, Dr. Feldman Zsolt, de ő mesteroktató, egyébként a Máté Egyetem ennek a mesteroktatója, és nagyon járatos ebben. Én még nem találkoztam vele, de hallottam, hogy ő nagyon-nagyon szép, mély, tágasabb értelemben is olyan elmélkedést tart, ami mindnyájunk számára fontos. Személyesen én szeretném hallani őt. Gondolom, hogy az emberek, akik fognak jönni, azok is fognak élvezni. Kicsit, bár agrár államtitkár volt ebből a szempontból is, ugye mi mindnyáján azért a földdel valamit csinálunk, és ez hogy lehet kellőképpen, hogy ne bántjuk, hanem inkább őrizzük, és az Isten adott lehetőségei szerint ezt a teremtett világot.
0: Aki a földdel kapcsolatban van, a természettel, akár a földműveléssel, az sokkal jobban értékeli és őrzi azt, amit kap, mint akár egy városi ember, aki elmegy a piacra, vagy bemegy a boltba. A mindennapi ápolás, gondozás az azért hozzásegít ahhoz a fajta gondolkodáshoz, hogy őrizzük, amink van.
1: Nagyon-nagyon természetes dolog, ha most éppen, ahol most itt vagyunk, és itt van előttem néhány eper, milyen szép ezt így látni, de hogy az ilyen színű, ilyen finom, ilyen ízletes, hogy legyen, ahhoz kell egy olyan föld, ami tiszta. Nem lehet annyira szennyes. És az egyébként nekünk jó, mert én fogok, vagy mi fogunk enni itt. És természetesen a földünk ápolása, meg megőrzése, ez magunkról szól, mert én is föld vagyok egyébként. Mi mindjárt minden nap ápoljuk a mi testünket. Így vagy úgy tisztálkodunk, és próbáljuk tudatosan enni, meg ilyeneket csinálni, hogy ne kerüljön ebbe a földbe, vagy a szervezetünkbe olyan anyag, amit tönkreteszi ezt a földet. És ezért, hogy egészségesek maradjunk. De ez nem itt kezdődik sajnos, hanem ott kezdődik, ugye a földdel. És ha ott szennyezzük, vagy a föld szennyezik, akkor természetesen azok a gyümölcsök, vagy éppen a termés, amiket mi eszünk, természetesen azt szennyezi a mi életünket is. Szóval annyira vagyunk összefonódva, tehát nem lehet tőlünk távol tartani ezt a témát, az mindennapi ügynek kell lennie, és minden embernek kell odafigyelni, hogy a Földet azért adta nekünk, hogy mi ezt szépen őrizzük, és ez magunkról szól egyébként.
0: Ezt a gondolkodást, ezt már otthonról hoztad, hisz a család is növénytermesztéssel foglalkozik.
1: Igen, én nagyon szerettem a Földet. Éppen jöttem, egyébként füvet nyírtam 4-5 órát, de én szeretettel, mert annyira jól esik egy kicsit mezít lábúgy járni a Földön, és szebbíteni mondjuk ezt a Földet. Otthon ugye mi nagyon sokat termelünk a szerecsendiót, meg egyébként kurkumát, meg gyömbér, ilyen fűszereket, meg sok kokusz van, meg banán, meg ilyeneket. Édesapám egyébként színész volt, azután földműveléssel, és én elég jól érzem magam, mikor én közelébe vagyok a Földnek. Mindig csinálom valamit, itt is van egy kis kert. Szerintem, amikor mi közeledünk a természethez, akkor az ember egyre emberiesebb lesz. Tehát amennyire távol van az ember a természettől, teremtett világtól, annyira képévé válik. És az emberiesség kicsit, mintha elveszítene, a falok között élünk csak, aminek nincs élete például, odakint van az élet. Szóval ebből a szempontból ez a nap fontos számunkra, hogy mi azt közvetítjük, és együtt ünnepeljük ezt, mert az a mi missziónk, és mi szeretnénk azok, akik bennünket imájukkal, anyagi javukkal támogatják ebben a misszióban, mi közösen szeretnénk ünnepelni, idehívni őket a mi rendházunkba, és egy kicsit együtt lenni. Az a lényeg az egész napnak.
0: Most az a párhuzam ugrott be, hogy ahogy az ember lehajol a Földhöz, a veteményhez, a növényekhez, ugyanúgy kellene hajolnunk egymáshoz is, az embertársak felé.
1: Hát az úgy van, ugye Pia atyának van egy nagyon szép példa ezzel kapcsolatban, egy nagyon megérett búza Földhöz, ha megyünk, akkor vannak olyan búza, ami egyenesen áll, és van, ami lehajlik a Föld felé. És akkor a közelebb megyünk, és ami lefelé van hajolva, azt a kitépjük egyet, és megdörzsüljük, akkor benne van a gabona. A másik, az péva, ami egyenesen áll. Szóval a tartalom, az alázatosság, vagy éppen lehajolni, az azt jelenti, van benne tartalom. Aki nem tud azt kellőképpen élni, az akár gőg, vagy kevé, legyen péjvának, üresnek lehet mondani. Ez a természet tanítják. Ezért fontos az embernek időnként lehajolni a Föld felé, a növények felé kicsit, és tőlük tanulni. Rengeteget lehet tanulni. Egyszerűen valahol leülni a természet közelében, vagy éppen ülében, kérdezgetni lehet, bolondságnak tűnik, amit én mondok, de lehet velük beszélgetni, annyi mindent elmond nekünk, amit általában az ember nem gondol, még elmegy mellette. Szóval sok mindenre azért fényderít a természet a mi életünkkel kapcsolatban. És az ember egy kicsit nyugodtabb, higgadtabb, tartalmasabbá teszi, ha közelebb élünk. De úgy nem mondom, hogy akkor össze-vissza, nem, az ahogy kellene a természethez, hogy közeledünk. Szóval ez nagyon-nagyon kellene a mai világban, hogy mindenki tapasztalja egy kicsit. De ezen kívül azért ennek a napnak más egyéb vonzásai vannak, mint nagyon sok nemzet lesz itt jelen, mivel egy nemzetközi rend vagyunk. Ebben a bolygónkban nem csak mi vagyunk, hanem mindnyájan őriz, akár itt, akár Ázsiában, vagy akár Afrikában. Minden kontinensen az emberek azért vigyáznak, és vigyáznia kell, és azokból valamennyien itt lesznek, azért van a programban olyan jellegű pontok, ahol különböző nemzeteknek a gasztronómiát lehet kóstolni, mint indiai, indonéz, Fülöp-szigeteki, koreai, és azoknak a programjai, mint táncok, vagy éppen egyéb más színpadon. Természetesen mi is adunk hozzá, mint magyar népszene, meg a mi gasztronómiánk. Tehát ilyen egy együttlét ott szeretetben, erre hívjuk mindenkit. És este pedig természetesen nagyon szép, méltó zárásra próbálunk rávenni a testvéreket egy kicsit. Ha még maradni tudnak, akkor jó barátaink jönnek, de azok felajánlottak, hogy szívesen jönnek, mert ismerjük őket. Molnár Levente, opera énekes, aki eléggé ismert, és az ő csoportjával jön, és azután Mága Zoltán úr az ő csoportjával felép, és ezzel zárjuk. De én egyszerűen azt mondom, hogy az ember ezen a napon, én mindig így próbálom szervezni egy programot, ne csak szellemi dolgok, ne csak testi dolgok, ne csak lelki dolgok, hanem mind, mert ez vagyunk. Itt testileg lehet táplálkozni különböző dolgokkal, és szellemi előadások lesznek, de lelkileg is fogják, mert szentmise is lesz, és vannak lelki beszélgetésekre, vagy éppen szentgyónásra lehetőség, mert kiengesztelődik is a természettel, önmagunkkal, másokkal. Ez nagyon-nagyon fontos. Ezeket mind-mind mi kínáljuk azon a napon, és ezért ilyen egy összetett nap lesz, és együtt természetesen ünnepelni. Ezen kívül vannak más dolgok is, és hát nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, de ez regisztrációra van kötve, mert nagyon fontos tudni, hogy körülbelül hányan lesznek, annak függvényében fogunk főzni, vagy hogy ne megyen kárba az étel. Az is fontos, amikor mi teremtés védelemről, meg bolygónk űrei vagyunk, az ilyen egy téma kapcsán tartunk ezt a napot, nem szabad nekünk, nem is jó, nem is illik, hogy kidobjuk az ételt. Azért fontos is tudni, hogy hányan lesznek körülbelül az nap, azért regisztrációhoz kötött ez a program, ezért ingyen van az a másik, hogy senkinek nem kell fizetni. De mi ennek a napnak a terhét viseljük, de ha valaki úgy érzi, akkor természetesen valamivel lehet támogatni bennünket, az is lehet. Nyitottak vagyunk, tehát ilyen szempontból nem zárkozunk, hanem ha elég sok a költség, de ha valaki járul hozzá, akkor szívesen fogadjuk.
0: Javíts ki, ha nem jól emlékszem, de talán az itt élő, Magyarországon élő verbiták is, és valami 8 vagy 9 nemzet tagjai vagytok. Ezen az egy napon a különbözőségben az egység jelenik meg, és ahogy is említetted, szinte ilyen összművészeti fesztivál találkozó lesz, hisz nem csak ismeretterjesztés, a szakralitás, a gasztronómia, a művészetek közül a tánc, az ének kerül előtérbe.
1: Ahogy említettem, mi egy nemzetközi rend vagyunk, és az jellegzetes a mi rendünkre nézve, mi próbáljuk együtt élni, így különböző nemzetek testvérek szeretetében. Nem könnyű egyáltalán, de ebbe is van valami, ami nagyon fontos. Mégis mutatjuk az embereknek, hogy az lehetséges. Annak ellenére, hogy különbözőek vagyunk. De a szeretet az, ami összeköt bennünket. Az, ami a legfontosabb is. A szeretet időnként fáj is, ugye? És ennek a jegyében van az a különböző programok, ilyen színes programok, mert minden testvér tud valamit hozzátenni, mert én, ha magyar közösséggel kapcsolatban vagyok, mondjuk, vagy indiaiokkal, de egy másik koreai közösséggel kapcsolatban csinálják a missziót, a másik meg Fülöp-szigetekiekkel, vagy éppen indonéziakkal, vagy brazilokkal. Tehát így ők hozzák, és így tesszük gazdag ezt a napot, és mi rajtuk keresztül is próbáljuk mondani, hogy a bolygónkban mi mindnyájan egy családban ugye, vagyunk, és nekünk van egy nagyon szép mottónk a renden belül, sok arc, egy szív. Ez a motong. Az mutatja a sok színűséget, de mégis egyek vagyunk a szeretetben, vagy éppen hitünkben. Ezt is próbáljuk egy kicsit közvetíteni a testvérek felé, akik aznap eljön. És hála jó Istennek, most harmadik alkalom próbáljuk ezt szervezni. És mindig látom új és új testvérek érkeznek, akik kíváncsiak és ismerni akarnak bennünket, a mi missziónkat. Mi most is szeretettel hívunk a rendünk nevében, hogy akárki hallja most ezen keresztül bennünket, engem, jöjjenek erre a napra, az június 20-án mi 9 óra után kezdjük, este körülbelül 8:30-9 óráig tart ez a program.
0: Voltam már ezen a rendezvényen, nem csak résztvevőként, hanem műsorvezetőként is, és ami megfogott, hogy szinte minden érzékszervére próbáltok hatni az embernek.
1: Igen, amikor mi egy programot szervezünk, ez említettem, hogy egy egész embernek valót kell adni. Én mindig így nézem. Az akár egy lelki gyakorlatban, és én így vagyok. Nem csak a lelki dologra koncentrálok, hanem természetesen ott vannak szellemi előadások, de akkor a testileg is tudnak jól érezni magukat, ezt is szoktam. Mert így van az ember komplét. tehát teljes. És akkor nem szabad elhagyni egy részét ebből. Ezért van az így alakítva, minden résznek jut. Mondjuk minden öt érzékszerv, amennyire lehet így mondani, minden érzékszervnek jut olyan értelemben, ami szüksége van. És ebből lehet épülni. Ha valaki így vissza haza valamit, valaki úgy vissza haza valamit, mindenki kap valamit, amikor megy. És mi is örülünk, hogy együtt lehetünk.
0: Hogyan épül fel a nap?
1: Hát a programot úgy szerveztünk, mivel messziről is jönnek, körülbelül ilyen 3-4-10-kor kezdenénk egy közöntéssel, és azután dicsőítés lesz egy kicsit dicsőíteni a Jóistent, hogy közös otthonunk van, ahol lehet lakni.
0: Egy dicsőítő zenekar jön?
1: Jönne egy csoport, lesz néhányan, akik azt fogják vezetni. Azután lesz mise Varga János Verbita atya, aki Argentinában volt 25 évig misszióban, ő most visszajött, és akkor ő fogja celebrálni a misét és az üzenetet is, és az körülbelül egy óra lesz, és akkor 11:30-kor kezdődik az elmélkedés, a bolygónk űrei vagyunk címmel, az pedig a Dr. Feldman Zsolt volt államtitkár fogja előadni. Azután lesz ebéd, volt pörkölt, ahogy szokott, de ilyenkor lesz más egyéb dolgok is. Azután ebéd után vagy lesz kis szünet, és tombola is lesz, nagyon szép tárgyak érkeznek. Jó szép tárgyak vannak itt, tehát tombola egyeket is fogunk egy kicsit azért a nap költségeire. Ha valaki megveszi, akkor ezzel lehet fedezni, mert a tombola tárgyakat ajánlják, ugye. Ezt követően 3 órátáján kezdődik a nemzetközi kulturális programok, és az tart egészen 6 óráig körülbelül, és onnantól kezdve 2 koncert lesz este, és ezzel zárjuk. De a napközben ott lesz más egyéb dolgok, hogy én említettem a különböző nemzete gasztronómiát is lehet próbálni, és lesz ilyen uralkocsi élmény. Egy emberrel találkoztam, aki szívesen eljön, és körbe viszi egy-egy embert, ilyen uralkocsi, nem tudom egyébként, az egy nagyon szép motorbicikli, és van egy oldalkocsi, igen, az egy régi világháború alatti valamilyen, nagyon szép, és ő messziről jön, és akkor aki ezzel akar járni egyet egy kört, ő szívesen elviszi, és lesz körtös, kalácsim, süti, mert mindenfélét. Tavaly meg lovoglás volt, tehát idén talán lesz az, és se tudom, vannak olyan emberek, akik az előtti hetekben, vagy éppen egy hét előtt mondja, akkor mi is jövünk, támogatjuk. Elfelejtettem említeni, van egy együttes, aki elég ismert itt Magyarországon, ők is jönnek a délutáni kulturális program alatt. Kicsit nehéz azt kiejteni.
0: Messzi trió?
1: Igen. Azok is jönnek, és akkor az a neve annak a koncertnek a Kultúrák Kézfogója. Milyen szép az a neve, hogy egy Kultúrák Kézfogója, mintha ha ketten kezet fognak, az azt jelenti, hogy egyet értenek, vagy nem tudom. Az egy olyan gesztus, amikor Isten hozott, vagy jó érzéssel tölt. A kultúrák, amikor így találkoznak, ami jó, az mindig jó, azt lehet tanulni. Kevésbé jót talán el lehet gondolkodni, hogy kell-e nekem, vagy nem. Szóval minden kultúrában van mit tanulni, és mit elutasítani. Jókat próbáljuk előhozni és erősíteni bennünket, mert a Szent István király indelmei is ezt mondja, ami egy azonos kultúra, az nem jó, hanem több kultúra, ezek gazdagítják, azért a vendégszeretetről beszél például. Miért fontos a vendégszeretet? Mert ez gazdagat teszi, ha nyitottak vagyunk, és próbáljuk tanulni egymástól. Szóval próbáljuk akkor mi is egymástól tanulni, és szebbíteni ezt a teremtett világot, amit ránk van bízva egyébként is, hogy minnyáján egyenként is, és közösen is bolygónk űrei vagyunk.
0: Említetted, hogy szívesen vártak felajánlásokat. Mire gondolsz, ami még nincs?
1: Arra gondoltam, mivel más nemzetekből is itt lesznek, akik kínálják a maguk ételeit, meg gasztronómiát, akik jönnek egy kis süti, vagy valami, mind a miénk, ők is, hogy tudják kóstolni a magyar finomságokat, akik jönnek, ha tudnak egy kis sötét, vagy valami ilyesmit hozni, azt nagyon köszönjük. És azt köszönösen oda tesszük, mindenki tud enni belőle. És akár egy kis palacsintát sütni. Ki tudja, hogy amikor sokan hozzák, akkor sokféle van, és ugye sok csepp sokra megy, szokott mondani. Aki szeretne, és szívesen fogadjuk, az ilyen felajánlásokat is.
0: Madaszeri Benvin Sebastian Verbita szerzetest hallották. A bolygónk őrei vagyunk mottóval meghirdetett egésznapos fesztiválra a verbita.hu honlapon vagy a benvinmada@gmail.hu e-mail címmel regisztrálhatnak június 17-éig. A rendezvény ingyenes, de regisztráció szükséges. A helyszínen adományokat elfogadnak. A fesztivál helyszíne a Názáret Missziós Ház Budatétényben, a Bajcsi Zsirinszky Endre út 3-5 szám alatt található. Mindenkit szeretettel várnak a június 20-ai rendezvényre. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő, Kékes Jenikő.

0: Határaink rávezetnek arra, hogy miként vállalhatunk felelősséget önmagunkért, hogy ne csak sodródjunk és reagáljunk a minket érő hatásokra, hanem aktívan és kezdeményezően alakítsuk az életünket. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Mi akadályoz meg bennünket a nemet mondásban? Mikor kell nemet mondanunk? Miért van bűntudatunk, ha nemet mondunk? Hogyan mondjunk nemet? Dr. Gőgerit neurológus, pszichiáter főorvost hallják.
1: Föltennék néhány kérdést a hallgatónak, hogy ki az, aki mondott már igent úgy, hogy valójában nemet akart volna mondani, és mégsem mert? Vagy ki az, aki mondott már igent úgy, hogy közben belülről azt gondolta, Úristen, miért is mondtam igent erre vagy arra a felkérésre? Vagy annak, aki már érzett bűntudatot egy olyan kimondott nem miatt, amit úgy érezte, hogy talán nem kellett volna, és önmagát vádolja miatta. Vagy ki az, aki miután nemet mondott, utána fáradtá, kimerülté, ingerülté, esetleg dühössé vált? Sok ilyen emberrel találkozok. Ez a mai gondolatvezetésünk azoknak szól, akik tudnak nemet mondani, csak épp nem szoktak, vagy nem mernek nemet mondani. Nem arról szeretnénk gondolkodni, hogy legyünk kemények, vagy elutasítóak, hanem arról, hogy hogyan tudunk tisztán, emberien és bűntudat, önvádlás nélkül bátran időnként nemet mondani. Mert a legtöbb ember nem azért nem mond nemet, mert nem ismeri a nem szót, hanem mert fél a következményeitől.
0: Próbálok most viszonyítási pontot keresni, hogy kik vannak többen, azok, akik nem mernek nemet mondani, vagy azok, akik gondolkodás nélkül és mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül odavágják a másik fejéhez a nemet.
1: Mindkettőből bőven akad, és általában azok nem tudnak nemet, meg nem mernek, vagy nem akarnak nemet mondani, akik mélyebb érzésűek, lelkiismeretesebbek, és nagyobb a segítőkészségük, empatikusak, és mindenáron, akár még altruista módon, önmaguk feláldozása árán is igent mondanak, mert nem akarnak nemet mondani, de van, aki pedig nyersen odavágja, mindkettőből bőven akad. Márai Sándor azt írja, hogy az embernek meg kell tanulnia, hogy nem tartozik mindenkinek mindennel. Ezt valószínűleg egy olyan napon írhatta Márai, amikor nem kértek tőle szívességet, pedig ez az egyik legnehezebb tanulás az életünkben. Van egy nagyon kedves ismerősöm, aki mindenre igent mond. Egyszer megkérdeztem tőle, hogy mond, mikor mondasz nemet? Azt válaszolta, akkor, amikor már késő. Azt hiszem, sokan így vagyunk ezzel. Nem akkor mondunk nemet, amikor kellene, hanem amikor már elfáradtunk, kimerültünk, megbetegedtünk, megsértődtünk, vagy felmondtunk egy munkahelyen.
0: Miért nehéz nemet mondani annak az embernek, aki esetleg, ahogy doktornő mondta, empatikusabb, odafigyelőbb, altruistább a másik embernél?
1: A nemet mondás nehézsége nem gyengeség. Ez egy idegrendszeri, tanult és belénk nevelt viselkedés forma. Ennek több oka van. Az egyik az evolúciós ok. Az ember csoportban élő lény. Ez ősidőkben a kirekesztés veszélyt jelentett a számára, ha ő nem tartozott a csoporthoz. Ezért az agyunk ma is úgy reagál, ha én nemet mondok, akkor lehet, hogy engem nem fognak szeretni. Ha nem szeretnek, veszélyben vagyok. Ki vagyok közösítve. Ez nem logikus, hanem egy ösztönös, belénk kódolt reakció. A másik oka a gyermekkori neveltetésünk, vagy a gyermekkori tanulásunk. Sokan azt tanultuk, hogy legyél rendes, legyél jó kisfiú, legyél jó kislány, ne okozz senkinek csalódást, mindig segíts mindenkinek, ne legyél önző. Ezért a mi agyunkban, lelkünkben kialakult, hogy a jó ember, mert mindenki jó akar lenni gyerekkorában, mindig mindenkinek igent mond. És így a nemet mondás nála azt jelenti, ha kimeri mondani, hogy akkor én rossz ember vagyok. És ez is az egyik oka, hogy később nem merünk nemet mondani. De az evolúciósok, a gyermekkori szokás és tanítási nevelési módszer mellett nagyon fontos A szeretet és elfogadás vágya ott él mindenkiben. És ezért nem mer nemet mondani, mert azt hiszi, hogy ezt el fogja veszíteni. Sokunk identitása arra épül, hogy szükség van rám, számítanak rám, én vagyok, aki megoldja ezt vagy azt, vagy csak én tudom megoldani, mert azt hiszük, hogy ha mi kiesünk az élet forgatagából, megáll a világ, és ha nemet mondunk, akkor attól félünk, hogy csalódnak bennünk, megsértődnek, eltávolodnak tőlünk az emberek, nem fognak szeretni, pedig gyakran éppennek az ellenkezője történik. Van a világon egy mondat, amire az emberek automatikusan igent szoktak mondani. Ez a mondat, nagyon gyakran találkozom vele a praxisban, meg nem csak a praxisban, az életemben, úgy kezdődik, csak egy apró kérésem van hozzád. Csak egy apró kérés. Általában a csak szó után az a tapasztalatom, hogy 2-3 órás feladat következik. A csak egy apróság, ezért a világ egyik legveszélyesebb mondata. Csak egy apró kérés, csak egy gyors, rövid, 3 perces telefon, amit már eleve tudok, hogy 40-50 percig fog tartani. Csak egy kis segítség, ami 17-20 oldalas átolvasást jelent, amit még éjszaka kell megcsinálni, de csak egy kis kérés. Ez a csak mögött nagyon sokszor egy nagyon komoly, komplett projekt lakik, vagy esetleg egy olyan bűntudat, vagy bűntudat féle, mert már ő az élető tudja, hogy ez a 3 perc egy óra hosszáig fog tartani, és talán a saját lelkiismeret furdalását, vagy bűntudatát akarja a csak szóval csökkenteni. Egyszer valaki azt mondta nekem, csak 1 percet kérek tőled. 1 percet. 45 perc múlva még mindig a magáét mondta. Ugyanott tartottunk. Nem haladtunk előbbre. Azért néha vett levegőt, de alig tudtam megszólalni, vagy nem is tudtam, és letette a telefont, hogy milyen jót beszélgettünk. És rájöttem, a csak 1 perc nem más, mint az idő relativitás elmélete a hétköznapokban. Volt egy fiatal ember, édesanyjával jött, általában nálam 60 perc egy az első vizit, és amikor jön, nagyon sokáig mondta a saját gondjait, és már 1 óra múlva a következő beteg állt sorba. Aztán ő kicsit sürgetve kiment, édesanyjának, aki kint várta a váróba, közölte, hogy olyan jó volt, olyan gyorsan eltelt ez a 1/4 óra bent, mire megszólaltam. Kedves uram, ez a 1/4 óra 75 percig tartott. Öntől pedig elnézést kérünk a 15 perces csúszásért, mondtam a következő betegnek. Tehát ennyire relatív az időnek a fogalma.
0: Mi gátol bennünket a nemetmondásban?
1: Az előbb elmondottak mellett ezek az okok, ennek külső és belső akadályai vannak. A belső akadályunk az, hogy bűntudatot érzünk, ha nemet mondunk, és van nemet mondani nem tudó emberekben egy megfelelési kényszer, egy konfliktus kerülés, és félünk az elutasítástól. De önértékelési bizonytalanság is nagyon gyakran áll mögötte. Már a megfelelési kényszer mögött is önbizalom hiány áll. Kosztolányi azt írja, hogy aki mindenkinek megfelelni akar, végül önmagát hagyja cserben. Nagyon bölcs mondás. Ezek a belső akadályokhoz tartozó okok. De van külső akadálya is a nemetmondás zavarának. Például manipulálnak bennünket. Ezt csak te tudod megcsinálni. Ez persze meglegyezi a hiúságunkat, el is hisszük, és a másiknak már is nem kell megcsinálni. Ilyen pontosan, precízen csak te tudod, ennek te vagy a szakértője, és természetesen nem mondunk nemet. A másik a családi szerepek. Nagyon sokszor mondják, ezt miért nem csinálod? Minden nő így csinálja. Minden nő ezt csinálja. Minden férfi ezt csinálja, vagy így csinálja. Aztán vannak munkahelyi elvárások, amely mögött nagyon gyakran kihasználás is áll, hatalmi különbségek. De gyakran ott áll egy mondat, de te mindig mindenkinek segítesz, hát pont nekem, pont most nem segítenél? Hát te olyan ügyes és jó vagy. Hát ez lehet kedvesség, de általában egy erőteljes zsarolás szokott-e mögött lenni. És ezek a külső-belső okok bizony akadályoznak bennünket a nemetmondásban. És kialakul bennünk egy bűntudat.
0: Miért van ez? Miért van rossz érzésünk, ha valakinek valamiért nemet mondunk?
1: A bűntudatunk sokszor nem azt jelzi, hogy mi rosszat tettünk, vagy rosszat csináltunk, hanem azt, hogy számunkra szokatlan, nem megszokott dolgot tettünk, mert eddig mindig igent mondtunk. És akkor jön egy bűntudat. Amikor valaki egész életében igent mondott, az első kimondott nem után az idegrendszere majd riasztani fog. És ez nem erkölcsi jelző, hanem figyeljünk rá. Figyelmeztetés. Változás jelző. Pilinszky, akinek nagy tisztelője vagyok, azt írja, a szeretet nem önfeladás, hanem jelenlét. És ha mi mindig feladjuk magunkat, akkor az egy idő után már nem szeretet, hanem kimerülés. Lelkünket pedig belülről majd egy ilyen bűntudat maraton fogja mardosni. Biztos ismerős mindenki előtt, aki nehezen mond nemet, az a helyzet, amikor nagy ritkán végre nemet mond, utána 3 napig elemzi. Túl kemény voltam? Bántó voltam? Most biztos megharagudott? De az is lehet, hogy megsértődött, vagy megbántottam? Talán mégse kellett volna nemet mondanom, és így tovább. Lehet, hogy a másik fél, akinek én nemet mondtam, már rég elfelejtette az egészet, mert lehet, hogy csak manipulálni akart, de mi még mindig belső konferenciát tartunk a lelkünkben róla. Van, aki egy egyszerű nemetmondás után olyan bűntudatot érez, mintha felgyújtott volna egy egész települést. Ha holnap például bűntudatunk lesz egy kimondott nem után, nagyon kérem, ne ijedjünk meg, mert ez nem hiba üzenet. Az informatika nyelvén fogalmazva, ez frissítés, mert meg kell tanulnunk időnként nemet mondani.
0: Hát akkor ezeknek az embereknek is gyakrabban kell a tükörbe nézni és gyakorolni az önismeretet ahhoz, hogy ne így éljék meg ezt a fajta helyzetet. Mikor kell nemet mondani?
1: Nem mindig kell nemet mondani, ezt kihangsúlyozom. De néha muszáj, néha elengedhetetlen. Nemet kell mondani, amikor már nincs energiánk, mert 6 méterrel magunk után húzzuk a belsőnket, olyan fáradtak és kimerültek vagyunk, amikor túlterheltek vagyunk, vagy ha olyanra kérnek, ami nem a mi feladatunk, vagy értékrendünkkel ütköző, ellentétes dologra kérnek, vagy szeretnének rávenni bennünket, kötelező nemet mondani. Vagy amikor manipulációt érzünk, akkor is nyugodtan mondjunk csak nemet. Meg akkor is nemet kell mondjuk, ha már rájöttünk, és megtapasztaltuk, hogy az illető régóta hosszú távon más se csinál, csak kihasznál bennünket, vagy kihasználja a másik embert. Minden kimondott igen, egy másik dologra mondott nem. Ha mindenre igent mondunk, akkor magunkra mondunk nemet. A pihenésünkre, a saját rekreációnkra, a családunkra, az egészségünkre. Volt, aki este 22 óra 3 perckor hívott fel telefonon, gondolom már nincs nálad beteg, most akkor ráérsz, mert otthon vagy. Igen, otthon lennék, ha most ez a telefon nem csengett volna. Sajnos néha mondok ilyet, ez is egyfajta nemetmondás, néha türelmetlen nemetmondás, de hogy még egy picit fokozzam, hajnali 3 óra 17 perckor telefonüzenet jött. 85 kilométerrel lakik az illető, és nem akutellátásról volt szó. Ilyenkor az a minimum, hogy nemet mondok, és ennek eléggé nyomatékos jelét is adom, hogy nem vettem jó néven a hajnal 3 óra 17 perckor történő telefoncsengetését.

0: Talán annak, aki így él, hogy nehezen mond nemet, az első kimondott nem a legnehezebb. Mégis hogyan szoktassa rá magát, hogyan mondjon nemet?
1: Röviden és tisztán. Nem kell hosszú magyarázkodás. Nyíltan merjük kimondani, bocsáss meg, de most ezt nem tudom vállalni. Ez most nem fér bele az időmbe, energiámba, a munkámba, lehetőségeimbe. Mert ha túl magyarázkodok, annak semmi értelme nincs. A másik lehetőség, próbáljuk késleltetni a választ. Ne mondjunk igent se, nemet se, mondjuk azt, hogy átgondolom, holnap majd válaszolok rá. Így lesz egy kis időnk, hogy átgondoljuk, és így biztos, hogy csökken bennünk az automatikus igent mondásnak az esélye vagy a lehetősége. Létezik úgynevezett empatikus nemet mondás is. Ez alatt azt értem, hogy úgy fogalmaznék, értem, hogy ez fontos dolog lenne neked, de most sajnos nem tudom vállalni. Vagy sajnálom, de most olyan elfoglaltságom van, nem fér bele az időmbe, és ezt a holnap utánra kéred, nekem meg határidős munkám van, de nagyon megértelek. Ezzel a kapcsolatot megőrizzük, nem bántottuk meg az illetőt, de nem mondtunk automatikusan igent, hanem indirekte nemet. De van, amikor határozott nemet kell mondani, ha valaki rám akar erőltetni valamit. Nem szeretném, nem akarom, erről már döntöttem, vagy most nem, és így tovább. Tehát néha ezzel több tiszteletet váltunk ki, ha határozottan kimondjuk, hogy nem. Ha pedig élőben beszélünk valakivel, figyeljük a testbeszédjét. Nagyon fontos a szemkontaktus. Nagyon fontos a lassú, érthető beszéd. A nyugodt hang és az egyenes testtartás. Mert akkor őszintén nyíltan mertem vállalni önmagam, és az, hogy erre nemet mondok, ehhez nem adom a nevemet, és így tovább. Határainkat meg kell húzni. A határok nem falak, hanem ajtók.
0: Hogyan hathat a kapcsolatainkra a nemetmondás?
1: Meglepő, de jól, ha nem érdekről van szó. Ugyanis a nyílt beszéd, a tiszta határok javítják a kapcsolatokat. Mert ha valaki nyíltan egyenes gerincsel kimeri mondani, bocsáss meg, ezt nem tudom vállalni, akkor jobban tisztelnek, jobban bíznak bennünk, vagy kevésbé használnak ki bennünket, mert látják, hogy meghúzzuk a határainkat. Ami kutya kötelességünk, mert önmagunk és a saját családunk védelme érdekében is. Akik pedig megsértődnek azért, mert a határainkat meghúztuk, ők általában a határ nélküliséghez szoktak, meg ahhoz, hogy mindenkit használnak, kihasználnak, felhasználnak, elhasználnak. Ők önzők, agresszívek, érdekorientáltak. És ha egy ilyen embert elveszítünk, higgyük el, senkit nem veszítettünk, és nem mi veszítettünk, hanem ő. Van egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy 40 éves koromig mindenre igent mondtam. És megkérdeztem tőle, és mi változott? Válasz. Elfáradtam, kimerültem, és kiégtem. Sokszor nem lelki és nem filozófiai felismerés hozza el a nemet, a nem kimondását, hanem a kimerülés. Csak az a baj, hogy későn jön. Vagy már majdnem megkésett ez a felismerés, amikor már kimerültünk, kiégtünk, esetleg belebetegedtünk. Nem kell megvárni a teljes kimerülést, és akkor kénytelenek leszünk, de ne várjuk meg, megtanulni a nemetmondást. Kiemelnék még egy fontos dolgot, ez pedig a mindig túlzott kedvesség. Kedvesnek kell lenni, mert az egy nagyon kedves erény, és szeretik a kedves embereket. De ennek veszélye is van. Mert a mindig, mindenkor túlzott kedvesség néha olyan, mint amikor mindenki másnak sütünk tortát, és a végén mi maradunk éhesek, mert még egy szelet sem marad nekünk. Nem az a cél, hogy ne süssünk, hanem néha nekünk is maradjon egy szelet. És ha minden kérésre kedvesen igent mondunk, akkor az életünk egy olyan naptár lesz, amit mások fognak kitölteni. De te olyan kedves vagy, te ezt megszoktad csinálni. Ne menjünk bele ebbe az utcába. Vörös Sándor azt írja, Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. A nemetmondás ennek a létrának az egyik foka. Nem mások ellen irányul, hanem önmagunkért, családunkért, hogy nem kimerülve folytassuk az életünket, és később másoknak többet tudjunk adni, segíteni önmagunkból. Aki ezt nem érti meg, azzal nem kell foglalkoznunk. De főleg ne vádoljuk önmagunkat, és ne mardosson bennünket a bűntudat fájdalma. Ha összefoglalnám a nemetmondást, ki kell, hogy hangsúlyozzam, a nemetmondás nem önzés, a határaink meghúzása a kapcsolat feltétele. A bűntudat nem mindig azt jelenti, hogy mi rosszak vagyunk, vagy rosszat tettünk, hanem megvédtük a határainkat. És a nemetmondás tanulható. Mert amikor nemet mondunk valamire, akkor igent mondunk a saját életünkre és szeretteink életére.
0: A határok művészetéről, a bűntudat nélküli nemetmondásról beszélt dr. Gőgerit, neurológus, pszichiáter, főorvos. Megköszöni figyelmüket a műsor szerkesztője, Kékes Jenikő.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. Megismételjük korábbi adásunkat. A teljességünk felé.

0: Köszönti Önöket a szerkesztő Csút Judit. A teljességünk felé beszélgetéseiben hétről hétre arra keressük a választ szakértőink segítségével, hogy mi teheti teljesebbé életünket, önismeretünket. Mai adásunkban a szülővé válás, gyermekvállalás összetett folyamatáról beszélgetünk. Vendégünk dr. Einer Bernadett, pszichopedagógus, gyermekterapeuta, aki a saját integratív játékterápiás és játékos megértő nevelésre alapozó szülőkonzultációs módszerét alkalmazza munkája során. 2023 őszén jelent meg Gyerek születik című kötete a Móra kiadó gondozásában, a Mindent a családról sorozat második részeként. A Szülő születik című kötet folytatása ez, melyről szintén beszélgettünk már itt a teljességünk felében. Ez egy olyan sorozat, mely gyakorlati segítséget kíván adni az olvasóknak, és már a Szülő születik esetében is kiemeltük, hogy azok számára is érdekes lehet ez, akik épp nem abban az életszakaszban vannak, melyre az adott kötet fókuszál. Az első kötet esetében ez a családtervezés időszaka, a Gyerek születik esetében pedig a babavárás, a szülés, a születés és az újszülött érkezését felölelő időszak az, melynek bonyolult kérdéseit vizsgálja vendégünk Einer Bernadett. Kulcs a biztonságos és örömteli kötődés, ez az alcíme ennek a második résznek, és már az előszóban is arról olvashatunk, hogy ez a kötet egy vezérfonál lehet, hogy az olvasó a saját útját és a saját megoldásait megtalálhassa. A mai információ áradatban talán ez a legnehezebb. Ráadásul ez egy olyan téma, a gyerekvállalás, a szülés, a gyereknevelés, amiről a legtöbbször mindenkinek van véleménye, vagy története, tanácsa, akár a lehető legjobb indulattal is, de ezek között nehéz lehet meghallani a gyermeket vállaló szülőpárnak a saját hangját, ezt jól gondolom?
1: Igen, abszolút, és ezek nagyon lényegi és nagyon fontos kérdések. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a meghívást is, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy kicsit együtt gondolkodnak velünk, mert tényleg rendkívül és alapvetően meghatározó folyamatokról van szó az egész életünkre kihatással, és hát a gyermekeink életére is. Azzal kezdeném, hogy is született ennek a könyvnek, vagy könyvsorozatnak a gondolata. Tehát, hogy picit visszafelé mentem én, mert így a játékterápiában, ugye általában azért már picit nagyobb gyerekek jönnek hozzám, óvodáskorú gyerekek főleg, vannak kisebbek is, meg picit nagyobbak, de nagyjából ez a korosztály, és hát ők általában a tüneteikkel egy csomó olyasmit mutatnak, ami nem is annyira feltétlenül csupán a sajátjuk, hanem a szülőké, vagy felmenőké, vagy az egész család működéséről van szó. És ebben a munkában, amiben egyrészt játszom a gyerekkel, másrészt a szülőkkel nagyon intenzív kapcsolat van, és intenzív szülőkonzultáció és munkaszövetségben vagyunk egymással. Tehát ebben a folyamatban jöttem arra rá, hogy vissza kell mennem a kezdetekig, és megnézni, hogy ami most zavart mutat, vagy kevésbé harmonikus, hogy az valahol korábban kezdődött el, vagy tört el, vagy szakadozott meg. Vissza kell mennünk a gyökerekhez. Ezért gondoltam, hogy akkor kezdjük a Kályánál, ugye ez volt a szülő születik, ami onnan kezdődik, amikor először gondolunk arra, hogy szeretnénk szülők lenni, és szeretnénk családot, és hogy ezt a gondolkodást mi minden befolyásolja már ebben a pillanatban, és a mostani kötet, a Gyerek születik című kötet pedig arról szól, amikor már, hát ténylegesen jön a baba, tehát ott van már a pocakban, kimutatható, az azért egy másik tudatállapot is, hogy mi lesz velem, velünk, tehát egyfajta döbbenetet, amiben pici szorongás beleszövődik, rögtön én is megfogalmaztam. És pontosan ez lenne a lényeg, hogy nem kell átszínezni rózsaszínre, hanem nyugodtan ki lehet mondani ezeket a gondolatokat, és egyébként a munkám során pedig, amikor visszamegyünk, ugye egészen korai időszakra például, ennél nagyon részletesen meg szoktunk állni, hogy mit érzett anyuka, meg apuka természetesen. Amikor pozitív lett, vagy kettő csík lett, vagy ilyesmi, és hogy ott milyen érzések keletkeztek benne, és hogy ezekkel az érzésekkel valamit kezdeni kell. Meg nekem, mint terapeutának, ugye mutatnak ezek abból a korai időszakból, amikor már a szülő hozzáállása már befolyásolja az egész folyamatot.
0: Már előkerült ugye a praxisa, az, hogy tulajdonképpen maga a praxis adta a gondolatot ahhoz, vagy mutatta meg azt, hogy a problémák sokszor egészen a korai szakaszban gyökereznek. Egyébként mind a két kötetben, itt a gyerekszületékben is nagyon sok példát is hoz erre a praxisából, amik megerősítik ezt a gondolatot, hogy miért fontos azzal az időszakkal foglalkozni, amikor még csak készülünk arra, hogy gyermeket vállalunk, és utána a következő szakaszban, meg amikor már ugye aktívan benne vagyunk, hogyha mondhatjuk ezt. A kezdjük a KH-nál, pedig egy visszatérő eleme a köteteknek, hiszen minden főfejezet így kezdődik, ami azt sugallja, hogy mielőtt még fejest ugranánk bele, egy picit álljunk meg, tegyünk fel kérdéseket, és gondoljuk végig, és ugyanígy a fejezetek végén van egy úgynevezett eszencia, egy összefoglaló, ami igyekszik a legfontosabb szempontokat megvilágítani, hogy ne vesszenek el szem elől, és utána pedig ismét kérdések jönnek, amit a szülő pár önmagának feltehet, és ezeken gondolkodhat, és akkor itt megint bejönnek ezek az érzések, és akkor van az, ami a valóság, ami történik velünk, és ugye ilyenkor meg nagyon sok mindent el is képzelünk, ezek mind-mind visszatérő gondolatok lesznek. Tulajdonképpen tanulhatjuk ezt az egészet? Hogyan fogjuk meg, hogy ez ne legyen idegen?
1: Abszolút tanulhatjuk, sőt tanuljuk is. Legyen minél több ismeretünk ebben, és persze ebben jó lenne, hogyha szélesebb körű a segítséget, vagy akár szaksegítséget kaphatnának már a várandós anyukák. Mindig megállok egy picit, mert ugye soha nem csak anyukáról van szó, hanem apukáról is, vagyis róluk, mint párról gondolkodom. Még akkor is, hogyha én is ott említek néhány példát, amikor sajnos ez nem tud valami miatt létrejönni, vagy megszakad ez a helyzet, és ezek ilyen sajátos helyzetek. De most általánosságban inkább a tipikus helyzetekről beszélgetünk. És abszolút, ahogy Judit az elején említette, hogy egyrészt mennyire nehéz eligazodni az információ áradatban, másrészt rengeteg ilyen tanács, meg utasítás, meg kéretlen tanács, meg javaslatok vannak, amikkel bombázzák ugye a kismamákat, és tényleg nagyon nehéz ebben eligazodni. Tehát pontosan ez a cél, hogy nem szeretnék én a nem tudom hányadik megmondó ember lenni, mert mindenkinek nagyon egyéni, nagyon egyedi a saját élete, a saját sorsa. Az a sok minden, ami az ő életét és gyermekvállalását, családdá válását befolyásolja. Tehát vagy rábízom, ugye a könyvben, hogy ő tudja ezeket, én csak adok hozzá valamiféle iránymutatást, vagy segédanyagot, vagy vezérfonalat, nem is tudom. Vagy a terápiás munkában, ugye én abszolút így szeretek dolgozni, hogy a legapróbb részletekig feltárjuk, hogy mi honnan jön, mert akár a nagyszülőktől, vagy akár még régebbi történésekből, vagy akár traumatikus eseményekből is, vagy bizonyos szülői nevelési hiedelmekből, elgondolásokból, stílusokból, amik így rejtetten, tehát nem tudatosan továbbadódnak, és befolyásolják ugye a saját szülői működésünket, ami az úgynevezett felettes én, felettes szülői én, ami ugye belsővé válik, észesen vesszük, és lehet, hogy ugyanúgy az anyánk vagy az apánk hangján fogunk majd szólni a gyerekünkhöz, és lehet, hogy nyakon csípjük saját magunkat, hogy hoppá, hát ez mintha az anyám mondta volna, és én nem így akartam, és mégis, mert hogy ez integrálódik és beépül, de a tudatos munkával, most megint visszatérve ahhoz, hogy tanulható, szoktam mindig mondani a szülőknek, hogy két szintje van a dolgoknak, az egyik a látható, ez a viselkedés szintje, és mint mondjuk a jéghegy csúcsa, és van a, ahogy ami nem látszik, a jéghegy alsó része, ami egy óriási nagy tartomány, ez a tudattalannak a világa, a rejtett összefüggéseknek a világa, és hogyha abban hát belenézünk, vagy megpróbálunk belenézni, ugye pont azért tudattalan, mert nincs róla tudomásunk, viszont egy értő szem segíthet ahhoz, hogy ezeket meglássa, és akkor hogyha felszínre tudtuk ezeket hozni, és szembe tudunk ezekkel nézni, és megértjük, hogy mi miért történik, és mi vezetett engem automatikusan esetleg bizonyos viselkedésekhez, meg milyen generációs hatások szövődtek bele az én szülői viselkedésembe, na akkor kezdődik az a munka, hogy tudok ezen változtatni, mert tudomásom van róla, át tudom írni, át tudom keretezni, és meg tudom változtatni a hozzáállásomat, és a viselkedésemet is. De nem is elsődlegesen a viselkedés a lényeg. Ez nagyon hangsúlyos egyébként a szülő konzultációs munkában is. És nagyon gyakran azonnali receptet, vagy konkrét tanácsot, vagy segítséget várnának a szülők, de mindig mondom, hogy ez nem így működik, hanem ha belül az ő szívében, lelkében, fejében, elméjében más érzések, más megértések, más gondolatok alakulnak, más viszonyulás, ha másképpen kezd tudni ránézni a gyerekére, aki mondjuk jön egy ilyen nagyon idegesítő, irritáló tünettel, és a szülő csak ugye azt látja, hogy mennyire agresszív ez a gyerek, és esetleg haragszik rá, és nem látja a gyereknél szintén a jéghegy csúcsa alatti részt, hogy az agresszióval ő nem bántani akar, hanem nem tudja másképp kifejezni a végtelen félelmét, fájdalmát, vagy szomorúságát, és ha ez sikerül megértetni, hogy mi van valójában a gyerek lelkében, akkor a szülő szívében megváltozik ez az elutasító vagy haragos magatartás, és ezt megérzi a gyerek. Tehát innentől kezdve már nincs szükség, úgymond, de annyira nagyon konkrét tanácsokra.
0: Vendégünk dr. Egner Bernadett, pszichopedagógus gyermekterapeuta, akinek Gyerek születik című kötete kapcsán beszélgetünk a szülővé válás, a gyermekvállalás összetett folyamatáról. Ez a kötet tehát segíthet bennünk egyfajta úton végigmenni, ugye ezt úgy is nevezik, hogy út a szülőség felé, aminek különböző állomásai vannak, ugye ezeken is végigvezet ez a kötet, végig így, hogy mindig van lehetőség egy picit visszagondolni, elgondolkodni, érdemes rászánni az időt, akár szakaszokra bontva, de maga a kötet is nagyon segít abban, hogy ez a tagolódás ez meglegyen, és hogy mindig legyen egyfajta visszacsatolás, és hogy meglegyenek azok a kérdések, amiket érdemes önmagunknak föltenni, amire viszont senki más nem tudja a választ, csak mi. Az első főfejezet tehát a babavárásról, a magzattal kialakuló kapcsolat alakulásáról mesél, ezek kapcsán tesz fel kérdéseket. Az anyaság útján a várandóság és az érkező gyermek elfogadása kulcsfontosságú, míg a leendő édesapák esetében a kapcsolódás lehetőségeire és fontosságára hívja fel a figyelmet, hiszen ez sokszor nem annyira egyértelmű, és azt is sokszor hangsúlyozza, hogy ha valami nem megy, kérjünk segítséget.
1: Így van, ne szégyeljük, nincs ebben semmi rossz, és nem kell tökéletesnek lennünk, és tökéletesnek mutatnunk sem kell magunkat. Tényleg kérjünk segítséget bárkitől, akitől kaphatunk, tehát akár baráttól, rokontól, de szakembertől is. Mert hogy pont ez mutatja a jó szülőséget, hogy fontos nekem az, hogy ezekkel a kérdésekkel tisztában legyek, meg rendben legyek, és olyat tudjak adni majd a gyerekemnek, amit szeretnék, vagy én is szerettem volna a szüleimtől. Úgyhogy valóban a segítségkérés, meg a rengeteg kérdésnek a feltevése, ez nagyon fontos, ebben tényleg lépten nyomon igyekszem segíteni. A magunkkal való őszinteségre biztatnék mindenkit, meg arra is, hogy tényleg nem kell ennek az általános társadalmi elvárásnak vagy nyomásnak megfelelni, hogy abban a pillanatban, amikor a kezünkbe fogjuk azt a babát, vagy már abban a pillanatban, amikor megtudjuk, ugye, hogy babát várunk, abban a pillanatban mi már tökéletesen elkötelezett szülők legyünk. ez az út a szülőséghez, tényleg ez egy hosszabb folyamat. Nincs meg abban az első pillanatban, vagy nagyon szerencsés, akinek megvan, nyilván, hogy van ilyen is, de az esetek többségében azért ez nem ennyire egyszerű, mert hát egyrészt megrázó az egész történés, és pláne, hogyha bele szövődtek, és ugye ezekről is írok, hogyha nem zökkenőmentesen megy az a terhesség, vagy az a szülés, akkor abba beleszövődhetnek szintén nagyon erőteljes stresszek, megrázó dolgok, akár traumák, vagy akár válságos állapotok, vagy hogy rosszabbat ne mondjak, de most megint inkább a tipikusról beszélünk. Tehát, hogy nem baj, ha első pillanatban nem áraszt el bennünket ez a földön túli jó érzés, mert majd jönni fog az. Ugye sokszor tapasztalom a terápiás szülőkonzultációs munkában is, hogyha ide megyünk vissza, hogy millióféle érzés szövődik bele, amikor ugye már kész tény az, hogy itt van, világon van a baba, mert egészen addig, amíg még bent van a pocakban, addig nem annyira kézzelfogható az a dolog. És hogy lehet, sőt kell is adjunk magunknak időt, akár pár hónapba is beletelik, pont erről szól az első 3 hónap körülbelül az adaptálódás időszakáról. Mind a babának, mind az anyának szüksége van arra, hogy alkalmazkodjon ehhez a gyökeresen új helyzethez. Ugye most első gyerekes családokról beszélek és gondolkodom.
0: Hát ez ugye egy új szerep, és hogy ez a 9 hónap azért segít minket, hogyha már ekkor tudatosan gondolkodunk erről. Ezzel próbál segíteni a kötetben is, hogy ezen próbálja végigvinni a szülőpárokat. És ami nekem nagyon tetszett, az, hogy valahogy úgy foglalta össze, hogy a cél az, hogy az út végére legyen hitük, egy saját hitük abban, hogy megfelelő szülők lesznek, nem tökéletesek, és hogy ez az út a szülőséghez folyamat, ez természeténél fogva jó pillanatokban és rossz pillanatokban is gazdagon el van látva, és hogy ez nem baj, és ezt nyugodtan osszuk meg egymás között a környezetünkkel, tehát hogy ne legyen ez tabu, vagy hát én azt gondolom, hogy egyre többet beszélünk erről, de még mindig vannak olyan dolgok, amik tabunak számítanak.
1: Igen, hát nagyon köszönöm ezt a szempontot, mert valóban egy fantasztikusan súlyponti kérdés ez a hit. Rengeteg és nehéz munka van ezzel kapcsolatban a szülővel. Mire elér odáig? Tényleg most eszembe jött múlt héten is. Volt egy ilyen, tehát minden héten több is, hogy amikor a bizonytalan szülő ugye nem igazán tudja elhinni, hogy ő jól csinálja, ugye bizonytalan magában ettől stresszel. Tehát, hogy amikor így próbálom megerősíteni, és azt mondom, hogy hát már csak neked kellene elhinned magadnak, mert már mindenki látja rajtad, meg én is látom rajtad, csak még te nem hitted el saját magadnak, hogy elég jó vagy, meg jól csinálod, de ez ugye nagyon-nagyon mélyre vezet megint vissza, vagy nagyon messzire, mert rengeteg a szorongó ember az egész társadalomban. És ugye a hit, hogyha önmagában nincs meg a szülőben, akkor nem tud hinni annyira a gyerekében sem. Tehát ez tényleg a második, a leglényegesebb dolog, amit át kell dolgoznunk, hogy képes legyen hinni a gyerekében, és azt próbálom megmutatni neki, hogy lássa a gyerekét olyannak, amilyennek még nem lehet látni a gyereket, de valójában a gyerek olyan lenne, hogyha nem lenne körülötte az a sok-sok minden történés, amivel neki meg kell küzdenie. Tehát, hogy lássa azt a valódi gyereket, aki most még nem tud olyannak mutatkozni, és pontosan az fogja kimozdítani a gyereket a tüneteiből, meg a negatív viselkedésekből, vagy ebből a negatív spirálból, hogyha megérzi, hogy valaki hisz benne, hogy bízik benne, és hogy őt jónak tartja, szerethetőnek, jó képességűnek, olyannak, mint aki meg tudja csinálni, meg jól tudja csinálni a dolgokat. De hát, hogy a szülő maga sem hisz sem magában, sem abban, hogy a gyerek erre képes lenne. És akkor ugye még a hitnek a kérdésére, hogy nagyon sokszor ott törnek el a dolgok, hogy a szülőkben sem hittek a saját szüleik, ezért iszonyatos bizonytalanságuk, meg szorongások vannak bennük, és sokan azért félnek szülővé válni, mert szinte egy ilyen pánikszerű érzés jön, hogy Úristen, hogy én nem fogok tudni majd olyan anyuka lenni, amilyen az én anyám volt, mert az én anyám tökéletes volt. Csak hogyha ha ezt is megpiszkáljuk, és ehhez vannak különböző technikák, például ilyen rajzos technikák akár, akkor látjuk, hogy ez szintiszta idealizáció, és egyáltalán nem volt annyira ideális. És akkor ugye ennek mentén tudunk menni, hogy tényleg ne a tökéletességet várja el magától, mert az egyrészt görcsössé tesz, másrészt nem engedi meg a hibázást, és hát emberek vagyunk, tehát hibázunk. Na bum, akkor majd kijavítjuk. Tehát erre biztatnék meg, hogy tárjuk fel ezeket a rejtett szorongásokat, és tényleg így sok esetben látom ezt, hogy azért, mert én úgysem tudnék annyira jó szülő lenni, és akkor ugye leértékeli magát, és ezek eluralkodnak. Csak az a baj, ugye, hogy akkor stresszelni fog, meg szorongani fog, és egyre többet vizsgálják már ezt, hogy ezek a stressz hatások már a magzati korban is elérnek a pici magzathoz, a kisbabához. Tehát ezért lenne jó már nagyon korán valaki olyat keresni, aki ért ezekhez a korai folyamatokhoz, és vele átbeszélgetni ezeket a belső elnyomott, elfojtott rossz érzéseket, és akkor nagyobb esély lesz erre a bizonyos biztonságos kötődésre, amit hát szeretnék én is mindenkinek kívánni, mert ez mindennek az alapja.
0: Rengeteg kérdést vett föl ez a téma. Ezúttal ennyi időnk volt, de jövő héten innen folytatjuk. A teljességünk felé mai vendége dr. Egner Bernadett, pszichopedagógus gyermekterapeuta volt, akivel Gyerek születik című kötetének segítségével a szülővé válás és a gyermekvállalás fontos kérdéseiről beszélgettünk. Az ő nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Csúth Judit.

0: Noémó muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc, hanguló. 1908. június 8-án hunyt el Rimszkij-Korszakov orosz zeneszerző. Hallgassák meg a Seherezád észvit első tételét.

Korszakov Sehrezádiának első tételét a bostoni szimfonikusok játszották, Seiji Ozawa vezényletével. Most hallgassák meg az Aranykakas Szvit első tételét.

Rimsky-Korszakov aranykakasz vittjének első tételét a Clevelandi zenekar játszotta Lorem Mazel vezényletével. Zárásként hallgassák meg a Mozart és Salieri című operából Salieri első monológiát.

Szergej Alekszáskin énekelte Szálieri monológiát Rimszkij-Korszakov operájából. A Filharmónia zenekart Gyennagyi Rozsdjesztvenszkij vezényelte. Elhangzott a hangoló. Kedves hallgatóink, a mai műsorunk véget ért, köszöni megtisztelő figyelmüket Urbán Péter, Bixa Levente technikai munkatárs, valamint Harcsik Róbert és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van.

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Bixa Levente nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

0: Az Il Giardino Armonico muzsikált.
1: 0:05, benső végtelen. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Amikor az Úr halála előtt utoljára volt együtt tanítványaival, így szólt hozzájuk. Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek voltam. A vigasztaló pedig, akit az Atya nevemben küld, megtanít majd mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Az ember nem képes Krisztust csak úgy egyszerűen megismerni és elfogadni. Benne az Isten fia lett emberré, s közénk jött. Ez azonban nem csak hogy nagy titok, hogy meghaladja értelmünk erejét, hanem egyúttal ítélet is. Mert Krisztusban, az ő lényében, szavaiban és sorsában lesz világossá számunkra, hogy mennyire elveszettek vagyunk. Ha őt megismerjük, önmagunkat is megismerjük. Ezt azonban önfejűségünk nem hagyja. Krisztust elfogadni és megismerni csak annak a hatalomnak erejében lehetséges, amely által az Isten fia emberré lett, s ez a Szentlélek. Ő nyitja fel szemünket, megvilágosítja értelmünket, megmozgatja szívünket. Ezzel ki is mondtuk, hogy mit jelent a Szentlélekhez forduló imádság. Azt a kérést hordozza, hogy ő tegyen minket Krisztus tulajdonává. Krisztust elrejti előlünk a történelem más nagy alakjaihoz való hasonlóság, s az emberi akarat, amely nem tűr meg mást, csak emberit. A Szentléleknek kell közreműködnie, hogy megkülönböztessük őt. Krisztust megtámadták a történelem folyamán. Alakját és küldetését félreértések, torzítások és ellenségeskedések örvénye veszi körül. A léleknek kell szívemet és elmémet biztossá tenni, hogy megtaláljam az utat hozzá. Krisztus az egyetlen, az egyedül valós, egyúttal maga az igazság, s a léleknek kell megadni a számomra, Jézus Krisztusnak minden mást felülmúló ismeretét, ahogyan Pál mondja, amelyben megismerem őt, tudván, hogy ő is ismer engem. Krisztus az ellentmondás jeleként áll az emberek között, mint aki ismeri a szívek titkait. Az ő személye vagy a beteljesedés, vagy a botrány, és minden összeesküszik, hogy az embert a beteljesedéstől távol tartsa és botrányba taszítsa. Ha a Szentlélek jelen van, akkor minden a helyes irányban marad. Ha ő hiányzik, minden üressé és fáradtságossá válik. Hogy szívünket megérintse Krisztus, hogy megérezzük lényének stílusát, hangjának csengését, gondolkodásának bensőségességét, s hogy megsejtsük, mit is jelent, hogy miattunk jött, szeretetben felénk fordult, és ezt viszonozzuk, ebből éljünk, mindez a lélek ajándéka. A lélek megtanít minket arra, hogy megértsük Krisztust, Krisztusban Istent. Krisztust és benne önmagunkat. Olyan értést ad, amely nem emberi okosságból származik, hanem a megvilágosodott szívből fakad. Ebben fölfogja az ember, hogy honnan jött és hová tart. Érzi az irányt az űrzavarban, s látja a fényt a sötétségben. A lélek megadja a választ olyan kérdésekre is, melyeket semmiféle bölcsesség nem képes megválaszolni, mert a miért szó mindig összekapcsolódik az én szócskával. Miért kell nekem viselnem ezt a terhet? Miért tagadják meg tőlem azt, ami másnak megvan? Miért kell olyannak lennem, mint amilyen vagyok? Ezek tulajdonképpen a legfájóbb döntő kérdések, s erre nem adnak választ sem a könyvek, sem az emberek. A választ csak akkor nyerjük el, ha bensünk megszabadul a lázadástól és a keserűségtől. Teljes akaratomnak összhangban kell kerülnie egész életemmel, ezáltal, hogy felismerem benne Isten akaratát. De nem csak az értelemmel, hanem a szívemmel is. Legmélyebb bensőmben kell megértenem először valamit. Bele kell egyeznem, s csak ezután jöhet a miértre a válasz, amely békességé válik az igazság által. Mindezt a Szentlélek Isten hozza létre. Az egyháznak van néhány csodálatos imádsága a Szentlélekhez, amelyek talán többet képesek elmondani a lényegről, mint a puszta szó. Gondoljunk a pünkösdi mise, Jöjj Szentlélek szekvenciájára, a maga kimondhatatlan békéjével, tiszta mélységével, ragyogó nyugalmával. Vagy gondoljunk ugyanezen ünnep vesperásának himnuszára.
Teremtő lélek, jöjj közénk a maga határtalan bizalmával. A Szentlélekről sokkal nehezebb beszélni, mint Krisztusról vagy az Atyáról. A Szentlélek háttérbe vonul, mintha azt mondaná, nem én, hanem a Fiú. Ő az isteni alázatosság, az irányító a rejtettségben. Aki elfelejti önmagát, és semmit nem akar, hanem csak azt, amit Krisztuséból kap, hogy nekünk adja. Ezért szívünkkel sokkal inkább megértjük, mint az eszünkkel, és erre a fenti énekek rendkívül alkalmasak. Végül pedig a Szentlélekhez kapcsolódik a keresztény remény. Létünk hiányosságokkal küzd, és sötétség fedi. Hitünk mondja, hogy titokzatos születés megy végbe bennünk, az új ember születése, aki Krisztus képmása bennünk, s az új ég és föld születése, melyről a Jelenések könyvének vége beszél. Ez a születés azonban rejtve van, s amit magunkban vagy magunk körül látunk, az ellentmond ennek a híradásnak. Ezért nagy szükségünk van a reményre, s ezt a Szentlélek munkája bennünk, hiszen ő az, aki létrehozza azt a bizonyos születést, a már meglévőnek újjáteremtését. Ő a jövőn dolgozik, melynek örökké valósággá kell válnia. Ezért csak ő biztosíthatja számunkra ezt a jövőt. Milyen nagy titok! A leginkább sajátunknak mondható létünk el van rejtve számunkra. A kinyilatkoztatás mondja meg a kereszténynek, hogy ki is ő tulajdonképpen, s a hitben kell ezt elfogadnia. Nem csak Istenben kell hinnie, hanem Isten szava alapján saját keresztény létében, és ez néha nagyon nehéz. Így a Szent Lelket kell kérnünk arra a legbensőbb bizonyságtételre, amelyet hitnek és reménynek nevezünk, s amely a szeretetben lesz nyilvánvalóvá.

0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: Nulla óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Múlt alkalommal az egyetemes magyar irodalom, azon belül is a 19. század legnagyobb allegórikus versei között emlegettük Vajda János Vírasztókját. Az allegóriáról, mint művészi kifejezési módról, mint a valóság visszaadásának egyik lehetséges eszközéről, már más versek kapcsán szóltunk. Az allegórikus kifejezés mód, kedves hallgatóink, egy egész gondolatsor megjelenítésére alkalmas, állapítottuk meg. Olyan bővített hasonlat, mely egy önmagában álló történetsort képes elbeszélni, egy más költői nyelvben elmondani. Olyan hasonlat, mely minden pontján, minden részletében alkalmas arra, hogy lefedje és értelmezze a mondani valót. Arról is szóltunk, hogy az önkény uralom idején, tehát a Bach korszakban hányan érzékeltették a halál, a tél vagy az ősz képével az elbukott forradalmat és szabadságharcot. Se szeri, se száma azoknak a verseknek, hogy a verseknél maradjunk, ahol az erőszakosan elnémított élet egy halott ember képében, formájában jelenik meg. A forradalom és a szabadságharc előtt álló, még az önkény uralom békjójában sínlődő nemzetről és a megváltás előtt álló európai népeket sújtó zsarnokságról írja Petőfi a Tél halála című versében a következő sorokat. Durva zsarnok, jégszívű tél, készülj, készülj a halálra, jármodat megunta a föld, és ledobja valahára. Szabadság lesz, ím az ég is ide szegődött a földhöz, fegyvertárából a napból, tűznyilakkal rád lövöldöz. De ebben a versben, kedves hallgatóink, a tél szimbólum, még nem allegória. Miként Vörös Marti Előszó című ismert versében is szimbólum. Emlékszünk a záró sorokra. Most tél van, és csend, és hó, és halál. A kép, a szókép Vajdánál lesz allegória. Vajda verse a Vírasztók 1857-ben lát napvilágot, amikor Gyulai Pál udvarháza is megszületik, egészen pontosan regényének címe, Egy régi udvarház utolsó gazdája. 1857-ből a magyar próza irodalomban szinte oromként magaslik föl ez a nagyon szép gyulai kis regény. Olvassák el, ha nem olvasták még idáig. Egy olyan korban vagyunk tehát, amit Bach korszaknak nevez a történelem. A teljes kilátástalanság időszaka. A megtorlások utáni csend, némaság, az osztrák hivatalnok gépezet kiépülésének időszaka ez. Furcsa módon, de nem véletlenül egy temetés váltja ki a nemzet alvó önérzetét. 1855-ben Vörös Marti Mihály temetésén soha nem látott tömeg verődik össze Pest utcáin. A hamu alatt ízik a parázs. Nos, vegyük kezünkbe Vajda János versét, a Virasztókat, és idézzük meg Vajda Jánost e versen is keresztül. Itt a nagy halott előttünk, kiterítve mereven, a hideg téli ében, csillagoltó sötétségben, mi vagyunk még éberen. A sírásban elfáradt már valamennyi jó rokon, talán mi se volnánk ébren, hanem mert a torban éhen rágódunk a csontokon. A csontokon sem rágódnánk, de hát ez a kenyerünk. Nem maradt ránk dús örökség, fizet minket a nemzetség. Ha sírunk, énekelünk. Már ma holnap esse kell majd. Elég volt a gyász, a dal, ami megholt föl nem támad, haszontalan minden bánat, hajrá, étel, dal, ital. Ilyen szelet hallunk is már. Ki legtöbbet örökölt, annak van a legjobb kedve. Ott van a múlt elfeledve, és eladva ez a föld. Hol pihennek a nagy ősök, kik szerezték vérökön azt is, amin ők mulatnak. Idegenek jól aratnak, vérben ázott térökön. Ők alusznak szépen, mélyen, ébren már csak mi vagyunk. Ők alusznak, s nem álmodnak, mi virasztunk ébren, haj csak ébren is mi álmodunk. Álmodunk mi hihetetlent, el se merjük mondani, a holt szeme félig nyitva, hát ha meg nem volna halva, s lehetne még valami. A nagy tenger éjszakába kikinézünk olykoron, mert nem tudjuk hány az óra, hallgatunk a kakas szóra, merengünk egy csillagon. Jó reménnyel, vak reménnyel, hogyha megvíradna már, de a hajnal csak nem pirkad, s amit látunk, az se csillag, bolygófény vagy fénybogár. És csak oly csöndes ne volna. De ez úgy folyt, úgy ijeszt, dalunk is már egyre fárad, alig ad még bátorságot, égen, földön semmi nesz. Szempillánk is csuklik immár, s ha az álom elnyomott, s mi is alszunk, boldog Isten, akkor aztán késő minden, mozdulhat a tetszhalott. Kedves hallgatóink, az indító kép vászonra kívánkozik, egy halott ember temetnek a téli éjben. Leíró verszak, egyelőre semmi disszonáns hang. Itt a nagy halott előttünk, írja Vajda, kiterítve mereven, a hideg téli éjben, csillagoltó sötétségben mi vagyunk még éberen. A második verszak azonban már meglepetést tartogat. A temetést ősi szokás szerint tor követi, de miféle tor ez, amiről ír a költő? Hanem mert a torban éhen rágódunk a csontokon. Hát miféle tor az, ahol az emberek éhen maradnak? Talányossá teszi a tort a harmadik verszak nyitósora is. A csontokon sem rágódnánk, de hát ez a kenyerünk. Nem maradt ránk dús örökség, fizet minket a nemzetség, ha sírunk, énekelünk. És lassan derengeni kezd, kedves hallgatóink, az elbuktatott szabadságharchoz való viszonyulás egyik módjáról, formájáról van szó, a tehetetlen beletörődésről, a vég nélküli önemésztő gyászról, az apátiáról. A negyedik verszak egy másik magatartásról szól, a sírva vigadásról, mely annyira jellemző ránk. Már ma holnap esse kell majd, elég volt a gyász, a dal, ami megholt föl, nem támad, haszontalan minden bánat, hajrá, étel, dal, ital. Később a nemzeti dal sorai a negyedik és ötödik verszakban idéződnek meg, hol pihennek a nagy ősök, kik szerezték vérökön azt is, amin ők mulatnak, idegenek jól aratnak, vérben ázott térökön. Aztán végén ott van az irodalmi deákpártnak, Kemény Zsigmondnak az intése, az Önbírálat című röpiratában írja a következőt: ne essen e nemzet sem a hiú képzelgések, sem a lázas képzelgések hibájába. Ez a sor az, ami Vajdát is mozgatja, izgatja. A legnagyobb baj a tévhit, az, hogy úgy gondoljuk, hogy azok a célok, melyek vezették a magyar forradalmat és szabadságharcot, és annak vezetőit, változatlanul tarthatók. De hát ez önbecsapás. És Vajda arra hívja fel a figyelmet, amire Zrínyi évszázadokkal korábban, hogy az őr álló ember hivatása a nemzet feletti virasztás. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Doknányi Ernő szerzeményéből Prunyi Ilona játszott részletet. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc, Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor. Good day, sir.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és nagy örömmel köszöntöm új vendégemet, művész kollégánkat, aki tán most van itt nálam a hangáriumban először. Varga Zoltán, VZ a művész neve, és indie pop rock zeneszerző, szövegíró, producer, új remek dalokkal is jelentkezett ezen a szép tavaszon, és hát faggatom röviden, mert sok jó zenét hozott, úgyhogy nem is akarom elbeszélni előle az időt. Egy biztos érzelmes, tartalmas, személyes történetmesélés, és ami nekem nagyon tetszik benne, nem véletlenül, hogy Peter Gabriel, Sting hatása, és a smooth jazz, a rock, és az alternatív pop, modern indie ötvözett el egy nagyon izgalmas stílusban, és a többi már vézéjé a szerep és a szó, hiszen hallhattuk a Cold Hearted Troopert és a Mókuskereket, és jön még három remek dal. Mesélj egy kicsit a pályádról, és mutatkozz be, hiszen most itten a nulla küszöbről indulunk.
1: Abszolút, szervusz Tibi, köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Alapvetően, ahogy mondod, gyakorlatilag új vagyok a pályán olyan szempontból, hogy VZ művész néven gyakorlatilag egy éve kezdtem el dalokat írni és publikálni. Másik oldalról viszont nem vagyok annyira új, gyerekkorom óta zenélek, én basszusgitáros vagyok, és alapvetően, ahogy említetted az inspirációkat, abszolút pop-rock, 90-es évek gyökereken nőttem fel, és jelenleg is ez az, ami leginkább meghatározza a hangzásomat, a zeneiséget, a zenei világomat.
0: Olvastam egy izgalmas méltatást, dicséretet az új dalról, az utazóról, Susan Lewis-zal.
1: Így van.
0: Na, erről mesélj kicsit. Ki ő, mi ő, bevallom, nem ismerjük olyan jól, mint kéne.
1: Igen, ezen javítsunk. Igen. Alapvetően én úgy alkotok zenéket, hogy gyakorlatilag szövegtől a zeneírásig, a hangszeres játékig gyakorlatilag mindent megcsinálok, kivéve az éneket. Ehhez gyakorlatilag vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy én már több vendégelőadóval működtem együtt. Többek között Rádi Nórival, Burai Annával, Helvanival, illetve Susan Lewis-szal, polgárnővén Súlya Zsuzsával. Különböző úton, módon találkoztunk egyébként a hölgyekkel, teljesen más mások a kvalitásaik, teljesen más a zenei világuk, nagyon jól illeszkednek a különböző dalokhoz. Ha már kérdezted egyébként Zsuzsát, Zsuzsával bő másfél éve találkoztunk, és azóta már három dalt rögzítettünk, adtunk ki. Elsősorban ővé a magyar nyelvű indie vonal. Nagyon jól áll neki, nagyon szeretem egyébként az ő hangját, orgánumát is, és azt mondom, hogy egy nagyon érzelmes és kicsit pimasz előadói stílusa van, ami nagyon passzol a magyar nyelvű indie dalokhoz.
0: Van, amikor kell hozzá, az is. Ezek szerint most ugye a remek dalok, ha összeállnak albummá, lemezzé, ma ez mindig egy kérdés, hogy lesz-e belőle LP-CD, de a lényeg, hogy eljusson ugye azokhoz, akikhez szól, vagyis mindenkihez, és a különböző ugye internetes csatornákon, fórumokon nyilván el is jut. Ezt úgy értsük, hogy van egy énekes gárdád, akire írod a dalt, hogy ezt most ugye te énekeld el, és ezek lányok, vagy fiúk, vagy hogy kell elképzelni itt a daloknál is, ugye mindig más az énekes, akit felkérsz, vagy akinek írsz, vagy hát te számod, de ugye nem énekelsz, mindent nem tudhatsz te sem.
1: Így van, jusson szerep másoknak is. Valójában van egy majd 200-nyi szinte kész dalom, ami tényleg azt arra vár, hogy végleges formába öntődjön. Tulajdonképpen ehhez keresek előadókat. Nyilvánvaló, hogy az azért cél, hogy bár kész a dal, azért az előadónak a személyisége is megjelenjen. De olyan formában, azt mondom, jelenleg leginkább ezek olyan kézdalok, amikhez a megfelelő hangokat keresem. És azt gondolom, már jó néhányhoz meg is találtam itt a közelmúltban.
0: Nyilván erre megvan a módszered, de ez egy hálás dolog, amikor megírtál egy remek szerzeményt, egy dalt, a remek szöveggel, hangszereléssel, stílussal, mert ugye stílus nélkül nincs művész. És akkor már csak az van, hogy na, szemezgessünk, kinek szerezzünk örömet, vagy ki az, akit megkérjünk, hogy szorítson rá egy kis időt, mert nyilván, amikor egy, most mondom, a régi öregeket, hogy akár Charlie-tól kezdve, Takács Tamáson át, vagy a Szolnoki, mindegy, ugye nem biztos, hogy mindenki azt mondja, hogy tudok erre időt szánni. Tehát nyilván azért, de azért sokan örülnek, és ezzel nem lesz gondot szerintem. Sok jó hang van, tehetséges nép vagyunk, úgyhogy ki tudod választani még azt is, nem csak, hogy jó hangja legyen, hanem passzoljon esetleg a személyiségéhez. Jól lehet, előbb volt meg a dal.
1: Jól látod egyébként, tehát fontos az, hogy nyilván szubjektív, ugye minden dal szubjektív, akár ugye mondani valóját, akár a stílusát tekintve, tehát nem fog mindenkinek minden tetszeni. Nyilván, tehát fontos az számomra, hogy aki végül előadja, ő tudjon azonosulni a dallal. Aztán már, hogy egyébként időben ki hogy jön rá, az egy másik történet. Másodrészt viszont ugye pedzegeted azt a kérdést, hogy írok-e dalokat. Valójában hosszabb távon tényleg az a célom, hogy producerként, dalíróként, szövegíróként legyen olyan kreditem és ismertségem, ami gyakorlatilag a jövőbeli együttműködéseket meg tudja alapozni. Tehát jegyezzen így a szakma.
0: Ez meg is lesz, hiszen nemrég kezdted. Gyorsan muzsikáljunk, nehogy ne legyen időpont, az utazó lesz a végén, amiről olyan jókat olvastam. VZ, visszavárunk szeretettel, és sok sikert a tartalmas munkához.
1: Köszönöm szépen, viszlát.

0: Zolbert szaxofonozott. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Messzelátó hazai turisztikai magazin.

Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Varga Ramóna nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. Néhány éve kapta meg állatkert minősítését a szolnoki Bagolyvár Vadaspark. Műsorunk első felében az intézmény történetéről, bővüléséről, az itt élő állatok sokféleségéről,

0: A terület természetpedagógiában és a turizmusban betöltött szerepéről kérdezem Sípos Csabát, az állatkert gyűjtemény vezetőjét. Ezt követően bemutatkoznak az Életet az éveknek gyalogló klub tagjai. Velük Ajkán, a Csingervölgyben beszélgetünk majd. Tartsanak velünk! Erdő az erdőben. Ezt tapasztalja a látogató a Zagyva folyó által határolt Szolnok külvárosában található Vadas Park kapuját átlépve. Az egész évben nyitva tartó állatkert bejárását szívesen választják kisgyermekes családok, iskolások és kedvelt célpontja a kerékpárral érkező turistáknak is.
1: Ez egy gyönyörű, szép telepített 200 hektáros kocsányos tölgyerdő, az erdészet területén parkerdőként funkcionál. Természetesen ez ugye a ökoturisztikai központ és parkerdő is egyben, a Széchenyi ökoturisztikai központ és parkerdő.
0: De ahogy látom, itt az állatok nagy területen, de szabad téren vannak, tehát a saját életterükben élnek, és lehet őket megfigyelni.
1: Ez egész 1989-ig húzódik vissza. Az erdei erdészeti iskola, erdei művelődési ház akkor alakult meg, és természetesen ide az erdészet, ahogy kiköltözött, akkor megfogalmazódott egy, akkor még egy állatbemutató, funkciójában állatbemutatóként szereplő kis területnek a létrehozása, és azt követően ugye a lakosságnak a tetszését ez nagyon elnyerte, és fokozatosan megfogalmazódott itt ugye az erdészeti erdeiskolához, a foglalkozásokhoz kapcsolódóan, hogy akár bővülve és ezeket a ranglétrákat végigjárva képítve már ne csak állat bemutató legyen, hanem legyen vadfarm, vadaspark, és azt követően most a végleges formáját tekintve állatkert.
0: Itt a dámszarvasoknál álltunk meg, de úgy látom, hogy muflonok is vannak, tehát ezek itt, ez milyen terület? Hogyan tematizálják például ezt a területet, amit látunk?
1: Ezen a területen, ahol most állunk, ezeket úgy hívjuk, ugye, hogy a vadászható vadfajok ide tartoznak, és most közös kifutón osztoznak természetesen, és etológiájukban nagyon jól meg is férnek egymással a dámszarvasok és a muflónok. Következő kifutóban már külön vannak természetesen a vaddisznók, és akkor az utolsó kifutóban pedig még két elkülönített gimbika, ők cserére várnak, és akkor oda majd gimborjat fogunk hozni.
0: Itt látom, vannak kisebbek, vannak nagyobbak, idősebbek, pöttyös a háta némelyiknek, de ezek egész picikék, gondolom idei születés.
1: Igen, minden évben megörvendeztetnek bennünket, természetesen szaporulattal, aminek nagyon örülünk. A kürt is most jelenleg 5 kis muflon és 4 dám született ebbe az évbe.
0: Ők a dámszarvasok. Kettőt is látok ott, igen, most ide fordult a másik.
1: Igen, aki az agancsot viseli a fején, az a bika, a hímivarú állat, igen. A többiek pedig a női varúak, a tehenek.
0: A pöttyök egyébként a hátán mind a kettőnél a dámoknak jellemzője?
1: Igen, a dámszarvasra jellemző, ezt élete végéig megőrzi. Ellentétben például a őzzel vagy a gimszarvassal, ugye ott is a szaporulata, újszülöttek azok pöttyösek, de első vedés alkalmával ők elvesztik a pöttyüket. A dámszarvasok életük végéig megőrzik annyi különbséggel, hogy természetesen, amikor bundát váltanak össze a télen, akkor kicsit halványodnak ezek a pöttyök, de ugyanúgy láthatóak maradnak. Minden fajra jellemzően az etológiájuknak megfelelően és a természetes élőhelyüknek megfelelő kifutót valósítottunk meg itt a Vadaspark területén. Ez azt is mutatja, hogy nagyon jól érzik magukat, illetve pont ennek következtében ugye szaporodnak is. Szigorú takarmányozási terv szerint kapják az élelmet. Állandó állat egészségügyi felügyelete állnak, tehát ilyen formában nem kell megküzdeni nekik ezekkel a dolgokkal, mint a szabadon élő állatoknak. Ennek következtében a biológiai életciklusukon túl is egy-két évvel ugye tovább érnek, itt hosszabban élnek, így van állatkerti körülmények között.
0: Az erdei iskola a természetpedagógiának egy ideális szelete a gyermekeknek, tehát folyamatosan tanévben, illetve tanéven kívül is, tehát a nyári szünetben, szünetekben is vannak csoportok, gyermekcsoportok, kihelyezett iskolai órák, amelyeket itt tartanak meg.
1: Mondjam. Igen, hát kapcsolódóan ide a környezethez a erdészeti erdei iskola is pont ezt a célt fogalmazta meg, hogy egyfajta környezeti nevelést oktatunk a gyerekeknek, és természetesen ugye nekünk a tantermünk az itt kint a környezet elsősorban az időjárásnak megfelelően, és itt a gyerekek akár iskolás, akár óvodáskorúak első kézből megtapasztalhatják azokat az összefüggéseket, azokat a természeti jelenségeket, amit odabent a könyvből megtanulnak, de itt pedig találkozhatnak vele, és kipróbálhatják rá, csodálkozhatnak, illetve alapvető összefüggéseket megismerhetik.
0: A terület minden évszakban bővelkedik szervezett programokban, természet adta látnivalókban. Az állatok viselkedésének megfigyelése, a simogató, az etetés korosztálytól függetlenül kedvelt tevékenység.
2: Na, haladunk, és itt vannak a vaddisznók. Saraskodnak, túrják a talajt. Hát ez az ő életterük, ezt szeretik. Hárman vannak? Hármat látok most, de nagyon nagy a terület. Negyedik ott van, ötödik. Sokan vannak.
1: Így van, tehát a vaddisznókra jellemzően ők egy apró területet sem hagynak feltúratlanul, úgyhogy ők keresik természetesen ugye minden evő fajra jellemzően a föld alatt lévő kis lárvákat, bogarakat, illetve növényeket, gombákat.
2: Ezek a kismalacok, a valamikori kismalacok, mert picit már azért nagyobbak, tehát nem ez a kis csíkos hátú forma.
1: Így van, tehát ők már ugye a vedlés alkalmával elvesztették a csíkokat, ugyanúgy, ahogy ott a szarvasféléknek mondtuk, hogy a pöttyöket elveszítik, tehát ők is már februárban születtek.
2: Ezek dolgoznak rendesen, úgy látom, itt a kerítés tövén, meg a fák tövén is túrják a talajt. A téli időszakban is dolgozik így, tehát hogy akkor fagyott a talaj.
1: Igen, ugye kialakult nekik az orrukon, ez a túrókarimának hívjuk, és egészen kemény, döngölt, tömörödött talajokat is képesek vele feltúrni, tehát nem akadály nekik a téli időszak sem.
2: Babakocsival nagyon jól járható, akadálymentes az egész terület, a bejáratnál is, ahogy láttam, látogatható mindenki számára a park.
1: Igen, így alakítottuk ki a vadasparkot. Természetesen van egy ilyen kis híd jellegű átkelő is a nagyobb gyerekek részére, de természetesen jellemzően ugye a anyukák szokták a kisgyerekeket hozni, és akik még ilyen pici 3 év alatti gyerkőcök, de már ismerkednek az állatokkal, ismerkednek a hangokkal, a látvánnyal, természetesen babakocsit tolva, hogy akadálymentesen mindenki futó körbe járható legyen részükre, és így alakítottuk ki.
2: Haladunk tovább, tehát itt van ez a lépcső átjáró, játszótérrel kiegészítve, mezitlábos tanösvény is van. Nyáron gondolom ez nagy öröm, mezitláb tapicskolni az erdei talajon. Lovakat látok.
1: Tehát egész évben látogatható.
2: Jaj, bocsánat, merre kanyarodok?
1: A hétfői napunk a szűnnap, és 2 vasárnapig látogatható a vadaspark. Itt most jelenleg a norvég fjord lovaknál vagyunk. Mind a ketten hímivarúak, csődörök, jellemzően rájuk az állatgondozó Úri Kovács Anett. Ő rendelkezik lovász, illetve fogathajtó vizsgával is, és rendszeresen ő lovagolja őket, illetve fogatolva is vannak mozgatva, illetve szüreti felvonulások alkalmával külön díjakat is nyertek, illetve segédhajtóként fogatba is versenyeztek.
2: Akkor ilyen feladatok is van az állatkerti állatok némelyikének. Most is jön egy gyermekcsoport, péntek délután iskolások, úgy látom, igen.
1: Igen, negyedik osztályosak, és egy félnapos erdei iskolai foglalkozáson vesznek jelenleg részt erdei művelési ház vezetőjével.

0: Vártok a kecskéknél, kecskétetetnek. Látom, hogy zócsemegéket lehet adni az állatoknak, úgy vödörből. Ez külön élmény.
1: Átegészségügyi okok miatt erre nagyon vigyázunk. Ahogy említettem is, elég szigorú takarmányozási rend alapján ehetnek az állatok, és ilyen zócsemegét automatából lehet vásárolni, lucerna pellet formájába, illetve foglalkozások alkalmával tudják azokat a fajokat és azoknak a különböző fajok egyedeit megetetni kézből a gyerek, akiknek megfelelő bátorságuk van, és abszolút veszélytelenek. Ilyenkor készítünk nekik össze zöldséget, almát, répát, gyümölcsöt, és olyan formájúra vágjuk, ami az állatnak nem okoz problémát az elfogyasztásba, így van.
0: Ott még szaladgálnak a távolban? A földön azok a picik.
1: Ott egy új kifutó, amit létesítettünk, és ázsiai kiskarmú vidrák, és nagyon nagy meglepetésünkre, mivel fiatal még a pár, kihelyezett állatokról van szó, viszont megörvendeztettek bennünket idei évben szaporulattal, a kis vidrákkal.
0: Gondolom, ott víz is van számukra.
1: Van, így van, van nekik medencéjük, igen. Vízi életmódhoz szoktak, tehát ennek következtében a vízbe otthonosabban mozognak, száraz földön is ügyesen mozognak, de kicsit úgy tűnhet, hogy kicsit ügyetlenebbek, de természetesen a vízbe, ugye a táplálékot is fogyasztva minden testük ugye ahhoz alakult, hogy vízi életmódhoz szoktak. Most egy van kint, három kis vidra született. Nem mindig szoktak egyszerre előjönni, talán olyan 1-2-3 van, mikor mindenki látható van, mikor csak egyik őjük.
0: A szolnoki Bagolyvár állatkert madárházaiban ezüstfácánokat, pávákat, házi apró szárnyasokat láthatunk. A nagyobb területű kifutókban emuk és egyéb egzotikus állatok élnek. Itt pedig kenguru talán?
1: Igen.
0: Kenguruk. Egyik oldalon a japán tyúka picinyeivel, másik oldalon a kenguruk, illetve látok kakasokat is ott a távolban a kengurukkal együtt.
1: Igen, ott is ugye hát a szárnyasok ilyen formában, ők szabadon járnak a vadasparkba. Így van, tehát övéké itt az egész terület, és itt pedig a kifutóba három benet kengurut látunk, ők mind a hárman hímivarúak.
0: Nem verekednek? Tehát ők jól el vannak?
1: De különböző helyekről hoztuk őket ide a vadasparkba, úgyhogy náluk is kialakult természetesen a hierarchikus rend, úgyhogy az első alkalommal azért ezt így szó szerint kell érteni, hogy leboxolták egymással a sorrendet, igen, hogy ki hol helyezkedik el a langlétrá.
0: Széles, de kanyargós ösvényeken lehet sétálni. Itt is volt egy pici tó, amely mellett az előbb elmentünk. Egy sziklakert is van a tó mellett. Tehát nagyon szép a környezet. Csipkebokor, mint ugye a természetes élőhely egyik növényi eleme, és elérkeztünk a kék pávához, ez egy kakas, és ott a tojó is látom a túloldalon.
1: Mögötte pedig a kis...
0: Jaj, kicsinyik kikert. Is van.
1: Igen, igen, igen. Tehát itt hál' Istennek majdnem minden faj, akik ugye párban vannak, szaporulattal örvendeztetnek meg bennünket minden évbe. Így van ez most a kis páváknál is kikelt a tojás. Nagyon sokat vártunk rá, mert az előző években minden évben termékeny tojást tojt, de valami oknál fogva nem kelt ki sose. Úgyhogy most úgy voltunk vele, hogy már most azon gondolkodtunk, hogy megpróbáljuk majd keltetőgéppel, de aztán maradtunk a természetes útnál, és akkor sikerült is, hál' Istennek, úgyhogy egy kis páva most kis fióka megörvendeztetett, és itt fejlődik nálunk.
0: Lehet tudni, hogy tojó vagy kakas lesz?
1: Igen, már most a színezetéből látszik, hogy ő tojó.
0: Itt a kakas tisztogatja a tollait, nagyon szép, kék, háttérben a gyöngytyúkok. Erre is lehet menni, jobbra is, balra is. Gondolom megvan az útirány valamilyen szinten, hogy merre célszerű elindulni, hogy mindent be tudja járni, és meg tudja nézni a területet.
1: Hát igen, úgy alakítottuk ki, hogy van ez a főközlekedési út a pozitív haladás irány ugye a bejárattól, de jobbra-balra indul, vagy gyakorlatilag ilyen körforgásszerűen visszatérünk a kiindulási helyre, és minden kifutó minden fajának egyede látogatható ilyen formába.
0: Lámák vagy alpakák? Nem látom lámák. Pontosan. Lámák.
1: Elérkeztünk ide, így van, a lámákhoz.
0: Igen, most emelte fel.
1: Hát, akit most itt látunk, ők a szülő állatok, de most így, hogy tovább megyünk, már ott látszik a kis csikó is. Vasárnap született, na, ő a legfiatalabb lakója most a vadasparknak. Hát már kicsit el voltunk szomorodva, a lámákra jellemzően 12 hónap a vemhességi idő, és már teljesen azt hittük, hogy nem lesz újszülött állat, ugyanis nem látszódott a kancán, a női varú állaton a változás, hasfala ugyanúgy felhúzódva volt, a bundájától se nagyon látszódott, hogy most lenne benne vehem, és ennek ellenére 3 héttel ezelőtt vasárnap pedig éjszaka hajnalban megszületett a kisláma, úgyhogy nagyon örülünk neki. Hát ő még most sokat pihen, illetve szopizik.
0: Úgy, hasonlít az édesanyjára, most látom, hogy a feje ugyanolyan fehére színezett.
1: Maga a formája, meg a maszk, a sötét foltok azok az édesanyja jegyeit örökölte, de a fehér nyak, illetve fej, az pedig a apa állattól valók, igen.
0: Ezek pedig emuk, szépen sétálgatnak egymás után, de lehet, hogy van több is, csak most kettő van itt szem előtt.
1: Nem, ők ketten vannak, így van egy fiatal pár. 3 évesek elmúltak.
0: És szokott tojást csapni minden évben?
1: Igen, tojást csapnak, és ugye őszi-téli hónapokba teszi a tojást. 6 és 18 tojás köz, hát nekünk is volt, hogy 15 darab tojást rakott, de természetes úton még nem keltek ki kisemuk, úgyhogy most mi is abban gondolkodunk, hogy amennyibe termékenyek, akkor vagy megpróbáljuk a szerséges úton keltetőgéppel való keltetést, vagy pedig várunk még arra, hogy a kakas üljön a tojásokon. Ugye náluk ilyen formában a költésnél a nemek szerepe fel van cserélődve, tehát a kakas ül a tojásokon, és a tojó védi a revírt, a territóriumot, és ilyenkor a kakas azért ugye 56 nap a tojásoknak a kelési ideje, és ez alatt a 8 hét alatt gyakorlatilag a kakas ugye napjában kétszer föláll a tojásokról, megforgatja őket, de nem hagyja el a tojásokat, úgyhogy ilyenkor a súlyának harmadát is képes elveszíteni.
0: És ilyenkor táplálékot hogy vesz magához? Oda tesznek mellé, vagy visz neki a párja?
1: Visz neki a tojó is, illetve olyan formában nem agresszív, hogy lehet oda tenni mellé, és akkor a hosszú nyakának következtében, amit elér maga körül, azt természetesen fölveszi, de hiába van felkínálva neki nagyon mennyiségű táplálékot is, csak a minimálisan szükségeset veszi magához, még akkor is, hogyha elérhető távolságon belül van, minden energiáját a tojások melegítésére, kelésére fordítja.

0: Itt pedig szintén egy hangokat is hallunk. Ezek a tengeri malacok, de azt nézem, hogy nagyon sokféle szín formában, két egyformát nem látok. Mindegyik más színű.
1: Igen, itt találhatóak a tengeri malacok, és hát egy időben nyilván tudatosan úgy válasszuk a párokat egymás mellé, illetve úgy van szabályozva itt a születés, és hogy a különböző színvariációk azért majdnem minden formában láthatóak legyenek. Gyakorlatilag minden színváltozat és a rövid és a hosszú szőrű változat is megjelenik, a gyerekek nagy kedvence, úgyhogy őket nagyon, nagyon szeretik. Ennek ellenére természetesen nem javasoljuk őket simogatni, mert ugye van köztük békésebb állat, kevésbé békés, úgyhogy nehogy táplálékot szeretné ugye az állat elvenni, arra számít, de aztán kis karcolás legyen a vége.
0: Családban élnek? Tehát ez így egy család, vagy több pár?
1: Itt is különböző helyről származnak, így van, tehát, hogy a belterjességet elkerüljük, de több családnak a szaporulata van most itt egy kifutóba.
0: De furcsa hangja van, ilyen pittyegő vagy pörrögő hangja van, nem is tudom, hogy mit.
1: Igen, ez egyik jellemző hangjuk, de inkább ugye ez a kicsit ilyen vékony visítós hang, ami mi alapján ugye tengeri malacoknak hívják. Persze természetesen a tengeri nevet nem onnan kapták, mint ahogy sokan gondolják, hogy ugye vízben élnek, nem semmi közük a természetes élőhelyükön, ilyen formában a vízhez. Annyi csak, hogy a spanyol hajósok hozták tengeren keresztül, és ugye innen a tengeri elnevezés.
0: Ki lakik? Üresnek tűnik, de lehet, hogy bent van a...
1: Vadászgörények.
0: Csak bent vannak valószínű, alszanak a...
1: Vadászgörények vannak, igen, itt ebbe a kifutóba. Hát pihennek, nagy valószínűséggel így van, elbújtak. Úgyhogy...
0: Hagyjuk délutáni pihenésen. Itt vannak kacagógerle, szárnyasok, kis japán kakaskát látok itt ebben a...
1: Voliárbe itt a kacagógerlék, meg ilyen formában elkülönülten ugye azok a kikelt baromfiak, akiket védünk, és majd utána, ahogy növekednek, áttesszük.
0: Eljövünk a tavirózsás kis tó mellett, itt most a leveleket látjuk, gondolom virágzik, amikor itt az ideje.
1: Igen.
0: Kövirózsás sziklakert. A libák már jelzik is, hogy közeledünk. Kacsaúsztató baromfi udvar közepén. Nyári ludak?
1: Igen. Kínai bütykös lúd, illetve nyári ludak vannak. Itt ez a víziszárnyas kifutó, mellettünk a baromfi kifutó, pulykával, házityukokkal, illetve itt a víziszárnyasoknál még a vadkacsák is jellemzőek.
0: Igen, azt még nem mondtuk el, hogy bár be van kerítve az állatkert, és egy gyönyörű erdei környezetben van, de a kerítésen túl is erdő van. Tehát én Google térképen néztem, hogy tulajdonképpen egy nagy erdő közepén van ez a vadaspark.
1: Így van, igen, ezen a 200 hektáros kocsányos tölgyerdőbe helyezkedik el az erdészet, az erdeiskola is, és a vadaspark, és hát jellemzően ugye az erdei életközösség azért odakint ott vannak a vadon élő állatok, őzek, fácánok, róka, borz, nyest, nyuszt, és természetesen ők annak ellenére ugye, hogy külső kerítés van, ugye ők a méretüknél fogva a kis ragadozók azért be tudnak jönni az állatkert területére. Az év minden nap szakába, amikor jeles naphoz kapcsolódó rendezvényeket szoktunk szervezni, ilyen lehet egy farsang, ilyen lehet egy Mikulás, egy húsvét, akkor természetesen ezekre az ünnepekre szoktunk készülni, és a nem csak nyitvatartás keretében, hanem ilyenkor egy külön kis foglalkozással az ide látogatóknak kedveskedünk, és akkor játékos vetélkedők, különböző ismert terjesztő, illetve bemutató jellegű foglalkozásokat szoktunk tartani, és ezekhez természetesen kapcsolódva az adott jeles naphoz, illetve ünnephez. Ez az egyik lehetőség. A másik az, hogy tanévzárást követően, akár itt a nyári szünetre gondolok, természetesen akkor táboroztatunk is, és fogadjuk ugye az ország minden részéről, és most már van is egy ilyen kialakult visszatérő. A gyerekek összetételének tekintetében egy visszatérő táborozó vendéggyerek csoport, illetve azon kívül természetesen új táborozók is vannak. Itt is különböző életkorú gyerekeknek különböző tematikus táborokat tartunk, tehát van egészen piciknek a békaporony tábor például, illetve a nagyobbaknak a zoopedagógia, ott tematikájába is, ott az állatok gondozása, nevelése a cél, az itt jövő táborozó gyerekek egy héten keresztül, akár itt lakásos, akár napközis jellegű tábor, hogy az itt élő állatoknak a gondozásába nyernek betekintést, illetve tudnak segítkezni.
0: Tehát gyakorlatilag is benne vannak ebben
1: így
0: a tevékenységben.
1: Illetve van a nagyobbaknak, 10-14 éves korosztálynak szóló táborok, azok a túlélő táborok, vagy a tematikus turisztikai táborok, amikor már inkább hosszabb távú túrákat teszünk, és akkor inkább az erdei életközösséggel tudjuk megismertetni, illetve a környező növényállatvilággal a gyermekeket.
0: Igen, most pont az erdei bejárati kapu, tehát az erdő felé eső bejárati vagy kijárati kapuval szemben állunk, ki lehet menni ilyen foglalkozások kapcsán az erdőbe is.
1: És akkor igen, és így is alakítottuk ki, hogy itt közvetlen mellettünk környezetünkbe is, illetve magán a 200 hektáros parkerdő területén is különböző tematikus tanösvényeket alakítottunk ki, és ezeknek a tanösvényeknek a bejárásával is a gyakorlati tapasztalatokra tehetnek szállt az ide látogatók. Legyenek azok gyerekek, szülők, bárkik, akik kikapcsolódni vágynak, illetve vannak nagy alakú ismert terjesztő tábláink, ott a növényvilágra, az itthonos növények, állatvilágra, flórára, faunára hívjuk fel a figyelmet, és akkor abból tudnak tájékozódni a ide látogatók.
0: A neve az állatkertnek, illetve a vadasparknak Bagolyvár. Vannak baglyok? Tapasztalnak bagoly jelenlétet? Figyelik őket?
1: Vannak erdei füles baglyok, így van, itt a tölgyerdőbe, és ezt mindig nagy csodálkozással és megelégedéssel szoktuk gyűjteni a bagoly köpeteket, és akkor a gyerekek ugye ezt megfelelő higiéniai körülmények között feldolgozva valóban a bagoly köpetből ki tudják azoknak a kisemlősöknek a csontvázát válogatni, és egy szép sötét hátterű kartonpapírra felragasztva adott kis erdélyegérnek, cickánynak a teljes csontváza megtalálható ilyenkor, úgyhogy valóban ez a baglyok jelenlétére utal.
0: A szolnoki Bagolyvár állatkertben Sípos Csaba gyűjteményvezetővel sétáltunk. S ha már séta, maradjunk továbbra is az erdőben és a gyaloglásnál. A muzsika után az Ajkai Életet az éveknek Gyalogolni jó klub tagjaival beszélgetünk majd. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Miért csatlakoztak az Országos Gyalogló Idősek Klub hálózatához? Milyen túra és prevenciós programokban vesznek részt, és miért fontos számukra a mozgás, az aktív közösségi tevékenység? Schwarz Vilmosné klubvezetővel, Horváth Sándorné és Dorner Lászlóné klubtagokkal beszélgetünk.
1: 2023 őszén alakultunk meg, tulajdonképp az egészségügyi nyugdíjas klubból szerveződtünk, az aktívabb, mobilisabb tagokból áll a klubunk.
0: Hogy született meg az ötlet?
1: Megalakult a klubunk, és részt vettünk az Életet az évek soproni kirándulásán, ahol hallottunk az Országos Gyalogló Idősek klubhálózatáról, és mivel egyetértettünk a célkitűzéseikkel, kértük mi is a felvételünket. Az Országos Gyalogló Idősek klubhálózatát Manspárt Csarolta alapította 2017-ben. Miután átesett egy súlyos betegségen, nem adta fel, mert átadta a mozgás, vagy továbbította a mozgás örömét a klubhálózatok felé.
0: Hogyan működik az önök klubja? Milyenek a mindennapok, a hetek?
1: A mi klubunk heti rendszerességgel találkozunk, változatos a programunk. Van, mikor csak a mozgás valósul meg nálunk, de vannak kívánságra kulturális programok is, részt veszünk, elmegyünk, amit szeretnénk megnézni, összehozzuk. Járunk színházba, kiállításokra, és ezen kívül hát a mozgás, ugye a tóparton szoktunk általában találkozni, ahol sétálunk, gyaloglunk, beszélgetünk.
0: Mikor csatlakozott a klubhoz?
2: Dorner Lászlóné vagyok, az egyesület tagja. Kezdettől fogva a klubnak a tagja vagyok. Nagyon fontosnak tartom a mozgást a mi korunkban, tehát nem csak a fiatalok, hanem az idősek számára is, mivel fontos nekünk is a testünknek a karbantartása. A mozgás segít abban, hogy a szellemi frissességünket megőrizzük, és így tovább tudunk aktívak lenni, önállóak tenni, és nem szorulunk, tehát nem válunk kiszolgáltatottakká. És ezért mi rendszeresen, tehát fontos az, hogy rendszeresen mozogjunk, és ez megvan nálunk a klubban, tehát minden héten van valamilyen foglalkozás a klubvezető irányításával.
0: Tematikusan? Tehát megvan előre, ki van jelölve,
2: hát
0: hogy mi lesz?
2: Hát vannak szervezett programok, de hogyha nincs szervezett program, akkor minden héten a Ajka városligetébe, a tó körül gyalogolunk, amit egy bevezető tornával kezdünk, utána gyalogolunk, és utána egy levezető. És ez azért jó, mert számtalan esetben a város lakók látják, tehát akik ott sétálnak, és kapcsolódnak hozzánk, és együtt gyalogolunk, és együtt beszélgetünk, együtt tornászunk.
0: Példaértékű tevékenység, igen, kezdeményezés, igen, és akkor így városon belül.
2: Igen, és amit én személy szerint meggondolom, a klubtársaim is előtérbe helyeznek, hogy egy közösséghez tartozunk, amely számunkra erőt ad. Segítséget tudunk nyújtani egymásnak, örömet tudunk okozni, és ha ezt hozzáfűzném, ugyanis a klubtársaimnak a többsége elvesztette már a társát, és így van hova tartozni, és meg tudjuk beszélni az ügyes-bajos dolgainkat, amellett, hogy mozgunk, tehát teszünk az egészségünkért, de azért társaságban vagyunk. Tanácsokat tudunk egymásnak adni, és ez egy jó dolog számunkra.
0: A mozgás mindig jelen volt az életében? Valamilyen formában? Akár rendszeres sport, akár versenysport, vagy csak egyáltalán az örömsport formájában?
2: Igen, én gyógytornász a szakmám, és én nagyon fontosnak tartom a megelőzés. Tehát az egészséges életmódnak az egyik alapja a rendszeres testmozgás. És én ezt nagyon fontosnak tartom idősebb korban is, mivel számos betegséget megelőzhetünk a mozgással, sőt, hogyha betegek vagyunk, akkor szinten tudjuk tartani az egészségi állapotunkat. Úgyhogy én ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy a vezető társam megszervezte ezt az egyesületet vagy klubot. Tehát az én életemhez hozzátartozott a sport, és nem csak a sport, hanem hangsúlyozni az egészséges életmódot mindenki számára, a gyerekektől, tehát minden korosztály számára. Nekem ez feladatom volt, és annak is tartottam. Az egészséges életmódnak a három pillére a mozgás, az étkezés, és ugye a szellemi frissesség, tehát az agynak a karbantartása is, így együtt a három. És ha ezt, tehát mozgunk is, helyesen is táplálkozunk, a szellemi dolgainkat is végezzük, olvasunk, vagy éppenséggel bármilyen kulturális eseményen veszünk részt, ez mind azt szolgálja, hogy az agyunkat is edzük.
3: Önnek jelen volt az életében a mozgás?
1: Egészségügyben dolgoztam, én röntgenasszisztensként mentem nyugdíjba. Hát a mozgás annyira nem, inkább nyugdíjas koromban került előtérbe, mivel hát belátjuk, meg tudjuk, hogy mennyire fontos ez az egészség megőrzése szempontjából.
3: Azóta előnyét igen, látja ezeknek?
1: Igen, igen. Így alakult meg a klubunk is, ahogy Edith elmondta az előbb, emiatt, és hát próbálunk ezeknek a célkitűzéseknek megfelelni, valószínűleg mindannyiunk örömére.
3: Mikor kapcsolódott a klubhoz, és mi miatt, milyen motivációval?
4: Horváth Sándorné vagyok, egy aktív gyalogló. Kezdettől fogva tagja vagyok a klubnak. Én is az egészségügyben dolgoztam, mint ápoló. Nem sok közöm volt az aktív mozgáshoz, de most, hogy a klubnak a tagja vagyok, szinte minden találkozón ott vagyok, és nagyon szeretem róni a kilométereket. Mivel hogy heti rendszerességgel találkoztunk a tónál, a tónak a kerülete az körülbelül 1 kilométer, és akkor úgy kezdtük, hogy először csak 1 kilométert mentünk, és akkor minden héten egy körrel növeltük a távot, úgyhogy igazság szerint 4.-5. körnél tartunk.
3: Milyen segédeszközöket alkalmaznak itt? Tehát Nordic Walking Bot, mennyire lehet bevonni már ezeket az eszközöket, a modern, most mondjuk így régen is volt, csak nem ezzel a névvel, hogy Nordic Walking Bot, hogy ilyeneket be tudnak-e
4: vonni? Igen, igen, a Nordic Botot azt, igen.
3: Viszont ez egy mozgásforma is. Beiktatták? Igen. Megtanulták?
1: A Monspart-Sarolta Egészséges Életmód Alapítvány felajánlotta, hogy kapunk majd edzőt, aki megtanítja velünk a szabályos bot használat. Hát ez folyamatban van, de természetesen már azért sokan tudjuk használni a botokat, úgyhogy egymást is tanítgatjuk, de várjuk azért az oktatót, aki majd nyilván még fontosabb dolgokat fog nekünk mondani.
3: Az elmúlt 2 év során milyen helyeken jártak, milyen eseményeken, távokon vettek részt, illetve voltak-e kihívások, ami nem kifejezetten az önök szervezése volt, hanem egy másik egyesület szervezett bármilyen távra túraútvonalat, vagy egy kihívást, és akkor ezekbe önök is részt vettek, jelentkeztek. Voltak ilyenek?
1: Igen, az országos programokon is részt veszünk, az OGYIK jó voltából a Magyar Szabadidő Sport rendezvényein, Aktív Magyarország rendezvényein, ezen kívül regionális találkozóink vannak, és van egy testvérklubunk itt Halimbán, akik szintén gyalogló klubtagok, és velük is szervezünk közös programokat, túrákat. Legutóbb a gyógynövényes túrán vettünk részt, hogy Torszalai Miklós emlékére szervezett túra volt, Gellért atya vezette, ez most már több éves hagyomány, Tihanyból érkezik az atya, és egy több kilométeres, most egy rövidebb túra volt, ami azt jelenti, hogy olyan 4 kilométert tettünk meg. Így együtt sétáltunk, mutatta be az úton mentén található gyógynövényeket.

0: akkor itt volt egy mozgási oldal, és volt egy ismeretszerzési oldal is. Ez általános, kivéve, hogyha a tó körül sétálnak?
1: Nem, mert vannak olyan gyalogló programunk, ahol például Balatonfüreden jártunk, ahol a Jókai emléktúrán vettünk részt, és ott megismerkedtünk a Jókainak az életével, azon kívül városnéző programokon is részt vettünk, például Veszprémbe, ahol a Veszprémnek történelmével ismerkedtünk meg, voltunk a várbörtönbe, úgyhogy nem csak gyalogolunk, hanem az ismereteinket is próbáljuk bővíteni. Azon kívül azért vannak olyan programjaink, mozgásprogramjaink, ami kihívást jelent számunkra, például a kihívás napján, ahol többféle feladatokat kell nekünk elvégezni, és az ügyességfejlesztő gyakorlaton, az erőfejlesztésen keresztül sokféle gyakorlatot. De számos kulturális programon részt veszünk.
0: Melyek ezek?
2: A közösség összetartásában nagy szerepet játszik egyébként a kulturális programokon való részvétel is. Kapunk kedvezményes jegyeket, ami színházlátogatásra, leginkább színházlátogatásra szól. Úgy.
0: Túl a mozgáson egyfajta közösségi kapocs is. Mi miatt ajánlaná ezt, hogy részt vegyen valaki, aki még gondolkodik, hogy szeretne közösségben mozogni? Mi miatt jó ez ön szerint?
2: Egyrészt a mozgás miatt, másrészt pedig az, hogy a csoportunkban házi versenyeken veszünk részt, és ez tulajdonképpen kihívás nekünk, mert szeretnénk, hogyha mindig jól teljesítenénk.
0: Hogy képzeljünk el egy házi versenyt?
3: Az Ogyiktól kapjuk a feladatokat, ebben az évben 7 házi versenyünk lesz, eddig 4 versenyen vagyunk túl, mindegyik pályázatunkat elfogadták, éppen ma a 4-et, úgyhogy nagyon örülünk neki, mindig kapcsolódik egy éles naphoz az évhez a témája. Idén volt a rák megbetegedésnek volt az első napja, vagy az első versenyünk, a rák megbetegedésekhez kapcsolódott, a következő a víz, a föld, és most utoljára a madarak fák napjához. Na most itt kapunk egy feladatot, most legutóbb például az volt, hogy készítsünk madáretetőt, és helyezzük el valahol, hát természetes itt Ajka legszebb környezetében, felmentünk vele az erdei iskolához, ahol kiakasztottuk egy szép fára, közben kellett figyelnünk, milyen fák őshonosak, mi a leggyakoribb itt a környékünkön, illetve a madárvilágra a madárfüttyöt, és felismerni a madarak hangját. Tehát ez volt az utolsó házi versenyünk feladata, ami hát jó sikerült, eredményes volt.
0: Állandó a csapat egyébként?
1: Nem állandó a csapat, mert lemorzsolódás, tehát fluktuáció nincs, inkább jönnek, van hangunk, és ezért többen csatlakoztak most az utóbbi időben is.
0: Az elmúlt időszak egyik eseménye volt, itt állunk nem messze egy fától, amelyet az önök kezdeményezésére ültettek, helyeztek itt el? Ez mi volt? Milyen esemény?
3: Tulajdonképp onnan jött az ötlet, hogy minden évben szokott lenni a Normafánál egy országos összejövetel a kluboknak, most már Csarolta emlékére, ahol szintén ültettek egy emlékfát, ez 2 évvel ezelőtt történt, és most azóta is minden évben itt találkoznak a gyaloglóklubok, és teszünk egy túrát a most legutóbb a Libegőig mentünk, és innen jött az ötlet, hogy a mi környezetünk is nagyon szép, itt is ültethetnénk egy fát, és akkor itt is tudnánk Sarolta emlékére akár találkozókat szervezni, de mi magunk is tudunk ide sétálni, és karban tartani, odafigyelni a fára.
0: Milyen fa ez, amit ültette?
3: Házfát az erdészet támogatásával tudtuk elültetni, ugye nem olyan olcsó manapság egy ilyen fa, úgyhogy ők biztosították nekünk a házfát, nagyon szép.
0: Nagyon szép erdős környezetben vagyunk most is. Milyen része ez Ajkának?
2: Alsó Csinger, a Jókai bánya volt területe. Látjuk a bánya bejárat,
0: az egykori bejáratot. Bánya. Ez egy liget itt, egy nagyon szép, kellemes liget. Nyársalók vannak, fúj a szél, fitnesspark is van. játszótér, tehát ez egy ilyen népszerű pont. Ide is gyakran kijönnek? Mennyire gyakran?
3: Ezért ez egy kicsit messzebb van nekünk a busz megállótól, de szoktunk jönni, minden évben többször kijövünk, elmegyünk még az erdei iskoláig is, ezek ilyen hosszabb túrák, igen. Így rendszeresen mérjük, igen, ugye a telefonok mutatják, számolják a lépéseket, abból tudjuk, hogy hány kilométert gyalogoltunk, és ezt minden alkalommal jegyezzük, van egy igazolványunk, ahová beírjuk, hogy hány órát töltöttünk aznap éppen együtt, ez hány kilométert teljesítettünk, ezt az év végén majd összesítjük, és akkor kijön egy nagy szám.
0: Milyen a nemek aránya a klubban?
3: Már azért van egy pár férfi tagunk is, már a házastársakat is sikerül bevonni, igen. Úgyhogy már egy kicsit jobb az aránya.
0: Milyen tervek vannak az idei évben? Még ugye májusban beszélgetünk, mi az, ami még így a közeljövőben, akár csak a nyárig vesszük mondjuk, ami kifejezetten olyan szezon, amikor nagyon sokat lehet kirándulni, sétálni, túrázni.
3: Ugye mi nagyszülők vagyunk, tehát mi az iskolai szünetekhez azért alkalmazkodunk a programjainkkal. Nyáron nincsenek közös programjaink, a nyár a családi, az unokáké. Júniusig fogunk idén most programokat szervezni, akkor júniusban lezárjuk a fél évet, tervezünk itt egy ilyen főzőcskézés sütögetős programot, azzal zárjuk, és augusztus végén, szeptemberben jövünk össze újból, és akkor folytatjuk a sétáinkat, a közös sétáinkat.
4: Az iménti percekben Schwarz Vilmosnéval, Horváth Sándornéval és Dorner Lászlónéval, az Ajkai Életet az éveknek gyalogolni jó klub tagjaival beszélgettünk. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszönöm a figyelmüket, és további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: A Bohem Ragtime Jazz Band felvételeiből válogattunk. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 2 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Ungvári Judit. A mai adásban két budapesti kiállítást is a figyelmükbe ajánlunk, melyek közül az egyik a Jelenések könyvének látomásait bemutató apokalipszis ábrázolásokat helyezi középpontba, míg a másik a divatfotográfia világába ad mélyebb betekintést. Végezetül bővebben szólunk egy izgalmas, történelmi sci-fi regényről, amely a Trianon küldetés címmel utazik vissza a magyar történelemben. Tartsanak velünk!